0: reggeli Bábeli Bettel.
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm adáskezdő műsorunk hallgatóit 2026. június 9-én kedden. Lezárult a középiskolai felvételik első köre, azonban több mint 4900-es jövője még bizonytalan. A szülők a káosz és a több hetes bizonytalanság miatt panaszkodnak. Az eprilási rendszer hibáiról is szó lesz a mai reggeliben. Az ellenzék megkíséri leváltani a parlament alelnöki posztjáról Aszmeres Tibor Gáspárt. Romániának már van miniszterelnök jelöltje, de szakértők szerint nincs sok esélye parlamenti többséget szerezni, és mi várható Iránban az utóbbi napok eseményei után. Ezek mai témáink, a hangmérnök Vasies Olivia nevében is. Kellemes rádióhallgatást kívánok! Most a hírek következnek, a hírszerkesztő Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Donald Trump figyelmeztette Netanyahut az iráni konfliktus eszkalálódására. Kormányellenes tüntetést tartottak Berlinben. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Jönnek a részletek. Donald Trump amerikai elnök az Axios hírportálnak adott interjúban közölte, figyelmeztette Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt, hogy egy Irán elleni újabb háborúban Izrael akár magára maradhat. Trump szerint több közel-keleti ország is a feszültség csökkentését kérte Washingtontól. Az elnök arról is beszélt, hogy iráni tisztviselők jelezték, nem kívánják folytatni a támadásokat, és Izraeltől is önmérsékletet várnak. A nyilatkozat azután hangzott el, hogy a térségben ismét kiéleződött a katonai helyzet. Eközben a libanoni elnök kijelentette, addig nem találkozik Netanyahu, valamíg nem születik megállapodás a harcok lezárásáról. Több ezer ember gyűlt össze Berlinben a brandenburgi kapunál, ahol a résztvevők a német szövetségi kormány azonnali lemondását követelték. A demonstrálók emellett a közvetlen demokrácia bevezetését, a migrációs politika szigorítását, valamint a közszolgálati média finanszírozásának átalakítását is sürgették. A szervezők 10 000 résztvevőre számítottak, a rendőrség becslése szerint azonban körülbelül 2 000 jelentek meg. A fővárosban eközben baloldali szervezetek is tiltakozó akciókat tartanak egy nemzetközi befektetői konferencia ellen. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa Volker Türk az Egyesült Államokat a Kuba elleni szankciók azonnali feloldására szólította fel. Szerinte az idei évben bevezetett új korlátozások súlyosan rontják a lakossági életkörülményeit és veszélyeztetik az alapvető emberi jogokat. A főbiztos azt állítja, hogy az üzemanyag hiány miatt rendszeressé váltak a hosszú áramszünetek, miközben az egészségügyi ellátásban is komoly fennakadások jelentkeznek. Washington szerint ugyanakkor a kubai vezetés biztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államokra nézve. Szlovákia csatlakozott ahhoz a nemzetközi nyilatkozathoz, amely az izraeli legfelsőbb bíróság döntésére reagálva a humanitárius szervezetek munkájának védelmét sürgeti. A kezdeményezést Hollandia indította, és 20 ország, valamint az Európai Bizottság is támogatta. A dokumentum aggodalmát fejezi ki a gázai övezetben kialakult humanitárius helyzet miatt, és arra figyelmeztet, hogy az új szabályozások akadályozhatják a segélyszervezetek működését. Juraj Blanár külügyminiszter hangsúlyozta, a humanitárius segélynyújtást nem szabad indokolatlan korlátozásokkal nehezíteni. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök telefonon egyeztetett Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel, Donald Trump amerikai elnök megbízottaival. Az ukrán államfő megbeszélést nagyon pozitívnak nevezte és közölte. A felek a diplomáciai erőfeszítések felgyorsításáról tárgyaltak az orosz-ukrán háború lezárása érdekében. Zelenszky szerint bár a nemzetközi figyelem jelenleg nagyrészt a közel-keleti eseményekre összpontosul, az európai béke kérdése továbbra is napirenden marad. Az ukrán elnök a G7-es csúcs találkozó és más júniusi diplomáciai események kapcsán is egyeztetett partnereivel. Tavaly csak nem 20%-kal emelkedett a nukleáris fegyverekre fordított globális kiadások, derült ki a nemzetközi kampány a nukleáris fegyverek betiltásaért, vagyis az ICAN jelentéséből. A 9 atomfegyverrel rendelkező ország összesen 119 milliárd dollárt költött erre a célra, ami a rekordnak számít a szervezet mérései szerint. A legtöbbet továbbra is az Egyesült Államok fordította nukleáris arzenájára, több mint 69 milliárd dollárt, a második helyen Kína áll, míg a harmadik legnagyobb kiadó az Egyesült Királyság lett, megelőzve Oroszországot. Az ICAN szerint a számok arra utalnak, hogy új nukleáris fegyverkezési verseny van kibontakozóban.
0: Időjárás.
2: Ma a nap folyamán nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délutántól főként a nyugati területeken záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként erős kísérő jelenségekkel. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, na a hegyvidéki térségekben kissé hűvösebb lesz. A szél többnyire gyenge, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a D1-es autópályán Szenc után Pozsony irányába. Egy személyautó a közútkezelők járművének ütközött, a helyszínen csak a baloldali sáv járható, a torlódás miatt körülbelül 20 perces idővesztéssel kell számolni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

világbajnokságra készülő portugál labdarúgó válogatott Roberto Martínez szövetségi kapitánysága alatt érte el a legrövidebb időn, 3,5 éven belül a 100 gólt. A jelenlegi előrejelzések alapján viharos idő várható Mexikóvárosban, a labdarúgó VB csütörtöki nyitó mérkőzése a Mexikó-Dél-Afrika találkozó alatt. Luka Modrić, a horvát labdarúgó válogatott csapatkapitánya, a szlovénok elleni világbajnoki felkészülési találkozón vasárnap este 198. alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, ezzel pedig beérte a szintén 198 válogatottságnál tartó Lionel Messit. Christian Eriksen, a dán labdarúgó válogatott középpályása, elhagyhatja a kórházat azok után, hogy vasárnap este összeesett az ukránok elleni felkészülési mérkőzésen Odenzében. Kós Hubert 200 háton világranglista vezető időt úszott az Austinban rendezett hétvégi viadalon. A számolimpiai bajnoka a magaslati edzőtáborból érkezve a Texas Egyetem házi versenyén az előfutamban 1:54,85 másodperces idővel zárt, ezzel idén ő lett az első, aki 1:55 percen belülre került. 2 évvel meghosszabbította szerződését Michal Madzin, a bajnok lévai férfi kosárlabda csapat sikeredzője. 2019 óta irányítja az együttest, amellyel 5 aranyérmet és 1. helyet harcolt ki, tavaly pedig védencei bejutottak a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Udvardi Panna 6-4-7-6-ra legyőzte az első helyen kiemelt orosz Jekaterina Alekszandrovát a Hertogenbosi tenisztorna nyitófordulójában, és bejutott a legjobb 16 közé. Mia Pohankova pedig a másodikként rangsorolt dán Clara Townsend búcsúztatta 6-4-6-4 arányban. Marozsán Fábián nem kis meglepetésre 7-6-6-3-ra kikapott a selejtezőből felkerült belga Gutier Onklantól a stuttgarti teniszviadal első felvonásában. Továbbra is az olasz Jannik Sinner vezeti a férfi teniszezők ATP világranglistáját, a spanyol Carlos Alcaraz a második, a Roland Garroson vasárnap este első Grand Slam serlegét megszerző német Alexander Zverev is maradt a harmadik. Marozsán Fábián 7 pozíciót rontva a 61. Fucsovics Márton 10-et visszacsúszva a 75. Alex Molcsán pedig 8 helyet javítva a 102. A nőknél sincs változás az élcsoportban. A fehér orosz Arina Szabalenka a lista vezető, a kazak Jelena Rybakina és a lengyel Iga Swiatek előtt. A Garros bajnok orosz Mira Andrejeva már a 6., a fináléban alul maradt lengyel Maja Kvalinska 93 pozíciót ugorva a 21. Udvardi Panna 6 helyet lecsúszva a 65. Rebeka Sramková viszont 5 pozíciót javítva a 120. A nemzetközi sajtó a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonellinek, a Mercedes olasz pilótájának a dicsőségét zengi a Forma 1-es monakói nagydíj másnapján.

6 óra 19 perc van. Ma a Félixek ünneplik névnapjukat. A Félix egy latin eredetű férfi név, amelynek jelentése boldog, szerencsés. Története egészen az ókori Rómáig nyúlik vissza, ahol már használták. A név a kereszténység terjedésével vált szélesebb körben elterjedté Európában, számos szent viselte. Később a spanyol és portugál gyarmatosítás révén jutott el az Újvilágba, ahol máig népszerű maradt. A szlovák naptár szerint pedig Stanislava nevű ismerőseinket köszönhetjük fel. Isten éltessen minden ma ünneplő hallgatónkat!

0: 6 óra 22 perc van. Hamarosan megnyitják a világ első nukleáris hulladéktárolóját. A legprofibb csalókat is lebuktatja az Android újdonsága, és az élet nyomait keresi majd Európa marsjárója. Színes híreink következnek Nyitrai Nórától.
1: A nemzetek évtizedek óta, lényegében az első atomerőművek megnyitása óta törik a fejüket azon, hogy mitévők legyenek a veszélyes nukleáris melléktermékekkel. Jelenleg ezek nagy része ideiglenes tárolásban van, hamarosan azonban megnyitja kapuit a világ első föld alatti tárolója. Végleges tárolók építése folyamatban van több országban is, többek között Svédországban és Franciaországban, de várhatóan Finnország lesz az első, amely megnyitja föld alatti tárolóját. A Finn Sugárzás Védelmi és Nukleáris Bizottsági Hatóság várhatóan júniusban adja meg végleges jóváhagyását, ezt követően adhatják ki az üzemeltetési engedélyt az 1,9 milliárd éves stabil alapkőzetbe robbantott, kiégett nukleáris hulladék tárolójaként szolgáló Onkalo, finnül barlang elnevezésű létesítménynek. A Poziva nukleáris hulladék kezelő vállalat 2004-ben kezdte meg a telephely építését. A kiégett fűtőelemeket a tervek szerint 100 évre az Onkalo hatalmas alagút hálózatában helyezik el, de a működés meghosszabbítható. Ezt követően a boltozatot lezárják, hogy legalább 100 000 évig biztonságos tárolást biztosítsanak.

Hiánypótló új funkció élesedik a Google telefon alkalmazásában. Az Android júniusi frissítésének telepítése után az alapértelmezett híváskezelő alkalmazásban a mesterséges intelligencia fogja kiszűrni a személyazonosság lopás alapú átveréseket. A csalók körében egyre népszerűbb trükk, hogy lemásolják a hívás listában szereplő neveket vagy telefonszámokat, és a telefon tulajdonos, miután az anya nevet látja megjelenni a képernyőn, felveszi a hívást. Sőt, a mesterséges intelligenciát felhasználva akár a személy hangját is le tudják már másolni. Az Android frissítését követően azonban a rendszer gyanúsként fogja megjelölni a hívást, így leteheti a telefont. A Google alapértelmezés szerint bekapcsolja ezt a funkciót az Android 12-es és újabb rendszerű felhasználók számára, kezdve a Pixel, majd a Samsung Galaxy telefonokkal. Fontos megjegyezni, hogy ez a funkció csak akkor fog működni, ha a felhasználó és a megbízható kontakt is a Google telefonszolgáltatást használja.

Hatalmas kiterjedésű agyaglerakódás lehet a Mars azon területén, ahol az európai ExoMars Rosalind Franklin Marsjáró éveken belül leszállhat. Egy új tanulmány szerint ezeket a képződményeket hatalmas víztömeg alakíthatta ki, így akár az egykori marsi életnyomait is megőrizhette, már ha létezett ilyen. Az Európai űrügynökség marsjárója várhatóan 2028-ban indulhat útnak, és 2030-ban landolhat a vörös bolygó felszínén. Az eszköz el lesz látva egy fúróval, amely segítségével akár 2 méter mélyről származó mintákat is képes lesz szerezni és megvizsgálni. A friss tanulmány a Mars Express űrszonda megfigyelései alapján állapította meg, hogy az agyaglerakódások nagyjából 600 km szélességben húzódnak, és helyenként több mint 1 kilométeres magasságot is elérnek. Eredetük megismerése kifejezetten fontos ahhoz, hogy rekonstruálhassuk a bolygó éghajlatát, és felmérhessük, mennyire lehetett élhető a múltban.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! Továbbra sem csitul a diplomáciai üzengetés a magyar kormányfőnek Trianon évfordulója kapcsán tett kijelentése miatt. Ezzel folytatjuk nem sokára, előtte még a regionális hírek következnek Mezőszálási Márktól.
2: Még mindig nincs kitűzött kezdési időpontja a komáromi vághíd felújításának. A szlovák közútkezelő vállalat tájékoztatása szerint továbbra is zajlik a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás, jelenleg a beérkezett ajánlatok értékelése folyik. A tervek szerint a felújítás idején a forgalom többnyire félpályán haladhat majd ideiglenes jelző lámpás irányítással. Bizonyos munkafázisok alatt azonban teljes útzárakra is szükség lehet. A közútkezelő egyelőre nem közölt részletes ütemtervet, és arra sem adott választ, hogy a beruházás megelőzheti-e, vagy követheti az ízsai kereszteződés átépítését. Június végéig munkanapokon kevesebb személyvonat közeledik Pozsony és Galánt, közlekedik Pozsony és Galánta között a délutáni csúcsidőben. A Szlovák Vasúttársaság tájékoztatása szerint a járat ritkítás oka a mozdonyvezető hiány. A társaság közlése szerint a rendelkezésre álló személyzetet a legforgalmasabb vonalakra csoportosították át. A kieső személyvonatok helyett több Rex sebes vonat is megáll Pozsony Ivánkán, Cseklészen, Szencen és Diószegen. Ezeken a járatokon a személyvonatokra érvényes jegyeket is elfogadják. A vasútársaság emellett hosszabb szerelvények indításával igyekszik mérsékelni a fennakadásokat. A múlt héten összesen 564 alkalommal vonultak ki a szlovákiai tűzoltók és mentőegységek. A tűzoltó és mentőszolgálat adatai szerint 144 esetben tűzesethez riasztották őket. A legtöbb beavatkozás Pozsony megyében történt. A tűzoltók emellett 248 alkalommal nyújtottak technikai segítséget, közlekedési balesethez 155-ször hívták őket, míg a veszélyes anyagok miatt 17 esetben kellett intézkedniük.
0: Időjárás.
2: Ma a nap folyamán nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délutántól főként a nyugati területeken záporok, zivatarok is kialakulhatnak helyenként erős kísérő jelenségekkel. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a hegyvidéki térségekben kissé hűvösebb lesz. A szél többnyire gyenge, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a D1-es autópályán Szenc után Pozsony irányába. Egy személyautó a közútkezelő járművének ütközött. A helyszínen csak a baloldali sáv járható. A torlódás miatt körülbelül 20 perces késésre kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 38 perc van. Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos, mondta Magyar Péter. A magyar kormányfőnek Trianon évfordulója kapcsán tett kijelentése miatt továbbra sem csitul a diplomáciai üzengetés. Hogyan kellene kezelni az államközi kommunikációban azokat a visszatérő motívumokat, amik időről időre előtérbe kerülnek, és felesleges ellentéteket szülnek a felek között? Erről kérdezte Szarka László történészt, a Komáromi Selye János Egyetem professzor emeritusát Tilajcsik Dóra a tegnapi reggeliben.
1: A magyar miniszterelnök beszédében egy jól ismert, ugyanakkor ellentmondásos kijelentéshez nyúlt, de tulajdonképpen honnan, illetve miből eredeztethető ez a mondat, ami a múltban már többször okozott diplomáciai feszültségeket Szlovákia és Magyarország között?
2: Trianonnak sokféle olvasata van, sokféle magyar és szomszédországi olvasata van, és az egyik olvasat kétségkívül az, hogy Magyarország a trianoni békeszerződést a történeti magyar királyság területe kétharmadának elvesztéseként értelmezi, és ilyen értelemben a történelemmel, a saját történelmünkkel, a saját történelmi országunkkal vagyunk határosak. Persze itt rögtön jönnek a lábjegyzetek, hogy például a Horvát-Szlavon királyság az társországa volt Magyarországnak, tehát Horvátországgal vagyunk szomszédosak, nem a saját magyar királyságunkkal, hogy Erdély 1868-ban több száz év után került vissza Magyarországhoz az utolsó 50 évre, és az erdélyi fejedelemségnek volt egy külön története, de mindez ugye nem árnyalja azt a tényt, hogy valóban van egy ilyen olvasata, hogy a történeti ország területei szomszédosak. Aztán van egy másik olvasata is, amit sokan most már megpróbálnak finomítani, hogy Magyarország a határkisebbségként létrejött magyar kisebbségekkel határos, és ilyen értelemben a trianoni 2220 kilométernyi határnak egy jelentős részén még a másik oldalon, tehát a mi oldalunkon magyarok élnek, magyarul beszélnek. Ez sem igaz természetesen Horvátországra, 16 község van a lendvavidéki szlovén magyar közösségben, Ausztriában 4 községben lehet kiírni magyarul is a település nevét, tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez sem teljesen fedi ma már a valóságot, hogy Magyarország határai mindenhol, határain túl mindenhol, mind a 7 szomszéd országban magyar kisebbséget élnek.
1: Ahogy a Rön is utalt, a Trianon esete egyike azoknak a kérdéseknek, ami kapcsán a szlovák és a magyar történelem szemlélet eltér, de egészen pontosan milyen tapasztalatok eredménye, hogy a szlovák politikusok, vagy adott esetben a többségi társadalom egy része igen érzékenyen reagál az ilyen jellegű felvetésekre?
2: Hát van a Trianon történetnek természetesen egy súlyosan konfliktusos hagyatéka is. Erre egyébként maga a magyar miniszterelnök is utalt, hogy a 20. századot sokan úgy értelmezik, mint a magyar történelem legszörnyűbb századát felejtve, török hódoltságnak a pusztításait és sok minden mást, és tény és való, hogy a két vesztes világháború, a kommunizmus évtizedei alaposan próbára tették a magyarságot is, meg a térség valamennyi nemzetét. Az igazi nagy probléma azonban az, hogy az a közös történelem, amely 1918 előtt a magyar királyságon belül a másik teljes egészében Magyarországhoz tartozó nemzet a szlovákság volt, nincs több ilyen nemzet, mert a többi nemzetiségnek csak egy része élt a magyar királyság területén, hogy ezt a közös történelmet nagyon nehéz úgy értelmezni, hogy a mindenkori kormányzati emlékezetpolitikának és történelempolitikának megfeleljen. Tehát azt mondhatjuk, hogy mindannyian tudjuk, hogy Magyarország és Szlovákiának volt 1918 előtt egy közös történelme, de az 200 év óta folyamatosan eltérően értelmezzük.
1: Az elmondottak fényében mennyire erős volt a szlovák külügyminiszter Juraj Blanár reakciója, aki abszurdnak, illetve történelemtagadónak nevezte a magyar miniszterelnök szavait, mivel szerinte kijelentéseivel irredent a húrokat pengetett. A szóban forgó mondat valóban sugall területi revíziós gondolatokat, vagy sokkal inkább a kultúra összetartozást lenne hivatott jelképezni?
2: Hát én azt gondolom, hogy a szlovák külügyminiszternek ez a reagálása túlzás, enyhén szólva. Egy fokkal visszafogottabb volt a szlovák miniszterelnök, aki nagy szavak használataként értelmezte. Egy ünnepi beszédben egyébként kellenek a nagy szavak. Szerencsére a magyar miniszterelnök elkerülte azt a magyar önmeghatározást, hogy az a magyar, akinek fáj Trianon, minthogyha az, aki a Trianonnal szemben az együttműködést, a megbékélést, a jószomszédi kapcsolatokat, a határon átnyúló együttműködési formákat támogatná, az nem lenne legalább ugyanolyan jó magyar. Tehát ez része, bizonyos értelemben része a trianoni folklórnak ez a kijelentés, úgyhogy azt gondolom, hogy különösen azért, mert Magyar Péter beszédének azért minimum 4 súlyponti eleme volt, és ebből a kétségkívül a legfontosabb az, hogy egyfajta visszatérés az Antal Józsefi magyar külpolitika, a rendszerváltás utáni magyar külpolitika 3-as prioritásához. Azt mondja, hogy a legfontosabb a nyugati euróatlanti szövetségen belül való újbóli helyfoglalásunk. Tehát, hogy ott senki ne kérdőjelezze meg, hogy Magyarország a nyugati civilizáció a Nyugat-Európai Szövetségnek a része. A másik az, hogy a jó szomszédi kapcsolatok, és ezen belül egy új elem, hogy a közép-európai kapcsolatoknak egyfajta újrateremtése. A június 23-án várható visegrádi miniszterelnök és csúcs találkozó Budapesten különböző magyar javaslatokkal fog majd szembesülni, és nyilvánvalóan már folyamatosan dolgoznak. És a harmadik nagyon hangsúlyos elem az a kisebbségi magyarok jogainak a védelme. Ez az, ami a 3-as prioritást azóta sem kérdőjelezte meg, az elmúlt 30 évben erre nagy szükség van. Más kérdés, hogy a rendszerváltás óta ezt nem mindig sikerült egyenlő súllyal képviselni.
1: Ezek szerint irredentizmusról nincs szó, mint ahogy azt az ön által eléggé élesnek nevezett szlovák külügyminiszteri reakcióban olvasni lehetett.
2: Teljességgel kizárt. Erről sokat beszélünk Magyarországon 1945 óta. Minden felelős magyar kormányzati tisztségviselő, minden felelős magyar értelmiségi tisztában van azzal, hogy a revízió zsákutca. És a revíziót gyakorlatilag az Európai Unió, egyáltalán a határkérdést az Európai Unió levette a magyar felelősség válláról azzal, hogy az unión belül a schengeni rendszer kiépül. Magyarország 7 szomszédja közül már csak 2 olyan szomszéd állam van, ahol a határok tiltó funkcióit felszámoló schengeni rendszer még nem működik, ez Szerbia és Ukrajna. 2 nagyon nehéz eset egyébként, de Szerbiában vannak ígéretes elmozdulások, és vannak katasztrofális nehézségek is. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy revízióval gyanúsítani egy olyan magyar kormányzatot, amely igen nagy hangsúlyt helyez a közép-európai együttműködésre, ez megnehezíti a következő napoknak, heteknek a tárgyalásait.
1: Ezek szerint számít arra, hogy az elemzők által szerencsétlennek tartott kijelentés mentén azért újabb törésvonalak jöhetnek a Benes ügy miatt eleve nem túl jó szlovák magyar kapcsolatokban?
2: Hát itt őszintén reménykedem abban, hogy a magyar külügyminisztérium új vezetője tisztán látja, hogy kemény szavakkal és érzelmi politizálással semmire nem megyünk. Az a 2 törvény, amely a nevesítetlen földek ügyében a 90-es években már gyakorlatilag több tízezer az úgynevezett benesdeképünökre, hiszen a Szlovák Nemzeti Tanács rendeleteinek a kárvallottjairól volt szó többségében, ezeket a kérdéseket higgadtan, szakszerűen sorra kell venni, katalogizálni kell, úgy, ahogy ez például a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság esetében a református egyház úgynevezett benesi dekrétumra visszavezethető kárait már rendezni látszik, tehát minthogyha már a református egyháznak egyébként súlyos és szimbolikus veszteségeit sikerült rendezni, ugyanígy ezt a néhány száz megmaradt csontvázat, ezt rendezni kell, és minél gyorsabban el kell jutni a magyar-szlovák kapcsolatokban oda, ami a balkáni államok kivételével már Közép-Európában megtörtént, egy nyilvános elégtételt, kölcsönös megbékélési nyilatkozatot a legmagasabb szinten, a miniszterelnökök, a köztársasági elnökök szintjén egy megbékélési nyilatkozatot, és a megbékélési nyilatkozathoz pedig egy megbékélési alapot, megbékélési programokat, hogy ne csak a Rákóczi Szövetség autóbuszai kacskaringozzanak itt a Kárpát-medencében, hanem magyar-szlovák kölcsönös kapcsolatok jöjjenek létre, hogy magyar-szlovák közös képzések legyenek, nem csak az egyetem egyetemeken, hanem már a középiskolákon. Az, amit a vegyes bizottságnak a javaslatai egyébként hangsúlyoznak, és hát az egyik legsúlyosabb hiány, ami ezt a kapcsolatot pillanatilag nehezíti, az, hogy minél hamarabb szülessék meg egy szlovákiai kisebbségi törvény, amelyben a szlovákiai magyarságnak a közösségi, nyelvi, önkormányzati jogai is megjelennek.
1: Azóta, hogy Magyarországon kormányváltás történt, több olyan ügy is terítékre került, ami törésvonalakat teremt a szlovák-magyar kapcsolatokban, legyen szó az említett Benes ügyről, erről a most használt mondatról, vagy akár a Felvidék kifejezésről, és ezek általában úgy kerülnek a közbeszédben előtérbe, mint konfliktus forrás, de az, hogyha ezekben az ügyekben elindul valamilyen párbeszéd a felek között, hozzájárulhat ahhoz, hogy közelebb kerüljünk ehhez az ön által is említett magyar-szlovák megbékéléshez?
2: Én azt gondolom, hogy az új magyar kormány, az új magyar külpolitika a szomszédságnak a hangsúlyozásával, a pozitív szomszédságpolitika hangsúlyozásával kell, hogy szembesüljön, és a szlovák külpolitika is kell, hogy szembesüljön ezzel a lassan 35 éve történő egy helyben járással. Miközben a kapcsolatainkból a legsúlyosabb konfliktus forrásokat többé-kevésbé már sikerült kiiktatni, ezek a maradék csontvázak, ezek kiválóan alkalmasak arra, hogy szakszerűen, nagyon röviden, rövidre lehessen zárni őket, és azt követően pedig előtérbe helyezni azt, hogy ennek a két nemzetnek ez a közel 700 kilométernyi közös határa, ez nem periféria többé. Itt olyan intenzív határon átnyúló kapcsolatok vannak. Az európai területi társulásoknak egy jelentős része éppen erre a határszakaszra irányul, és ez a két külügyminisztériumnak a felelőssége, hogy ezt a együttműködést tovább kapcsolja. Úgyhogy ezek a szójátékok, Trianon fáj, meg a magunkkal vagyunk határosak, ezek tulajdonképpen valóban, ahogy egyszer Orbán Viktor is fogalmazott, régi szóviccek. Ugye, tehát érdemes lenne ezekkel óvatosan bánni, főleg, hogyha látjuk, hogy a másik oldal ezeket nagyon gyorsan tematizálja, és ezeket rövidre zárni. Ami pedig a Felvidék kifejezést illeti, ott is azt gondolom, hogy nagyon gyorsan meg lehet egyezni abban, hogy vannak kifejezések, amikor helyén való. A szlovákiai magyarság önmagát egy Budapestről kölcsönzött szóval felvidékinek nevezi, ezt el kell fogadni, mert ez a magyar közösség önmeghatározása, ezzel ugyanúgy nincs semmi probléma, mint az alföldi szlovákság önmeghatározásával. Arra azonban vigyázni kell, hogy nehogy véletlenül eljussunk oda, hogy valóban Szlovákia egészét, ezt a 5 milliós sikeres nemzetet továbbra is egyfajta Trianon következményeként kezeljük. Egy önrendelkező Csehországból különvált sikeres Európai Uniós tagállamról van szó, az egyik legfontosabb szomszédunkról, és ennek megfelelően azt gondolom, hogy az elmaradt megbékélést nem lehet megspórolni, erre törekedni kell, és nagyon gyorsan és könnyen látványos eredményt tud fölmutatni mind a két ország a szomszédság kapcsolatokban.
1: És bár az éles kritikák, illetve az üzengetés zajában némiképp elvesztek a konstruktívabb hangok, voltak azért olyan politikusok is, akik elsősorban pont azt hangsúlyozták, amit ön is említett, tehát hogy az ilyen érzékeny kérdésekben, amiben a két nemzet álláspontja azért alapvetően eltérő, több empátiára lenne szükség. De önök szakértőként hogy látják, addig, amíg a felek nem tudják rendezni az ügyeket, és nem kerülünk közelebb ahhoz a bizonyos tényleges megbékéléshez, hogyan kellene ilyen ügyekben kommunikálni, hogy ne rontsák tovább, vagy adott esetben ne rontsák a szlovák-magyar kapcsolatokat?
2: Hát én azt gondolom, hogy vissza kell térni a napi menetrendhez, ki kell tűzni olyan konkrét feladatokat, amit egyébként a már említett és két éve ülésetett Magyar-Szlovák Kisebbségügyi Vegyes Bizottság pontokba foglal, kormányzati, mind a két kormányzat felelősségét teszi, a kormány határozatokban megjelennek, és ezeket kell igazából ráirányítani ezekre a megmaradt problémákra, és a problémák természetesen folyamatosan újra születnek, hiszen látjuk azt, hogy milyen katasztrófát okoz az, hogy a Dunán, Pozsony és Budapest között alig van használható tömeges kamionforgalomra alkalmas híd. Itt Komáromban, ahonnan beszélek, ugye elakadnak a kamionok, átjönnek az új hídon, de nincs levezetés. Tehát a területfejlesztés, a térségfejlesztés ebben a határrégióban közös, hatalmas nagy feladat. És erre a hatalmas nagy feladatra érdemes lenne akár kormánybiztosokat is kinevezni, hogy ezt tervezzék meg, függetlenül attól, hogy van-e éppen magyar miniszter a szlovák kormányban, kormányban, mint ahogy sajnálatosan nincs jelenleg magyar párt a kormánykoalícióban. Ettől függetlenül ez a közös térségfejlesztés a határrégióban hatalmas feladat. A roma kérdés, a határrégiókban élő romáknak a közös képzése, közös roma tanodáknak a létrehozása, és hát millió más egészen praktikus feladat. Úgyhogy most, hogy látom az összetartozás napjának a semadokos ünnepségeit itt a felvidéken, a délszlovákiai magyar régióban, kezdek félni attól, hogy egy újabb kopjafás ünnepséget csinálunk belőle, miközben majdnem minden településnek vannak közös kapcsolódási pontjai a magyarországi testvérvárosokkal a határtérségekben, tehát nagyon jó lenne, hogyha voltak rá egyébként példák, most az ünnepség sorozat keretében is, hogy nem főzőcske versenyek és nem mondva csinált megemlékezések és a gyász percei erősödnek föl, hanem az együttműködésnek, az együvé tartozásnak az ünnepségei, és a Dunaszerdahelyi katasztrofális eset is jól mutatja, hogy érdemes nekünk, szlovákiai magyaroknak is figyelnünk arra, hogy lehetőség szerint egyértelműen beszéljünk az összetartozásról, a magyar-szlovák összetartozásról, a magyar-magyar és a közép-európai összetartozásról egyaránt.
1: Több szlovák politikus is élesen bírálta a magyar miniszterelnök nemzeti összetartozás napja alkalmából elmondott beszédét, amelyben Magyar Péter megjegyezte, hogy Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos. Azt a kérdést, hogy egy-egy ilyen kijelentés inkább identitásépítő szimbólum, vagy a politikai provokáció eszköze, az elmúlt percekben Szarka László történésszel, a Komáromi Selye János Egyetem professzor emeritusával jártuk körül. Hálásan köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
2: Én is köszönöm a felkérést.

Kedves hallgatóink, 4 perccel 7 óra előtt időjárás és orvos meteorológiai jelentéssel folytatjuk. Ma is folytatódik a füllett meleg idő, de nyugat felül fokozatosan megnövekedik a felhőzet, és késő délutántól egyre több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, 27 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet, viharok kíséretében a szél is megerősödik. A nap első felében még erős kánikulai hatásokra, meleg front jellegű terhelésekre kell készülni, majd délután egy hideg front érkezik északnyugat felől, és hirtelen vált hideg frontira a meteogyógyászati terhelés, írja a susvarnap.hu. A hidegfront előtti igen meleg levegőben szaporodnak a rosszul létek, szívelégtelenség, légzési nehézségek, szédülés, leeső vérnyomás jelentkezhet, nő a trombózisok valószínűsége. Majd ez a késő délutáni óráktól az érintett területeken gyorsan vált át kiugró vérnyomás értékekbe, mellkasi panaszok, aritmiák, görcsös fejfájások, emésztési zavarok jelentkezhetnek egyre gyakrabban. A megérkező zivatarok viharos szelek térségében tovább romlik a humán meteorológiai helyzet, szokatlan feszültség, szorongásos, pánikszerű reakció kialakulása is várható, sokat fog romlani az alvás minőség, és mindez csak bevezetője lesz a folytatásban várható erős hidegfrontnak. Vigyázzanak magukra és egymásra is!

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat 2026. június 9-én, kedden, Félix napján. Egy hónap háttéregyezkedés után megvan az új romániai miniszterelnök jelölt. Eugen Tomac már meg is kezdte a tárgyalásokat a parlamenti pártokkal. Erről lesz szó 4:48-kor. 7:30 után pedig Tálos Péter biztonságpolitikai szakértővel elemezzük az aktuális iráni helyzetet. Előtte még jöjjenek a legfrissebb információk Mezőszállási Márktól.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Donald Trump figyelmeztette Netanyahut az iráni konfliktus eszkalálódására. Kormányellenes tüntetést tartottak Berlinben. A hőmérséklet 23 és 32 fok között alakul. Jönnek a részletek. Donald Trump amerikai elnök az Axios hírportálnak adott interjújában közölte, figyelmeztette Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt, hogy egy Irán elleni újabb háborúban Izrael akár magára maradhat. Trump szerint több közel-keleti ország is a feszültség csökkentését kérte Washingtontól. Az elnök arról is beszélt, hogy iráni tisztviselők jelezték, nem kívánják folytatni a támadásokat és Izraeltől is önmérsékletet várnak. A nyilatkozat azután hangzott el, hogy a térségben ismét kiéleződött a katonai helyzet. Eközben a libanoni elnök kijelentette, addig nem találkozik Netanyahu, valamíg nem születik megállapodás a harcok lezárásáról. Több ezer ember gyűlt össze Berlinben a brandenburgi kapunál, ahol a résztvevők a német szövetségi kormány azonnali lemondását követelték. A demonstrálók emellett a közvetlen demokrácia bevezetését, a migrációs politika szigorítását, valamint a közszolgálati média finanszírozásának átalakítását is sürgették. A szervezők 10 000 résztvevőre számítottak, a rendőrség becslése szerint azonban körülbelül 2 000-en jelentek meg. A fővárosban eközben baloldali szervezetek is tiltakozó akciókat tartanak egy nemzetközi befektetői konferencia ellen. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa Volker Türk az Egyesült Államokat a Kuba elleni szankciók azonnali feloldására szólította fel. Szerinte az idei évben bevezetett új korlátozások súlyosan rontják a lakosság életkörülményeit és veszélyeztetik az alapvető emberi jogokat. A főbiztos azt állítja, hogy az üzemanyag hiány miatt rendszeressé váltak a hosszú áramszünetek, miközben az egészségügyi ellátásban is komoly fennakadások jelentkeznek. Washington szerint ugyanakkor a kubai vezetés biztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államokra nézve. Szlovákia csatlakozott ahhoz a nemzetközi nyilatkozathoz, amely az izraeli legfelsőbb bíróság döntésére reagálva a humanitárius szervezetek munkájának védelmét sürgeti. A kezdeményezést Hollandia indította és 20 ország, valamint az Európai Bizottság is támogatta. A dokumentum aggodalmát fejezi ki a gázai övezetben kialakult humanitárius helyzet miatt, és arra figyelmeztet, hogy az új szabályozások akadályozhatják a segélyszervezetek működését. Juraj Blanár külügyminiszter hangsúlyozta, a humanitárius segélynyújtást nem szabad indokolatlan korlátozásokkal nehezíteni. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök telefonon egyeztetett Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel, Donald Trump amerikai elnök megbízottaival. Az ukrán államfő a megbeszélést nagyon pozitívnak nevezte és közölte, a felek a diplomáciai erőfeszítések felgyorsításáról tárgyaltak az orosz-ukrán háború lezárása érdekében. Zelenszky szerint bár a nemzetközi figyelem jelenleg nagyrészt a közel-keleti eseményekre összpontosul, az európai béke kérdése továbbra is napirenden marad. Az ukrán elnök a G7-es csúcs találkozó és más júniusi diplomáciai események kapcsán is egyeztetett partnereivel. Tavaly csak nem 20%-kal emelkedett a nukleáris fegyverekre fordított globális kiadások. A 9 atomfegyverrel rendelkező ország összesen 119 milliárd dollárt költött erre a célra, ami rekordnak számít a szervezetek mérései szerint. A legtöbbet továbbra is az Egyesült Államok fordított a nukleáris arzenáljára, több mint 69 milliárd dollárt, a második helyen Kína áll, míg a harmadik legnagyobb kiadó az Egyesült Királyság lett, megelőzve Oroszországot. Szakértők szerint a számok arra utalnak, hogy új nukleáris fegyverkezési verseny van kibontakozóban.
0: Időjárás.
2: A nap folyamán nyugat felől megnövekszik a felhőzet, délutántól főként a nyugati területeken záporok, zivartarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a szél többnyire gyenge, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek a rendőrök Pozsonyban a Dolnozemszká úton a kórház közelében a belváros irányába. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigándi Lászlóval.
1: A magyar labdarúgó válogatott ma Debrecenben a Nagyerdei stadionban 19 órától telt ház előtt a kazah együttessel játszik előkészületi mérkőzést. Hétfőn a bajnok Győr és az ezüstérmes Ferencváros labdarúgó csapatának játékosai is megkezdték a nyári felkészülést. A csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő portugál labdarúgó válogatott Roberto Martínez szövetségi kapitánysága alatt érte el a legrövidebb időn, 3,5 éven belül a 100 gólt. A jelenlegi előrejelzések alapján viharos idő várható Mexikóvárosban a labdarúgó VB csütörtöki nyitó mérkőzése a Mexikó-Dél-Afrika találkozó alatt. Luka Modric, a horvát labdarúgó válogatott csapatkapitánya, a szlovénok elleni világbajnoki felkészülési találkozón vasárnap este 198. alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, ezzel pedig beérte a szintén 198 válogatottságnál tartó Lionel Messit. Christian Eriksen, a dán labdarúgó válogatott középpályása, elhagyhatja a kórházat azok után, hogy vasárnap este összeesett az ukránok elleni felkészülési mérkőzésen Odenzében. Kós Hubert 200 háton világranglista vezető időt úszott az Austinban rendezett hétvégi viadalon. A szám olimpiai bajnoka a magaslati edzőtáborból érkezve a Texas Egyetem házi versenyén az előfutamban 1 perc 54,85 század másodperces idővel zárt, ezzel idén ő lett az első, aki 1.55 percen belülre került. 2 évvel meghosszabbította szerződését Michal Madzin, a bajnok lévai férfi kosárlabda csapat sikeredzője. 2019 óta irányítja az együttest, amellyel 5 aranyérmet és 1. helyet harcolt ki, tavaly pedig védencei bejutottak a Bajnokok Ligája csoportkörébe.

De Zverev is maradt a harmadik. Marozsán Fábián 7 pozíciót rontva a 61. Fucsovics Márton 10-et visszacsúszva a 75. Alex Molcsán pedig 8 helyet javítva a 102. A nőknél sincs változás az élcsoportban. A fehér orosz Arina Szabalenka a lista vezető, a kazak Jelena Rybakina és a lengyel Iga Świątek előtt. A Garros bajnok orosz Mira Andrejeva már a 6., a fináléban alul maradt lengyel Maja Kvalinska 93 pozíciót ugorva a 21., Udvardi Panna 6 helyet lecsúszva a 65., Rebeka Sramková viszont 5 pozíciót javítva a 120. A nemzetközi sajtó a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonellinek, a Mercedes olasz pilótájának a dicsőségét zengi a Forma 1-es monakói nagydíj másnapján.

0: 7 óra 17 perc van. Egy hónap háttéregyezkedés után megvan az új romániai miniszterelnök jelölt. Eugen Tomak, eddigi európai parlamenti képviselő, az államfő határon túli románokkal való kapcsolatokért felelős tiszteletbeli tanácsadója, már meg is kezdte a tárgyalásokat a parlamenti pártokkal, ugyanis ahhoz, hogy kormányfő lehessen, 10 napon belül parlamenti többséget kell szereznie, ami nem lesz egyszerű. Arról mi várható az elkövetkező napokban, Pataki István újságírót, a Maszol hírportál főszerkesztő helyett. Kérdezem, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: Ha jól értem, ez most egy technokrata, egy szakértői kormány lenne?
1: Szakértői kormányról van szó, bár a miniszterelnök maga, ő nem nevezhető technokratának, egy vérbeli

0: politikus, kétségtelen viszont, hogy egy bukott politikus. Az általa vezetett kis párt, a Népi Mozgalom pártja, ezt korábban Traian Băsescu volt államfő, hozta létre. Ez a kis párt gyakorlatilag, tehát ez a kis párt egyrészt nincs a parlamentben, és az utóbbi években eltűnt a politikai szintéről. Az, hogy Eugen Tomák mégis európai parlamenti képviselő lehetett, az az ő hát ügyességének, politikai opportunizmusának is köszönhető, hiszen sikerült olyan szövetségeket kötnie ezzel a kis párttal, amely révén ő maga meg tudott maradni az európai parlamenti képviselőségnél. De mindenképpen az ő esetében politikusról beszélhetünk, és az államfő az ő jelölésével vélhetően abban bízik, hogy megvannak a megfelelő kapcsolatai mindegyik politikai párt fele, illetve a négy koalíciós pár, volt koalíciós párt fele, és ezáltal lehet előnyös számára ez a próbálkozás. A miniszterek azok egytől egyig, hiszen van már egy nem végleges, de egy átmeneti lista, ami még változhat. A miniszterek azok igazából technokraták, többnyire olyan politikusok, akik nem a politikából is semmiképp sem annak az első vonalából érkeznek, maximum pár tagok esetleg, de nem klasszikus politikusok, nem egykori képviselők, stb.
1: És ugye hétfőn már meg is kezdte a tárgyalásokat Tomák a parlamenti pártokkal. Mennyire voltak sikeresek ezek a tárgyalások? Hogyan nyilatkoztak a pártelnökök?
0: Hát semennyire tulajdonképpen. A tárgyalások után a Nemzeti Liberális Párt gyakorlatilag elutasította a támogatást. Ugye a Nemzeti Liberális Párt a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDSZ alkotja jelenleg a kormánykoalíciót, az ügyvívő kormányt, amely ugye korábban megbukott egy bizalmatlansági indítványon. Szóval a Nemzeti Liberális Párt, fogalmazzunk úgy, hogy erős szkepticizmussal fogalmazott, szinte biztosra vehető, hogy ők nem fogják támogatni a parlamentben. A Mentsétek meg Romániát Szövetség, amellyel egyébként korábban Eugen Tomák pártja együttműködött, és ennek az együttműködésnek a révén jutott be az Európai Parlamentben. Nyilván ehhez is fűzött reményeket Nikus Orden államfő, hogy talán innen remél majd támogatást. A Mentsétek meg Romániát Szövetség is meglehetősen hát elutasítóan nyilatkozott. Tulajdonképpen nem zárta teljesen be a kaput, de inkább a tárgyalások utáni nyilatkozatokból úgy tűnik, hogy ez a párt sem feltétlenül támogatja. Egyértelműen a párt valószínűleg, hogy nem fog egy olyan álláspontot elfoglalni, hogy támogatja. Az persze nem kizárt, hogy esetleg egyes képviselői mégis rászavaznak, abban az esetben, ha egyáltalán részt vesznek a szavazáson, hiszen ez is egy fontos kérdés, hogy a pártok miként döntenek, hogy egyáltalán bemennek-e a parlamentben, amikor dönteni kell. A Szociáldemokrata párt pedig, amely ugye messze a legnagyobb frakcióval rendelkezik a parlamentben, igazából úgy tűnik, hogy támogatja Eugen Tomákot, de ez mondjuk nem meglepő, hiszen a Szociáldemokrata párt buktatta meg a Ilie Bolozsán kormányt, ezért van most ügyvívő kormánya Romániának, ő kezdeményezte a bizalmatlansági indítványt, és az AUR-ral, az ellenzéki AUR-ral együtt szavazták meg, és tulajdonképpen a PSD-nek, a szociáldemokratáknak az a fő céljuk, hogy végre már Bolozsán eltűnjön a kormány éléről, tehát ügyvívőként is, és végre jöjjön bárki is, csak valaki más, és azért többnyire megállapítható, hogy néhány kulcsminisztériumban azért olyan figurákat ajánlott Eugen Tomák, akik közel állnak, mondjuk így finoman, a szociáldemokrata párthoz, tehát az ő részükről egy pozitív szavazás várható a parlamentben. Az RMDS-szel ma tárgyal Eugene Tomák. Az RMDS-nek az álláspontja azért egyelőre az, hogy nem igazán jó az Eugene Tomák féle megoldás, de hát meglátjuk a tárgyalások utáni nyilatkozatokat, meg majd aztán a végső állásfoglalását az RMDS.
1: És hát ugye a kérdés az, hogy sikerül-e megszerezni ezt a parlamenti többséget, hiszen ön is jelezte, hogy a Pinili nem igazán akarja támogatni ezt a miniszterelnök jelöltet. Kimarad még? Várható, hogy a szocialisták mellé beáll mondjuk valamelyik jelenlegi ellenzéki párt?
0: Hát az AUR az egészen biztosan azt mondja, hogy ő még tárgyalni sem akar, persze véletlenül nem is tárgyalna vele Eugene Tomák, de hallani sem akar erre a kormányról. Az AUR-nak az álláspontja továbbra is az, hogy előrehozott választások kellenek. Van néhány kis párt, frakciócska a parlamentben, amely az AUR-hoz közel álló, tehát ilyen mindenféle kis ultranacionalista csoportok, pártocskák, frakciócskák, amelye támogatják, vagy legalábbis ők meggyőzhetők arról, hogy támogassák Eugene Tomák kormányát, ezért ma nehéz megjósolni. Tehát inkább arra hajlanék, hogy nem sikerül, de végső soron nagyon minimálisan, tehát néhány szavazattal akár sikerülhet is, abban az esetben a szociáldemokrata párt támogatja, ha esetleg az RMDS is támogatja, és néhányan átszavaznak mondjuk a Mentsétek meg Romániát szövetségből is, és akkor ehhez jönnek még a nemzeti kisebbségek képviselő is, mint mondtam, ezek a kis pártfrakciócskák. Hát így összejöhet egy többség, de jelenleg lehetetlen ezt megjósolni, inkább arra ajlanék, hogy nem fog sikerülni ez a próbálkozás.
1: De ha még sikerülne is, ugye egy szakértői kormányról beszélünk, amelynek gondolom korlátozott a mozgástere, tehát mennyire nyúlhatna hosszúra ez az időszak?
0: Tulajdonképpen nem korlátozott a mozgástere, hiszen amennyiben megszavazzák, egy teljes jogú kormányról beszélhetünk. A probléma az, hogy minden egyes lépését így is azokkal a pártokkal kell egyeztesse, akik egymással gyakorlatilag nincsenek beszélő viszonyban. Tehát a probléma ugyanúgy megmarad, hiszen minden egyes törvényhez, minden egyes lépéshez ki kell alakítani egy új és új többséget. Ami rendkívül nehéz, a másik probléma az, hogy én nem hiszem, hogy bármelyik pártnak is a szavazói örülnek annak, hogy mondjuk az ő pártjuk támogat egy olyan kormányt, amelyben nincs is benne. Hát igazából ilyen faramuci helyzet, én nem gondolom, hogy bármelyik párt nyerhet ebből a történetből. Presztízs kérdés a szociáldemokratáknak, hogy végre Bolozsán nincs már ott a kormány élén, de igazából miután senki sem profitálhat, vagy talán csak az AUR az egyetlen következetes ellenzéki párt az utóbbi időben, én arra számítok, hogyha ez sikerül is ezt a kormányt megszavazni, akkor néhány hónapon belül megbukik, és újra kezdődik minden. Tehát ez szintén.
1: Azt is említsük meg, hogy Romániának az uniós helyreállítási alap augusztus végi határideje előtt is még végre kell hajtani a számos reformot, tehát ezért is fontos lenne a parlamenti többség megszerzése?
0: Igen, tulajdonképpen ezekben a kérdésekben ismétlem, így is, úgy is a pártoknak kell megegyezniük. Tehát amennyiben van egyesség, akkor ezeknek a nagy része átvihető. Egyébként a többségükben van is egyesség. Én azt gondolom, hogy ezen nem fog múlni az, hogy Románia egyrészt a SAFE program keretében belül megkapja a pénzt, másrészt a helyreállítási alapból megkapja a pénzt. Tulajdonképpen az Európai Uniónak is az az érdeke, hogy Románia ezeket megkapja, és hogy valamiféle erőlerépést tudjon felmutatni, hiszen az AUR erősödhet, már pedig az nyilván az Európai Uniónak sem érdeke, hogy Romániának egy olyan párt, hogy Romániát egy olyan párt irányítsa, amelyet többen azért egy orosz barát vonallal is vádolnak.
1: Egy hónap háttéregyezkedés után megvan az új romániai miniszterelnök jelölt. Eugen Tomák meg is kezdte a tárgyalásokat a parlamenti pártokkal, ugyanis ahhoz, hogy kormányfő lehessen, 10 napon belül parlamenti többséget kell szereznie, ami nem lesz egyszerű. Arról mi várható az elkövetkező napokban, Pataki István újságírót, a Maszol hírportál főszerkesztő helyettesét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm a megkeresést. Napok

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a Pátria Rádió hallgatóinak! Irán és Izrael rakéta csapásokat indítottak egymás ellen, majd az amerikai elnök felszólítására Teherán fel is függesztette a támadásokat. Mi várható Iránban is, mekkora esély van az amerikai-iráni béketárgyalások sikerére? Ezzel folytatjuk a regionális hírek után, most Mezőszállási Márk következik.
2: Még mindig nincs kitűzött kezdési időpontja a komáromi vághíd felújításának. A szlovák közútkezelővállalat tájékoztatása szerint továbbra is zajlik a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás, jelenleg a beérkezett ajánlatok értékelése folyik. A tervek szerint a felújítás idején a forgalom többnyire félpályán haladhat majd, ideiglenes jelző lámpás irányítással, bizonyos munkafázisok alatt azonban teljes útzárakra is szükség lehet. A közútkezelő egyelőre nem közölt részletes ütemtervet, és arra sem adott választ, hogy a beruházás megelőzheti-e vagy követheti az izsai kereszteződés átépítését. Június végéig munkanapokon kevesebb személyvonat közlekedik Pozsony és Galánta között a délutáni csúcsidőben. A Szlovák Vasút Társaság tájékoztatása szerint a járatritkítás oka a mozdonyvezető hiány. A társaság közlése szerint a rendelkezésre álló személyzetet a legforgalmasabb vonalakra csoportosították át. A kieső személyvonatok helyett több Rex sebes vonat is megáll Pozsony Ivánkán, Csek, Lészen, Szencen és Diószegen. Ezeken a járatokon a személyvonatokra érvényes jegyeket is elfogadják. A vasúttársaság emellett hosszabb szerelvények indításával igyekszik mérsékelni a fennakadásokat. A múlt héten összesen 564 alkalommal vonultak ki a szlovákiai tűzoltók és mentőegységek. A tűzoltó és mentőszolgálat adatai szerint 144 esetben tűzesethez riasztották őket, a legtöbb beavatkozás Pozsony megyében történt. A tűzoltók emellett 248 alkalommal nyújtottak technikai segítséget, közlekedési balesetekhez 155-ször hívták őket, míg a veszélyes anyagok miatt 17 esetben kellett intézkedniük.
0: Időjárás.
2: A nap folyamán nyugat felől megnövekszik a felhőzet, délutántól főként a nyugati területeken záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a hegyvidéki térségekben kissé hűvösebb lesz, a szél többnyire gyenge, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek a rendőrök Pozsonyban, a Dolnozemská úton, a kórház közelében, a belváros irányába. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: fly, let it sway.
1: 7 óra 37 perc van. A vasárnap és a hétfői napon újra kiéleződött a helyzet Irán és Izrael között. A két ország rakétákkal támadta egymást. Szakértők szerint ezek a fejlemények a konfliktus legkomolyabb eszkalációját jelentették az április elején megkötött törékeny tűzszünet óta. Donald Trump amerikai elnök azonban a támadások leállítására szólította fel a feleket. Nem sokkal ezután az iráni hadsereg főparancsnoksága bejelentette, hogy felfüggesztik az Izrael elleni támadásokat. Mi várható a Közel-Keleten? Erről kérdezem Tálas Pétert, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzőjét. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Először is kezdjük azzal, mi okozta, hogy az elmúlt két napban Irán és Izrael is fokozottan támadni kezdte egymást.
2: Ugye azt kell látni, hogy Irán nagyon szeretné az ellenállás tengelyének a megőrzését és a stratégiai veresség elkerülését, tehát Teherán számára azt jelenti, hogy az iráni vezetés a Hezbollah súlyos vereségét is el akarja kerülni, és amikor Izrael valami módon támadja a Hezbollahot, illetve Libanont, ebben az esetben az utóbbi időben Irán hát maga száll a Hezbollah védelmére. Most is ez történt, tehát Izrael emlékeim szerint talán Beirutban bombázott, erre válaszul ugye az irániak 10-11 rakétát lőttek ki Észak-Izrael, vagy Izrael különböző területeire, és ezt követően válaszoltak az izraeliek gyakorlatilag az irániaknak. Ugye a konfliktus részben két összekapcsolt harc szintén zajlik, van egy amerikai-izraeli iráni háború, ami intenzitásában kétségtelenül jelentősen csökkent, mert a felek egy ilyen, mondjuk azt, hogy tűzszünet forma vannak, de ez a tűzszünet azért elég lazán van értelmezve minden részről. A másik pedig az Izrael-Hezbollah-libanoni háború, ami viszont továbbra is igen aktív, és jelenleg gyakorlatilag ez jelenti a regionális eszkaláció fölforrását.
1: És úgy tűnik, hogy Donald Trump amerikai elnöknek sincs ínyére az, hogy ugye Izrael kiterjesztette ezt az offenzívát Dél-Libanonra. Hogyan értékeli azt, ahogy az elmúlt napokban Donald Trump beleszólt ebbe a konfliktusba?
2: Azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy az Egyesült Államok a háború lezárásában és Irán nyomás alá tartásában érdekelt. Tehát Washington elsőleges célja, hogy nem annyira most már a rezsimváltás Iránban, hanem egy olyan politikai megállapodás létrehozása, amely korlátozza Irán nukleáris programját, fenntartja az amerikai stratégiai jelenlétet a Perzsa-öbölben, illetve hát biztosítja a tengeri kereskedelmi útvonalakat, különösen egyébként a hormuzi szorost, és megakadályoz egy újabb regionális háborút, vagy a háború kiterjesztését. És ez azért nagyon fontos, részben azért nagyon fontos, mert ugye tudjuk, hogy Donald Trump, hát mondjuk azt, hogy a béke elnökeként jelent meg, és gyakorlatilag úgy szeretné eladni magát, de szerintem ami ennél is fontosabb, hogy az Amerikai Egyesült Államokban már a novemberi választásokra készülnek, és nem lenne jó, ha a novemberi választások olyan módon, fogalmazunk úgy, hogy egy olyan körülmények között zajlanának, amikor az Egyesült Államok és Izrael még konfliktusban van Iránnal, azzal az Iránnal, aki egyébként még meg tudja bénítani a hormuzi szorost, és a hormuzi szoros megbénításával gyakorlatilag hát egy energiaválságot tud előidézni a világban. Tehát azt gondolom, hogy az Egyesült Államok és Donald Trump is a háború lezárásában érdekelt, viszont ezzel szemben Izrael pedig gyakorlatilag ugye abban érdekelt, hogy Irán hosszú távon se tudja helyreállítani a katonai nukleáris képességeit, Libanonban pedig ugye addig nem tekinti lezártnak a háborút, amíg a Hezbollah nem vonul vissza Dél-Libanonból, nem veszti el rakéta és drón képességeinek jelentős részét, illetve nem szűnik meg közvetlenül fenyegetni Észak-Izraelt. Nagyjából itt állunk, és emiatt van eltérő érdekeltsége Izraelnek és Donald Trumpnak, aminek hát egyre hangosabban és egyre látványosabban ad jelt egyébként maga az amerikai elnök is.
1: És az izraeli kormány Libanon politikája mennyire hátráltathatja az amerikai-iráni béketárgyalásokat, mert jelenleg úgy tűnik, hogy eléggé igen.
2: Így van. A gyakorlatilag a jelenlegi helyzet paradoxon az, hogy az amerikai-izraeli iráni háború pillanatnyilag a lezárás irányába halad, miközben az izraeli Hezbollah konfliktus továbbra is aktív, és pont ez veszélyezteti a szélesebb regionális rendezést. Ugye Washington a két front szétválasztására törekszik, míg a teherániak, illetve a Hezbollah összekapcsolná őket. A következő hetek kulcskérdése szerintem az lesz, hogy sikerül-e Libanont leválasztani az iráni dossziéről, vagy pedig a libani harcok ismét magukra rántják az egész térséget egy újabb eszkalációs ciklusba. Még nem látjuk ezt, mindenkinek van hát különböző eszköze, részben a tompítására, részben pedig az eszkalációra is. Most úgy látszik egyébként, hogy vannak területek, ahol lehet kompromisszumot kötni. Ugye egyre inkább úgy tűnik, hogy a hormuzi szoros lezárása, vagy a hormuzi szorosnak a megbénítása az hosszú távon Iránnak sem jó, mert ez a saját kereskedelmi útvonalát is megbénítja. Viszont a másik nagy probléma, hogy Irán még mindig köti azt a feltételt, vagy be akarja tartatni azt a feltételt, hogy libanoni hát béke nélkül nincsen iráni amerikai megállapodás sem.
1: Maradva még Libanonnál, ugye az elmúlt napokban elég éles kijelentések érkeztek Donald Trumptól, ugye a hírek szerint viszonylag éles szóváltás is történt közte és Netanyahu között, mert az amerikai elnöknek egyáltalán nem tetszett ez a támadás, amit ugye Izrael elkezdett Libanonban. Mennyire van ön szerint esély arra, hogy ez az egész eset megronthatja a viszonyt Amerika és Izrael között, ha ez így folytatódik, akár Amerika végül ki is állhat Izrael mögül? Mert valami ilyesmit mondott Donald Trump, hogy magára maradhat Netanyahu.
2: Nem hiszek ez utóbbiban. Nyomást gyakorolhatnak, illetve hát mondjuk azt, hogy zsarolhatják a Netanyahu kormányt azzal, hogy esetleg kevesebb támogatást kapnak, de az Amerikai Egyesült Államok nagyon szilárdan áll Izrael mögött. Ez nem az elnöknek a függvénye szerintem, hanem egész egyszerűen a kongresszus és a szenátus erőviszonyai azt mutatják, hogy igenis mind a demokraták, mind pedig a republikánusok között nagyon nagy számban vannak azok, akik kulcsfontosságú Izrael biztonsága. Tehát én ebben nem hiszek. Az ilyen mondjuk az összeszólalkozások, ezek inkább úgy gondolom, hogy indulatos hát elégedetlenség jelei. Tény egyébként, hogy mindenkinek van eszköze, tehát az Amerikai Egyesült Államok is tud egyébként nyomást gyakorolni Izraelre, tehát mondhatja az Izraelnek azt, hogy hát sajnos kevesebb a rakétánk, úgyhogy nem tudsz majd egy ideig lövöldözni, de nem hiszem, hogy kihátrálna Izrael mögül. Ami a Netanyahu kormányt illeti, ott pedig hát ne felejtsük el azt azért, hogy tulajdonképpen ugye ősszel választások lesznek, tehát Knesset választások, és a választásokba való bemenetel, tehát az, hogy mi történik gyakorlatilag a választási kampányban, az nem teljesen közömbös. Nem teljesen közömbös abból a szempontból sem, hogy mekkora sikerei lesznek egyébként Netanyahu-nak. Ugye Netanyahu esélyei az növelni, ha azt tudná mutatni, hogy a háború, amelyeket megvív, azok eredményt mutatnak, és ezt eredményezik, hogy az Izrael vissza tudja állítani azt az elrettentő képességét, amivel korábban rendelkezett. Ez nem biztos, hogy akkor jelenik meg, ha Hezbollahot annyira visszaszorítja Izrael, hogy ebben részt kell vennie Iránnak is, tehát hogy Irán erre válaszol. Én azt gondolom ennek megfelelően, hogy mindenki abban érdekelt, hogy valami módon tompítsa itt inkább a konfliktust, itt inkább az időzítés az, ami kellemetlen. Jelenleg még az izraeliek láthatóan a libanoni fronton nem elégedettek az eredményeikkel. Meglátjuk, hogy ebben mennyit tudnak előrelépni a következő hetekben.
1: Mert hogy vannak olyan szakértői vélemények, hogy ugye Izraelben vannak olyan pártok, politikusok, akik még keményebb fellépést várnának el Iránnal szemben, tehát ebből a szempontból nézve Netanyahunak valójában nem is annyira érdeke most békét kötni Iránnal?
2: Én azt gondolom, hogy Iránnal talán igen, ami nem érdeke, az a libanoni frontnak a befagyasztása. Ott világosan kell látni, hogy szerintem Irán már kellőképpen meg van gyengítve ahhoz, hogy igazán komoly támadásokat vagy fenyegetést ne jelenthessen Izraelre. Csak gondoljunk arra, hogy a legutóbbi, amivel kezdtük a beszélgetést, ott körülbelül 10-11 rakétát lőttek ki az irániak. Ez nem egy komoly teljesítmény, tehát ez azt jelenti, hogy Iránnak is nagyon spórolnia kell az eszközeivel. Amit viszont nem sikerült gyakorlatilag végrehajtania, az a Hezbollah, vagy fogalmazunk úgy, az úgynevezett iráni proxiknak a megépítése. Ide gondolom egyébként, ide sorolnám a Hamaszt, ide sorolnám a Hezbollahot, ide sorolnám gyakorlatilag az iraki különböző katonai szervezeteket, és azt lehet látni, hogy most az Hezbollah kérdését akarja megoldani Izrael, ráadásul úgy, hogy nagyon sokak attól is félnek, vagy nagyon sokan attól is félnek, hogy Izrael bevonul és tartósan ott marad Dél-Libanonban, mondván, hogy kell neki egy olyan sáv, ami biztosítja azt, hogy az északin élő izraeliek védve legyenek. Ezt viszont senki nem akarja, szerintem az európaiak egész biztosan nem akarják, mert ugye azt mondják, hogy eddig minden egyes izraeli libanoni megszállás, tehát amikor Izrael megszállta Libanon, az csak újabb és újabb konfliktusokat szült, és abban sem vagyok biztos, hogy az Amerikai Egyesült Államok abban érdekelt, hogy egy ilyen tartós, mondjuk azt, hogy egy olyan góc alakuljon ki, ami egy újabb konfliktushoz vezethet idővel.
1: És ha már az iráni szövetségesekről beszélt, akkor említsük meg a jemeni huszikat is, mert ugye a hétfői hírek szerint ők is rakétatámadást kezdtek Izrael ellen, és tilalmat hirdettek az izraeli hajózásra a Vörös-tengeren. Ők milyen szerepet töltenek be ebben a konfliktusban?
2: Azt gondolom, hogy a huszik azok még egy olyan társaság, akiket a legkevésbé mozgósított Irán. Nagyon sok elemző azt mondja, hogy a hormuzi szoros mellett gyakorlatilag a Vörös-tengert összekötő szorost is az iráni proxik tulajdonképpen meg tudnák bénítani, és ez sokkal súlyosabb lenne, ez pont a huszikról szól egyébként, tehát hogy ők, akik a Vörös-tengeri hajózást meg tudják bénítani, vagy legalábbis meg tudják zavarni, és ez egy sokkal súlyosabb konfliktushoz vezetne, mert ez nem kizárólag energia problémát jelentene, hanem a világkereskedelmet bénítaná meg, hiszen ne felejtsük el, a Vörös-tengeren keresztül a szuezi csatornán át zajlik a kereskedelem egy jelentős része. Tehát a huszik még ott tartanak, akiket még mozgósíthat nagyon sok elemző szerint Irán. A kérdés természetesen az, hogy ezt meglépje, mert ez egy újabb eszkalációt jelentene. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül érdekelt Irán sem abban, hogy a világot saját maga ellen hangolja. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy a teheráni vezetés azért valami módon vissza szeretné fogni. Részben a proxik támogatását is, részben pedig különösen az eszkalációt, csak gondoljunk arra, hogy egyelőre az arab államok semlegesek ebben az egész kérdésben, de nagyon könnyen előfordulhat, hogyha Irán eszkalál, vagy továbbra is akadályozza a szorosok működését, akkor ez a semlegesség, ez egy Irán ellenességbe fordulott is.
1: És beszéljünk még egy kicsit Iránról is. Ugye a háború kirobbanásakor több tucat vezető, politikus, katonai vezetőt iktatott ki Izrael és az Egyesült Államok, és ugye voltak, akik már a rendszerváltásról beszéltek, életét vesztette az ajatollah is, az új ajatollahot azóta se nagyon lehetett látni. Mennyire gyengült meg az elmúlt hónapokban az iráni rendszer, vagy vannak-e még eszközeik, amiket bevethet ön szerint?
2: Én azt gondolom, hogy az iráni, külön kell választani az iráni rendszer eszközeit. Én nem vitatom azt, hogy katonailag nagyon erősen meggyengült Irán. Iránnak a legnagyobb erőnye legyenleg az, hogy van neki ilyen aszimmetrikus képessége, tehát olyan képessége, amit nagyon nehéz megsemmisíteni. Drónok, különböző kis hajócskák, amivel támadás aknát helyezhet el, támadást hajthat végre a szorosokban. De ami a belső biztonságát illeti, a stabilitását illeti, hogy szerintem rosszabb a fordulat, mint amire számított az Egyesült Államok és Irak, vagy bocsánat, Izrael, tekintettel arra, hogy éppen, hogy a forradalmi gárdának a radikális szárnya az, amelyik a leginkább hatalomra került, és ne felejtsük el, hogy most Irán védelmét alapvetően ez a csapat, mondhatni azt, hogy ez a társaság az, aki tulajdonképpen végrehajtja, vagy végzi, vagy kiáll az iráni szuverenitás és az iráni védelem mellett, és ez nagyon megerősítette azt a rendszert, ami egyébként egy nagyon durva elromló rendszer, és ráadásul azok kerültek most előtérbe, az ajatollahokkal szembe, akik egyébként ennek a korábbi rendszernek mondjuk azt, hogy az erőszak szervét adták. Tehát én ezt egy kontraproduktív történetnek tartom, részben azért, mert egyre kevesebb Iránon belül a kompromisszumra képes politikus, másrészt, mert gyakorlatilag azokat helyezte előtérbe, akik tulajdonképpen az ajatollah rendszernek is a legerőteljesebb elnyomó szervét képviselték, vagyis a forradalmi gárdát.
1: Ki lehet jelenteni, hogy Donald Trump lebecsülte Iránt?
2: Azt gondolom, hogy mindenféleképpen azt ki lehet jelenteni, hogy nem számított Irán ilyen ellenállására. Nem számított arra, hogy az iráni rendszer gyakorlatilag a saját rendszerének a védelmét, tehát létét látja veszélyben, és ez olyan lépésekre ösztönözte az iráni vezetést, mint a hormozi szoros lezárása, ugye ne felejtsük, ilyen 80-as évek óta beszélnek erről, de csak most került ilyen módon sor rá, ez soha nem fizikális lezárás, hanem vagy teljes fizikális lezárás jelent, hanem azt, hogy megbénítja a működését a szorosnak, és hát senki nem gondolt arra, hogy egyébként pedig megtámadnak amerikai különböző katonai bázisokon kívül öböl államok infrastruktúráját is, amit szintén megtett Irán, és amit szintén váratlanul érte az amerikai vezetést.
1: Kiéleződött a helyzet Irán és Izrael között, a két ország rakétákkal támadta egymást. Szakértők szerint ezek a fejlemények a konfliktus legkomolyabb eszkalációját jelentették az április elején megkötött törékeny tűzszünet óta. Donald Trump amerikai elnök felszólítására azonban Irán fel is függesztette az Izrael elleni támadásokat. Mi történik a Közel-Keleten? Erről kérdeztem Tálas Pétert, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzőjét. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Mi akadályozza a kerékpárt abban, hogy népszerű közlekedési formává váljon Közép- és Kelet-Európában? Mennyire kerékpározhatók Szlovákia útjai, hogy válik a gyerekkori szakmából felnőttkori elhivatás? Mit jelent egy olyan kutatási terület vizsgálata, amely Szlovákiában még gyerekcipőben jár? A Jó Szóval Oktasd következő adásában erről kérdezem Németh Rolandot, a pozsonyi Comenius Egyetem természettudományi kar, közgazdasági, társadalomföldrajzi, demográfiai és területfejlesztési tanszékének doktorandusát, aki a fenntartható városi mobilitás lehetőségeit kutatja. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője. Várom Önöket kedden, a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.
2: Nyolc óra van.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádió napindító közéleti műsorát hallják 2026. június 9-én kedden. A parlamenti ellenzék ma megpróbálja leváltani a parlament alelnöki posztjáról a Szmeres Tibor Gáspárt, nem sokára Grendel Gábort kérdezzük. 8:30 után pedig a Dunaszerdahelyi Magángimnázium igazgatója nyilatkozik az új középiskolai felvételi rendszerről, amely sok bizonytalanságot és stresszt okozott a szülőknek és a diákoknak is. Előtte a hírek követ kezdnek Mezőszállási Márktól.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Fordulat az Ocsisztyecperben. Újabb szankciókat készít elő az Európai Unió. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Jönnek a részletek. Több vádpont is elévülhet az Ocsisztyec néven ismert korrupciós ügyben. Ezt a tárgyalás után erősítette meg Bohdan Csajovszki ügyész. A bíróság egyelőre nem szüntetett meg egyetlen eljárást sem, az ügyész azonban kétségeinek adott hangot a per végi kimenetelével kapcsolatban. Szerinte a büntetőjogi szabályozás legutóbbi módosítása jelentősen gyengítheti az együttműködő vádlottak vallomásainak bizonyító erejét, ami az egész ügyet befolyásolhatja. Az egyik kulcsszereplő Bernard Szlobodnyik ezért nem tett bűnösséget elismerő nyilatkozatot. Védője szerint igazságtalan lenne, ha végül egyedül őt ítélnék el egy olyan ügyben, amelyben más vádlottak felmentést kaphatnak. Védelmi együttműködési megállapodást írt alá Szlovákia és Horvátország. A dokumentumot Robert Kalinyák szlovák és Iván Anušić horvát védelmi miniszter látták el kézjegyével. A megállapodás értelmében Szlovákia lőszereket és páncélozott járműveket kínál Horvátországnak, miközben harci sisakokat és más védelmi felszereléseket szerezne be a horvát hadipartól. A szlovák tárca szerint a két ország már most is együttműködik az új katonai egyenruhákhoz szükséges speciális anyagok beszerzésében. A felek a jövőben a védelmi ipari együttműködés további bővítését tervezik. Az Oroszország elleni nyugati szankciók eddig több mint 1000 milliárd eurós veszteséget okoztak az orosz gazdaságnak. Erről az Európa Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Kaja Kallas beszélt. A politikus szerint a korlátozások fokozatosan gyengítik az orosz háborús gazdaság alapjait. Kallas közölte, az Európai Unió a 21. szankciós csomagot készíti elő, amelyben több mint 80 új személy és szervezet kerülhet a tiltó listára. Hozzátette, Brüsszel célja továbbra is az, hogy fokozott nyomással tárgyalóasztalhoz kényszerítse Moszkvát. Távollétében 10 év börtönbüntetésre ítélte egy orosz bíróság Mikhail Khodorkovszky oligarchát. Az egykori olajmágnást azzal vádolták, hogy hamis információkat terjesztett az ukrajnai háborúról. A jelenleg Nagy-Britanniában élő ellenzéki politikus a vád szerint közösségi oldalain tett közzé olyan bejegyzéseket, amelyek az orosz hadsereg veszteségeiről és ukrajnai támadásairól szóltak. A bíróság emellett 5 évre eltiltotta online platformok működtetésétől is. Khodorkovszky a háború kezdete óta az orosz emigráns ellenzék egyik legismertebb alakja. Jelentős károkat szenvedett az UNESCO világörökségi listáján szereplő ókori Türosz városa a dél-libanoni harcok során. Libanoni kulturális minisztérium szerint a háború kezdete óta most keletkeztek a legsúlyosabb sérülések a történelmi helyszínen. A beszámolók szerint az izraeli légicsapások nyomán lehulló törmelékek oszlopokat, mozaikokat és más régészeti emlékeket rongáltak meg. A szakértők egyelőre a biztonsági helyzet miatt nem tudják teljes körűen felmérni a károkat. A libanoni hatóságok tájékoztatták az UNESCO-t az esetről hangsúlyozva, hogy a terület nem katonai létesítmény. Rendkívül szoros verseny alakult ki a perui elnök választás második fordulójában. A szavazatok több mint 94%-ának összesítése után a baloldali Roberto Sánchez minimális előnnyel vezet jobboldali ellenfele Keiko Fujimori előtt. A vidéki körzetekből érkező szavazatok hagyományosan Sánchez támogatottságát erősítik. Az ország választási bizottsága szerint a hivatalos végeredmény kihirdetése akár július közepén esedékes. Az új államfő várhatóan július végén lép hivatalba.
0: Időjárás.
2: A nap folyamán nyugat felől megnövekszik a felhőzet, délutántól főként a nyugati területeken záporok, zivatarok is kialakulhatnak helyenként erős kísérő jelenséggel. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a szél többnyire gyenge, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Jelentős torlódásra kell számítani Szencen a főúton, felső lopassó felől érkezve, az arra közlekedőknek mintegy 40 perces késéssel kell számolniuk. Lassabb a haladás, továbbá Vágtornóc felől, Vágselje bevezető szakaszán is, ahol a torlódás miatt körülbelül 20 perccel hosszabb menetidőre kell készülni. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szilárdi Lászlóról.
1: A magyar labdarúgó válogatott ma Debrecenben a Nagyerdei stadionban 19 órától telt ház előtt a kazah együttessel játszik előkészületi mérkőzést. Hétfőn a bajnok Győr és az ezüstérmes Ferencváros labdarúgó csapatának játékosai is megkezdték a nyári felkészülést. A csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő portugál labdarúgó válogatott Roberto Martínez szövetségi kapitánysága alatt érte el a legrövidebb időn, 3,5 éven belül a 100 gólt. A jelenlegi előrejelzések alapján viharos idő várható Mexikóvárosban a labdarúgó VB csütörtöki nyitó mérkőzése a Mexikó-Dél-Afrika találkozó alatt. Luka Modric, a horvát labdarúgó válogatott csapatkapitánya, a szlovénok elleni világbajnoki felkészülési találkozón vasárnap este 198. alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, ezzel pedig beérte a szintén 198 válogatottságnál tartó Lionel Messit. Christian Eriksen, a dán labdarúgó válogatott középpályása, elhagyhatja a kórházat azok után, hogy vasárnap este összeesett az ukránok elleni felkészülési mérkőzésen Odenzében. Kós Hubert 200 háton világranglista vezető időt úszott az Austinban rendezett hétvégi viadalon. A szám olimpiai bajnoka a magaslati edzőtáborból érkezve a Texas Egyetem házi versenyén az előfutamban 1:54,85 másodperces idővel zárt, ezzel idén ő lett az első, aki 1:55 percen belülre került. 2 évvel meghosszabbította szerződését Michal Madzin, a bajnok lévai férfi kosárlabda csapat sikeredzője. 2019 óta irányítja az együttest, amellyel 5 aranyérmet és 1. helyet harcolt ki, tavaly pedig védencei bejutottak a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Udvardi Panna 6-4-7-6-ra legyőzte az első helyen kiemelt orosz Jekaterina Alekszandrovát a Hertogenbosi tenisztorna nyitófordulójában, és bejutott a legjobb 16 közé. Mia Pohankova pedig a másodikként rangsorolt dán Clara Townsend búcsúztatta 6-4-6-4 arányban. Marozsán Fábián nem kis meglepetésre 7-6-6-3-ra kikapott a selejtezőből felkerült belga Gutier Onklantól a stuttgarti teniszviadal első felvonásában. Továbbra is az olasz Jannik Sinner vezeti a férfi teniszezők ATP világranglistáját, a spanyol Carlos Alcaraz a második, a Roland Garroson vasárnap este első Grand Slam serlegét megszerző német Alexander Zverev is maradt a harmadik. Marozsán Fábián 7 pozíciót rontva a 61. Fucsovics Márton 10-et visszacsúszva a 75. Alex Molcsán pedig 8 helyet javítva a 102. A nőknél sincs változás az élcsoportban, a fehér orosz Arina Szabalenka a listavezető, a kazak Jelena Rybakina és a lengyel Iga Swiatek

0: húzott.
1: Nyolc óra 16 perc van. A parlamenti ellenzék ma megpróbálja leváltani a parlament alelnöki posztjáról a Szmeres Tibor Gáspárt. Az ellenzék szerint Gáspárnak a tisztító tűz ügyben betöltött szerepe miatt nincs helye a parlament vezetőségében. A vád szerint Gáspár rendőrfőkapitányi idejében a biztonsági szervek legfelsőbb körei bűnszervezetként működtek. A koalíció azonban hangsúlyozza, hogy Tibor Gáspárt is megilleti az ártatlanság védelme. Erről kérdezem Grendel Gábor, a Szlovenszkó Mozgalom parlamenti képviselőjét. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Támogatni fogják Gáspár leváltását a parlament alelnöki posztjáról?
2: Hát kérdéses, hogy egyáltalán sorra kerül-e ez a programpont, mert ugye tudjuk, hogy a kormánykoalíció általában mindent megtesz annak érdekében, hogy a minisztereket, vagy esetleg a parlament alelnökét, tehát az erről szóló indítványokat megsevítassa a parlament, úgyhogy én még azért megvárnám a végét, hogy egyáltalán ma erről elkezde tárgyalni a parlament. Amennyiben igen, akkor természetesen támogatni fogjuk a leváltását, hiszen mi is úgy gondoljuk, hogy a politikai felelősség azt diktálja, hogy egy ilyen pozícióban nem lehet olyas valaki, mint a volt rendőrfőkapitány.
1: Abban nincs igaza a kormánykoalíciónak, hogy talán meg kellene várni, hogyan dönt ebben az ügyben a bíróság, mivel mindenkit megillet az ártatlanság védelme?
2: Természetesen mindenkit megillet az ártatlanság védelme. Itt nem egy büntető jogi eljárásról van szó, hanem a politikai felelősségvállalásról. Tibor Gáspárt mi nem csak azért tartjuk alkalmatlannak erre a pozícióra,

0: elkezdődött a tisztító tűztárgyalása a speciális bíróságon, hanem itt volt például Andruskó vallomása is a Kuciak gyilkosság ügyében például, de mi azt is felháborítónak tartjuk, hogy a kormánykoalíció a választási ciklus energiájának 90%-át arra pazarolta, hogy a parlamentben a büntető törvénykönyvet módosítsa Tibor Gaspar javára, illetve azon személyek javára, akik ellen eljárások indultak korrupciós ügyekben.
1: Robert Fico kormányfő a leváltása kísérletére azzal reagált, hogy akkor a kormánykoalíció is leváltja az ellenzék parlamenti alelnökét, a PSZ-es Martin Dubécit. Ugye ott a 2014-es elnökválasztási kampány kapcsán merült fel az ő neve, Radoslav Prochácka kampányát vezette, és valami gondok voltak a finanszírozás körül. Mit gondol erről az ellenreakcióról?
0: 2014-ben Robert Fico volt a kormányfő, és 2016 és 2020 között is a Smer kormányzott, mégpedig akkor Radoslav Prochácka pártjával, tehát ők voltak a koalíciós, tehát a Háló nevű párt volt a Smer koalíciós partnere. Úgyhogy a Smernek elég ideje volt arra, hogy ha bármilyen gyanú merült fel az elnökválasztási kampánnyal kapcsolatban, akkor ezt kivizsgálhassák és felelősségre vonhassák az esetleges elkövetőket. Úgyhogy itt nyilvánvalóan egy politikai válaszlépésről van szó Robert Fico részéről, de egyelőre úgy néz ki, hogy a mostani koalíciós partnerei nem támogatják ezt a kezdeményezést, tehát ők azt állítják, hogy nem szavaznák meg Martin Dubéci leváltását. Azt azért természetesen a margóra meg kell jegyezni, hogy a parlament alelnökeinek megválasztása, illetve leváltása titkos szavazással történik, tehát bárki bármit mondhat nyilvánosan. Ez még nem jelenti azt, hogy a titkos szavazáson is úgy fog eljárni, mint azt a kamerák előtt elmondja. Ilyesmire már volt példa a parlament történetében.
1: És hát azt is említsük meg, ugye ön is jelezte ezt a titkos szavazást, hogyha sor kerülne a szavazásod Dubéciról, akkor hogyan viselkedne, vagy hogyan szavazna a Szlovensko mozgalom? Ezt azért is kérdezem, mert Igor Matovics pártelnöknek is voltak érdekes kijelentései a napokban, bírálta Dubécit, azt mondta, hogy Dubéci nem szívesen mondana le a parlamenti alelnöknek járó előnyökről, és hogy szerinte a PSZ-nek nem is lett volna szabad elfogadnia ezt a tisztséget a Smertől, mert az egy csapda volt. Viszont ugye általában mindig az egyik parlamenti alelnöki poszt az ellenzéket illeti meg. Tehát Matovics ilyesmire gondolt, hogy nem is lett volna jó, vagy nem volt jó döntés, hogy elvállalta a PSZ ezt a pozíciót?
0: Ez a kijelentés azzal van összefüggésben, hogy ugye ez teljesen világos és egyértelmű, hogy az egyik parlamenti alelnöki pozíció mindig az ellenzéknek jár, eddig rendben van, és a legerősebb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia erre a posztra Michal Simecskát jelölte a választási ciklus elején, és a kormánykoalíció pusztán politikai okokból, mert akkor így felelt meg nekik, de valós indok nélkül leváltották Michal Simecskát, tehát Igor Matovics kijelentése arra vonatkozik, hogy az ellenzék nem engedheti meg azt, hogy a kormánykoalíció diktálja azt, hogy kit jelölhet az ellenzék, illetve kit nem jelölhet erre a posztra, tehát azok után, hogy a koalíció titkos szavazásra leváltotta Michal Simecskát, szerintünk, és ezt a véleményt én is osztom, politikai hiba volt más képviselőt jelölni erre a posztra, és Martin Dubécit hagyni megválasztani, mert ugyanúgy, ahogy ok nélkül leváltotta a koalíció Michal Simecskát, ugyanúgy bármelyik más ellenzéki jelöltet is a jövőben leválthatja, nincs meg a garancia arra, hogy ezt a lépést ugyanúgy nem teszi majd meg a kormánykoalíció, akkor, amikor a politikai érdeke ezt fogja diktálni. Tehát ezért gondoltuk azt, hogy hiba volt megengedni a Progresszív Szlovákia részéről azt, hogy a koalíció diktálja, hogy melyik politikusát fogadja el a kormánykoalíció, és melyiket utasítja el ebben a székben.
1: Az ellenzék ma Tomás Drucker oktatásügyi minisztert is megpróbálja leváltani. Ezt támogatják, hogy távozzon is? Ha igen, akkor miért?
0: Természetesen ez ugye az elektronikus jelentkezési program hibája miatt kezdeményezték az ellenzéki kollégák a kereszténydemokrata pártért ezzel a javaslattal, és meg is szólítottak minket, felkértek, hogy támogassuk ezt a javaslatukat. Mi egyetértünk abban, hogy ez a minisztérium felelőssége az, hogy ez a rendszer nem működött úgy, ahogy kellett volna, és ezért a politikai felelősség természetesen a miniszter urat illeti, aki hát az első napokban és órákban elbújt a nyilvánosság előtt, ahelyett, hogy kiállt volna és elmondta volna, hogy mi történt és hogy hogyan orvosolják a problémát.
1: Említsünk meg még egy témát, közeledik a július 4-en, erre a napra írta ki az államfő a demokrati által szorgalmazott népszavazást. Két kérdésről szól majd a referendum, a közjogi méltóságok életjáradékának megszüntetéséről, illetve a NAKA és a speciális ügyészség újraindításáról. Ön részt vesz a népszavazáson?
0: Sokat gondolkoztam ezen. Én úgy gondolom, hogy miután a köztársasági elnök kihúzta a kérdések listájáról az előrehozott választásokra vonatkozó kérdést, így nyilvánvalóvá vált, hogy nem lesznek előrehozott választások, és előrehozott választások nélkül szerintem a további két kérdés igazából értelmét vesztette. Tehát ezeknek a kérdéseknek akkor lett volna értelmük, hogyha a népszavazáson a polgárok jóvá hagyják, illetve kérvényezik az előrehozott választásokat, és az előrehozott választások után rögtön az új kormány koalíció első intézkedései az életjáradékkal kapcsolatban, illetve a speciális ügyészség és a NAKA létrehozásával kapcsolatos törvényeknek az elfogadása lett volna az elsődleges feladata. Így lett volna értelme. Én attól tartok, hogy az előrehozott választások nélkül nincs igazán értelme ennek a két kérdésnek, hiszen az életjáradékot nyilvánvalóan a jelenlegi ellenzéki pártokban álló kormány törölni fogja, és az is nyilvánvaló, hogy nem lenne okos ötlet a jelenlegi kormánykoalíciót arra ösztönözni, hogy ők hozzák létre az új speciális ügyészséget és NAKA-t, hiszen ezeket az intézményeket olyan ügyészekkel és rendőrtisztekkel foglalnák el, akik a mostani koalíció érdekeit szolgálják.
1: Az ellenzék ma megpróbálja leváltani a parlament alelnöki posztjáról a Szmeres Tibor Gáspárt, akinek szerintük a tisztító tűz ügyben betöltött szerepe miatt nincs helye a parlament vezetőségében. Erről kérdeztem Grendel Gábort, a Szlovenszko Mozgalom parlamenti képviselőjét. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltam én is. Minden jót.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Lezárult a középiskolai felvételik első köre, azonban több mint 4900-es jövője még bizonytalan. A szülők a káosz és a több hetes bizonytalanság miatt panaszkodnak. Nem sokára az e-priklás kirendszer hibáival folytatjuk, előtte még a regionális hírek jönnek Mezőszállási Márktól.
2: Még mindig nincs kitűzött kezdési időpontja a komáromi vághíd felújításának. A szlovák közútkezelő vállalat tájékoztatása szerint továbbra is zajlik a kivitelezők kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás, jelenleg a beérkezett ajánlatok értékelése folyik. A tervek szerint a felújítás idején a forgalom többnyire félpályán haladhat majd, ideiglenes jelzőlámpás irányítással, bizonyos munkafázisok alatt azonban teljes útzárakra is szükség lehet. A közútkezelő egyelőre nem közölt részletes ütemtervet, és arra sem adott választ, hogy a beruházás megelőzheti-e vagy követheti az ízsai kereszteződés átépítését. Június végéig munkanapokon kevesebb személyvonat közlekedik Pozsony és Galánta között a délutáni csúcsidőben. A Szlovák Vasúttársaság tájékoztatása szerint a járatritkítás oka a mozdonyvezető hiány, a társaság közlése szerint a rendelkezésre álló személyzetet a legforgalmasabb vonalakra csoportosították át. A kieső személyvonatok helyett több rex sebes vonat is megáll Pozsony Ivánkán, Cseklészen, Szencen és Diószegen. Ezeken a járatokon a személyvonatokra érvényes jegyeket is elfogadják, a vasúttársaság emellett hosszabb szerelvények indításával is igyekszik mérsékelni a fennakadásokat. A múlt héten összesen 564 alkalommal vonultak ki a szlovákiai tűzoltók és mentőegységek. A tűzoltó és mentőszolgálat adatai szerint 144 esetben tűzesethez riasztották őket, a legtöbb beavatkozás Pozsony megyében történt. A tűzoltók emellett 248 alkalommal nyújtottak technikai segítséget, közlekedési balesetekhez 155-ször hívták őket, míg veszélyes anyagok miatt 17 esetben kellett intézkedniük.
0: Időjárás.
2: A nap folyamán nyugat felől megnövekszik a felhőzet, délutántól főként a nyugati területeken záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a szél többnyire gyenge, zivatarok környezetében megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Jelentős torlódásra kell számítani Szencen a főúton, felső lopassó felül érkezve, az arra közlekedőknek mintegy 25 perces késéssel kell számolniuk. Lassabb a haladás Vágtornóc felül Vágsellyebb bevezető szakaszán is, ahol a torlódás miatt körülbelül 10 perccel hosszabb menetidőre kell készülni. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 37 perc van. Lezárult a középiskolai felvételik első fordulója. Közel 50 ezer diák már tudja, hová nyert felvételt, viszont több mint 4900-es jövője még bizonytalan. Közben a közösségi oldalakon rengeteg felháborodott szülővel találkozhatunk, akik az EPRIHÁS 9-et bírálják. Sok diák ugyanis nem tudott bejutni elsősorban a gimnáziumokba, nem azért, mert rosszak a jegyeik, hanem helyszűke miatt. Számukra milyen lehetőségek maradnak? Egyrészt azt halljuk, hogy nincs elég gyerek a magyar iskolákban, most pedig az ellenkezőjét látjuk, hogy nincs hely azoknak a diákoknak, akik magyar nyelven folytatnák tanulmányaikat. Erről kérdezem Kis Lászlót, a Dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium igazgatóját. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Túl vagyunk a középiskolai felvételik első fordulóján. Önöknél hogyan alakultak a számok, vannak-e még szabad helyek?
1: Az idei tanévben nagyon sok diák érdeklődött az iskolánk iránt, úgyhogy szabad helyünk már nincs. 167 jelentkezés érkezett összesen, és mindössze 56 diákot tudtunk felvenni.
0: Említsük meg ezt a bizonyos EPRIHÁS kirendszert, hogy ugye a hallgatók is lássák, vagy világosabban lássák, hogy mi a helyzet. Ugye amikor tavasszal a diákok jelentkeztek a középiskolába, már akkor meg kellett adni, hogy melyik az az első számú iskola prioritás, ahová szeretnének bejutni. No most, hogyha nem sikerült bekerülniük ebbe az iskolába, mi alapján dönti el a rendszer, hogy hová mehetnek?
1: Én alapvetően két részre bontanám ezt a problematikát, hogy az egyik az a törvényi szabályozás, és a másik pedig a kivitelezése az egésznek, és hát ebbe került be idén új elemként az EPRIHÁS rendszer. Valójában ez a rendszer arra alkalmas, hogy a diákok, illetve hát a szülők ezen keresztül jelentkezzenek a középiskolákba, ezen keresztül zajlik a kommunikáció, és ezen keresztül zajlik a felvételi eredményeknek a nyilvánosságra hozatala, illetve a kiértékelése. Maga a rendszer, ugye ez egy teljesen új dolog. Én azt szoktam mondani, hogy akár jó is lehetne, de sajnos, hogy ez a rendszer ez menet közben alakult ki, tehát nem egy kipróbált, előre elkészített rendszerről van szó, hanem nagyon sokat változott ez alatt a néhány hónap alatt, és hát valószínűleg emiatt jöttek ezek a problémák. Magában a törvényi szabályozásban igazság szerint nem változott semmi. Most már hosszú évek óta, szerintem több mint 10 éve, benne volt az oktatásügyi törvényben a felvételi eljárásnál a diáknak, illetve hát ugye a szülőnek, az érdeklődés sorrendjébe kellett meghatározni eddig is az iskolákat, ugye két iskolába jelentkezhet a diák, plusz két tehetségvizsgás iskolába, és ezeknek a sorrendjét az érdeklődés szerint kellett megadni. Viszont eddig a felvételi rendszer ezt nem vette figyelembe, tehát teljesen mindegy volt, hogy a diák első vagy második helyen jelölte meg az adott iskolát, ugye meg dönthetett róla. Most annyi változott, hogy a felvételi kérvény beadásakor kellett meghatározni a sorrendet, így a rendszer ugye prioritásként vette azt az iskolát, amit elsőnek jelölt meg a diák. És mivel a rendszer ugye automatikusan működik, itt valójában a felvételi eljárás után, mikor megvolt a két időpont, a két felvételi időpont, a diákokból kialakult egy sorrend, és ez alapján, a sorrend alapján kezdett dolgozni ez az automata, és hogyha a diákot az első helyen megjelölt iskolába felvették, akkor oda sorolta be, amennyiben nem, viszont jó helyen állt a második iskolába, akkor oda került be. Ugye a probléma akkor van, mikor az egyik iskolába se került be a diák, és ilyenkor ugye az a lehetőség maradt, hogy fellebbezzen a szülő, vagy a másik lehetőség pedig az, hogy a második fordulóba beadja a kérvényét, ugye azokba iskolákba, ahol még maradtak szabad helyek, ők második fordulót írnak ki, és ide jelentkezhetnek még a diákok.
0: Ugye az oktatásügyi miniszter is azt mondta, hogy amennyiben a diákot helyszüke miatt nem vették fel a preferált iskolába, van értelme beadni a fellebbezést, de nyilván ennek csak akkor van értelme, hogyha az adott iskola még rendelkezik szabad helyekkel, tehát mondjuk az önök iskolájába hiába fellebbez a diák, hogyha már minden hely betelt.
1: Hát igen, ez a, ugye akkor lehet felvenni diákot, hogyha van szabad hely. És itt két lehetőség van, hogy eleve nem volt annyi jelentkező, és emiatt van még szabad hely, akkor viszont nincs értelme a fellebbezésnek, ugye, mert hát úgyis bekerült. A másik lehetőség pedig, hogy vannak mindig olyan diákok, akik külföldön szeretnének tanulni, és a törvény szerint az ő helyükre újabb diákot vehetünk fel, tehát abban az esetben, hogyha ilyen módon felszabadul hely, akkor arra a helyre tudunk felvenni újabb diákot.
0: Amennyiben a szülők reakcióit olvassuk, akkor azt halljuk elsősorban, hogy a gimnáziumokba volt nagyon nehéz bejutni. Mi lesz a sorsa azoknak a gyerekeknek, akik nem tudtak bejutni a gimnáziumba? Mert ugye egyrészt a minisztérium is azt mondja, hogy minden gyerek be fog jutni valahová, de nyilván nem mindegy, hogy hová, hisz mondjuk egy szakközépiskola azért más jellegű oktatást kínál, mint egy gimnázium. Szóval a számukra mi lehet a megoldás?
1: A gimnáziumokban elég nagy túljelentkezés volt, itt a környékünkön is. Azok a diákok, akik nem jutottak be a gimnáziumokba, van belőlük elég sok, ők azokra a helyekre pályázhatnak, ahol még van szabad hely. Ez a felvételi rendszernek az egyik, szerintem az egyik hibája, mivel csak két iskolát tud megjelölni a diák, és hogyha az a két iskola, mind a kettő gimnázium, akkor az első körben ő nem kerül be az egyik iskolába se, már csak azokból az iskolákból válogathat, ahol kiírják a második fordulót, ahol még vannak szabad helyek, és hát ezek nem biztos, hogy azok a szakok, ami a diák elképzelése, mert ugye az egy dolog, hogy nem került be a gimnáziumba, de például egy szakközépiskolába, egy idegenforgalomra, vagy egy hotelakadémia, stb. Míg ugye bekerülhetne az eredménye alapján, viszont előfordulhat az is, hogy már azok a szakok is megteltek, így maradnak azok a szakok, ahol kisebb a jelentkezés, kisebb az érdeklődés, és lehet, hogy tőle sokkal gyengébbek, jobb iskolákba is bekerülhetnek.
0: Ugye is hát olyan gyerekekről beszélünk, akiknek az eredményei, tehát a jegyei is jók, tehát nem azért nem jutottak be, mert rosszak a jegyeik, hanem egyszerűen helyszüke miatt, és amennyiben több ilyen diák van, akár több tucat, mondjuk a Dunaszerdahelyi környékén, nem lehetne valahogy a megyénél vagy a minisztériumnál kérvényezni, hogy valamelyik Dunaszerdahelyi gimnáziumba meg lehessen nyitni még egy osztályt, hogy azért ezek a gyerekek is tovább tanulhassanak a gimnáziumban? Erről mit gondol?
1: A gimnáziumok, illetve a középiskoláknak a diák létszámát, a felvehető diákok számát most már a minisztérium határozza meg. Eddig úgy volt, hogy a megye javasolta az adott számokat. Itt megint csak két dologról van szó. Egyrészt az oktatási törvény az meghatározza a maximális diák létszámot, ez 31, amivel lehet osztályt nyitni, viszont a szakképzési törvényben pedig benne van, hogy különböző kritériumok alapján az adott iskolák pontosan megkapják, hogy hány diákot vehetnek fel. És egy dolog ugye az, hogy esetleg plusz osztályt, viszont az iskoláknál nagyon sok esetben nincs kihasználva a kapacitás. Folyamatosan beszélnek ugye a konszolidációról, a racionalizációról, és pontosan az iskoláknál van ez a probléma, hogy azok az osztályok, amiket megnyithatunk, azok sincsenek tele. Tehát például mondom a mi esetünket, mi 56 diákot vehetünk fel. Valójában, ha én 60-at vennék fel, ugye akkor még 4 diák legalább bekerülne az iskolába. Gyakorlatilag semmi az ég a világon nem változik, pontosan ugyanannyi tanár kellene, pontosan ugyanannyi lenne az óraszám, csak plusz még 4 diák lehetőséget kapna. Tehát még ezt sem használhatjuk ki, úgyhogy arról pedig, hogy plusz osztály, ugye ezt a minisztériumnak kell eldönteni, ők ismerik a számokat, ismerik az előző évek számát, de valahogy az utóbbi években minden évben pontosan ugyanazt a felelhető diáklétszámot kapjuk.
0: Beszéljünk még az elpiklás 9-szer további hiányosságairól is. Ugye azzal kapcsolatban is nagyon sok kritika érkezett, hogy a diákok túl sokáig vártak az eredményekre, ha jól tudom, akkor 4 hétig, és a pszichológusok is arra figyelmeztettek, hogy ez egy nagyon nagy teher volt a diákok számára. Az előző években meddig tartott a felvételik kiértékelése, és az, hogy ugye megkapják a diákok az eredményt?
1: Igen, ez nagyon elhúzódott ez a kiértékelés, és én azt mondom, hogy ez annak a hibája, hogy ez a rendszer nem volt kész. Ezt folyamatosan ellenőriztek, hogy az automata a saját bevallásuk szerint 10 másodperc alatt rakta sorrendbe a körülbelül 50 ezer diákot, az teljesen reális, viszont utána még valamilyen kézi úton, vagy nem tudom, hogyan ellenőrizték. Az előző években az úgy volt, ugye, hogy a két időpont mikor megvolt, akkor a második időpont után mi még gyakorlatilag aznap összeállítottuk a listát, és nyilvánosságra hoztuk. A különbség az volt, hogy ott meg kellett húzni a vonalat, hogy kik azok bekerültek, kik azok, akik nem kerültek, és természetesen ugye a bekerültek között, hát mondjuk a fele, vagy valamivel kevesebb, mint a fele, olyan volt, aki nem is a mi iskolánkba akart jönni, viszont ugye felvételt nyert, ezért akik vonal alá kerültek, őnekik fellebbezni kezdett, és kellett, és kezdődött ez a procedúra, hogy akkor most ki az, aki hozzánk jön, ki az, aki nem jön hozzánk, és ez tartott sokáig, tehát ott is volt egy bizonyos idegeskedési időszak, de az néhány nap alatt, egy 4-5 nap alatt lezajlott. Most ez nagyon hosszú ideig tartott, 11-én volt a második időpont, és utána 10 nap telt el, mire az automatát egyáltalán beindították, nem igazán értem, hogy miért volt erre szükség, hiszen őnekik minden adatuk gyakorlatilag a második időpont után megvolt, és még utána is eltelt hát egy újabb 10 nap, mire nyilvánosságra kerültek a végső listák, úgyhogy ez tényleg nagyon idegtépő volt a szülők számára.
0: Egyébként ön szerint mennyire indokolt az, hogy új felvételi rendszert vezessen be a minisztérium? Ön jelezte egy korábbi beszélgetésünkben, hogy az önök számára több volt a bürokrácia és az adminisztratív munka, de egyébként annyira rossz volt az az előző rendszer, hogy ezen változtatni kell?
1: Ez a rendszer én szerintem jobb. Tehát, hogyha ezt a rendszert kicsiszolják, akkor ez mindenképpen jobb lesz. Rengeteg munkától megkímél minket. Ugye nekünk ki kellett küldeni a határozatokat arról, hogy nincsenek felvéve a diákok, mindenkinek fellebbezni kellett. És itt ugye kezdődik egy húzavona, amit csak úgy tudtunk oldani, hogyha személyesen megkerestük a szülőket, hogy na most akkor az a diák szeretne hozzánk jönni, nem szeretne hozzánk jönni. Ha nem szeretne, akkor kihúztuk, és mentünk lefelé a következő diákhoz a vonal alatt. És ez azért nagyon soká tartott, sőt, ugye voltak szülők, akik azt mondták, hogy de nekik eddig az időpontig van joguk. Hát igen, van joguk, viszont amennyiben ő visszamondja, akkor egy másik diák nem kerül be hozzánk. Nagyon sokszor volt olyan, hogy ugye megijed a szülő, mert úristen, nem kerül be sehova. Igaz, hogy nem ide akart jönni, mert ez volt a másik, de azért beirattuk őt biztos, ami biztos, leadták a beiratkozási lapot, és aztán néhány nap múlva megjöttek, hogy ja, akkor mégse is vinnénk a másik iskolába, mert oda is bekerült. Tehát ezt az egész hercehúcát, ugye ezt kiküszöböli ez a rendszer, mivel a diákonak meghatározzák, hogy melyik a prioritás, és ha oda bekerült, akkor rendben is van. A kérdés az, hogy mikor kell meghatározni, mert most nagyon korán volt a beadási határidő, február 20-áig kellett beadni, eddig években mindig március 20-ig, és ez szerintem nagyon korai volt, de végül is előbb-utóbb mindenképpen el kell határozni, hogy hova szeretne menni.
0: Az oktatásügyi miniszter sem zárkózik el az elől, hogy még módosítsanak a rendszeren. Ugye az ellenzék is bírálta, le is akarja váltani ezért a minisztert. Tehát ön szerint maradnia kell a rendszernek, csak változtatni kell rajta, és talán a minisztériumnak is jobban elő kellett volna készíteni, jobban kommunikálni a szakemberekkel, akik valóban dolgoznak ezekkel a felvételi kérvényekkel?
1: Mindenképpen jobban elő kellett volna készíteni. Menet közben rengeteg változás volt. Tehát olyan dolgok, amit mi már megadtunk az iskolába, hogy mit, hogyan számoljon ki a rendszer, és utána menet közben változott. Tehát ez egy egyértelműen félkész rendszer volt. Amennyiben ez működne, ez jó lenne. Ugye bővíteni kell, változtatni kellene. Így, hogy minden iskola saját feltételeket szab, saját felvételét ad, ugye így a diáknak gyakorlatilag 9-ben háromszor kell megmérettetni magát, egyrészt a tesztelésen, másrészt pedig a két időponton a felvételén. Ugye érdemes lenne elgondolkodni azon, és már voltak is erről hangok, hogy gyakorlatilag a 9-es tesztelés az egyben felvételiként is működhetne. Illetve ami jó lenne, hogy esetleg több iskolát megjelölhetne a diák, ez főleg a gimnazistákat érinti, mert hogyha bejelöli a két gimnáziumot, nem kerül be egyikbe se, ugye akkor jön a probléma. Viszont hogyha ott 4-5 iskolát megjelölhetne, akkor még őnek esélye lenne bekerülni a következő iskolába, mivel automata rendszer értékeli ki, ezért most nem 10 másodpercig fog futni, hanem 15-ig, hát szerintem semmi nem történt. Magyarországon van egy ilyen hasonló rendszer, hogy ahol több iskolát jelölhetnek meg, és utána még egy alkalommal változtathatják az iskolák sorrendjét, és az a végső sorrend utána az alapján kerülnek be a diákok.
0: Visszatérnék még a szülők panaszaihoz. Olyan véleményeket is lehetett hallani, hogy a szülők attól félnek, hogy a gyermekük egyszerűen nem fog tudni bejutni magyar tannyelvű iskolába, és kénytelen lesz szlovák iskolába jelentkezni. Beszéltünk arról, hogy ugye nagy az érdeklődés a gimnáziumok iránt, és nem lehetne valahogy bővíteni a létszámot, vagy új osztályt nyitni. Ön erről mit gondol a jövőre nézve, hogy tényleg ezek a magyar anyanyelvű gyerekek magyarul tanulhassanak, amennyiben tényleg a jegyeik is jók, és jó az átlaguk, hogy ne az legyen, hogy helyszüke miatt nem tud bejutni egy iskolába?
1: Én azt mondom, hogy magyar iskola volt eddig is elég, tehát tavaly óta nem változott semmi, nem zártak be iskolát, nem csökkentették az osztálylétszámokat. Tehát itt figyelembe kellene venni mondjuk annak az évfolyamnak a népességét, hogy hány diák végez. Nem tudom, hogy ezt mennyire veszik figyelembe, de én gyakorlatilag évek óta ugyanazokat a számokat látom, ugyanannyi diákot lehet felvenni. Úgyhogy hely van. A helyek elosztásának a módja, ami nem biztos, hogy jó, ugye Szlovákiában az adott évfolyam ból 20%-a a diákoknak tanulhat tovább gimnáziumban. Ennyi helyet adnak. Hogy ez miért jó, nem igazán világos, ugye, mert az egyetemeken pedig az adott népességnek a körülbelül 45-50%-a folytatja tovább a tanulmányait, tehát szakközépiskolákból is tovább tanulnak, ami azt jelenti, hogy valójában nem szakembereket képeznek, hanem ugyanolyan egyetemi diplomával fognak rendelkezni, mint akik a gimnáziumból kijönnek, és ilyen módon nem igazán látom értelmét annak, hogy korlátozzuk azt a létszámot, azt a számot, amit a gimnáziumok felvehetnek.
0: Lezárult a középiskolai felvételik első fordulója. Közel 50 ezer diák már tudja, hová nyert felvételt, viszont több mint 4000 kilencedikes jövője még bizonytalan. Közben a közösségi oldalakon rengeteg felháborodott szülővel találkozunk, akik az eprilási rendszert bírálják. Sok diák nem tudott bejutni a gimnáziumba, nem azért, mert rosszak a jegyei, hanem helyszüke miatt. Számukra milyen lehetőségek maradnak? Erről kérdeztem Kis Lászlót, a Dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium igazgatóját. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen. Szép napot mindenkinek.
2: Pátria Rádió. Rozsnyó. FM 105,9.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai reggelibe. A műsorban elhangzott beszélgetéseket hamarosan megtalálják a patria24.stvr.sk weboldalon. Ha tehetik, maradjanak a rádiókészülék közelében. A nappaliban Gasparik Maja várja ma önöket. A hangmérnök Vasiesó Lívia nevében is Bábel Ivett köszöni megtisztelő figyelmüket. További szép napot kívánok!
3: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Mi akadályozza a kerékpárt abban, hogy népszerű közlekedési formává váljon Közép- és Kelet-Európában? Mennyire kerékpározhatók Szlovákia útjai, hogy válik a gyerekkori szakmából felnőttkori elhivatás? Mit jelent egy olyan kutatási terület vizsgálata, amely Szlovákiában még gyerekcipőben jár? A Jó szóval oktasd következő adásában erről kérdezem Németh Rolandot, a Pozsonyi Comenius Egyetem természettudományi kar, közgazdasági társadalomföldrajzi demográfiai és területfejlesztési tanszékének doktorandusát, aki a fenntartható városi mobilitás lehetőségeit kutatja. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője. Várom Önöket kedden, a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Kilenc óra van. Nappal. Gasparik Majával.
2: Jó napot kívánok Önöknek, köszöntöm a nappali hallgatóit, kezdődik délelőtti magazinműsorunk. Tegnap igazi koncertélmény várta a fordított piramisba látogatókat, ugyanis Paja Bea és a Lisztes Jenő cimbalom projekt műsorával kezdődött a 12. Több mint szomszéd, vagyis a Magyar Kulturális Hét. Ma ugrunk egyet az időben, de csak is azért, hogy tudjanak készülni és beírni a naptárba például egy fontos eseményt, méghozzá a szombatit, ami szintén igazán különleges lesz. Hogy miért, azt nem sokára elárulom, de most híreket hallhatnak Mezőszállási Márktól.
1: A Pátria Rádió hírei.
3: Fordulat a tisztító tűzperben. Újabb szankciókat készít elő az Európai Unió. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Jönnek a részletek. Több vádpont is elévülhet a tisztító tűz néven ismert korrupciós ügyben. Ezt a tárgyalás után erősítette meg Bohdan Cselovszky ügyész. A bíróság egyelőre nem szüntetett meg egyetlen eljárást sem, az ügyész azonban kétségeinek adott hangot a per végkimenetelével kapcsolatban. Szerinte a büntetőjogi szabályozás legutóbbi módosítása jelentősen gyengítheti az együttműködő vádlottak vallomásainak bizonyító erejét, ami az egész ügyet befolyásolhatja. Az egyik kulcsszereplő Bernard Slobodnyik ezért nem tett bűnösséget elismerő nyilatkozatot. Védője szerint igazságtalan lenne, ha végül egyedül őt ítélnék el egy olyan ügyben, amelyben más vádlottak felmentést kapnak. Védelmi együttműködési megállapodást írt alá Szlovákia és Horvátország. A dokumentumot Robert Kalinyák szlovák és Ivan Anušić horvát védelmi miniszter látta el kézjegyével. A megállapodás értelmében Szlovákia lőszereket és páncélozott járműveket kínál Horvátországnak, miközben harci sisakokat és más védelmi felszereléseket szerezne be a horvát hadipartól. A szlovák tárca szerint a két ország már most is együttműködik az új katonai egyenruhákhoz szükséges speciális anyagok beszerzésében. Az Oroszország elleni nyugati szankciók eddig több mint 1000 milliárd eurós veszteséget okoztak az orosz gazdaságnak. Erről az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Kaja Kallas beszélt. A politikus szerint a korlátozások fokozatosan gyengítik az orosz háborús gazdaság alapjait. Kallas közölte, az Unió a 21. szankciós csomagot készíti elő, amelyben több mint 80 új személy és szervezet kerülhet a tiltó listára. Hozzátette, Brüsszel célja továbbra is az, hogy fokozott nyomással tárgyalóasztalhoz kényszerítse Moszkvát. Távollétében 10 év börtönbüntetésre ítélte egy orosz bíróság Mihály Khodorkovszkit. Az egykori olajmágnást azzal vádolták, hogy hamis információkat terjesztett az ukrajnai háborúról. A jelenleg Nagy-Britanniában élő ellenzéki politikus a vád szerint közösségi oldalain tett közé olyan bejegyzéseket, amelyek az orosz hadsereg veszteségeiről és ukrajnai támadásairól szóltak. A bíróság emellett 5 évre eltiltotta online platformok működtetésétől is. Khodorkovszky a háború kezdete óta az orosz emigráns ellenzék egyik legismertebb alakja. Jelentős károkat szenvedett az UNESCO világörökségi listáján szereplő ókori Türosz városa a dél-libanoni harcok során. A libanoni kulturális minisztérium szerint a háború kezdete óta most keletkeztek a legsúlyosabb sérülések a történelmi helyszínen. A beszámolók szerint az izraeli légicsapások nyomán lehulló törmelékek oszlopokat, mozaikokat és más régészeti emlékeket rongáltak meg. A szakértők egyelőre a biztonsági helyzet miatt nem tudják teljes körűen felmérni a károkat. A libanoni hatóságok tájékoztatták az UNESCO-t az esetről, hangsúlyozva, hogy a terület nem katonai létesítmény. Rendkívül szoros verseny alakult ki a perui elnök választás második fordulójában. A szavazatok több mint 94%-ának összesítése után a baloldali Roberto Sánchez minimális előnnyel vezet jobboldali ellenfele Keiko Fujimori előtt. A vidéki körzetekből érkező szavazatok hagyományosan Sánchez támogatottságát erősítik. Az ország választási bizottsága szerint a hivatalos végeredmény kihirdetésére akár július közepéig is várni kell, az új államfő várhatóan július végén lép hivatalba. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: A magyar labdarúgó válogatott ma Debrecenben a Nagyerdei stadionban 19 órától teltház előtt a kazah együttessel játszik előkészületi mérkőzést. Udvardi Panna és Mia Pohánková bejutott a Hertogenbosi tenisztorna második fordulójába, azaz a legjobb 16 közé. Marozsán Fábián viszont kikapott a stuttgarti viadal első felvonásában.
5: Időjárás.
3: A nap folyamán nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délutántól főként a nyugati területeken záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
5: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Sebességet mérnek a rendőrök Pozsonyban, a Sánc utca végén, a Prágai utca irányába. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
5: Zöld hullám. 0800 900 800.

Köszöntöm még egyszer azokat, akik most csatlakoznak hozzánk. Ez itt tehát délelőtti magazinműsorunk a Nappali, június 9-én, és én pedig már mondom is, hogy mire számíthatnak és milyen témákra számíthatnak, hogyha velünk töltik az elkövetkező közel 3 órát. Nagyon gyorsan repül az idő, de már mondom is, hogy milyen témákkal érkeztem. Már a múlt héten is hírt adtunk róla itt a Nappaliban, és továbbra is nyomon követjük a 12. több mint szomszéd, vagyis a Magyar Kulturális Hét Pozsonyban programsorozat eseményeit. A június 8-a és 13-a között zajló rendezvény idén is koncertekkel, kiállításokkal, szakmai programokkal és kulturális élményekkel várja az érdeklődőket. Tegnap ide a fordított piramis épületébe látogatott el Paja Bea és a Lisztes Jenő cimbalom projekt, egy fantasztikus koncertet adtak, és egyébként az, aki lemaradt róla, sem maradt le róla teljesen, mert hogy majd a koncert, a minden igaz, visszahallgatható lesz, de erről majd később. De ma egy kicsit előreugrunk az időben, hiszen ha azt szeretnénk, hogy ne maradjunk le a nagy szombati fináléről, akkor már érdemes most elővenni a naptárat és beírni pirossal a szombati záróprogramot. Muzsikál a mozi című esten legendás filmzenék csendülnek fel vetítéssel kísérve. Szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog lesz, de hogy mire számíthat pontosan a közönség és hogyan született meg ez a produkció, arról a program szervezőjével, Klement Teréziával beszélgetek 9:30-kor. Képzeljék el, milyen az, amikor egyetemi padsorokat nem vizsgázó hallgatók, hanem csillogó szemű alapiskolások és elszánt történelem rajongók töltenek meg. Nemrég ért véget a hazai magyar iskola élet legfontosabb eseménysorozata. A katedra versenyek országos döntője Nyitrán. Ott voltam a helyszínen, ahol a legkisebbek meseolvasási rejtvényekkel, a felsősök anyanyelvi és eszperente nyelvi játékokkal, a legidősebbek pedig a Hunyadia korának csatáival küzdöttek meg, az is az idővel is természetesen, meg egy kicsit egymással. De hogy hogyan élték meg a feszült pillanatokat a diákok, és miért jelent igazi ünnepet ez a szervezőknek, 10 és 11 óra után helyszíni összeállításokat hozok, és garantáltan megszólalnak majd a főszereplők, tehát a szervezők, a diákok. Egy fantasztikus összeállítás lesz szerintem. Én nagyon élveztem, ahogy ott a gyerekek kint az egyetem előtt, vagy akár bent beszélgettek, tőlük volt zajos az egész épület, és még a kinti tér is, ahol egyébként még azt a területet is elfoglalták, ahol a friss diplomások fotózkodtak volna, úgyhogy számomra is egy igazi élmény volt. Hát ebből hozok majd részleteket, tehát 10 és 11 óra után bízom benne, tehát, hogy velünk tartanak. Én kellemes délelőtöt kívánok a Nappali mai csapata nevében. Hangmérnök Vasies Olivia, a szerkesztő műsorvezető pedig Gasparik Maja.

Jó kis táncolós dallal vágtunk bele így a délelőttbe, most pedig 9 óra 19 perckor köszöntjük névnaposainkat. Ma is egyébként hosszas a lista, hiszen ahogy azt megszokhatták, mindig elmondom azt is, hogy a bővített naptárban milyen nevek szerepelnek, de június 9-én Félix napja van. A Félix latin eredetű név jelentése boldog, szerencsés, és most pedig következzenek a bővített naptárak nevei. A bódog régi magyar személynév, a boldog szó régi bódog alakjából származik, eredeti jelentése gazdag. Diana, római mitológiai név, a hold, a szülés és a vadászat szűz istennőjének, a görög Artemis megfelelőjének a neve, jelent ragyogó, erdők, vadászat, fény és a szülés istennője. Továbbá előtt Ludovika, Pelágia és Pelágius napja is van ma. Ne felejtsék el felköszönteni ismerőseiket, barátaikat, szeretteiket. Mi innen a Pátria Rádió stúdiójából küldjük tehát a következő dalt minden Félixnek, Bódognak, Diánának, Elődnek, Ludovikának, Pelágiának és Pelágiusnak, és persze minden születésnaposnak, évfordulósnak. Sok boldogságot kívánunk, Isten éltesse az ünnepelteket!

Most pedig nézzük, hogy milyen programok várnak ránk a héten. Itt Pozsonyban a 12. több mint szomszéd esemény sorozaton a Magyar Kulturális Héten. Ma délelőtt 9 és 11 óra között egy zárt körű workshoppal indult a nap. Paja Bea tart éppen foglalkozást a The Power of Your Voice címmel. Este 18 órára pedig a Liszt intézetbe érdemes ellátogatni, ahol kezdetét veszi a Vazarelli 120 kiállítás megnyitó. Június 10-én, tehát szerdán, holnap délután 2 órától szakmai előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában a Mohács 500 témáját járják körül a szakemberek. Este 6 órától ismét a Liszt intézeté a főszerep. Sel Judit és Szűcs Gabi varázsol el minket a Feleségek és Szeretők című zenés estjével. Június 11 csütörtök, a csütörtök igazán sűrűnek ígérkezik. Délelőtt 10 és délután 3 óra között Magyar-Szlovák üzleti fórum lesz. Délután 17:30-kor a kis sétatérre érdemes kilátogatni, ahol a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás nyitja meg a Pozsonyi Elsők című szabadtéri kiállítását. Ezzel párhuzamosan a főtéren is beindul az élet. Délelőtt 10-től egészen este 6-ig folyamatosan böngészhetünk a Visit Hungary kínálatában. Délután 1 órakor modern fúvós zenével indul a főtéri muzsika. Este 6 órától a 4-es Street koncertje hangolja a közönséget, 8:30-től pedig a Parnograsz csapa húrok közé egy fergeteges koncerttel. Június 12-én pénteken is a főtér lesz a központ. Délelőtt 10 és este 6 között újra várja önöket a Visit Hungary standja, délután 2-től pedig a Hungarikum játszóház kínál családi kikapcsolódást. A színpadi programok délután 4-kor kezdődnek a Magyar Állami Népi Együttes műsorával. Este 6 órakor Miklós Erika és tanítványai lépnek színpadra a Quintessencia produkcióval. A péntek estét pedig egy igazi klasszikus, a Republik koncertje koronázza meg 8:30-től. Június 13. szombat. A hétvégét is érdemes lesz a főtéren tölteni. Szombaton ismét kint lesz a Visit Hungary kínálat, és délután 2-től újra kinyit a Hungarikum játszóház is. A zenei programok délután 3-kor indulnak, a Deja Vu és Berki Tamás fellépésével. Este 6 órakor Szarka Tamás Otthon vagyunk című koncertjét hallhatják, 8:30-től pedig egy különleges vizuális és zenei élménnyel a Muzsikál a mozi című filmzenei vetítéssel zárul a pozsonyi programsorozat, és ezzel teljesen nem zárul, mert hogy innen fogjuk folytatni már is a zene után, hiszen már konkrétan Klement Teréziát kérdezem a szombati záró programról. Tartsanak velünk továbbra is, de most a 4-es Street zenél nekünk, Mesélek a bornak, biztosan ez is elhangzik majd.

rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Már a múlt héten is hírt adtunk róla itt a Nappaliban, és továbbra is nyomon követjük a 12. több mint szomszéd, vagyis a Magyar Kulturális Hét Pozsonyban programsorozat eseményeit. A június 8-a és 13-a között zajló rendezvény idén is koncertekkel, kiállításokkal, szakmai programokkal és kulturális élményekkel várja az érdeklődőket. Most pedig egy kicsit előre ugrunk az időben, hiszen szeretnénk, hogyha már most beírnák a naptárukba a szombati záró programot. A Muzsikál a mozi című este legendás filmzenék csendülnek fel, vetítéssel kísérve. Hogy mire számíthat a közönség, és hogyan született meg ez a különleges produkció, arról a program szervezőjével, Klement Teréziával beszélgetünk, akit nagy szeretettel köszöntök innen a Nappaliból. Szervusz!
1: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és hát nagyon szép délelőttet kívánok minden kedves hallgatónak.
0: Hát viszont kívánjuk, és az viszont azt gondolom, hogy garantált, hogy ha most szép a délelőtt, akkor a szombat este, hát az vajon mennyire lesz ennél még szebb, mert hogy tényleg egy nagyon különleges produkciónak, programsorozat részeként, tehát egy nagyon fontos elemnek lehetnek részesei. De honnan jött a több mint szomszéd programsorozat részeként a Muzsikál a mozi ötlete?
1: Az az igazság, hogy valami más szerettünk volna, mint egy gála programot, és ez az est, ez nem csupán koncert, hanem egy valódi audiovizuális élmény lesz. A színpadon a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar szólaltatja majd meg a filmtörténet legszebb dallamait, miközben a hatalmas LED falon az adott film emlékezetes képsorai elevenednek majd meg. A zenét és a mozgóképet egyszerre élve át a közönség, vagy átélve a közönség újra áttélheti a mozi legvarázslatosabb pillanatait. És hát olyan előadók lesznek, zenekart Farkas Pál vezényli, a szólisták pedig a Magyar Zenész Színpad kiváló művészei, a Kossuth Díjas, Fischl Mónika, Simon Kata és Boncsér Gergely. Na most itt az a lényeg, hogy filmzenék élőben, tehát élő előadás lesz.
0: Tehát ez már most egy nagyon ígéretes program, és ugye megakadt a fülem, amikor azt mondtad, hogy valami mást szerettünk volna. Miért jött az ötlet, hogy mondjuk más legyen, mint egy, nem tudom, mint egy hagyományos gálaest?
1: Hát azért, mert én úgy gondolom, hogy a közönség megérdemli azt, hogy valamit kicsit másképp lásson, és szerintem ez egy, ugyanúgy megkapják az élő zenei hangot, és ugye az egyes énekesek gyönyörű hangján megszólalnak ezek a dallamok, higgyék el, hogy káprázatos lesz.
0: Ugye talán azt már a hazai hallgató közönség, aki szereti akár a komoly zenét, a klasszikus zenét, már megszokhatta tőled, hogy mindig hozol, vagy kínálsz a közönségnek valami újdonságot, valami izgalmasat. Hogyan lehet mindig új perspektívát behozni, és kicsit más szemmel nézni akár a klasszikus zenére, a musicalek világára, az operetre, az operára? Valahogy mindig megtalálod azt a kis csavart ebben az egészben, amit még izgalmasabbá válik.
1: Nehogy valami egysikú legyen. Mi szeretjük a változatosságot, és hát mindig gondolkodunk azon, hogy természetesen nem csak egyedül, hanem a művészekkel együtt, és a zenekarvezetővel együtt is, Farkas Palival, hogy na, akkor ezt hogy tudjuk még élvezetesebbé és érdekesebbé tenni. És hát olyan számokat fognak hallani, vagy olyan filmzene részleteket, mint a Love Story-ból, a Volt egyszer egy vadnyugatból, a Keresztapából, a Zorba a görögből, a Karib-tenger halózaiból, a Doktor Zsivágóból, Operaház fantomja, My Fair Lady, és hát még sorolhatnám, mert bizony 20 filmmel készültünk, és 20 filmzenével.
0: Ugye nagyon sok ikonikus film van. Hogyan állt össze a műsor? Tehát, hogy mi volt nehezebb? Kiválasztani azt a 20-at, amit majd a közönség elé tártok, és amit majd megmutatok a közönségnek, vagy pedig hát kihúzni azt, ami már nem fér sajnos bele?
1: Hát az az igazság, hogy megvan egy nagy lista, és azon több mint 100 filmzene és film szerepel, tehát valóban a legismertebbeket és a legközkedveltebbeket szerettük volna bemutatni. Elnézést! Ez nem volt bekalkulálva, ez a köhögés.
0: Ez a valóság, ez a valóság része, de reméljük, hogy jól vagy, és tudod folytatni, de hogyha nem, akkor így áll nyugodtan közben egy kort vizet, addig én közben fölteszem a következő kérdést, mert nagyon érdekel, hiszen azért ilyet nem látunk minden nap, és viszonylag azért elmondhatjuk, hogy ez egy egyedi programnak számít, és ugye kérdeztem is tőled, hogy még ilyesmi lesz-e előzetesen, természetesen, tehát hogy lesz-e még ilyesmi valahol, és azt mondtad, hogy nem.
1: Hát, hogyha valahova meghívnak, akkor nagyon szívesen elmegyünk, de egyelőre csak erről az egy meghívásról tudunk, vagyis hát még senki nem jelzett, de szerintem akik meg fogják nézni, hallgatni, azoknak biztos, hogy támadnak ötleteik, hogy hol lehetne még felléptetni így a csapatot.
0: Ugye azt mondtad, hogy nagyjából ilyen 100 dalból válogattátok ki például azt a 20-at, amit a közönségnek megmutattok, és bemutattok majd, de lesznek-e például meglepetések? És mondjuk milyen szempont alapján válogattátok össze ezeket a dalokat, hogy hogyan követik majd egymást?
1: Most mondjam el az egész programot.
0: Ne, azért ne.
1: Nem, tehát lesznek zenekari számok is, és szerintem hát a meglepetések olyanok lesznek, hogy mint az álomluxus kivitelben, amit nem soroltam. Aztán Fischl Mónika fogja énekelni a Volt egyszer egy vagyugatnak a címdalát, ugye valami fantasztikusan, szóval azt tényleg hallani kell, és most nézem, mert csak most vettem elő a műsort, bocsánat, nem 20 dal lesz, hanem 25.
0: Hát akkor úgy, ez a grátis a plusz 5, igen.
1: Ez a meglepetés még, és hát nagyon érdekes lesz majd a Zorba a görög is, ugye, hát jó, ezeket mindenki ismeri, tehát olyat szerettünk volna, akit tehát az emberek 99%-a ismeri a filmet, és ezáltal úgy, hogy mondjam, tehát úgy beleképzeli magát abba a helyzetbe, mikor azt legelőször látta. Tehát kicsit egy ilyen nosztalgiát is szerettünk volna nyújtani ezzel.
0: Nem tudom, mennyire vannak előzetesen, hát mennyire várjátok, vagy mennyire vannak elképzelések azzal kapcsolatban, hogy vajon majd melyik mű kapja akár a legerősebb közönségreakciót, tehát hogy számítotok valami ilyesmire?
1: Hát mindenképpen szerintem az Operaház fantomjából, mert abból 3 darab is fog menni, tehát 3 zeneszám is megy, és hát ugye mindegyiket énekelni fogják. Ez az egyik. A másik szerintem a My Fair Lady-ből, abból is lesz több is, és hát szerintem a West Side Story-ból is.
0: Nézzünk egy kicsit a kulisszák mögé. Mennyire nehéz megszólaltatni ezeket az ikonikus zenéket?
1: Talán nem is gondolnák az emberek, hogy ezeket a legnehezebb. Mert ugye teljesen más, hogyha a filmzenére írják, vagy pedig, hogyha előadásra írják, színpadi előadásra. Úgyhogy hát például egy Volt egyszer egy vadnyugatot, azt nem mindenki fogja tudni elénekelni, többen próbálkoztak vele, hát Mónikának nagyon jól sikerült. Úgyhogy, tehát én hallottam már ezt Pesten is, és azt mondtam, hogy na, ezt mindenképpen Pozsonyba is el kell hozni.
0: Ugye említetted azt is, hogy ilyen nosztalgikus hangulatot is szeretnétek megidézni, és hát én szeretnék arról egy kicsit beszélgetni, hogy miért is szeretjük ennyire a filmzenéket, és vajon a filmekre emlékszünk a zenék miatt, vagy a zenékre a filmek miatt? Mit gondolsz?
1: Hát ez egy jó kérdés, ez egy fogas kérdés. Az az igazság, hogy ki hogy van beállítva. Hogyha ilyen nagy címeket hallok, akkor nekem mindenképpen, de mindenképpen először a zene jut eszembe, de nem biztos, hogy mindenki így van beállítva.
2: és ha összetesszük a kettőt, ugye akkor kapjuk meg azt a fogalmat, hogy filmzene. Mit tesz egy filmzenét véleményed szerint igazán időtlenné?
1: Időtlenné? Hát szerintem az, hogy generációk látják, és generációkon keresztül megy, esetleg többször megismétlik, és hát azért mondjuk meg őszintén, hát nagyon-nagyon kiváló zeneszerzők alkottak filmzenéket.
2: Ugye említett... Tehát
1: az... Igen. Igen?
2: Tessék, csak folytasd nyugodtan.
1: Bocsánat, csak éppen csöngetnek, úgyhogy ez a nagy problémám, csak kiszólok, és
2: közben
1: most
2: pedig...
1: van a rádió interjú.
2: Közben pedig mi a beszélgetés azért próbáljuk folytatni, és hát oda kell visszatérnünk, hogy a filmzene az vajon ma már mennyire számít önálló műfajnak? Tehát, hogy ugye említetted, hogy mennyire nehéz színpadra vinni, és a közönség ezt nem is biztos, hogy tudatosítja. De akkor beszélgessünk erről egy kicsit, hogy a filmzene, tehát akkor ma már önálló műfajnak tekinthető?
1: Szerintem önálló műfajnak, igen, mindenképpen. Tehát vannak, ugye nem véletlenül volt az, hogy Weber, hát igaz, hogy Weber színpadi műveket is írt, Bernstein is, de például Morricone, ugye az főleg filmzenéket írt. Úgyhogy, tehát nem mindegy azért, hogy melyiket hova soroljuk be.
2: Igen, és a filmzene, mint közös kulturális élmény, mondtad, hogy ez ugye teljesen egyedinek számít, ritkán láthat itt a közönség, akár nem tudom, a hazai berkekben mennyire gyakori, hogy ilyen élménnyel találkozzanak, és hogyan kell elképzelni tényleg a közönség részéről a reakciót? Mi az, amit ti vártok a közönségtől? Kapcsolódjanak be, vagy dőljenek hátra, mint akár a moziban, és élvezzék a nosztalgia hangulatát, tehát idézzék fel magukban akár azokat az érzéseket, élményeket, amelyek eszükbe jutnak, vagy pedig mi az, amit a közönségtől vártok?
1: Az, hogy dőljenek nyugodtan hátra, mivel ez most az ének lesz, a zenekar lesz, tehát zenei megszólalás, ugye természetesen élő zenekar, és közben megy a film. Most el tudod képzelni azért, ez három hatás. Tehát ott hátradől a székében, és nézi, és hallgatja.
2: Igen, és közben pedig kaptam egy plusz kérdést Vasiesó Líviától, aki ide a filmbe üzent, hogy az is, igen, és ez a kérdés például nekem nem jutott eszembe, hogy hány tagú lesz a zenekar, mert hogy ezt még tényleg nem mondtuk el.
1: 24 tagú a zenekar.
2: Tehát 24 tagú a zenekar, úgyhogy nem kis színpad lesz, ezt is elmondhatjuk, és azért, hogyha egy 24 tagú zenekar megszólal, és közben még ugye hozzájuk csatlakoznak a fantasztikusabbnál fantasztikusabb énekesek, akkor én azt gondolom, hogy tényleg a közönségnek van miért hátradőlni. És azért a szemeket is érdemes nyitva tartani, mert hogy a filmvetítés részéről még azért nagyon keveset beszéltünk. Tehát, hogy ezek a mozzanatok hogyan lettek kiválasztva?
1: Tehát pontosan azok a részletek lettek kiválasztva, ahol elhangzik a zene, vagy elhangzik az az ének. Csak most azt kell elképzelni, hogy a filmet azt látják, mert lettfalral lesz kivetítve, azt látják, és közben meg ott áll az énekes, és énekli, és ott van a zenekar a színpadon, és játsza.
2: Hát én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus, hát már most így előre egy vizuális élmény, hogyha a hallgatók így elképzelik, úgyhogy én azt javaslom, hogy most mindenki egy kicsit dőljön hátra, mert mi is készítettünk be ide egy filmzenét, méghozzá volt egyszer egy Vadnyugatból, Terike, te pedig, aki az ajtó előtt várakozik, okvetlenül enged be, és én is most már elengedlek téged. Én nagyon szépen köszönöm, hogy így előzetesen is beszámoltál arról, hogy mi is vár a pozsonyi főtérre látogatókra szombat este, mert ahogy említettük is, érkezik a muzsikál, a mozi, tehát legendás filmzenék csendülnek majd fel vetítéssel kísérve. Én pedig köszönöm a program szervezőjének, Klement Teréziának, hogy így előzetesen is beavatott a kulisszák mögé.
1: És hadd köszönjem meg a meghívást Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének és a Liszt intézet igazgatójának, Benyert Csámpának, és természetesen a Buberánk rendezvényszervező ügynökség vezetőjének, Balla Igornak is. Remélem, hogy jövőre is lesz több, mint szomszéd, és remélem, hogy valami ismételt újdonsággal ott lehetünk szintén.
2: Köszönöm a beszélgetést, szép napot kívánunk!
1: Üdvözlöm, és szép napot kívánok minden hallgató, és nektek is.

9 óra 49 perckor pedig nézzük, hogy milyen színes hírek történtek a nagyvilágban. A szerkesztő Gazsik Viktória. A tudósokat is meglepi egy apró hal, amely már mintegy 100 000 éve fennmaradt úgy, hogy saját fajában nincsenek hímegyedek. A Mexikó és Texas vizeiben élő Poecilia formosa, vagyis az úgynevezett amazóniai molly, a legendás amazon harcosnőkről kapta a nevét. A faj különleges szaporodási módot alkalmaz, más közeli rokon halfajok hímjeit használja a petesejtek fejlődésének beindítására, de azok örökítő anyaga nem kerül be az utódokba. Az így születő ivadék mind nőstények és gyakorlatilag az anyagenetikai másolatai. A kutatók szerint a faj létezése azért figyelemre méltó, mert az evolúció elmélete alapján az ilyen genetikai keveredés nélküli populációknak idővel fel kellene halmozniuk a káros mutációkat, és ki kellene halniuk. Egy friss tanulmány azonban kimutatta, hogy az amazóniai molly génállománya két ősi halfaj örökségét hordozza, ami szokatlanul nagy genetikai változatosságot biztosít számára. Ez segíthette a fajt abban, hogy az evolúció szabályait megkerülve ilyen hosszú ideig fennmaradjon. Különleges régészeti leletre bukkantak Németországban, egy csak nem tökéletes állapotban fennmaradt, mint egy 800 éves jegyzetfüzet került elő egy középkori latrinából Paderborn városában. A viasszal bevont falapokból készült 10 oldalas füzetet egy díszes börtök rejtette. A szakemberek először egyszerű földarabnak hitték a leletet, ám a restaurálás során derült ki, hogy egy ritka középkori jegyzetfüzet lapul benne. A viasz rétegbe egykor stílusszal írtak, a kutatók pedig már több sorlat nyelvű szöveget azonosítottak rajta. A lelet kivételes állapotát az oxigénszegény környezetnek köszönheti. A középkori árnyékszékből számos más tárgy is előkerült, köztük kések, kerámiák, hordók és sejemszövet maradványok. A díszített börtök alapján a jegyzetfüzet tulajdonosa valószínűleg a kor tehetősebb rétegéhez tartozhatott. A szakértők most azt remélik, hogy a szöveg megfejtésével és levéltári kutatásokkal a tulajdonos személyére is fény derülhet. A restaurálás várhatóan még egy évig tart. Új eredményre jutott a dél-ázsiai Himalája és Hindukus hegységében élő mérges kígyók vizsgálatában egy nemzetközi kutatócsoport, amelyet a pozsonyi Comenius Egyetem természettudományi karának kutatója Daniel Jablonski vezet. A tudósok kimutatták, hogy az 1864 óta egyetlen széles elterjedésű fajként ismert Gloideus nevű kígyócsoport valójában nem egy, hanem több egymástól elkülönült evolúciós vonalból áll. A részletes genetikai és múzeumi vizsgálatok öt különálló csoportot azonosítottak, ezek közül három eddig ismeretlen a tudomány számára. A kutatás különlegessége, hogy modern DNS elemzést ötvöztek több mint 100 éves múzeumi példányok vizsgálatával is. Ezt tette lehetővé, hogy a kutatók újraértelmezzék a fajok besorolását, és feltárják a rejtett biodiverzitást. A szakértők szerint az eredmények nem csak a kígyók rendszertanát írják át, hanem rámutatnak arra is, mennyire kevéssé ismert a Himalája és a Hindukus élővilága.

0: Mi akadályozza a kerékpárt abban, hogy népszerű közlekedési formává váljon Közép- és Kelet-Európában? Mennyire kerékpározhatók Szlovákia útjai? Hogy válik a gyerekkori szakmából felnőttkori elhivatás? Mit jelent egy olyan kutatási terület vizsgálata, amely Szlovákiában még gyerekcipőben jár? A Jó Szóval Oktasd következő adásában erről kérdezem Németh Rolandot, a pozsonyi Comenius Egyetem természettudományi kar, közgazdasági, társadalomföldrajzi, demográfiai és területfejlesztési tanszékének doktorandusát, aki a fenntartható városi mobilitás lehetőségeit kutatja. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője. Várom Önöket kedden, a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tíz óra van. Nappali. Gasparik Majával.
2: Szép délelőttet kívánok mindenkinek, ez továbbra is a Nappali itt a Pátria Rádióban június 9-én. Nem csak az előttünk álló hét sűrű programok tekintetében, de májusban sem volt hiány eseményekből. Ellátogattam például két alkalommal is az országos katedra versenyek döntőjére. Az alsó tagozatos és nyelvi vetélkedő, valamint a történelem verseny is májusban került megrendezésre. A helyszínen készített beszélgetések az elkövetkező közel két órában lesznek hallhatóak. Már is hozom a részleteket, de most még hírek következnek. A mikrofonnál Mezőszállási Márk.
1: A Pátria Rádió hírei.
3: Nem nyílt meg a rendkívüli parlamenti ülés Tomás Drucker menesztéséről. Izrael újabb evakuálásra szólít fel a dél-libanoni harcok miatt. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Jönnek a részletek. A parlament ismét nem tudta megnyitni a rendkívüli ülést, amelyen az ellenzék Tomás Drucker oktatási miniszter leváltását kezdeményezte volna. A képviselők nem voltak határozatképesek, így a vitát szerdára halasztották. Az ellenzék az áprilisi rendszer hibáit és koncepcionális problémáit bírálja. Szerintük az új elektronikus beiratkozási rendszer drága, nem kellően tesztelt és komoly gondokat okozott a diákoknak és a szülőknek. A kormányoldal szerint a rendszer uniós helyreállítási alapból finanszírozott fejlesztés, amelyet a modernizáció érdekében vezettek be, és a hibák nem indokolják a politikai felelősségre vonást. Áprilisban 4,5%-kal nőtt a szlovák export, azonban a külkereskedelmi többlet jelentősen csökkent a korábbi hónaphoz képest. A mérleg 76 millió euróra esett vissza a márciusi több mint 500 millió euróról. A növekedést főként a jármű és gépipari export, köztük az autóipar húzta, míg az importot az energiaárak és a kőolaj behozatal növekedése befolyásolta. Az év első négy hónapjában ugyanakkor a külkereskedelmi többlet több mint duplájára nőtt az előző évhez képest. Az izraeli hadsereg ismét evakuálásra szólított fel a dél-libanoni Szúr város lakóit és a környező területek lakosságát. A hadsereg szerint a lépésre a Hezbollah által elkövetett tűzszünet sértések miatt van szükség. A felszólítás a város több területére is kiterjed, beleértve a keresztény negyedet is. A lakosságot arra kérik, hogy haladéktalanul hagyják el otthonaikat és észak felé vonuljanak vissza. A térségben az elmúlt napokban már több légicsapás történt, amelyek halálos áldozatokat is követeltek. Donald Trump amerikai elnök szerint jól haladnak a tárgyalások Iránnal egy új megállapodásról, amely megakadályozná az atomfegyverek fejlesztését. Az elnök egyben megerősítette, hogy az amerikai Apache helikopter pilótái, akik a Hormuzi szoros közelében zuhantak le, biztonságban vannak. Trump azt is közölte, hogy Izrael és Irán egyelőre nem tervez újabb támadásokat egymás ellen, és rövid távú nyugalmi időszak jöhet a térségben. A Hormuzi szoros megnyitása szerint a napokon belül megtörténhet, ha megszületik a megállapodás. A térségben továbbra is feszült a helyzet az izraeli-iráni konfliktus miatt. Legalább 37 ember meghalt és több százan megsérültek a Fülöp-szigeteken történt erős földrengésben. A hatóságok szerint további eltűnteket is keresnek. A legnagyobb pusztítást Mindanao szigetén okozta a 7,8-es erősségű földmozgás, amelyet több mint 1000 utórengés követett. A földcsuszamlások és az összeomló épületek több térséget is súlyosan érintettek. Több mint 3 millió diák oktatása szünetel, miután több ezer iskolát lezártak biztonsági ellenőrzések miatt. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: A magyar labdarúgó válogatott ma Debrecenben a Nagyerdei stadionban 19 órától teltház előtt a kazah együttessel játszik előkészületi mérkőzést. Udvardi Panna és Mia Pohánková bejutott a Hertogenbosi tenisztorna második fordulójába, azaz a legjobb 16 közé. Marozsán Fábián viszont kikapott a stuttgarti viadal első felvonásában.
1: Időjárás.
3: A nap folyamán nyugat felől megnövekszik a felhőzet, délutántól főként a nyugati területeken záporok, szivatarok is kialakulhatnak, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a szél többnyire gyenge, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Torlódásra kell számítani Szencen a főúton, felső Lopassó felől érkezve 10 perces késéssel kell számolni, szintén lassabb a haladás Vágtornóc felől Vágselje bevezető szakaszán is, ahol a torlódás miatt körülbelül szintén 10 perccel hosszabb menetidőre kell készülni. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Képzeljék el, milyen az, amikor egyetemi padsorokat nem vizsgázó hallgatók, hanem csillogó szemű alapiskolások és elszánt történelemrajongók töltenek meg. Nemrég ért véget a felvidéki magyar iskola élet legfontosabb eseménysorozata, a katedra versenyek országos döntője Nyitrán. Ott voltam a helyszínen, ahol nem volt hiány meseolvasási rejtvényekből, anyanyelvi és eszperente nyelvi játékokból. Volt, aki a Hunyadia korának csatáival küzdött meg, és persze az idővel és egymással. Hogy hogyan élték meg a feszült pillanatokat a diákok, és miért jelent ez az időszak, és mit jelent pontosan ez az időszak a szervezőknek, erről szól az elkövetkező két óra. Annyit elárulhatok, hogy kívülállóként is nagy izgalommal figyeltem őket, és kérdeztem is, és ők pedig örömmel válaszoltak. Úgyhogy hozom a kérdéseimet és az ő válaszaikat az elkövetkező közel két órában. Tehát tartsanak velünk, mert ez itt még mindig a Nappali.

0: A verseny előtt, közben és után beszélgethettünk már. A mostani azért különleges, mert azt hiszem, hogy ugyanott ülünk, ahol 2 évvel ezelőtt, csak éppen egy másik katedra versenyen beszélgettünk, én azt hiszem, de aztán lehet, hogy csalnak az emlékeim. Viszont most még itt csendes a terem, a diákok éppen versenyeznek. Mi történik most?
1: Ebben a pillanatban zajlik a legizgalmasabb része szerintem a versenynek, mert körülbelül, ha jól nézem az órámat, 10 perc múlva lezárulnak a versenyzések. A katedra alsó tagozatos verseny és a Pénzes István anyanyelvi vetélkedőnek a döntőjén vagyunk. 2 országos döntőt futtatunk párhuzamosan, ez mindig izgalmas egyébként, amikor ilyen nagy rendezvényünk van. És hát 12:30-kor fejezik be a gyerekek, a versenyzők a vetélkedést, és azt követően már a kellemesebb része jön, mert érkezik majd az ünnepélyes díjkiosztó. Számunkra körülbelül 10 perc múlva már elkezdődik a nagyon intenzív munka, mert hogy jön az oklevelek kiírása és a zsűrizés lezárása.
0: Mennyire kell gyorsan dolgozni egyébként ilyenkor a zsűritagoknak, mert ahogy így felsorolta, tehát nagyon intenzív valóban ez a nap mindig.
1: Igen. Most már, ha jól emlékszem, 12 vagy 13. éve vagyok a koordinátora a versenyeknek, és minden évben valamit tanultunk, mindig bőszen jegyzeteltünk, hogy a következő évben effektívebben tudjunk dolgozni, és hát sikerült úgy kigazdálkodnunk most már az időt, hogy én azt hiszem, hogy másodpercre pontosan be tudjuk osztani, aztán el ne kiabáljon, mert látjuk most még a végét, de bizony nagyon gyorsnak kell lenni. Tehát azt is megtanultuk, hogy hány zsűritag az ideális, hogy időre elkészüljünk, milyen hosszú programot biztosítsunk a gyerekeknek, ami levezetésként a versenyzést követően jól esik számukra, és azt igyekszünk úgy beosztani az időt, hogy ne kelljen sokáig várakozniuk, tehát hogy gördülékeny, folyamatos legyen a munka. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a zsűritagok minden feladatot külön javítanak, tehát minden feladatot külön feladatlapra nyomtatunk, és amint az első feladatot kitöltötték, összeszedjük, és már meg is kezdődik a javítás, mert hogy az előző években még úgy dolgoztunk, hogy 2-3 feladat is volt egy feladatlapon, de akkor ugye később kezdődött a javítás, tehát ez is már egy ilyen tapasztalat volt.
0: Ugye azt mondod, hogy ti a szervezői csapat részéről évről évre tanultok és fejlődtök. Mi a helyzet például a versenyzőkkel, a résztvevőkkel? Ők mennyire tudják tartani a tempót részükről? Mennyire fontos az, hogy ők is napra készek legyenek, és minden évben számítsanak arra, hogy történhet valami változás, vagy valami újdonság, ami persze a célt szól, és ami az ő javukat szolgálja, de hogy nekik mennyire kell ilyen szempontból napra késznek lenniük?
1: De ez nagyon érdekes kérdés, meg mindig nagyon izgalmas része a versenynek, mert hogy ugye mi teszünk előkészületi munkálatokat, meg vannak feltételezéseink például az időbeosztásról, de hát a kimenetele a rendezvénynek az 50%-ban múlik rajtunk, ahogy ez általában a pedagógiában lenni szokott, tehát ugye a versenyzőkön, a gyerekeken is ugyanolyan nagy a hangsúly feladat, és épp talán tavaly történt az, hogy általában 8-9 feladattal szoktak a feladatalkotók készülni, és a 7-8 feladat szokott beleférni egy délelőttbe, és tavaly olyan gyorsak voltak épp az anyanyelvi vetélkedőn, hogy talán 10 perccel korábban befejezték a tervezett időhöz képest, és minden feladatot megoldottak. Tehát nagyon-nagyon aktívak és nagyon effektívek voltak. Tehát egy olyan csapat jött össze, tehát az egész versenyző társaság, ez a 40-50 gyerek, hogy tényleg nagyon gyorsan tudtak alkotni, úgyhogy ilyen is van.
0: Ilyenkor, amikor ugye hirtelen mondjuk adódik egy ilyen helyzet, akkor a pedagógusok, vagy a zsűritagok, a szervezők ilyenkor kicsit meghökkennek, hogy hoppá, hogy túl könnyű volt valami, vagy mi az, ami ilyenkor szervezőként először az eszetekbe jut.
1: Igen, ez is egy, fölmerül ez is egy opcióként, hogy lehet, hogy könnyebbek voltak a feladatok a vártnál, vagy jobban felkészültek, mert a Pénzes István anyanyelvi vetélkedőn a döntőn olyan típus feladatokkal találkoztak a versenyzők, amikkel a levelezős fordulón már találkoztak. Tehát lehet készülni, bizonyos nem tudom, algoritmusokat esetleg meg lehet tanulni, gyakorolni. Hát nyilván kreatív versenyről van szó, tehát minden részére azért nem tudnak előre felkészülni, de szerintem ettől válik érdekessé. Az alsó tagozatos verseny pedig egy előre megadott olvasmányról szól. A levelezős fordulón szakaszokban ismerik meg a gyerekek az adott meseregényt, mindig meseregényt választunk, és ugyanezt a szöveget adjuk föl a döntőre, tehát megjegyzem, ilyenkor szinte szó szerint már tudják a gyerekek, tehát nagyon nagyon alaposak. Mi is igyekszünk a zsűri tagokat úgy összeállítani, hogy nagyon felkészültek legyenek, fel tudják venni a versenyt a gyerekekkel. Tehát, hogy mindig nagyon érdekes, hogy ez

0: A meglepetés részei, hogy alakulnak a versenyek.
1: Miért fontos ma egy anyanyelvi vetélkedő?
2: Hát minden verseny fontos, úgy gondolom, vagy hát minden megmérettetés, hogyha erről már beszélgettünk, igen, hogy nem biztos, hogy pont versenyhelyzetben kell ezeket működtetni. Ugye kisebbségi helyzetben talán még fontosabb, hogy az anyanyelvvel való játékosságot is megismerjék a gyerekek. Hajlamosak vagyunk a magyar nyelvhez való kapcsolódásunkat egy kicsit szentimentálisan is értelmezni kisebbségi szinten, tehát ugye identitás alkotó funkcióját emeljük ki a nyelvnek, de a gyerekeket nem feltétlenül csak, vagy nem is biztos, hogy egyáltalán ez az identitás alkotó, tehát ez a nagyon magyarnak maradni gondolatisága fogja meg, lehet, hogy ez is, ez teljesen rendben van, de azért is gondoljuk az anyanyelvi vetélkedőt fontosnak, mert hogy a nyelvnek a játékosságát, a kreatív jellegét, a gyúrhatóságát, a formálhatóságát emelik ki. Tehát, hogy játszunk a szavakkal, játszunk a nyelvvel, és hogy arra mutassunk rá, hogy ez szórakoztató tud lenni. Tehát szerintem a szórakoztatás fontos.
3: Annyira örülök, hogy ugyan óvatosan, de kijavítottál, hiszen tényleg a legutolsó beszélgetésünkkor ejtettünk arról szólt, hogy igen, a verseny az mennyire egy jó, hát egyáltalán fogalom egy ilyen helyzetben, egy ilyen megmérettetés, de igen, a vetélkedő tényleg annyira találó, mert hogy jó a kapcsolható hozzá szerintem a játék és a játékosság. Mennyire fogják fel a gyerekek játéknak ezt a vetélkedőt?
0: Látunk csapatokat, akik nagyokat kacagnak, még a döntőn is. Tehát, hogy
3: ami megengedett?
0: Abszolút. Mi akkora örülünk, ha jól érzik magukat. Tehát, hogy nyilván egy versenyről van szó, azért ezt nem takarjuk, meg ez felvállalt feladatunk, de hát nagyon-nagyon fontos lenne számunkra, hogyha ők ezt egy kényelmes helyzetként is meg tudnák élni meg, meg egy olyan helyzetként, amiben jól tudják magukat érezni, tehát ne a feszültség domináljon, hanem ez az a helyzet, hogy most mi kapunk egy feladatot, amiből játékosan valami szójátékokat ki lehet hozni, és mozgassák meg a fantáziájukat, a kreativitást. Sokat. Tehát, hogy mi örülünk neki, hogyha a gyerekek erre vevők.
3: Az anyanyelvi vetélkedő miben más, mint a többi katedra verseny? Ezt minden egyes katedra verseny beszélgetésünkkor egy kicsit elemezzük mindig az aktuális versenyt, hogyha a Pénzes István anyanyelvi vetélkedőt kell kiemelni, akkor ő miben más, mint a idézőjeles testvérei.
0: Igen, mindegyiknek van valami egyedisége, arculata, és ezt fontosnak is tartjuk hangsúlyozni, meg továbbvinni. Hát egyrészt a név adó Pénzes Istvánra emlékezünk, az ő tiszteletére indítottuk ezt a versenyt, hiszen ő ugye egy újvári pedagógus volt, és hát ő működtetett anyanyelvi vetélkedőt, adott is ki egy ilyen könyvet, sokat inspirálódunk máig az ő kiadványából. Egy felvidéki pedagógusról van szó, egy helyi olyan személyiségről, akire érdemes felnézni és emlékezni rá. Tehát ez része a különlegességének, vagy egyediségének, arculatának a versenynek. Másrészt meg, hogy itt tényleg a nyelvvel játszunk. Tehát, hogy a többinél van valami ismeretanyag, amivel lehet dolgozni. Tehát, hogy egy picit van egy ilyen megtanulható, mentálisan megközelíthető része a versenynek, mondjuk egy történelem versenynek van egy elméleti anyaga, van egy témája, amiből föl lehet készülni, de hát egy anyanyelvi vetélkedőre hogyan? Tehát, hogy itt ugye, ahogy említettem, bizonyos algoritmusokat meg lehet tanulni, mondjuk, hogy mi a legügyesebb trükki annak, hogy például kirakjunk egy szónak a betűiből összekeverve egy másik szót, de hát ez a gyerekek kreativitását ugye legjobban megmutatni. Tehát, hogy tényleg a játékosság. Én úgy gondolom, ez a legjátékosabb katedra verseny.
3: Gabi, mennyire vagy benne abban, hogy majd a beszélgetés végén, amikor ezt a kis összeállítást a rádióhallgatók majd meghallgatják a nappaliban, akkor én a legvégére készítek nekik egy feladatot abból, ami itt ma elhangzott, és feladványként feladom a hallgatóknak. Mit szólsz benne?
0: Kiváló ötlet, igen, köszönjük.
3: És kíváncsian várjuk, hogy egyébként mennyire sikerül majd megfejteni. De hogyha tényleg itt vagyunk a feladatoknál, akkor mondjuk mi az, ami a legnehezebb, és mi az, ami a legkönnyebb szokott lenni, hogyha így a sok évnyi tapasztalat után már nyilván ti is tudjátok azt, hogy mi az, amit mondjuk nagyon szeretnek, vagy ami könnyű, vagy ami nagyon nehéz.
2: A legnehezebb az, amire egy picit tényleg készülni kell, az anyanyelvi vetélkedők feladattípusai közül a frazémák, a szólások, közmondások, szóláshasonlatok megtalálása, értelmezése. Ez a mai gyerekektől viszonylag távol van, hiszen a hétköznapi nyelvhasználatunkban már nem olyan gyakori, vagy legalábbis nem a hagyományosakat használjuk. Ugye a nyelv az egy élő valami, egy élő objektum, és máig születnek szólások, közmondások, kortárs megszólalások is vannak, de ugye ezeken a vetélkedőkön azért nem ezeket a kortársakat, sokszor karikatúra jellegű szólásokat, közmondásokat adjuk föl, hanem a klasszikusokat, és hát mivel azt tudjuk, hogy ezek a nyelvből, hogy picit kikopóban vannak, ez már egy kicsit archaikusnak tűnik a gyerekeknek. Tehát ez az, ami úgy gondolom, hogy a legnagyobb megmérettetést igényli nekik. Más a javítóknak, az űrinek, ami nehéz, tehát hogyha megnézzük a másik oldalról, számukra az a legnehezebb, amikor nagyon kreatív feladatról van szó, mint amit előbb is említettem példaként, hogy egy szónak a betűit szabadon fölcserélve új szavakat kell alkotni, mert hogy itt meg nagyon-nagyon sokféle lehet a megoldás, és nagyon kell figyelni, hogy az ismétlődések vagy a hasonló megoldásokat ne számoljuk kétszer, szóval nagy összpontosítás igényel. Ami a legkönnyebb, az tényleg csapatfüggő. Ha nagyon kreatív csapatról van szó, akkor számukra ezek a könnyű feladatok, amikor új szavakat alkotunk, vagy betűszavakat hozunk létre. Talán ezt tudom kiemelni, igen.
3: Ugye arról már beszélgettünk, hogy évről évre változtattok. A versenyhez képest is változik.
2: Igen.
3: A gyerekekhez képest, vagy a diákokhoz képest mennyire kell változni? Örülök, hogy említetted például a frazémákat, de azért is külön érdekel ez a téma, mert ugye teljesen más a mai diákoknak a nyelvhasználata, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt. Tehát amellett, hogy megváltozott, rendkívül gyorsan változik. Tehát, hogy ez folyamatában is nagyon gyorsan változik. Hogyan lehet, vagy kell ehhez kapcsolódni? Mert talán most már nem is az a kérdés, hogy változott-e a gyerekek nyelvhasználata, hanem hogyan és milyen mértékben.
2: Igen. Szerintem feltétlenül kell. Tehát, ha meg szeretnénk szólítani a gyerekeket, ha szeretnénk, hogy ezen a versenyen jól érezzék magukat, tehát, hogy bekapcsolódjanak és akarjanak ezzel foglalkozni, akkor muszáj figyelembe venni az ő érdeklődésüket. És ennek az egyik látható megoldása a versenyen belül, hogyha olyan típusú feladatot adunk, ami akár az ő szóhasználatukat is játékba hozza, mondjuk szlengben alkossanak szavakat. Vagy a másik megoldás, hogy például a szlovákiai-magyar nyelvhasználatra jellemző vonásokat is már játékba hozzuk. Tehát egy picit eltávolodunk a purista nyelv használattól, tehát hogy az ékes magyar nyelven való megszólalás csak az igazi magyar megszólalás, tehát tudjuk, hogy a kortárs nyelvészet azért nem így gondolkodik, a bármelyik anyanyelvről, meg anyanyelvjárásban gondolkozik, tehát a nyelvjárásnak is a presztízsét is próbálja a verseny megerősíteni. Erre például jó példa volt tavaly, amikor elhívtuk Kovács Ákost, aki nyelvjárásban készít frappáns játékos előadásokat, és nagy élvezettel hallgatták a gyerekek az ő előadását is. Tehát a verseny feladatokba is próbálunk ilyeneket beépíteni. Ez az egyik válaszom. A másik pedig, hogy olyan feladatalkotókat kérünk fel rovatvezetésre, akik maguk is pedagógusok, alapiskolában tanítanak, és benne vannak a gyakorlatban, pontosan ismerik, hogy milyenek a mai gyerekek, és azért ők ehhez igazítják a feladataikat.
3: Mit jelent jól beszélni szlovákiai magyar nyelven?
2: Hát nem tudom szlovákiai magyar nyelvet használni, tehát én is most, ahogy beszélek, hallani, hogy regionális köznyelvben beszélek, tehát hogy az anyanyelvjárást is felvállaljuk. Például ez az egyik válasz, de nagyon sokféle válasz jelen adható erre. Azt gondolom, hogy az mindenképp fontos, hogy ne próbáljuk az anyanyelvjárását használó gyereket minden áron kijavítani és megerősíteni benne, hogy mondjuk a standard magyar az magasabb presztízsű, vagy fontosabb annak az elsajátítása, tehát hogy azért ezeket erősítsük meg, hogy igenis a szlovákiai magyar beszélő az egy ugyanolyan értékű beszélő, mint a magyarországi.
3: Mert hogy ezt én a mikrofon másik oldalán gyakran tapasztalom mindmáig, hogy rengeteg olyan megszólaló, vagy potenciális megszólaló inkább visszautasítja a válasz lehetőségét, vagy azt, hogy egyáltalán válaszoljon a kérdésekre, mert hogy még mindig talán a köztudatban ott van, hogy nem tudok szépen magyarul beszélni? Ezért vagyok kíváncsi erre.
2: Igen, igen, hát ez nagyon nehéz kérdés, mert ugye érzelmileg kötött, tehát hogy ki hogyan gondolkodik, meg valamennyire hit kérdése is. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy igen, és a standard magyar nyelvet kellene megtanulnunk, és azt kellene használnunk, nehéz meggyőzni azt a beszélőt, hogy ugyanolyan presztízsű, ugyanolyan értékű az a nyelvjárásnak a használata. De hát mondjuk ez a verseny hátha egy picit ennek a lazításához is hozzá tud járulni.
3: A katedra versenyek koordinátoraként mi az, amit kívánsz a diákoknak, a versenyzőknek ma? Hogyan térjenek haza erről a vetélkedőről?
2: Hát azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy érezzék jól magukat.
3: Mi az, amit az alsó tagozatos versenyről érdemes tudni?
2: Ez a verseny most már több éve úgy működik, hogy egy nagyrészt kortárs magyar meseregényt kiválaszt a feladatalkotó Herdics Kalocsányi Mónika olvasmányképpen. Ezt hónapról hónapra a gyerekek feldolgozzák, harmadik, negyedik osztályos gyerekek, és aztán a döntőre ismét elolvassák, és ebből az egy olvasmányból adunk feladatokat. És az idei olvasmány Simon Réka Zsuzsannától a Hagymakonyti küldetés, ahol a játékosság meg a humor dominál.
3: Szeretik a gyerekek ma, azt gondolom, a humoros történeteket. Ez egy céltudatos választás volt, hogy igen, nyitni egy kicsit a... Hát igen, ahol van humor, az egyenesen arányos azzal is, vagy magától értetődő, hogy könnyedebb olvasmány is az, ami humoros?
2: Nem biztos, de lassan feltétellé válik a kortárs befogadók számára. Tehát a ma embere szerintem különösen, bár valószínűleg ez mindig így volt, de különösen vonzódik ahhoz, hogyha valamilyen hobbit űz, legyen az olvasás, akkor azt kikapcsolódásként, szórakozásként szeretné elvégezni, és hát ha olvasunk, akkor elsősorban a szórakoztatás céljából olvasunk. Tehát nem nagyon tipikus, hogy egy harmadikos gyerek, egy 9 éves gyerek azért vesz a kezébe egy könyvet, hogy na majd ebből jól megtanulom, hogyan kell viselkedni, meg hogyan kell élni. Tehát ez a pedagógiai vonala az irodalomnak, ezt sokszor mi felnőttek nagyon szívesen gondoljuk, és fontosnak gondoljuk, és az is persze, de talán akkor tudja megszólítani a gyerekeket, ha nem nagyon tolakodó, és mondjuk a humor nagyon jól el tudja bújtatni esetleg ezeket a mélyebb gondolatokat is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez már emiatt, hogy az olvasók számára egy fontos követelmény lehet. Szóval mostani olvasmánynak az egyik ereje abban látható, hogy nagyon játékos név anyaggal dolgozott a szerző, szórakoztató, meg a gasztronómiához kapcsolódó neveket talált ki, és ez szerintem egész jól meg tudja fogni az olvasókat.
3: Nehéz kiválasztani az éppen aktuális év könyvét.
2: Igen, ez hosszú munkálat. Tehát a Mónikával általában közösen konzultálni szoktunk, ugye én gyerekirodalommal foglalkozom, tehát azért mindig szívesen részt veszek ennek az olvasmánynak a kiválasztásában, és bizony olvasgatunk, keresgélünk, mondhatnám, hogy folyamatosan. Tehát amikor valamelyikünk talál valami érdekest, akkor elküldi a másiknak, hogy na mit szólsz ehhez, mi lenne jó. Épp ma reggel a Mónika egy könyvvel érkezett, és most már úgy néz ki, hogy megvan a jövő évi olvasmány, de még nem szeretném elárulni, mi lesz. De hogy bizony ez egy komoly kutató munka, mert ha nem jó az olvasmány, ha nem érdekli a gyerekeket, az egész versenyre rányomja a bélyegét.
3: És azt gondolom, hogy tehát nincs hiány újabb és újabb könyvekből, tehát folyamatosan jelennek meg az újdonságok, és hogyan lehet eltalálni azt, hogy mi lesz az, ami az aktuális évben felkelti a diákok érdeklődését? Ez inkább szerzőfüggő, vagy témafüggő?
2: Vannak bizonyos kritériumok, amiket érdemes szem előtt tartani, például a humor mondjuk egy ilyen kritérium legyen, hogy szórakoztató legyen, vagy könnyed legyen, vagy legyen benne valami érdekesség, ami mondjuk ilyen megízesíti, vagy többletet ad a többi olvasmányhoz képest, legyen kalandos, legyen nem tudom, kortárs környezetbe illesztett, tehát hogy a mai befogadó, a harmadikos, negyedikes gyerek könnyen azonosuljon vele, meg hát megmondom őszintén, hogy figyeljük a kritikát is. Tehát minden évben az év gyerekkönyve díjat kiosztják, mindenféle kategóriában, korosztályokra lebontva, és azok azért elég megbízható ajánlások. Tehát meg szoktuk nézni az ő ajánlásaikat is, és hát úgy olvasgatunk, keresgélünk.
3: Ugye két döntő zajlik párhuzamosan. Még annyit áruljál nekünk, hogy hogyan lehet ezt így összemenedzselni, hogyan lehet koordinálni.
2: Hát igen, ma épp összeszámoltam, hogy 3 napon zajlik 5 katedra verseny döntő, tehát 2-szer duplázunk, és 50 segítőre van szükség az a 3 nap alatt, épp tegnap számoltuk össze, és ma azt hittem, hogy 25-en vagyunk, akik a lebonyolításban segítünk. Tehát zsűritagok, lótifutik, mindenfélék, és hát bizony előbb cseréltem le a lapos sarkú cipőm, mert lassan szükség lesz a megjelenésre, maga a sarkúra, a mai lépésszámom már nekem is megvan, tehát van mit csinálni.
3: Ez is legközelebb a történelemversenyen fogunk találkozni, és izgatottan várom, hogy arról is majd beszámoljunk, hogy milyen élményekkel fejezik be a napot egyrészt a diákok, és ti a szervezőcsapat, illetve a pedagógusok. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, hogy megszólítottál.

0: A verseny után az eredmény hirdetés előtt a Nyékvárkonyi Alapiskola csapatát kérdeztem az idei év olvasmányáról, akik nagyon lelkesen válaszoltak a kérdéseimre. Szeretnék kérni mindenkitől egy bemutatkozást.
1: Kis Zsófi vagyok.
2: Zilizi Sára.
3: Nagyasi Dominik.
0: Hogy érzitek magatokat? Ugye most már délután van, a verseny lezajlott. Értek-e meglepetések benneteket? Hogy érzitek most magatokat? Végülis az eredményhirdetés előtt pár perccel.
1: Jól érzem most magam.
0: Nem vagy fáradt?
1: Nem.
0: Mi volt, ami a legnehezebb volt a mai napon, ha egyáltalán volt ilyen? Mert azt mondod, hogy fáradt azért nem vagy.
1: Nem volt ma ilyen.
0: Semmi nem lepett meg téged?
1: Nem. Nem volt nehéz a verseny.
0: Ez jó hír számodra?
1: Igen.
0: Akkor lehet, hogy jó eredményre is számítasz, ugye?
1: Igen.
0: Sára, te hogy érzed magad? Hogy zárod ezt a mai napot?
2: Én nagyon jól és nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok.
0: Mi az, ami a legjobban tetszett neked a mai napon?
2: Éneklés.
0: És ami pedig a vetélkedőt illeti, illetve a verseny részét illeti, ott mi volt az, amit feladatként kaptatok el? Tudod nekem mondani?
2: Hát volt olyan, hogy igaz vagy hamis, és például sokféle volt.
0: Te nehéznek ítélted meg a feladatokat, vagy szerinted is egyszerű volt, érthető volt, és könnyen meg tudtad oldani, illetve könnyen megugortad a kihívásokat?
4: Hát voltak könnyű feladatok, de volt egy olyan feladat, amit egy picit nem értettünk, de azért megcsináltuk.
0: És mi volt az, amit nem értettetek? Mi az, ami kihívást okozott, és így együtt dolgoztatok csapatban, vagy mi az, amit együtt tudni lehet?
4: Hogy így együtt dolgoztunk csapatban, és volt egy feladat, ami nem igen ment, de aztán a végén újra elmondták, és aztán már rögtön ment.
0: Milyen érzés az, amikor avassátok be a hallgatókat, amikor ott vagytok versenyhelyzetben, és közben azért nem is biztos, hogy eszetekbe jut például akár a helyes megoldás, akkor nagyon izgultok, és mit lehet ilyenkor csinálni? Hogyan sikerül aztán kitisztítani a fejeteket, hogy könnyedén megoldásra jussatok?
4: Hát úgy, hogy újra átgondoljuk a feladatot, meg hogy mit írunk oda.
0: Van olyan a csapatban, akinek nagyon adtok a szavára, vagy mindenkinek egységesen ér a szava, és mindenki véleményét meghallgatjátok? Hogy néz ki nálatok ez a csoportban?
2: Mindenki véleményét meghallgassuk, hogy ki mit mond, és akkor döntünk.
0: És ti már egy összeszokott csapat vagytok, vagy pedig most versenyeztetek először?
4: Most először versenyeztünk így hárman csapatba.
0: Milyen volt az olvasmány, amit el kellett olvasnotok? Kinek mennyire tetszett?
1: Tetszett, mert az jó volt, csak az vége volt egy kicsit unalmas.
0: Unalmas volt a vége?
4: Igen, de az eleje az nagyon vicces volt.
0: Mi volt benne a legviccesebb?
2: Filkó. Mindig hülyeségeket csinált.
0: Milyen hülyeségeket csinál Filkó? Csak egy-két példát mondjatok nekem.
4: Hát mindig így nem fekszik, hanem bolondozik. Mindig bolondozik.
0: És ti szeretitek, hogyha valaki bolondozik?
2: Nagyon szeressük.
0: Nem tudom, mennyire szabad szerintetek elárulni, aki még nem olvasta a könyvet, hogy mi történik Filkóval a legvégén, vagy mi a legizgalmasabb, ha nem is a legvégén, de mi a legizgalmasabb, ami Filkóval történik szerintetek?
2: Szerintem az volt, amikor az ágyból kiesett.
0: Kérem, miért nem ütötte meg magát azért nagyon?
2: Mert fújtak egyet a kürtel, és kiesett az ágyból.
1: Ja, az is vicces volt, amikor beleesett a szökőkútba.
4: Igen, nekem ugyanaz, ami a Zsófinak, hogy beleesett a szökőkútba.
0: Hát ez nagyon jó, és én nagyon fogok nektek szurkolni, hogy jó eredménnyel térjetek haza, közben pedig a tanítónétől is szeretnék egy bemutatkozást kérni. Jó napot
5: kívánok! Nagy Csilla vagyok, a Nyékvárkonyi Alapiskolától jöttünk.
0: Mennyire kell a mai gyerekeket az olvasásra ösztönözni, bíztatni, és még például egy versenyre is elhozni őket?
5: Elég sokat, főleg az első osztályban megszoktatni őket azt, hogy a könyv az nem villog, az nem változtatja percenként a képernyőt, és közben pedig ugye azt is tanítjuk velük, hogy amit olvasunk, azt értjük is. Tehát ezzel kezdjük. De maga a könyv az vitt minket a történetével, tehát nagyon jó olvasmányos történet volt, vicces, fordulatos kalandokba voltak részünk, úgyhogy ez tetszett a gyerekeknek. így könnyebb volt a munka.
0: Miért érdemes versenyen is részt venni, és tényleg nem csak otthon, akár így az ágyban pihengetve olvasni, és kikapcsolódásként megélni, hanem igenis egy versenyhelyzetben is kipróbálni magukat a gyerekeknek?
5: Ez egy plusz élmény, mert mi úgy, ahogy a gyerekek, én is most először vagyok itt. Tehát nekünk ez komplett, ez az első versenyünk, és megtapasztalni a más környezetben való munkát, egyrészt ismerkedésre ad alkalmat, és tanulunk versenyezni.
0: Jövőre is készülnek majd?
5: Igen, igen.
0: Milyen
5: igen.
0: volt így az első benyomás?
5: Nekem nagyon pozitív, nagyon tetszett, nagyon jó volt a szervezés is, úgyhogy mi örülünk, hogy itt lehettünk.
0: Akkor jövőre ugyanitt nyitjuk.
5: Igen, igen, igen.
0: De sok sikert kívánok, és köszönjük szépen.
5: Köszönjük.

0: A verseny után már az egyetem előtti kinti tér volt hangos a vidám gyerekektől, akik szinte elvegyültek az éppen diplomázó, fotózkodó, friss diplomások között, és nekem pedig sikerült jó néhány csapatot elcsípnem. Ők következnek most. Gyors bemutatkozást kérek mindenkitől, sziasztok, és melyik suliból jöttetek?
1: Van Béri Ármin alapiskolából jöttünk. Cusz Dávid vagyok.
2: Én Nudes Eleonor.
3: Rabai Áron vagyok.
0: Most már az eredményhirdetésen túl vagyunk. Hogy szerepeltetek? Meséljetek egy kicsit.
1: Nyolcadikuk lettünk, de ezt teljesen jól értékeljük, mivel szerintem a csapat nevében mondhatjuk, hogy nagyon örülünk neki.
0: Kinek mi volt a legnagyobb élmény itt a versenyen?
2: Hát nekem nagyon tetszett a koncert, és a feladatok is érdekesek voltak.
0: Mi volt a legérdekesebb a feladatokban?
3: Például az az állatos. Az tetszett eléggé.
0: Neked mi volt az, ami a legjobb volt? Vagy ami a legnehezebb?
2: Hát a legjobb az szerintem az, amikor vízi állatneveket kellett keresni, és a legnehezebb az az első feladat volt.
0: Miért volt ez a legnehezebb?
2: Mert összetett szavakat kellett keresni, és nem találtunk sokat.
0: Mi volt az, amit viszont megtaláltatok? Mert ugye egy csapatként dolgoztatok együtt, ugye, Dávid?
1: Hát igen, egy csapat voltunk, de hát már sajnos nem emlékszem annyira.
0: Nagyon sok minden volt ezen a délelőttön?
1: Sok minden. Kifejezetten sok minden.
0: Mi az, amit élményként hazavisztek magatokkal?
1: Egyel több versenyen vettünk részt. A részvétel fontos szerintem, nem a helyezés, az már csak egy plusz.
0: És mi a kedvenc magyar szavatok?
2: Hát a kedvenc magyar szavam, nem is tudom.
0: Van ilyen?
2: Nincs.
0: És neked?
3: Nyelvmesterek, mert mondjuk az a mi csapatnevünk.
0: Aha, tehát a nyelvmesterek, ez a ti csapatnevetek. Szerintem ez egy fantasztikus név. Dávid, neked mi a kedvenc magyar szavad?
1: Hát én nem tudnám kiemelni a magyar nyelvvel egy olyan szót, mert nekem maga a nyelv tetszik úgy egyben, ahogy van.
4: Bartalcsóka Adriána vagyok, és a Vámbéri Ármin alapiskolában tanítok. És a csapatomban most egy ötödikes, egy hatodikos és egy nyolcadik osztályos tanuló vett részt, és én nagyon büszke vagyok rájuk, mivel első alkalommal vettek részt az anyanyelvi vetélkedőn.
0: Pedagógusként miért tartja fontosnak, hogy egy ilyen anyanyelvi vetélkedőn is részt vegyenek a diákok, ahol azért a játékosság is nagyon fontos, gondolkodni is kell, de azért a kreativitás is valahol azért teret kell, hogy kapjon.
4: Hát azt gondolom, hogy feladatunk, hogy az életünk során az anyanyelvünket is ápoljuk. Idegen nyelveket tanuljunk, de ne felejtsük el a sajátunkat sem ápolni. És a csapatmunka, azt gondolom, hogy sok mindenre megtanítja a gyerekeket, azt, hogy együtt dolgoznak.
0: Elégedettek az eredménnyel?
4: Nagyon. Köszönjük szépen, igen.
0: Pedig gratulálok, és további sok sikert.
4: Köszönjük szépen.
0: Kérnék szépen egy bemutatkozás, és melyik iskolából érkeztetek?
5: Mi a Jókai iskolába érkeztünk.
0: Könyvevők csapat és az alapozók. Meséljetek egy kicsit itt, ugye mi már itt az épület előtt állunk. Azt látom, hogy elégedettek vagytok. Meséljetek, dicsekedjetek egy kicsit, hogy milyen eredményt sikerült elérnetek, és pontosan melyik iskolából is jöttetek?
6: Mi a Gregorovics Lipót magyar tanítási nyelvű alapiskolából jöttünk, Jókáról, és tavaly sikerült egy jobb eredményt is elérnünk, de idén se rossz.
0: A második helyezetnél jobb eredmény, az már csak az első lehet.
6: Igen. Elsők lettünk, igen, tavaly persze. Idén második, annak is nem örülünk.
0: Ki lehet egyezni azért a második helyen?
6: Igen, persze. Ez is plusz pont a felvételinél.
0: Mert hogy mi volt a verseny témája, osszátok meg a hallgatókkal, kérlek, hogy mi volt a ti versenyeteknek a fő mondani valója, lényege. Mi szerepelt a döntő feladatokban? Nehéz volt, könnyű volt, hogyan értékelnétek?
6: Közepes szintű volt, kb. Úgy, mint nem tavaly. Nem volt nehéz, de egyszerű sem.
0: Fáradtak vagytok most már?
6: Igen, egy kicsit. Fáradtak és elégedettek.
0: Tavaly is itt voltatok, tehát így gyakorlott versenyzők vagytok. Jöttök-e jövőre is?
6: Igen, reméljük, hogy el tudunk jönni jövőre is.
7: Igen, jövőre ötödikesek leszünk, szóval talán nem alsó tagozatosra megyünk, de hogyha jól tudom, még erre a könyvolvasósra megyünk.
0: És mennyire tetszett az olvasmány, amit kaptatok? Ki az, aki megosztja velem a gondolatait?
7: Nagyon tetszett. Külön a könyvekről szólt a könyv. Minden nagyon tetszett benne, nem volt benne hiba, tényleg a írónak nagyon szépen köszönhetett, szeretnék mondani, egy ilyen jó könyvet kiadott.
0: Hát én bízok benne, hogy a szerzőhöz eljött ez a jó kis üzenet. Én pedig köszönöm, hogy beszámoltatok nekem, és további sok sikert kívánok.
8: Ozsvat Horváth Katalin vagyok a Jókai Alapiskolából.
0: Ugyan értékelték a versenyt a gyerekek, nagyon kreatívan feleltek a kérdésemre, hogy azért elégedettek a második helyezéssel is, tavaly elsők voltak. Önök hogy értékelik a verseny pedagógusként?
8: Abszolút elégedett vagyok velük, sokat dolgoztak tényleg. Már a felkészülés időszaka is olyan volt, hogy rengeteg feladattal kell nekik készülni, úgyhogy nem csak a döntőre. Itt októbertől dolgoznak.
0: Mit jelent a komoly munka? Hogyan lehet felkészülni olvasásból?
8: Hát tulajdonképpen végig kell olvasni először is a könyvet, értelmezni a feladatokat, kidolgozni a feladatokat, és a bónusz feladatokat is megfogni, csak így.
0: És mi lesz a jutalom a diákoknak ezért?
8: Azt mindig ők határozzák meg.
0: Általában mit szoktak kérni?
8: Szabadnapot. Szabadnapot, szabad foglalkozást, játékot, fagyit.
4: Igen. Ez mind meg lesz.
0: Megérdemlik, úgyhogy meg lesz. Hát én köszönöm szépen, és sok sikert kívánok Önöknek a továbbiakban.
4: Nagyon szépen köszönjük.
0: Kérek szépen mindenkitől egy bemutatkozást, és hogy melyik csapat vagytok ti?
9: Hát mi voltunk a Válaszvadászok. A Munka utcai alapiskola a Komáromból. Fém Anna.
10: Én is a Válaszvadászoktól, és a Havrán Kincsi.
11: Én is a Válaszvadászok, és Vajlik Szofia.
9: Én Vajkai Éram Szofia vagyok, és mi voltunk a nyelvtrió.
12: Én Krászna Natália vagyok, és én is a nyelvtrió tagja voltam.
13: Én Horváth Dóra vagyok, szintén a nyelvtrióból.
0: Tehát két csapat érkezett az iskolából. Ki hogyan végzett, ki hogyan értékelte a versenyt a csapatok közül?
9: Szóval ugye mi vagyunk a Válaszvadászok, Pém Anna, és hát mi negyedikek lettünk. Igazából nagyon élveztem, nekem nagyon tetszett. Tavaly is már voltunk itt, és hát szintén nagyon jó élmény volt.
0: Válaszvadászok, és ti pedig a nyelvtrió. Akkor a nyelvtrió hogy értékelte ezt a mai napot? Fáradtak vagytok? Hogyan tértek az, és milyen helyezéssel megkérdeztetem?
9: Hát másodikak lettünk, és jó élménnyel térünk haza, egy kicsit fáradtam, mert mindent beleadtunk, de örülünk az eredménynek, nagyon örülünk neki.
0: Ha már így a kreativitás is ma teret kapott itt a mai nap folyamán, vagy volt-e, van-e olyan szó, ami a mai nappal kapcsolatban eszetekbe fog jutni?
9: Hát mondjuk rá, hogy siker. Már végül is ez egy siker volt, ugye?
13: Együttműködés.
9: Nem tudom miért, de nekem lehet, hogy a gyémánt. Ez egy szép szó.
13: Én jó hangulatot mondanám.
9: Az első szó, ami így eszembe jutott arra, amikor megkérdezte, hogy mondjunk egy szót, az volt, hogy függvény, de...
0: Valakinek higgyétek el, hogy szerintem a függvény a kedvenc szava, szóval az abszolút belefér. És hogy zárjátok tehát a mai napot? Mi volt esetleg a kedvenc feladatotok? Volt ilyen? Visszajáró versenyzők vagytok egyébként?
9: Igen. Hát én mindig is nagyon szeretem a közmondásos feladatokat, az nekünk nagyon jól ment, úgyhogy nekem szerintem az.
0: Ilyen kedvenc feladat még valakinek volt olyan, amit úgy vártok?
9: Hát talán volt egy ilyen, ahol volt egy szöveg, és ott kaptunk, tehát az volt a feladat, hogy keresünk testrészeket, és az mondjuk szerintem nagyon érdekes volt.
0: Volt, ami kifejezetten nehéz volt a feladatok közül?
11: Szlovákiai települések voltak megadva, és ki kellett találni őket.
0: Miért érdemes szerintetek egy anyanyelvi vetélkedőn részt venni?
11: Hordozni az anyanyelvet.
9: Igen, gyakorolni a nyelvet, megismerjük a szépségeit ezáltal.
11: Illetve még a szókincset gyarapítani, hogy fejlődjünk évről évre.
9: Hát meg ugye az ötekervényeinket is egy kicsit megmozgatjuk, ez is jó dolog, azt hiszem, hogy.
0: Köszönöm szépen.
14: A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem pedagógiai kara és közép-európai tanulmányok kara termeiben zajló döntő ismét rávilágított arra, hogy az anyanyelvi vetélkedőknek és az irodalomversenynek, az alsó tagozatos versenynek milyen fontos szerepe is van a tanulók nyelvi fejlődésében, kreativitásában, hiszen nem csak tudást közvetítenek, hanem ösztönzik a gondolkodást, fejlesztik a kreativitást és erősítik az anyanyelvhez való kötődést is. Én a helyszínen jártam, és igazán izgalmas volt beszélgetni, mind a szervezőkkel, mind pedig a diákokkal.

0: 11 óra van. Nappali. Gasparik Majával.
1: Ahogy ígértem, a nappali záró órájában is az országos katedra versenyeken a helyszínen készített beszélgetésekből válogatunk. Maradjanak velünk, ahogy mindig, ma is déli 12 óráig számítok a figyelmükre. Most azonban hírek következnek, Mezőszállási Márk a mikrofonnál.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Nem nyílt meg a rendkívüli parlament ülés Tomás Drucker menesztéséről. Izrael újabb evakuálásra szólít fel a déli-libanoni harcok miatt. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Jönnek a részletek. A parlament ismét nem tudta megnyitni a rendkívüli ülést, amelyen az ellenzék Tomás Drucker oktatási miniszter leváltását kezdeményezte volna. A képviselők nem voltak határozatképesek, így a vitát szerdára halasztották. Az ellenzék az EPRI halaski rendszer hibáit és koncepcionális problémáit bírálja. Szerintük az új elektronikus beiratkozási rendszer drága, nem kellően tesztelt, és komoly gondokat okozott a diákoknak és szülőknek. A kormány oldal szerint a rendszer uniós helyreállítási alapból finanszírozott fejlesztés, amelyet a modernizáció érdekében vezettek be, és a hibák nem indokolják a politikai felelősségre vonást. Áprilisban 4,5%-kal nőtt a szlovák export, azonban a külkereskedelmi többlet jelentősen csökkent a korábbi hónaphoz képest. A mérleg 76 millió euróra esett vissza a márciusi több mint 500 millió euróról. A növekedést főként a jármű és gépipari export, köztük az autóipar húzta, míg az importot az energiaárak és a kőolaj behozatal növekedése befolyásolta. Az év első 4 hónapjában ugyanakkor a külkereskedelmi többlet több mint duplájára nőtt az előző évhez képest. Az izraeli hadsereg ismét evakuálásra szólította fel a dél-libanoni Szúr város lakóit és a környező területek lakosságát. A hadsereg szerint a lépésre a Hezbollah által elkövetett tűzszünet sértések miatt van szükség, a felszólítás a város több kerületére is kiterjed, beleértve a keresztény negyedet is. A lakosságot arra kérik, hogy haladéktalanul hagyják el otthonaikat és észak felé vonuljanak vissza. A térségben az elmúlt napok már több légi csapás történt, amelyek halálos áldozatokat is követeltek. Donald Trump amerikai elnök szerint jól haladnak a tárgyalások Iránnal egy új megállapodásról, amely megakadályozná az atomfegyverek fejlesztését. Az elnök egyben megerősítette, hogy az amerikai Apache helikopter pilótái, akik a Hormuzi szoros közelében zuhantak le, biztonságban vannak. A térségben továbbra is feszült a helyzet az izrael-iráni konfliktus miatt. Legalább 37 ember meghalt és több százan megsérültek a Fülöp-szigeteken történt erős földrengésben. A hatóságok szerint további eltűnteket is keresnek. A legnagyobb pusztítást Mindanao szigetén okozta a 7,8-as erősségű földmozgás, amelyet több mint 1000 utórengés követett. A földcsuszamlások és az összeomló épületek több térséget is súlyosan érintettek. Több mint 3 millió diák oktatása szünetel, miután több ezer iskolát lezártak biztonsági ellenőrzések miatt. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: A magyar labdarúgó válogatott ma Debrecenben a Nagyerdei stadionban 19 órától teltház előtt a kazah együttessel játszik előkészületi mérkőzést. Udvardi Panna és Mia Pohánková bejutott a Hertogenbosi tenisztorna második fordulójába, azaz a legjobb 16 közé. Marozsán Fábián viszont kikapott a stuttgarti viadal első felvonásában.
0: Időjárás.
2: A nap folyamán nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délutántól főként a nyugati területeken záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a szél többnyire gyenge, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt Komáromban, Őrsújfalu városrész és a belváros között. Egy személyautó és egy autóbusz ütközött össze, a helyszínen a forgalom váltakozó irányban halad. Sebességet mérnek a rendőrök Kassán, a Csehszlovák hadsereg utcáján a belváros irányába. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
4: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

Míg az előző órában a katedra országos döntőjének az alsó tagozatos versenyéről számoltunk be, illetve a Pénzes István anyanyelvi vetélkedőről, addig ebben az órában a történelem verseny döntőjéről hozok összeállítást. Megnézzük, hogy hogyan is küzdöttek meg a Hunyadiak korának csatáival a diákok, meg persze az idővel és egymással, hogy voltak-e vajon feszült pillanatok. Na, hogyan értékeli egy történelem tanár, hogyha történelemről szóló sorozat készül, ez vajon pozitívum vagy negatívum? És milyen az, amikor a szervezői csapatból velem szemben ülnek, és felelevenítjük az emlékeket, közösen beszélgetünk, erről is hallhatnak majd a szállítás, és persze azért a diákokat megint csak megkérdeztem, hogy hogyan is érezték ők magukat. Erről szól tehát a nappali záróórája, bízom benne, hogy velünk tartanak, mert ez itt még mindig a nappali.

0: A történelem sokak számára évszámok és tankönyvek világa. Másoknak viszont kaland, nyomozás és felfedezés. A katedra történelem verseny évről évre arra vállalkozik, hogy közelebb vigye a diákokhoz a múltat. Nem csak tudást kér számon, hanem gondolkodásra, kutatásra és közös munkára is ösztönöz. Az idei évad témája a Hunyadiak és a Jagellók kora volt, egy olyan évszázad, amelynek eseményei máig meghatározzák történelmi emlékezetünket. A döntő helyszínén jártam, ahol szervezőkkel, pedagógusokkal és diákokkal is beszélgettem arról, mitől különleges ez a verseny, és hogyan lehet a történelmet élővé tenni a mai fiatalok számára. Mielőtt azonban a verseny feladatokról vagy az eredményekről beszélnénk, érdemes egy kicsit hátrébb lépni. Mi teszi különlegessé a katedra versenyeit, milyen közösség és milyen pedagógiai szemlélet áll mögöttük? Erről elsőként Petres Csizmadia Gabriellával, a katedra versenyek koordinátorával, valamint Presinszky Király Ágnessel, a verseny egykori rovatvezetőjével beszélgettem. Közös visszaemlékezés történik itt és most. Milyen érzés egyáltalán így az iskolapadban ülni úgy, hogy közben ti egyébként is csoporttársak voltatok egyetemen? Sziasztok!
1: Ó, hát nagyon jó érzés. Én nagyon örültem, amikor a Gabi meghívott, mert én mindig szívesen jártam a történelem versenyre, szívesen oldottam, javítottam, készítettem a feladatokat, és mindig egy nagyon jó élmény volt a döntő. Akkor még teljesen más körülmények között, ugye akkor még Dunaszerdahelyen, tornateremben, most már úgy látom, hogy azért a körülmények is sokkal jobbak, úgyhogy nagyon jó érzés visszajönni, nagyon örültem, hogy a Gabi meghívott, úgyhogy szívesen tettem eleget, és eljöttem, hogy újra átéljem a történelem verseny légkörét.
0: Már is megbeszéljük, hogy egyébként milyen a történelem verseny légköre, de Gabi, még egy kicsit ott maradnék, hogy amikor Ági megérkezett, akkor te olyan örömmel mondtad,

0: volt, én pedig az irodalom versenyének.
1: Milyen volt ez az időszak? Akkor elevenítsük fel, hogy amikor ti közösen szerveztétek, és együtt szerveztétek meg ezt az egészet, akkor milyen volt? Hogy nézett ki 2012-től, az alatt az 5 év alatt a töri verseny?
0: Hát, ami először eszembe jut, hogy sűrű volt, nekem nagyon sűrű, ugye nekem kicsi gyerekeim voltak, és viszont én nagyon lelkesen készítettem a feladatokat. Én azt hiszem, hogy nem is sokat változott talán. Biztos a feladatok jellege az igen, mert azt hiszem, hogy minden tanár belerakja a maga személyiségét, a maga kreativitását, tehát ez biztos, hogy változott, de én azt hiszem, hogy a formája az nem is változott annyira a versenynek.
2: Igen, inkább talán a lebonyolításnak a körülményei változnak. Tehát nem a szakmai tartalom, tehát a szakmai tartalom nem olyan jelentős módon változott, hiszen magának a történelemversenynek, ahogy a többi katedra versenynek is van egy szabályzata, amihez minden versenyszervező tartja magát. Például ilyenre gondolok, hogy csapatversenyről van szó, 3 tag alkotja a csapatot, a célközönség mindig a felső tagozatosok, ők teszik ki, tehát ezek nem változnak, de ahogy Ági is mondta, azért minden rovatvezető egy picit beleviszi a saját személyiségét, tehát azért a feladatok jellege változhat. Ami látványosan változott, hogy más városban zajlik a döntő, más a szervező, 2021 óta ugye a Katedra Polgári Társulás, az idáig a Katedra Alapítvány volt a főszervező, és hát ahogy a rovatvezetőknek a személyisége rányomja a bélyegét a versenyre, úgy gondolom, hogy a szervezőknek is egy picit azért a versenyarculatára rányomja a bélyegét, és ezt bízom benne, hogy ez pozitív dolog. Addig is jó volt, tehát hogy szerintem nem volt semmi gond a versenyekkel, de egy picit más jellege lett a döntőnek, egy kicsit talán az emelkedettsége jobban érződik azáltal, hogy nem tornateremben van, hanem egy egyetemi kampuszon zajlik, egy előadóteremben, tehát ad egy ilyen rácsodálkozást a gyerekeknek, hogy hát igen, ilyen környezetben lehet tanulni, ha valaki egyetemre akar járni. Meg úgy ez az akadémiai közeg eleve ad egy picit ilyen emelkedettebb tónust, úgyhogy talán ebben változott. Illetve abban, hogy megpróbáltuk, mivel egyetemen vagyunk, a jövendő, tehát a tanárjelölteket megszólítani, az egyetemistákat, hogy segítsenek mind a lebonyolításban, mind a zsűrizésben, és most már nem a felkészítő pedagógusokat kérjük meg, hogy segítsenek a feladatok javításában. Ez nem arról szól, hogy azt gondolnánk, hogy esetleg bárki is elfogultan javított volna, hanem inkább a méltányosságról szól, hogy hát ha már ők egész tanévben dolgoztak a gyerekekkel, igaz, hogy ők ismerik a legjobban a versenynek a tartalmát, tehát, hogy valahol indokolt volt, hogy ők javítsanak, de hát a versenyen akkor őnekik is legyen egy kis jutalom, és a feladat kiadás helyett inkább jutalomként általában valami kultúrprogramot biztosítunk számára.
1: Ági, milyen érzés tehát visszatérni? Most hogy érkeztél vissza a történelem versenyre?
0: Hát nagy örömmel jöttem egyébként, mert ugye én úgy is hagytam abba egyébként, tehát hogy nem, hogy elegem lett belőle, vagy mi, hanem ugye a gyerekek miatt ugye egyszerűen nem volt időm rá, tehát úgy kénytelen voltam abba hagyni, úgyhogy nagyon örülök, hogy a Gabi hívott, és tényleg örömmel jöttem, és nagyon jó érzés az, hogy például még mindig látok ismerős arcokat, tehát ugyanazok az emberek, akik tényleg már nem is tudom hány éve, még mindig itt vannak, még mindig bekapcsolódnak, itt vannak a döntőben, ez egy nagyon nagy dolog szerintem.
1: Mit gondolsz, miért fontos, és miért jó, hogyha a diákok megmérettetik magukat, eljönnek például a Katedra Történelem versenyre, és részt vesznek?
0: Szerintem egy verseny nagyon sokat tud adni egy tanulónak. Akár azt, hogy például elmélyül egy történelmi korszakban, jobban megismeri azt. Tehát szerintem egy verseny egy közösségi munka. Tehát, hogy megtanulnak csapatban dolgozni, megmérettetni magukat, megtanulni veszíteni, megtanulni nyerni. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, a versenyzés. Én nagyon pozitívnak tartom, sokat ad a gyerekeknek az iskola mellett.
1: Ugye most egy nagyon fontos évforduló is van, ugye Mohácsi csata, 500. évfordulója. Ez ilyenkor plusz teher szerinted a diákok számára, hogy egy ilyen nagy évfordulóból is kell készülni, és ott vannak a Hunyadiak, ott vannak a Jagellók. Ebből mindenből külön felkészülni, vagy például elég az a tudás, amit iskolában szereznek a történelmi órákon?
0: Hát sajnos én azt tapasztalom, hogy nálunk nagyon kevés a történelem óra, ahhoz képest, hogy a a magyar történelem pedig milyen gazdag, milyen tág, tehát

0: Szerintem én úgy érzem, hogy kevés sajnos. Tehát sokszor kell hozzá ez a verseny, hogy igen, megemlékezzünk akár a nagy fordulókról, évfordulókról, és plusz tudást szerezzünk, akár a nagy íróinkról is. Ugye most például az elmúlt években sok szép kerek évforduló volt. Ez mindig lehetőség arra, hogy valami plusz tanuljanak a gyerekek szerintem ezekről a dolgokról. Úgyhogy ez fontos.
1: Örülök, hogy az irodalmat említetted, mert irodalmi személyiségről talán azt gondolom, hogy ritkábban, még történelmi eseményről, korszakokról gyakrabban készülnek például filmek és sorozatok. Ezek nehezítő körülmények, vagy pedig akár egy ilyen történelemversenyen, hogy igen, lehet, hogy a diákok megnéznek egy sorozatot akár. Jó, utána ez egy plusz kutató munka, hogy mondjuk felfedezzék azt, hogy az adott sorozatból mi az igaz, és mi viszont már fikció.
0: Igen, hát ez inkább lehet, hogy nehézség, mert sokszor hajlamosak vagyunk elhinni mindent, amit látunk, amit a tévében látunk, főleg a gyerekek nagyon, tehát ez a kritikus gondolkodás sokszor úgy nincs meg, és akkor úgy hajlamosak elhinni azt, amit látnak, úgyhogy inkább nehezítő körülménynek mondanám ezeket a sorozatokat. Persze van bennük pozitív is, mert például megszerettetheti a gyerekkel, a tanulóval az adott korszakot, vagy történelmi személyiséget, de valóban akkor itt már utána kell nézni, hogy na, ez tényleg így volt, tényleg így történt. Úgyhogy igen, ez talán nehezítő körülmény.
1: Gabi, te egyetértően jelezted, hogy igen, hogy ez valóban így van, ahogy Ági is mondja.
2: Mindenképp érdemes megkérdezni erről a robotvezetőt, Elek Józsefet, mert általában úgy zajlik a minden katedra versenynek az előkészítése, hogy ilyenkor június végén, július elején tartunk egy megbeszélést az összes katedra szervezővel, robotvezetővel, és akkor elmondják, hogy mit terveznek, milyen témával szeretnének előállni a következő tanévben. És emlékszem, amikor Dódi mondta, hogy hát megnézte a Hunyadi sorozatot, el is határozta, hogy muszáj ezzel foglalkozni történelmi szempontból is, mert hogy a figyelemfelkeltésre, a népszerűsítésre nagyon jó egy ilyen filmsorozat, de hát ugye nagy részt a fikció dominál ezekben a sorozatokban, és hát jó lenne egy picit a történelmi tényszerűségnek is utána járni.
1: Mi az, amit kívántok a gyerekeknek, diákoknak? Gabi, ezt minden egyes katedra verseny után, illetve vagy közben előtte megkérdezem, hogy hogyan szeretnétek, hogyan távozzanak a diákok a mai, vagy az éppen az aktuális versenyre, most ugye konkrétan a történelem versenyre gondolunk.
2: Hát szervezői szemmel én azt gondolom, hogy akkor örülünk, hogyha elégedetten távoznak a diákok, tehát jó érzéssel, attól függetlenül, hogy ugye ez egy verseny, aminek vannak győztesei, van egy eredménylista, és valamilyen helyezést mindenki elér, tehát ettől függetlenül egy elégedettségérzés, egy jó élmény érzéssel térnek haza, tehát számomra ez a fontos, de gondolom Ági meg a szakmai részt megtalálja, vagy tehát, hogy ez ugyanolyan fontos tud lenni a történelmi tudásban, való gazdagodása, többi.
1: Igen, Ági, volt szervezőként, aktuális vendégként, te milyen arcokat szeretnél látni a verseny vége
0: után? Hát boldog arcokat természetesen, de hát ugye verseny esetén ez nem mindig valósul meg, hiszen én úgy láttam azt, hogy nagyon-nagyon odaadó pedagógusok dolgoznak a gyerekekkel, tehát én is pedagógusként tudom azt, hogy ha akarunk elérni eredményt, akkor az nagyon kemény munka, és sokszor nem jön ki az a lépés, és tehát mindenki minden bizonnyal nem lesz boldog, nem lesz elégedett.
1: Mindenki nem lehet első,
0: így van, de én azt hiszem, hogy aki már itt van, tudom, hogy ez közhely, ez egy nagyon szép eredmény, és most már én azt hiszem, hogy mindig én is úgy engedem útra a gyerekeket, hogy most már csak élvezd a feladatokat, érezd jól magad, ismerkedj, közösségbe legyél olyan emberekkel, akik hasonlóak, mint te, hasonló az érdeklődésük. Tehát én ezt kívánnám mindenkinek, és én úgy érzem, hogy ha ez megvan, akkor egy jól sikerült a verseny, úgyhogy...
1: Igen, tehát mindenki megvívja a saját kis csatáját, igen, de utána az a cél, hogy boldogan térjenek.
0: Igen,
1: nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést.
0: Köszönjük. Mi is köszönjük.

0: Az idei verseny témája a hunyadiak és a jagellók kora volt. A feladatok összeállítása minden évben komoly kutató munkát és kreativitást igényel, hiszen nem csak a tudást kell mérni, hanem a diákok érdeklődését is fel kell kelteni. Hogy miért éppen ezt a korszakot választották és hogyan készülnek a verseny feladatai, arról Elek Józsefet, a verseny szakmai vezetőjét és feladatkészítőjét kérdeztem.
1: Igen, túl vannak a 2026-os történelemverseny döntőjén. Milyen érzések vannak most önben?
2: Hú, hát nagyon jó. Olyan szempontból, hogy amikor az ember egy ilyen döntőt levezényel, és akkor látja a gyerekeket, hogy na itt van az a 15 csapat, amelyik végül is egy 9-10 hónapon keresztül dolgozott, és azok között a, mondjuk ők a legjobbak, akkor úgy öröm végignézni, hogy aha, itt van az a társaság, akiknek készültek a kérdések, és akkor az, hogy augusztustól elkezdődtek a fejben összeállni ezek a dolgok, és aztán kérdések születtek, fordulókat kiértékeltük, kreatív feladatok jöttek, és mindezt a nagy közönség is láthatja akár a honlapon keresztül. És akkor látjuk, hogy van ennek az egész munkának egy eredménye, akkor jó elfáradni benne, az tény és való. Tehát még természetesen mindig van egyfajta olyan izgalom, hogy nehogy valami dolog keresztül húzza az ember számításait, ugye benne van a hibázás lehetősége bármilyen szinten, de most úgy érzem, hogy sikerült úgy levezényelni az egészet, és úgy a feladatokat összeállítani, hogy nem voltak sem bakik, sem ilyesmik. Úgyhogy valószínűleg emberi mulasztás nem történt. Jó túl lenni rajta, mint általában ilyenkor, egy nagy levegőt venni, és most próbálok arra gondolni, hogy ne gondoljak a következő évi katedra döntőre, katedra versenyre legalább egy hétig.
1: Bármelyik katedra szervezővel beszélgetek versenyekről, akkor igen, általában ezt szokták mondani, hogy utána a verseny döntője után már hamarosan, ha nem már a döntőkor megvan, hogy mi lesz a következő év témája.
2: Nem akarok riogatni senkit, mert tényleg van, úgyhogy volt, amikor azt állítottam össze, hogy na mi az a téma, ami még nem volt.
1: Van olyan?
2: Van, persze van, hát legalábbis ha azt veszem, hogy mondjuk én 6 éve csinálom, akkor mi nem volt a 6 évben, de különben végül is nem kellene, hogy ilyen komolyan vegyük a dolgokat, mert van egy olyan cserélődés, hogy azért 5 évenként kimegy egy garnitúra, és lehetne újra meg újra visszatérni régi témákhoz. De azt hiszem, hogy vagyunk annyira igényesek, és azt gondolom minden katedra versenyszervező nevében mondhatom, hogy azért szeretjük megújítani a dolgokat. Úgyhogy odáig még nem jutottam el, hogy ugyanazt a témát előhúzzam.
1: Meg hát ugye most van is egy nagyon fontos évforduló, Mohácsi csata 500, hunyadiak, jagellók, törökverés, oszmánok, tehát van itt minden, amiből lehet bőven csemegézni. Mennyire volt ez túl nagy téma ahhoz, hogy kiválasztani belőle a legfontosabbakat, vagy pont nem a legfontosabbakat? Milyenkor a szempont? A
2: egy kicsit olyan szempont volt, hogy a levelezős fordulóba kapják meg a hátteret. Tehát a korszakról, a 15. századról, tegyük fel úgy, hogy Hunyadi János megjelenésétől, karrierjének a kezdetétől, és vegyük át ezt nagyjából Mohácsig, legyen egy háttér, és aztán amikor elérkezünk a döntőhöz, akkor a döntőben egy olyan szakirodalmat állítunk össze, hogy az viszont már inkább a török problémára utal. Tehát, hogy ne kelljen újra a háttérrel foglalkozni, mondjuk az, hogy Mátyás király milyen adópolitikát folytatott csak azért, hogy aztán tudjon harcolni, vagy összeállítani a fekete sereget, hanem ezek már a levelező fordulók alapján legyenek egyértelműek. És aztán a többi az már adódik, tehát itt már inkább a török ellen és háborúkra fókuszáltam a döntőben. Úgy is állítottam össze az anyagot, hogy egészen 1396-os nikápolyi csatától Mohácsig, úgyhogy ilyen formában más.
1: Ugye Mátyás király, mondhatjuk azt, hogy egy közkedvelt történelmi személyiségünk, de hogy épp ez lehet egy nehezítő körülmény is, mert hogy többféle forrásból tájékozódhatnak a diákok, fél információk, vagy már olyan akár sztereotípiák, amik megdőltek Mátyás királlyal kapcsolatban. Mennyire nehéz így valós képet adni a diákoknak, hogy tényleg hát gyerekkorunktól Mátyás király végigkísért bennünket.
2: Az nem baj, hogyha az alapiskolás korunkban Mátyás király még a tökély és az igazságos osztó meg hasonló. Aztán majd, hogyha középiskolásként jobban megértjük azt, hogy az igazság az egy teljesen relatív dolog, ha úgy vesszük, akkor megismerkedhetnek Mátyás királynak a ma oldalával is, amikor gyakorlatilag ő volt a törvénybontó, és lehet, hogy akkor jobban megértik azt, hogy miért nem akarták Mátyás fiát uralkodónak. Tehát én azt mondom, hogy mindent a maga idejében. Legyen meg az alapiskolás Mátyás király, ugye Helyi Lászlónak a hangjával, a mesékből, és nagyon szeretjük, és szerintem nagyon szeretni is fogjuk ezeket a meséket. Középiskolás Mátyás király már lehet egy kicsit más. Az, aki pedig egyetemen tanul, akkor az pedig lehet, hogy arra is rájön, hogy azért nem biztos, hogy Mátyás király volt a legnépszerűbb uralkodó a maga korában, de hát amilyen korok jöttek utána, akkor mi elkezdünk nosztalgiázni, nem? Úgyhogy ez így van, azt hiszem 1989 után is, hogy mindig azután sóhajtozunk, hogy ja igen, bezzeg volt egy olyan időszak.
1: Mi a helyzet a történelmi sorozatokkal? Mert hogy ugyebár azért a diákok, főleg most, hogyha akár a felső tagozatosokra gondolok, vagy akár már középiskolásokra, gimnazistákra, akár meg egyetemistákra, felnőttekre, tehát hogy igencsak népszerűek ezek a sorozatok.
2: Én egy ilyen szempontból szakbarbár vagyok, és nagyon szőszálhasogató, tehát se az Aranybulla, sem a Hunyadi sorozat abszolút nem volt számomra abszolút elfogadható, és lehet, hogy én nem vagyok ilyen szempontból rugalmas, hogy legyen egy fantáziafilm ebből, de nem kell, azt hiszem, hogy mindent túl fantáziázni, mert annyira népszerűek tudnak lenni az ilyen sorozatok, hogy aztán ilyen hibás információk terjednek el, és én személy szerint ezeket a filmeket nem tudom annyira végignézni olyan, mondjuk azt, hogy nyugalommal, inkább addig megiszom egy kávét.
1: Viszont ha a diákok például megnézik, akkor mennyire fontos az, hogy mondjuk a tanár akár helyre tegye a dolgokat
2: muszáj.
1: Történelem órán, tehát hogy volt erre példa?
2: Volt erre példa, és hát azért konkrétan, mikor mondták tanár, hát hogy a tényleg, hogy a Zsigmond ennyire műveletlen király volt, hogy még németül se tudott, mondom neki, hogy jó, nézd már meg, hogy milyen családból származik. Német családból származik, és nem tud németül, akkor hol a probléma? Valahol máshol van. Tehát azt hiszem, hogy itt ez egy olyan kérdés, hogy tényleg az írói fantáziát meddig szabad a szabadjára engedni, akár egy történelmi témánál is. Nem biztos, hogy egy jó irányba megy el egy személynek a értékelése. A Hunyadi sorozatot én, mivel hogy nem láttam az egészet, pontosan ezért, a saját kifogásaim miatt, az a Hunyadi János, aki most nekünk egy nagyon pozitív személyiség, az nem mindenkinek volt hasonlóan, tehát legalább annyian szívesen vették volna, hogyha kitörje a bokáját.
1: És ha már itt a fantáziát említette, akkor a történelem versenyen feladatkészítőként mennyire szabadjára engedni a fantáziát, mert ugyan a diákok részéről, ha jól tudom, a kreativitás az igenis teret kaphatott a versenyen.
2: Igen, a versenynek volt egy olyan része, hogy a harmadik forduló után lehetett egy kreatív feladatot készíteni, látogatást tettünk, bár az ugye nem török probléma, hanem még az alaphoz tartozott hogy látogatást tettünk a Mátyás király könyvtárában. Nagyon szép munkák és nagyon kreatív munkák születtek itt. Viszont a döntő feladatainál már azért próbáltunk úgy csak a tárgyilagos forrásokhoz, információkhoz nyúlni, tehát ott azért nem szerettem volna, hogy megosztó legyen mondjuk egyik-másik válasz. Itt ténylegesen tényekre, összefüggésekre ment ki a játék, de különben az sem véletlen, hogy például úgy készültek ezek a kérdések, mintha a Hunyadi sorozat nem is született volna meg, tehát azt azért legyen az én kritikám már, bocsánat.
1: Hogyan értékeli magát a versenyt? Így most már a döntő lezárult. Hogyan teljesítettek a diákok, a csapatok?
2: mindig van egy komoly kihívás a felkészítő tanároknak, illetve a verseny feladatok összeállítóinak is. Tehát volt már olyan, amikor szó szerint megijedtem attól, hogy mennyire precízen fölkészültek a gyerekek. Tehát a felkészítő tanárok iránt egy teljes tisztelettel mondom azt, hogy felteszik a magasabbra teszik a lecet nekem is, és ezek természetesen mindig benne vannak a játékban, hogy mennyire szabad, hogy mennyire lehet nehezíteni a kérdéseken.
1: Nagyon szépen köszönöm, és a továbbiakban is sok sikert kívánunk.
2: Köszönjük szépen.

0: Egy verseny sikerét végső soron mindig azok mutatják meg legjobban, akik részt vesznek benne. A döntő helyszínén több csapat is izgatottan készült a megmérettetésre. A Tompa Mihály Református Gimnázium csapata, az Istenek harcosai is ott voltak a döntőben. Arról kérdeztem őket, hogyan készültek, mit adott nekik a verseny, és milyen érzés egy ilyen rangos megmérettetés részese lenni. Sziasztok, szeretnék egy bemutatkozást kérni, és melyik iskolából jöttetek?
1: Én a Gócs Lilla vagyok, és a Tompa Mihály Református Gimnáziumból érkeztem.
2: Én Szép Laki Alexa vagyok, és én is a Tompa Mihály Református Gimnáziumból érkeztem.
3: Én Boholy Hanna vagyok, és én is a Tompa Mihály Református Gimnáziumból érkeztem, Rimaszombatból.
0: Mi a csapatotok neve? Mert gondolom, hogy csapatnév is van.
2: A csapatnevünk az az Istenek harcosai.
0: Akkor lássuk, hogy az Istenek harcosai hogyan teljesítettek ma, hogy éreztétek magatokat?
1: Szerintem így középmezőnyben fogunk végezni, de hát majd meglátjuk.
2: Én nagyon jól éreztem magamat.
3: Én is nagyon jól éreztem magamat. Szerintem elég nehézek voltak a feladatok, de ahhoz képest szerintem egész jól teljesítettünk.
0: Ugye Mohácsi csata, évforduló, Hunyadi, Jagelló, mi volt az, ami ebből a témából egyébként a ti kedvencetek? Volt egyébként kedvenc, egyáltalán volt ilyesmi?
1: Nekem így Hunyadi Mátyás.
2: Nekem is, így a kedvenceim az emberek voltak, meg megtudni, hogy végül kik is voltak ezek.
3: Igen, nagyon érdekeltek a csaták.
0: Hogyan értékeltétek a mai napot? Most még ugye az eredményhirdetés előtt vagyunk, van még bennetek izgalom, vagy hogy érzitek most magatokat?
1: Hát izgulunk még, de már várom nagyon.
2: Én is nagyon várom.
3: Én is már várom a kiértékelést.
0: Ugye középmezőny, azt mondtátok, hogy nagyjából lehet, hogy így fogtok végezni, de egyébként minek örülnétek a legjobban?
2: Hát nem is tudom, minél az elején legyünk, azt várom.
0: Jöttök jövőre is?
2: Reméljük.
0: Miért tartjátok fontosnak, hogy a történelmi versenyen vegyetek részt, még ezt az egyet áruljátok?
3: Hát jó tudni a múltunkat, meg ilyen híres embereket, hogy mit csináltak a múltban.
0: Köszönöm, és sok sikert kívánok nektek.
1: Köszönjük.
0: A Katedra Történelem verseny idei döntőjébe a legjobb 15 csapat jutott be, akik május 25-én nyitán a Konstantin Filozófus Egyetemen mérték össze tudásukat. A 6 fordulóból álló döntőben végig rendkívül szoros volt a verseny. Több csapat is esélyes volt a végső győzelemre. A végső sorrend a következőképpen alakult. Az első helyen a nagy magyar Duduc Dániel György Molnár Alex Szegedi Attila nevű csapat végzett, tehát a csapat neve nagy magyar, a nagy magyari alapiskola diákjaival felkészítő tanáruk Bohák Csaba volt. A második helyre Pelle István tanár úr csapata, a levelező fordulókat uraló Bátor Keszi kamarások, Cséplő Zsófia Kis Arnold Tóth Péter lépett fel. A vásárúti reformerek Bíró Palkó, Karika Krisztián, Orbán Dávid a harmadik helyen végzett, felkészítő tanárok Tóth Mónika nagy örömére. A további sorrendben a Búcsi, az Ipolysági, a Hetényi, a Nagyfödémesi, a Rimaszombati, a Dunaszerdahelyi, a Lakszakálasi, a Gútai, Zselízi, Komáromi, Csatai és a Nátszegi csapatok végeztek.

0: Most pedig kedves hallgatóink, megtudhatjuk, hogy mire számíthatnak a Vasárnap Családi Magazin eheti számában. Kuklis Katalint hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap Családi Magazin legújabb száma, a címlapon Marilyn Monroe. 100 éve született Hollywood tragikus sorsú csillaga, akinek a nevét a világon szinte mindenki ismeri. De azt már kevesebben tudják, mi volt ennek a sikernek az ára. Kulcsár Gábor cikkében éppen erről kérdezi Polemant Lilla női esélyegyenlőségi szakértőt. Ki gondoskodik majd rólunk időskorunkban? Könnyen megtörténhet, hogy intelligens robotokkal fogunk beszélgetni, derül ki Vrabec Mária összefoglalójából. 50. alkalommal zajlott Dunaszerdahelyen a Dunamenti tavasz. Kuklis Katalin helyszíni riportjából kiderül, milyen volt a jubileumi fesztivál hangulata, és kik voltak az egyes kategóriák díjazottjai. Melyek a nyári szépségápolás alapszabályai? Hogyan hűtsük a lakást a kánikulában? Ezekkel a témákkal is foglalkozik mellékletünk, a nyári kalauz. De ezeken kívül találnak még a lapban recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal!

Képeslapot ugyan nem küldök a hallgatóknak, csupán egy dallal búcsúzom, méghozzá a Parnograsztal június 9-én, ők egyébként érkeznek ide Pozsonyba csütörtökön, 8:30 után lépnek színpadra, előttük pedig a 4-es Street koncertjét láthatják majd a főtéren itt Pozsonyban, de most még itt vagyunk a kedben, és én bízom benne, hogy továbbra is bennünket fognak hallgatni, de a nappali már a véget ért. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a mai csapat. Hangmérnök Vasi és Olivia integet, és talán most már ő is örül neki, hogy mehet ebédelni, itt teszünk majd mi is itt, és hát önöknek is jó étvágyat kívánunk az ebédhez a hangkeverő pultnál, és a keverő pultnál most már Kubányi Péter következik, úgyhogy ővé lesz a terep, és bízom benne, tehát, hogy velünk tartanak továbbra is. Én Gasparik Maja voltam, további szép napot kívánok, a viszont hallásra!

0: A Pátria Rádió hírei.
1: Nem nyílt meg a rendkívüli parlamenti ülés Tomás Drucker menesztéséről. Izrael újabb evakuálásra szólít fel a déli-libanoni harcok miatt. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A mikrofonnál Mező Szellási Márk. Jönnek a részletek. A parlament ismét nem tudta megnyitni a rendkívüli ülést, amelyen az ellenzék Tomás Drucker oktatási miniszter leváltását kezdeményezte volna. A képviselők nem voltak határozott képesek, így a vitát szerdára halasztották. Az ellenzék az elprihlási rendszer hibáit és koncepcionális problémáit bírálja, szerintük az új elektronikus beiratkozási rendszer drága, nem kellően tesztelt és komoly gondokat okozott a diákoknak és szülőknek. A kormányoldal szerint a rendszer uniós helyreállítási alapból finanszírozott fejlesztés, amelyet a modernizáció érdekében vezettek be, és a hibák nem indokolják a politikai felelősségre vonást. Több vádpont is elévülhet az Ocsisztyec néven ismert korrupciós ügyben. Ezt a tárgyalás után erősítette meg Bohdan Cselovszky ügyész. A bíróság egyelőre nem szüntetett meg egyetlen eljárást sem. Az ügyész azonban kétségeinek adott hangot a per végkimenetelével kapcsolatban. Szerinte a büntetőjogi szabályozás legutóbbi módosítása jelentősen gyengítheti az együttműködő vádlottak vallomásainak bizonyító erejét, ami az egész ügyet befolyásolhatja. Az egyik kulcs szereplő Bernard Szlobodnyik ezért nem tett bűnösséget elismerő nyilatkozatot. Védője szerint igazságtalan lenne, ha végül egyedül őt ítélnék el egy olyan ügyben, amelyben más vádlottak felmentést kaphattak. Szlovákia csatlakozott ahhoz a nemzetközi nyilatkozathoz, amely az izraeli legfelsőbb bíróság döntésére reagálva a humanitárius szervezetek munkájának védelmét sürgeti. A kezdeményezést Hollandia indította és 20 ország, valamint az Európai Bizottság is támogatta. A dokumentum aggodalmat fejez ki a gázai övezetben kialakult humanitárius helyzet miatt és arra figyelmeztet, hogy az új szabályozások akadályozhatják a segélyszervezetek működését. Juraj Blanár külügyminiszter hangsúlyozta, a humanitárius segélynyújtást nem szabad indokolatlan korlátozásokkal nehezíteni. Védelmi együttműködési megállapodást írt alá Szlovákia és Horvátország. A dokumentumot Robert Kalinyák szlovák és Ivan Anušić horvát védelmi miniszter látta el kézjegyével. A megállapodás értelmében Szlovákia lőszereket és páncélozott járműveket kínál Horvátországnak, miközben harci sisakokat és más védelmi felszereléseket szerezde be a horvát hadipartól. A szlovák tárca szerint a két ország már most is együttműködik az új katonai egyenruhákhoz szükséges speciális anyagok beszerzésében. Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa az Egyesült Államokat a Kuba elleni szankciók azonnali feloldására szólította fel. Szerinte az idei évben bevezetett új korlátozások súlyosan rontják a lakosság életkörülményeit és veszélyeztetik az alapvető emberi jogokat. A főbiztos azt állítja, hogy az üzemanyag hiány miatt rendszeressé váltak a hosszú áramszünetek, miközben az egészségügyi ellátásban is komoly fennakadások jelentkeznek. Washington szerint ugyanakkor a kubai vezetés biztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államokra nézve. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök telefonon egyeztetett Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel, Donald Trump amerikai elnök megbízottaival. Az ukrán államfő a megbeszélést nagyon pozitívnak nevezte és közölte, a felek a diplomáciai erőfeszítések felgyorsításáról tárgyaltak az orosz-ukrán háború lezárása érdekében. Zelenszky szerint, bár a nemzetközi figyelem jelenleg nagy részt a közel-keleti eseményekre összpontosul, az európai béke kérdése továbbra is napirenden marad. Az ukrán elnök a G7-es csúcs találkozó és más júniusi diplomáciai események kapcsán is egyeztetett partnereivel. Az Oroszország elleni nyugati szankciók eddig több mint 1000 milliárd eurós veszteséget okoztak az orosz gazdaságnak. Erről az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Kaja Kallas beszélt. A politikus szerint a korlátozások fokozatosan gyengítik az orosz háborús gazdaság alapjait. Kallas közölte, az Unió a 21. szankciós csomagot készíti elő, amelyben több mint 80 új személy és szervezet kerülhet a tiltó listára. Donald Trump amerikai elnök az Axios hírportálnak adott interjújában közölte, figyelmeztette Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt, hogy egy Irán elleni újabb háborúban Izrael akár magára maradhat. Trump szerint több közel-keleti ország is a feszültség csökkentését kérte Washingtontól. Az elnök arról is beszélt, hogy iráni tisztviselők jelezték, nem kívánják folytatni a támadásukat, és Izraeltől is önmérsékletet várnak. A nyilatkozat azután hangzott el, hogy a térségben ismét kiéleződött a katonai helyzet. Eközben a libanoni elnök kijelentette, addig nem találkozik Netanyahuval, amíg nem születik megállapodás a harcok lezárásáról. Eközben az izraeli hadsereg ismét evakuálásra szólította fel a dél-libanoni Szúr város lakóit és a környező területek lakosságát. A hadsereg szerint a lépésre a Hezbollah által elkövetett tűzszünet sértések miatt van szükség. A felszólítás a város több kerületére is kiterjedt, beleértve a keresztény negyedet is. A lakosságot arra kérik, hogy haladéktalanul hagyják el otthonaikat és észak felé vonuljanak vissza. Jelentős károkat szenvedett az UNESCO világörökségi listáján szereplő ókori Türosz városa a dél-libanoni harcok során. A libanoni kulturális minisztérium szerint a háború kezdete óta most keletkeztek a legsúlyosabb sérülések a történelmi helyszínen. A beszámolók szerint az izraeli légicsapások nyomán lehulló törmelékek, oszlopokat, mozaikokat és más régészeti emlékeket rongáltak meg. A szakértők egyelőre a biztonsági helyzet miatt nem tudják teljes körűen felmérni a károkat. A libanoni hatóságok tájékoztatták az UNESCO-t az esetről, hangsúlyozva, hogy a terület nem katonai létesítmény.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: A magyar labdarúgó válogatott ma Debrecenben a Nagyerdei stadionban 19 órától telt ház előtt a kazah együttessel játszik előkészületi mérkőzést. Hétfőn a bajnok Győr és az ezüstérmes Ferencváros labdarúgó csapatának játékosai is megkezdték a nyári alapozást. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen a mexikói Pueblában Spanyolország-Peru 3-1. Két évvel meghosszabbította szerződését Michal Madzin, a bajnok lévai férfi kosárlabda csapat sikeredzője. 2019 óta irányítja az együttest, amellyel 5 aranyérmet és egy második helyet harcolt ki a bajnokságban, tavaly pedig védencei bejutottak a Bajnokok Ligája csoportkörébe. A San Antonio idegenben 115-111 arányban legyőzte a New York a kosárlabda NBA nagy döntőjének harmadik mérkőzésén, így összesítésben 2-1-re szépített az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban.
2: Időjárás.
1: Napos időnk van, délutántól főként a nyugati területeken záporok, zivatarok is még előfordulhatnak. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a szél többnyire gyenge, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sebességellenőrzésre kell számítani Kassán a KVP sugárút végén az Optima bevásárlóközpont irányába. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
4: Könnyű zenei műsorunkban keddenként a múltban barangolunk. Ezúttal a közelmúltból csendül fel 11 dal. Ha tehetik, kérem, tartsanak velünk, szép délutánt, jó szórakozást kívánok! 2001-ben jelent meg a Kispál és a Borz énekes basszusgitárosa Lovasi András első szólólemeze a Bandia hegyről. Erről szól a Quimby ütőhangszeres énekesével Varga Liviusszal készült Jó voltam eddig, meneküljetek!

Jó voltam eddig, meneküljetek! Lovasi András és Varga Lívius indította könnyűzenei összeállításunkat. A folytatásban Lovasi két együttese repertoáriából forog két szerzemény. A Kispál és a Borztól, a Van-e nálatok alkohol, a Kis Csillagtól a Légy szíves. Majd Varga Lívius két zenekarától, a Quimbytől a Magamadom 2009-es változata, és a Kutya vacsorájától az Ez a mese csendül fel.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Lovasi András és Varga Lívius közöse után a két zenész két-két együttese, a Kispál és a Borz és a Kiscsillag, valamint a Quimby és a Kutya vacsorája volt velünk. A Pátria Rádióban könnyű zenei műsorunkat hallgatják, keddenként a múltban járunk. Következő szereplőnk Keresztes Ildikó, Katona Klári Hello című slágerével. Utána 180 fokos zenei fordulatot veszünk. Érkezik Kanász Dusán egykori zenekara, a Larry Hangman, a Taxi Készpénz útlevél című zeneszámmal. Majd a Megasztár 5. sorozatának harmadik helyezettje Szímelinda, a Hullófa Lebelek című klasszikussal. Velünk lesz még Horváth Charlie együttese, a Tátrai Band, a Zárva az ajtó, Koncsuzsa, a Későre jár kedvesem, és Cutor Zoltán zenekara, a Belmondó, a Libidó című felvétellel. További kellemes zenehallgatást kívánok!

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Keresztes Ildikó, a Larry Hangman, Szíj Melinda, a Tátrai Band, Kondzsuzsa és a Belmondó szerepelt egy-egy dallal könnyűzenei összeállításunk elmúlt perceiben. A közelmúltban jártunk, a közelmúlt slágereivel és időközben elfelejtett szerzeményeivel szórakoztattuk Önöket. Holnap visszatérünk a mába napjaink népszerű zeneszámaival és slágeresélyes újdonságokkal. Rádiónkban még nem hallott felvételekkel érkezem, a déli hírblokkot követően. Számítok a figyelmükre!

0: Mi akadályozza a kerékpárt abban, hogy népszerű közlekedési formává váljon Közép- és Kelet-Európában? Mennyire kerékpározhatók Szlovákia útjai? Hogy válik a gyerekkori szakmából felnőttkori elhivatás? Mit jelent egy olyan kutatási terület vizsgálata, amely Szlovákiában még gyerekcipőben jár? A Jó Szóval Oktasd következő adásában erről kérdezem Németh Rolandot, a Pozsonyi Comenius Egyetem természettudományi kar, közgazdasági, társadalomföldrajzi, demográfiai és területfejlesztési tanszékének doktorandusát, aki a fenntartható városi mobilitás lehetőségeit kutatja. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője. Várom Önöket kedden, a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.
1: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztiválinfók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem Urbán Csongorral.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Nem tárgyalt a parlament az oktatási miniszter leváltásáról. Kína és Észak-Korea elmélyíti stratégiai és katonai együttműködését. A csúcshőmérséklet megközelíti a 30 fokot, de az ország nagy részén viharok kialakulásával kell számolni. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Második próbálkozásra sem sikerült megnyitni ma a Tomás Drucker oktatási miniszter leváltásáról szóló rendkívüli ülést. A bejelentkező szavazáskor azonban csak 63 képviselő volt az ülésteremben, így a parlament határozatképtelen volt. Holnap reggel ismét megpróbálják megnyitni az ülést. A rendkívüli ülést a KDH, a Szlovensko Mozgalom és a Progresszív Szlovákia kezdeményezte, mivel a minisztérium kudarcot vallott az áprilisi elektronikus rendszerrel. Szerintük eleve hibás elképzelés alapján vezették be, emellett felesleges, drága és nem tesztelték rendesen. Jan Richter, a Smer parlamenti frakció vezetője kijelentette, hogy a kormánykoalíció működik és nem él át válságot, még akkor sem, ha a parlamentben ismételten el kell halasztaniuk egyes törvényjavaslatok tárgyalását. Ez nem válság, fogalmazott a politikus. Az ellenzék azon kezdeményezéseit, amelyek a kormánytagok vagy éppen Tibor Gaspar parlamenti alelnök leváltására irányulnak, határtalan leváltási hullámnak nevezte. Az alkalmazottak csaknem fele akar idén fizetésemelést kérni a munkahelyén. A munkáltatók 73%-a tervez ebben az évben általános béremelést, a leggyakrabban a szolgáltató szektorban működő vállalatok. Ezzel párhuzamosan a munkavállalók 44%-a készül fizetésemelést kérni, derült ki a Grafton és a G Group személyzeti ügynökségek felméréséből, amelyben 120 szlovákiai munkáltató képviselője és 866 gazdaságilag aktív válaszadó vett részt. A kutatás szerint az elmúlt évben a munkaadók 79%-a hajtott végre általános béremelést. Észak-Korea és Kína megegyezett az együttműködés bővítéséről a politika, a gazdaság, a kultúra és a tudomány területén. A két ország vezetői abban is megállapodtak, hogy a magasrangú tisztviselők látogatásai révén elmélyítik a stratégiai kommunikációt. Xi Jinping hétfőn érkezett Fennyamba kétnapos állami látogatásra, amely az első ilyen útja az elmúlt 7 évben. A tegnapi heves Fülöp-szigeteki földrengés halálos áldozatainak száma 37-re nőtt, és a hatóságok ma reggeli adatai szerint további 500 sérültet, valamint 4 eltűntet tartanak nyilván. A Fülöp-szigeteki vulkanológiai és szeizmológiai intézet eddig összesen 1100 utórengést regisztrált, amelyek közül a legerősebb 6,7-es erősségű volt. Ma kezdődik Komáromban a 61. Jókai Napok, a szlovákiai magyar amatőr színjátszás legrangosabb seregszemléje. Az ötnapos rendezvényen színjátszó csoportok, diák színpadok és versmondók mutatkoznak be, miközben szakmai programok és kísérő rendezvények is várják az érdeklődőket. A Jókai Napok több mint 6 évtizede szolgálja a magyar nyelvű amatőr színjátszás és kulturális élet fejlődését Szlovákiában. Az idei rendezvényen is számos előadás, szakmai értékelés és közösségi program szerepel a kínálatban.
0: Időjárás.
1: Viharok várhatók az ország nagy részén, mindenütt elsőfokú riasztás van érvényben, kivéve Kassa és Eperjes megyek keleti járásait. Az éjszakai órákban a hőmérséklet általában 12 és 17 fok közé csökken, holnap többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, délen és keleten időszakosan felszakadozhat a felhőzet, de országszerte sokfelé kell esőre, záporokra számítani, helyenként zivatarok is kialakulhat. Egyes viharok intenzívek lehetnek, a legmagasabb hőmérsékleti értékek 14 és 22 fok között alakulnak, délen és helyenként keleten azonban akár 22-30 fokot is mérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Kassának Vjezdoszláv utcában az amfiteátrum felé vezető oldalon, a helyszínelés miatt a forgalom kissé lelassult, az érintett szakaszon rövidebb menetidő növekedésre és kisebb torlódásra kell számítaniuk az autósoknak. Radar méri a sebességet a D1-es autópálya keleti szakaszán Kassa előtt Eperjes irányából. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800. Szabadszóműves páholy Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a Szabad Gondolkodás és Szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Szombati adásunk ismétlése szól, amelyben a magyar nyelv pozsonyi történetéről nemrég megjelent első átfogó monográfia kapcsán a főváros nyelvi tájképéről, többnyelvűségről, többség és kisebbség, valamint identitás és nyelvviszonyáról lesz szó. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: Az emberek mindig egymás mellett éltek, szóval nem voltak olyan negyedek, ahol néha Európában voltak ilyen, hogy német negyed, nem tudom milyen negyed, és Pozsonyban nem. Szóval a házakban egymás mellett élhettek magyarok, németek, később akár szlovákok is, meg akár egy háztartásban is, mert elég magas volt a vegyes házasságnak az aránya. Ez a cselekmény néha más, mint az a gondolat, ami benne van. Szóval igen, lehet olyan család, ami nem gondolja, hogy magyar, de magyar nyelvet használják, és van, aki nagyon erős magyar identitású, de a családja már nem beszél magyarul. Szeretem a sokszínű világot. Miért jó, hogy vannak narciszok is, meg tulipánok, meg hóvirág? Hát, mert csak egy virág lenne a réten, akkor kicsit szegényebb lenne a rét. Szóval gazdagabb vagyunk attól, hogy sokszínűbb a világ, és több nyelven tudok jobban kifejezni a világot, szóval nekem, és a világ annyira komplex, és ez annyira szép, és ezért a többnyelvűség is szép.
0: A magyar nyelv pozsonyi nyomai után kutatva festi meg az egykori koronázási székhely a mai szlovák főváros nyelvi látképét legújabb kötetében Lucia Molnár-Szatyinská, nyelvész, író, fordító. A Szlovák Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkatársa kamaszkorában részben dacból tanult meg magyarul, hogy értse, miről beszélget egymással magyar nyelven édesapja, a kiváló néhai színész, író, humorista Julius Szatyinský és édesanyja. A szlovák nyelvű Magyar Csinev Bratislava, vagyis a Magyar Nyelv Pozsonyban című laikusok számára is olvasmányos monográfia egyben a többnyelvűség történetéről is szól. Tőzsgyökeres pressburgerek és újonnan beköltözők nyelvi életrajzának felvázolása mellett azt vizsgálja, hová tűnt az a nyelvi gazdagság és sokszínűség, amely a múltban oly sokaknak egyszerre tette otthonossá a dunamenti síkság peremére, a Kiskárpátok tövébe épült várost. A stúdiónk vendége tehát Lucia Molnár-Szatyinská. Üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok!
0: Mit tippel, szlovákok vagy magyarok veszik inkább ezt a könyvet?
1: Ez egy jó kérdés. Nincsen adat, de amit hallottam, gyakran magyarok veszik a szlovák társainak. Akár egy vegyes családokban, vagy barátoknak, ezt hallottam a legtöbbször.
0: Kiknek szánta egyébként?
1: Ez is egy jó kérdés, mert elsősorban szlovák közösségnek, hogy ismerjenek meg a magyar nyelv helyzetét Pozsonyban, és a szlovákok alatt a szlovák többségre gondoltam, mert szerintem a magyarok, amik benne van a könyvben, ők ismerik ezt. Szóval ez lehet ilyen újdonság inkább szlovákoknak, ezért is szlovákul írtam ezt a könyvet, de örülök, ha akárki olvassa meg. Azt is érzem, hogy elég sok ilyen vegyes identitású ember, és ezekről is szól, meg szerintem ezek, akik olvasnak, akkor lehet, hogy találják ott valami érdekes számukra.
0: Egyébként higgyel, magyar fülnek, szemnek is van benne sok újdonság, úgyhogy én ezért is szerettem volna önnel beszélgetni, mert számomra lebilincselő olvasmányélményt nyújtott ez a kötet. De tudja mit, innen folytatjuk, de előbb bemutatom röviden a hallgatóinknak, bár alig hiszem, hogy ne hallották volna a nevét. Lucia Molnár-Szatyinská, nyelvész, író, fordító, Pozsonyban született 1986-ban. Anglisztikát, amerikanisztikát, szlovakisztikát és összehasonlító irodalomtudományt tanult a Prágai Károly Egyetemen, később pedig hungarológiát Budapesten a Balassi Intézetben. Kutatási témái közé tartozik Szlovákia soknyelvűsége, a nyelvpolitika és a gendernyelvészet. Jelenleg a Szlovák Tudományos Akadémia Ludovics Túr Nyelvtudományi Intézete szociolingvisztikai osztályának vezetője. Férjével, Molnár Csaba filmrendezővel két nyelvű gyerekeket nevel, egyik ötletgazdája és producere volt a Pressburg című szlovákiai magyar sorozatnak. Édesapja Julius Szatyinszky, színész, író, humorista. Rövid időn belül két könyve is megjelent, a Mili Tato című kötetének magyar fordítása és a szlovák nyelvű Magyar Csinev Bratislava, vagyis a Magyar Nyelv Pozsonyban címmel publikált monográfiája. Szóval, mi volt a célja ezzel a könyvvel? Milyen elképzelés lebegett a szem előtt, amikor elkezdte ezt a kutatást?
1: Elsősorban össze akartam hozni a kutatásaimat, mert itt-ott publikáltam valami tanulmányt, de próbáltam ebből könyvet csinálni, és amikor ugye én interjúkkal foglalkoztam, a nyelvi biográfiákkal, és amikor újraolvastam és újrainterpretáltam őket, akkor rájöttem, hogy ez nem elég, és gondoltam, hogy nekem magamnak hiányzik belőle ilyen történelmi szál, hogy én voltam kíváncsi, hogy mikor kezdték magyarul beszélni Pozsonyban, hogyan zajlott ezt, és azt hittem, hogy amúgy létezik valamilyen történelmi könyv, és kerestem a könyvtárakban, meg mindenhol, és kiderült, hogy nem létezik, és ezért magamnak kellett kutatnom ezt is, de nem vagyok történész, szóval ez a rész a könyvemben, ez inkább csak ilyen átfutó ilyen kronológia, amit nekem sikerült megtalálni. Szóval nem is biztos, hogy minden, ami benne van, hogy minden benne van, mert nem vagyok történész. De ez ilyen nyelvészeti szempontból alkalmazott a rész.
0: Szóval több nyelvű Pozsony. Ugye itt fölmerülhet a kérdés, hogy itt az emberek voltak többnyelvűek, vagy a városban éltek más-más nyelvű, nyelven beszélő emberek. Melyik volt inkább jellemző?
1: Szerintem mind a kettő. Mindig voltak többnyelvű emberek, de voltak időszakok, amikor hivatalosan többnyelvű volt a város is. Ez főleg a két világháború között. Volt egy időszak, amikor hivatalosan háromnyelvű volt a város.
0: Sőt, csak akkor volt hivatalosan háromnyelvű, ugye? Tehát pont az impérium váltás után eltelt 20 évben nagyjából, vagy?
1: Igen, ami nagyon rövid időszak, de nagyon sokszor visszaemlékszünk pont erre. De amúgy régebben ilyen német volt a város, aztán német-magyar, aztán inkább magyar a 19. század vége felé, és aztán háromnyelvű, és aztán újra egynyelvű szlovák, ami mai napig hivatalosan.
0: Mindjárt javítom is magam, mert hogy nem 20 éven át volt háromnyelvű az impériumváltást követően, hanem csak 11 néhány, mert hogy az 1930-as népszámláláskor ugye csökkent 20% alá a helyi magyarok aránya, így aztán lecserélték a magyar nyelvű utcatáblákat, de hogy addig voltak?
1: Igen, így van. Egy rövid időszakon át, és ott volt egy ilyen vita a városi parlamentben is, hogy kell-e lecserélni ezeket a táblákat, vagy nem-e maradhatnak a háromnyelvű, mert ugye ez pénzbekerülés, és folytak ilyen viták is, hogy...
0: De azért csak legyen. Lecserélték.
1: Igen, így van.
0: Na hát erről is szól ez a kötet, a többnyelvűségről, hogy voltak éppen hogyan is viszonyulnak hozzá az emberek, maguk a többnyelvűek, de még azt javaslom, hogy maradjunk ennél a régi Pozsonynál, nevezzük Pressburgnak, Pressporknak, nem is tudom, mi a helyes megnevezés, mert hogy már eleve több neve is van ennek a városnak.
1: Ez amúgy nagyon szeretem Pozsonyban, hogy neki van több neve, és minden név valami mást jelent. Mert ha Poszoniumról beszélünk, ami latin neve, akkor ez egy nagyon régi város. Ha Pozsonyról beszélünk, akkor attól függ, hogy mikor, ha ma is beszélhetünk Pozsonyról, de ez általában ez a magyar Pozsony, ha Bratislaváról beszélünk, ez egy kicsit más, ha Pressburgról, akkor ez biztos ilyen történelmi város, de ha Pressburgról beszélünk, akkor én inkább ilyen 17. századra, vagy 18. századra gondolok, és tetszik, hogy különböző csoportok máshogyan használják ezt a városnevet, és ami azt jelenti, hogy mindenkinek lehet az otthona, bár máshogyan nevezünk.
0: Ami a valós többnyelvűséget illeti, ezt hogy kell elképzelni? Mennyire különültek el egymástól ezek a, hát nem is népcsoportok, inkább városlakóknak hívjuk őket, mennyire éltek egymás szomszédságában, akár egymással, illetve mennyire beszélték a másik nyelvét? Erre vonatkozólag mi biztosat tudhatunk?
1: Ez manapság nehéz kutatni, mert kevés adat van erről az egyénekről, ilyen nyelvi praktikus kérdésekről.
0: Akkoriban az szociolingvisztikai kutatásokat nem végeztem.
1: Így van, szóval lehet tudni, például van egy német család, egy német nevű család, de ha gyerekek csak magyar iskolák vannak, aztán a 19. század végén, akkor biztosan magyarul is tudnak. Vagy például milyen templomba járnak? Evangelikus vagy katolikus, és milyen misékre? Mert már voltak szlovák misék is, magyar misék, német misék, szóval ott például lehetne, de

0: szempontból. De az emberek mindig egymás mellett éltek, szóval nem voltak olyan negyedek, ahol néha Európában voltak ilyen, hogy német negyed, nem tudom milyen negyed, és Pozsonyban nem. Szóval a házakban egymás mellett élhettek magyarok, németek, később akár szlovákok is, meg akár egy háztartásban is, mert elég magas volt a vegyes házasságnak az aránya. Szóval ez a vegyesség, ez jellemző Pozsonyra.
1: És ki tanult el inkább a másik nyelvét? Kirajzolódnak-e valamiféle mintázatok?
0: Ez szerintem a foglalkozástól is függhet, ahogy például, ha valaki üzletember, akkor akar tudni minél több nyelvet, hogy minél jobban tárgyalhasson. Ha valaki pap, akkor lehet, hogy neki kell tudni több nyelvet, vagy tanár. De ha valaki, nem tudom, háziasszony, akkor lehet, neki nem kellett tudni több nyelvet.
1: Attól. Tehát változó, változó. Egyébként azt honnan tudhatjuk, és mekkora biztonsággal, hogy nagyjából hányan beszélték ezt vagy azt a nyelvet a város története során?
0: Az a baj, hogy így nincsenek adatok, ami így nagyon jól tudunk összehasonlítani. Van egy nagyon jó könyv Eleonora Babejovától, egy történésztől, de ez csak a 19. század végével foglalkozik, vagy ez a fin de siècle, szóval a két század vég és század eleje, és neki a könyvében nagyon sok pontos adat van, hogy például hány ember kétnyelvű volt, vagy hány ember tudott több nyelvet, mert valamelyik népszámlálásban volt ilyen kérdés is. De ha több századot nézünk, akkor nem tudjuk, mert a népszámlálásokban volt mindig valami más módszer, és ezért nehéz összehasonlítani. Például anyanyelv is, hogy volt, amikor az anyanyelv azt jelentette, hogy hogyan beszél az ember legjobban. Volt olyan, hogy tényleg az anya hogyan beszél, meg volt ilyen, hogy milyen iskolába jár az ember, és ez nem ugyanaz, ugye? Szóval nagyon nehezen lehet összehasonlítani ezeket az adatokat, és szerintem fontos is nem csak a számokra nézni, hanem inkább az emberekre, hogy mit jelenthetnek ezek a számok. És nekem például a legizgalmasabb volt, hogy egy ilyen adatban, népszámlálásban nagyon magas volt olyan arány, hogy valaki, akinek nincsen anyanyelve, és gondoltam, hogy ez mit jelenthetett. És én azt hiszem, hogy mi néma emberek, hogy ilyen fogyatékosak, hogy valami. De olyan nagy arány volt, hogy ezt gondoltam, hogy nem lehetett egy kisvárosban ilyen sok. És aztán utána néztem, találtam egy tanulmányt, és ott meg volt magyarázva, hogy abban a népszámlálásban a gyerekeknek, akik még nem beszéltek, ilyen két éves korukig, akkor nem volt anyanyelve. Mert ugye, ha vegyes családból származtak, ők nem akartak alapítani, hogy ő német lesz az anyanyelve, vagy magyar, vagy más. Szóval inkább megmaradt ebbe a népszámlálásban, hogy nincs anyanyelve.
1: Egyébként ez a nyelvi megoszlás, ez leképezett valamilyen társadalmi rétegződést? Tehát voltak bizonyos tipikus foglalkozások a magyarok körében, a németek és a szlovákok körében? Vagy ez így megoszlott arányosan?
0: Voltak egyrészt, de nem mindig. Szerintem ez attól függ, hogy milyen család, hogy minél műveltebb család, annál több nyelvűbb. Mert ugye voltak ilyen szokások, hogy az ember ment tanulni magyarul vagy szlovákul valami családba, aztán esetleg Németországban ment egyetemre, vagy Magyarországon. Szóval ez ilyen szokás volt, mint manapság is, hogy az ember, aki művelt, az tudjon több nyelvet. És ha valaki, tudom, hogy például a zöldséggel foglalkoztak a bolgárok, és ők aztán a piacon árultak a zöldséget, és ez ilyen bolgár dolog volt itt Pozsonyban.
1: A stúdiónk vendége továbbra is Lucia Molnár-Szatyinská. Anélkül, hogy nagyon belemérnénk a statisztikákba, kik voltak többségben a tisztán egynyelvűek, vagy a többnyelvűek? Bármelyik nemzetről is van szó.
0: No, az a baj, hogy erről nincsen adat. Mert általában van az, hogy nemzetiség és anyanyelv. De nincs az, hogy mennyire többnyelvű az ember. Ezt nem tudjuk.
1: És aztán végül is, mi maradt meg ebből? Kik beszélnek ma magyarul Pozsonyban?
0: Ez is egy szuper kérdés, mert vannak ezek a régi pozsonyiak, szóval utódok azoknak a családoknak, akik itt maradtak évszázadokig itt élnek. Amúgy gyakran német nyelvűek, hogy ez a név, ez nem magyarul hangzik, hanem németül, de manapság magyarul beszélnek ezek a családok. És aztán sok a bevándorló Dél-Szlovákiából, mert ugye Pozsonyban több munka van.
1: És mint főváros vonza,
0: igen,
1: is a
0: és ezért is a szlovák újságírók néha

0: Kérdeznek tőlem, hogy van-e egy magyar nyelv Pozsonyban, vagy több magyar nyelv Pozsonyban, és erre szoktam válaszolni, hogy több magyar nyelv, mert ugye van ez a standard nyelv, ami iskolában tanulunk, de Pozsonyban is lehet palócot is hallani, vagy ilyen csalóközi, vagy akcentus, vagy nyelvjárást, mert az emberek hoznak magukkal ezeket a nyelvjárásokat Pozsonyban is, ha itt élnek. És gyakran ezek az emberek ugye munkában már más nyelvet használják, szlovákot, vagy angolt, vagy németet, vagy akármit, és otthon beszélnek magyarul. De aztán megint, ha vannak ilyen vegyes családok, vegyes párok, ott kérdés, hogy hogyan beszélnek otthon.
1: Már kétszer is elhangzott vagy tett utalást a családnevekre, vagy hát igen, a vezeték névre, hogy az is hordozhat jelentést vagy üzenetet. Vannak tipikus ilyen Pressburger nevek, illetve névből vissza lehetett következtetni a nemzetiségre, vagy hát arra, hogy milyen nyelven beszélt az illető?
0: Hát manapság már nem nagyon, de tudom, hogy például, ami a diákok mondták nekem, hogy néha ők név szerint próbálják keresni egymást, hogy a magyar diákok Pozsonyban, de nem csak a vezetéknév, hanem a keresztnév is, mert szerintem ez inkább mutat a magyar identitást, mert ha a szülők adnak ilyen magyar nevet valakinek, akkor ez inkább magyar, mert van, nekem is nagyon sok kollégám van, akinek magyar a vezetékneve, de nem tudnak magyarul már.
1: Igen. És ami a régebbi korszakokat illeti, tehát a név az árulkodó volt?
0: Igen, de ugye a legrégebbi nevek, ezek a foglalkozásai nevek, hogy mint a Molnár, ugye, meg ilyesmik, Bauer, meg ilyesmik, igen. Szóval ez igen. De nem 100%-osan lehetett bebízni.
1: Szóval a feliratok, ha már beszéltünk róla, a 30-as népszámlálást követően hát bizony lekerültek az utcákról, de volt, ami megúszta ezt a táblacserét, vagy ami továbbra is megmaradt és még ma is fellelhető?
0: Vannak olyan feliratok, amelyek ezért maradtak meg, hogy például felújítottak az épületet akkor, 30-as években, és akkor újra festették a falat. És ha például most, 21. században újra felújítják ezt az épületet, és leszedik ezt a festéket, akkor ott van ez a felirat. És amúgy vannak épületek, ahol ez hagyják. Például Szaszinkova utcán van egy nagyon szép felújított épület, és ott egy ilyen régebbi felirat van, vagy nem a Zohova, hanem a Kozia utcán is láttam olyan feliratokat, amelyek az új
1: homlokzat
0: új homlokzaton van. Ide.
1: És ezt, aki nem jár Pozsonyban, ha a könyvet a kezébe veszi, akkor ott egy képanyag is rendelkezésére áll, és az illusztrációkat megtekinthet. És van még egy szerepel a könyvben, talán a leghíresebb az Úr utcai, vagy Úri utcai, hogy is mondják ezt magyarul, ugye? A Pánszkán, ugye van a gyógyszertár felirat.
0: Igen.
1: Három nyelven ráadásul.
0: Igen, és most amúgy láttam nemrég, hogy megint szerintem fogják felújítani az épületet, szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz aztán, mert ha lesz új homlokzat, hogy lesz-e új felirat, vagy mi, mert most már nagyon halványan lehet látni ezt a feliratot, és ez is ilyen ikonikus, hogy három nyelvűséget idézi, de igazából a szlovák név, ez csehül van írva. A lékárna, nem a lekáreny, ahogy lenne szlovákul. Szóval ott igazából német, magyar, cseh felirat van ezen az épületen.
1: Habár most a magyar nyelvről beszélünk, illetve annak a pozsonyi jelenlétéről, ugye visszatekintéssel kezdtük, ott is ez a csesz, nem csehszlovakizált szlovák, ezt hogy is mondják, ilyen csevel átitatott szlováknak vannak bizonyos nyomai a múlt századokból, nem de?
0: Szóval a szlovák ugye csak nemrég standard, ugye 19. században lett az a standard szlovák, és akkor előbb a városban használtak a szláv nyelveket, meg az a nyelv, ami előzik a standard szlovákot, vagy a biblická čeština, ami amúgy a evangélikus közösség használt. Vagyis mi, szóval több nyelv változat volt. Ezek a nyelvek nem pontosan olyanok voltak, mint amelyeket ma ismerjük.
1: És akkor a németet se hagyjuk ki, ez ilyen speciális német volt, a pozsonyi német?
0: Ott is különbség van az írott és a beszélt nyelv között, mert létezik ilyen Pressburger is, ami egy nyelvjárás, német nyelvjárás, ami közel áll a bécsi nyelvjáráshoz. És ez itt használtak, igen.
1: A három nyelv egyébként milyen szinten keveredett össze? Nem alakult ki valamilyen közvetítő nyelv, ami mind a háromból építkezik?
0: Ha valaki beszél több nyelvet, és olyan emberrel beszél, aki ugyanúgy beszél több nyelvet, akkor az ember gyakran ilyen játékos, és szeret játszani a nyelvekkel. És ezért volt biztosan egy ilyen réteg a városban, aki kevert a nyelveket, de nem azért, mert nem tudott beszélni máshogyan, hanem ez okozott örömöt, hogy tudták úgy keverni a nyelveket. Uh-huh. Szóval igen, gyakran kevertek így néha az utcán, vagy a piacon, vagy ilyesmi hallottunk, meg olvastam ilyen tanulságokról, hogy vannak, akik így piacon három nyelvet
1: kevertek. Említettük már, hogy bizonyos feliratok fennmaradtak a múltból, de a kötet írásakor ön ilyen kutatómunkát is végzett, több helyszínt is vizsgált a városon belül, hogy milyen feliratokba botlik az ember, amikor járja az utcát, hol mindenhol járt, és mi mindennel találkozhat a járókelő.
0: Hát elkezdtem a saját utcámban, a Duna utcában, és még régen írtam erről egy tanulmányt, és tényleg végigmentem az utcán, és lefényképeztem az összes feliratot, ami ott van. Tényleg ilyen üzletfelirat, étteremfelirat, hivatalos felirat, utcanév, plakát, minden, és aztán csináltam én táblázatot, és próbáltam rájönni, hogy hány nyelvből hány felirat van. No, ez egy nagyon szép módszernek tűnik, de gyakorlatban néha nagyon nehéz alapítani, hogy milyen nyelven van valami felirat. Mert a mai világban van az angol nyelv is nagyon jelen, meg van ilyen globális nyelv, ami igazából semmilyen nyelven, hogy ezek inkább ilyen cégnevek, uh-huh. vagy ilyesmik, üzletnevek, és aztán nehéz megmondani, hogy ez milyen nyelven van. És igaz, hogy például Duna utcában van sok ilyen emléktábla is, és ott például jelen a múlt, meg a múlt nyelvek is, hogy igen, emléktáblákon lehet uh-huh. találni még uh-huh. magyart. És aztán ugyanezt a módszert használtam a belvárosban, a Michalska, meg Panska utcán, uh-huh. aztán kerestem a Pozsony-Püspökin egy helyszínt, mert gondoltam, mivel történelemben ugye ott nagyobb volt a magyar
1: magyarok aránya.
0: Igen, az aránya. Pozsony-Püspökiben akartam tudni, hogy ez megmarad-e a nyelvi tájképben, és kiderül, hogy nem, hogy nagyon kevés magyar felirat van. Persze, hogy igen, a templomnál vagy az iskolánál, de a többi nem. És aztán elmentem Petržalkába is, meg Ruzsinóba megnézni, de ott tényleg nincs magyar felirat, ott más nyelvek vannak jelen, de inkább az angol, meg szlovák.
1: A könyvben idéz egy példát arra vonatkozólag is, hogy történt kísérlet, inkább csak egyes számot használhatok a nyelv revitalizálására, ez pedig a régi vásárcsarnok ügye volt. Ez egy jó pár éves történet már, ahol lelkes fiatalok kitalálták, hogy újra élik ezt a három nyelvűséget, és ez egyszerre volt egy ilyen üzleti modell is, meg egy ilyen kulturális küldetés is. Három nyelven történtek, vagy voltak olvashatók a feliratok, három nyelven hirdették meg a piacot, ugye, ami ott felállt. Aztán végül is ez valahogy úgy elszürkült. Erre mi a magyarázata, hogy ez miért történhetett meg?
0: Ez egy jó kérdés, és én ezt nem kutattam. Csak megnéztem ezt a változást, dokumentáltam ezt a uh-huh. változást, de kellene erről megkérdezni vagy a tulajokat, vagy azokat, akik uh-huh. üzemelnek ott a rendezvényeket, akik plakátokat csinálják. Nem tudom, hogy az történt, hogy most már nincs senki ott a csapatban, aki magyar, vagy hogy látják, hogy kevés magyar járt ott, vagy már nem olyan fontos ez a szimbolikus szerep. Az igazság, hogy nem tudom, csak az jellemző, hogy manapság ez inkább ilyen angol-szlovák kétnyelvű hely, és régebben tényleg legalább szimbolikusan próbáltak ezt a magyart, ma csak a logóban megmaradt, a Piactrhmarkt logóban uh-huh. megmaradt a uh-huh. magyar.
1: Nyilván találkozott azzal a jelenséggel, hogy sokszor mi magunk magyarok se, mintha nem tartanánk fontosnak, hogy az a magyar felirat kikerüljön, vagy hogy magyarul is olvasható legyen a nyilvános térben valamiféle célzattal egy üzenet, hogy, és megint csak ez a kérdésem, hogy ezt ön hogy látja, illetve mivel magyarázza, hogy sok esetben ez a belső késztetés is hiányzik ahhoz, és lehet, hogy sokkal több magyar felirattal találkozhatnánk, ha mi magunk fontosabbnak tartanánk.
0: Én kérdeztem az adatközlőimtől, de aztán ezt nem tettem bele a könyvbe, de volt egy ilyen kérdés az interjúkban, hogy mit gondolnak a magyar feliratokról, meg a feliratokról egyáltalán, és volt, aki mondta, hogy hiányzik neki, hogy jobb lenne, ha több magyar felirat lenne, mert ez otthonosabb lenne. De van, aki mondta, hogy minek, hiszen én értek angolul, szlovákul, nekem nem kell. Nekem valaki pontosan azt mondta, hogy nekem nem kell a potravinik írni magyarul, hiszen értem, hogy ott lehet kenyeret venni, meg nem tudom. Szóval van, akinek van olyan, hogy kérne ezt, vagy jól esne neki, és van, aki ezt nem kéri, és van, aki ezt nem is gondolja erről, hogy én nyelvészként ugye mindig gondolok erről, hogy hol lehetne még a magyar nyelv, de emberek, amikor munkába járnak meg, és néha nem is fordul elő nekik, hogy lehetne.
1: De ugye ez a kutató munka nem csak abból állt, hogy feltérképezte, hogy a város egyes pontjain ma milyen magyar nyelvű feliratokba bukkanni, hanem interjúkat is készített adatközlőkkel. Erről meséljen nekünk, hogy egyrészt hogy választotta ki őket, mi alapján, és hogy mire volt kíváncsi, amikor beszélgetett velük.
0: Három ilyen adatközlő csoportom volt. Az első, ezek a régi Pressburgerek voltak. A második ilyen három generációs család, magyar család, vagy ilyen vegyes család. De nekem ott az volt a fontos, hogy magyarul beszélnek, és Pozsonyba éljenek, mind a három generáció. És mindig ott a családban minden generációból legalább egy emberrel beszéltem, de gyakran többel. És harmadik csoport, ezek a diák csoport, azok voltak a diákok Dél-Szlovákiából, magyarok, akik jöttek Pozsonyba az egyetemre. És velük beszéltem háromszor úgy, hogy minden évben, minden ilyen tanév elején beszéltem három éven át, és kíváncsi voltam, hogy hogyan változott nekik a szlovák nyelvük, magyar nyelvük, mit gondolnak erről, és a többiekkel, vagyis mindenkivel csináltam ilyen nyelvi biográfiát, ami azt jelenti, hogy megkérdeztem, hogy meséljenek nekem arról, hogy hogyan tanultak meg melyik nyelvet, milyen nehézséget, vagy nem nehézségeket tapasztaltak, milyen gyakran használnak melyik nyelvet, meg kivel, hogyan.
1: Ebből mi derült ki az ön számára? Hogyan viszonyulnak az emberek a magyar nyelvhez, vagy hát az anyanyelvükhöz?
0: Hát azokat, akiket én választottam, ugye, mert ez ilyen kvalitatív kutatás, ami azt jelenti, hogy inkább mélyebbre mentem bizonyos emberekkel, és nem úgy, hogy én most nem mondom, hogy ez összes magyarról szól, aki Pozsonyban él, természetesen. És azokkal, akikkel én beszéltem, ezeknek fontos volt a magyar nyelv. Szóval inkább erről beszélgettünk, hogy miért fontos nekik, hogyan adjak át, főleg ha beszéltem ilyen idősebb generációkkal, akkor megkérdeztem, hogy hogyan és miért adtak át a nyelvet. Asszimilációról is beszélgetünk, és ezek az adatközlőim inkább az... Vagyis ott például érdekes volt, hogy akkor is, ha átadták, voltak olyanok, akik mondták, hogy nem fontos átadni, hogy ez mindenki bízom magára, hogy ez ilyen magánügy. És volt, aki nagyon erősen mondta, hogy ez nagyon fontos, és tényleg olyanok is voltak, akik mondták, hogy ez áruló, aki nem adja át a nyelvet a többi unokának, vagy nem tudom, gyerekének. Szóval az biztos, hogy a magyarok nagyon ilyen emocionálisan, érzelmileg beszélnek ezekről a dolgokról. Hogy ez a nyelv dolog nagyon, nagyon mélyen benne van, és nagyon sokat gondolkodnak erről. Mert én csináltam interjúkat szlovákokkal is, erről például ilyen szlovák diákkal, hogy mit gondolnak a magyarokról Pozsonyban, és akartam összehasonlítani ezeket az adatokat, hogy a magyarok mit gondoltak szlovákokról, szlovákok mit gondoltak magyarokról, de kiderült, hogy ezt nem használhattam, mert a szlovákok nem gondolkodtak magyarokról. De úgy, hogy egyáltalán, hogy én föltetem ezt a kérdést, és a válasz, hogy hát vannak itt valami magyarok, hogy tényleg, hogy már én nem találkoztam senkivel. Szóval ez ilyen, hogy ez nem lehet összehasonlítani, és teljesen más ez a perspektíva, hogy a magyarok, akik Szlovákiában élnek, nagyon jól tudnak beszélgetni nyelvekről, mert nekik ez ilyen mindennapi ügyök. Minden nap kell választani, most szlovákul fogok beszélni, vagy magyarul. Most szlovák iskolába megyek, vagy magyar iskolába. Most munkában. Hely, milyen munkát keresek? Szóval ez tényleg ilyen mindennapi szintű dolog, és a szlovákoknál nem. És ha néha mondjuk munkába járnak, ott van valami Attila nevű kolléga, lehet, hogy évekig nem is tudnak, hogy ő magyar, és aztán egyszer előfordul. És aztán, mert például az Attila nevű kolléga elkezd telefonálni valakivel, és rájönnek, hogy ő tud magyarul. Szóval ezek tényleg olyan dolgok, hogy és nekem számomra nagyon fontos, hogy szlovákok többet gondolkodjanak ezekről a dolgokról. Ez szerintem nagyon segítene a társadalomnak.
1: Hát ez a könyv, ez jó eszköz lehet ahhoz, hogy valakiben ez a gondolkodás elinduljon. Még visszatérve oda, hogy az adatközlői miként viszonyultak az anyanyelvhez, illetve a magyar nyelvhez, hogyan vélekedtek az identitásról, illetve az identitás képzetük, az miről árulkodik?
0: Ezt is kutattam, és ott fontos, hogy én sose kérdeztem az elején, hogy milyen az identitásod, hanem először hagytam őket beszélni, és csak a legvégén kérdeztem így direkt, hogy mit gondolnánk az identitásról, mert sokat lehet ugye értelmezni attól, hogy hogyan valaki beszél, és néha tényleg más az, ami mond, úgy kimond, és más, ami mesél. Szóval ez számomra nagyon érdekes volt. És ott nagy volt a különbség, hogy az is fontos szerintem, hogy nincsen olyan, hogy tipikus magyar identitás Pozsonyban, hogy van többféle identitás. Van, aki jobban érzi magát ilyen kozmopolitának, hogy nem is szeret, hogy magyar anyanyelvű például, de nem magyarnak vallja magát. Van, akinek erős a magyar identitása, hogy tényleg ilyen, hogy ez a legfontosabb. Van, aki kevertnek érzi magát, akkor is, ha nem vegyes családból származik, de valahogy a barátai miatt, vagy a munka miatt nem ilyen tiszta magyarnak érzi magát. Van, aki ez ugye a magyarországi magyarokkal szemben lát, és ezért nem érzi magát ilyen, nem tudom, tiszta magyarnak. Szóval nagyon különbözőek ezek az identitás kérdések, és én nem is akartam találni egy identitást, vagy a tipikus identitást. Ezekben az interjúkban nekem pont ez a folyamat érdekes, hogy hogyan beszélnek az emberek identitásról, mi befolyásolja őket, hogyan változik ez az életen át.
1: És hogy mennyire lehet fluid is, bármennyire is óckodhat tőle valaki, hogy az identitás az ilyen trükkös dolog.
0: Pontosan a szociológusok is ezt mondják, meg a pszichológusok, hogy ez sok dologtól függ, és az életben ez változhat. Nekem aztán ez fontos így együtt rakni a népszámlálásokkal, mert népszámlálás az a bizonyos pont, ahol el kell dönteni, ugye, hogy milyen az anyanyelvem, milyen a nemzetiségem. És amikor az emberekkel erről beszélgetek, valakinek ez teljesen nehéz, hogy egy ilyen skatujába betenni magát, és szerintem ezért fontosak ezek az interjúk, hogy ott lehet látni, hogy ezek a nemzetiségi kategóriák mögött mi minden lehet, és ez egyáltalán nem egy egyszerű kategória.
1: Tehát a riportalanyai is, vagy az adatközlők is részben volt köztük olyan, aki nem tartotta fontosnak, hogy okvetlenül besorolja magát valamilyen etnikumba, de a magyar nyelvet mégis átadta a gyerekeinek, illetve az unokáik is adott esetben beszélni.
0: Így van, és volt egy másik, aki úgy érezte, hogy nagyon fontos a magyar identitás, és aztán rájöttem, hogy az unokái már nem beszélnek magyarul. Szóval az is, hogy ez a cselekmény néha más, mint az a gondolat, ami benne van. Uh-huh. Szóval igen, lehet olyan család, ami nem gondolja, hogy magyar, de magyar nyelvet használják, és van, aki nagyon erős magyar identitású, de a családja már nem beszél magyarul.
1: Ugye hát nyilván mindenki a maga ura, tehát ilyen szempontból nem lehet számon kérni a nagypapát, hogy az unoka nem beszél magyarul.
0: És itt például ez a több generációs dolog szerintem nagyon fontos, hogy a nyelv átadásban szerintem nagyon fontos a ilyen tágabb családnak a szerepe. És a mai világban gyakran a családok már úgy élnek, hogy ritkán találkoznak így generációk, és szerintem ez az egyik nagy probléma.
1: Folytatjuk a beszélgetést Lucia Molnár-Szatyinszkával. Érdekes volt számomra a kötetben, és most megint visszaugornék picit a múltba, hogy azt írja, hogy bizonyos pozsonyi németek elmagyarosodtak, vagy átvették a nyelvet, de ugyanúgy németnek tartották magukat. Miközben többségükben, vagy hát zömmel magyarul beszéltek, de hát nem azt szoktuk mondani, hogy nem nyelvében él a nemzet, akkor mégsem?
0: Hát én nem nagyon szeretem ezt a mondatot. Azt szoktam mondani, hogy nyelvben él a nemzet, és kultúrában él a nyelv. És szerintem a kultúra, ez lehet független a nemzettől. Szerintem.
1: Mindenesetre rendkívül érdekes, hogy ez a mintázat mintha megmaradt volna, mert hogy a múltból is adatolható olyan német, aki magyarul beszél, de közben németnek vallja magát, mint ahogy a jelenben is beszélnek magyarul, megtanulnak magyarul, még fontosnak is tartják, hogy átadják, de adott esetben nem vallja magát magyarnak, hanem szlováknak. A háromgenerációs családok túl mit tudott meg, vagy mit tapasztalta velük való beszélgetésnél, ez ilyen generációsan eloszlik, megoszlik, tehát, hogy inkább az mutatható ki, hogy a nagyszülők még igen, de az unokák már nem, vagy nincs ilyen mintázat?
0: Nincs ilyen mintázat, de ott például, én azt vártam, ott egy másik kérdés volt számomra érdekes, hogy ki, mikor és hogyan használja magyar nyelvet nyilvánosan, és ki, mikor fél használni nyilvánosan a magyar nyelvet, mert tudjuk, hogy vannak ilyen traumák és történelmi dolgok, ami tényleg nehezek voltak, főleg a második világháborúra gondolok, és az utáni időszakra. És azt hittem, hogy ezt a dolgot csak a idősek átéltek, és gondoltam, hogy a fiatalok már sokkal ilyen szabadabb. De nem gondoltam erre, hogy a fiatalok átéltek a mecsiarizmus korszakát, amikor ők gyerekek voltak, és ez ugyanúgy volt ez a na szlovensku, po szlovenszki, meg ez a ilyen félelem az utcán, hogy ha valaki megszólal magyarul, akkor ez járhat pofonnal, erőszakkal, verbális és nonverbálissal is, és így a unokák meg a nagyszülők, nekik volt ilyen közös tapasztalata ezzel, hogy fiatal korukban nem beszélhetnek magyarul az utcán. És aztán a családokban alakultak ilyen stratégiák, hogy akkor hogyan fogunk ezt a nyelvet használni úgy, hogy megmaradjon, de ne használjunk nyilvánosan. És ez számomra ilyen nagy érdekesség volt, meg meglepetés, hogy így a idős generáció, meg a fiataloknál ez volt ilyen közös.
1: No, és akkor milyen nyelvi stratégiákhoz folyamodtak, vagy hogyan jártak el egy ilyen helyzetben? Hogyan próbálták kezelni az ilyen helyzeteket, vagy adott esetben megelőzni?
0: Gyakran csönd volt az egyik stratégia, hogy
1: elhallgattak,
0: vagy csendesen beszéltek, vagy nem beszéltek nyilvánosan. Szóval a magyar nyelv került ilyen titkos nyelvé, magánnyelvé. Voltak, akik más nyelvet használtak magyar helyet, de akár szlovák helyet is, mert ugye a német vagy az angol, ez a nyelv nem volt olyan, mint a magyar, szóval voltak, akik inkább más, teljesen más nyelvet használtak, és van sok ilyen individuális stratégia.
1: Az egyik adatközlője azt meséli önnek, hogy amikor a gyerek leszaladt a játszótérre, és valamit nem vitt magával, akkor amikor kihajolt az ablakon az anyuka, és utána kiáltott, már inkább nem magyarul kiáltott utána. Azért ez sokat elárul, vagy hogy is mondjam, elgondolkodtató.
0: Pontosan, de ott például aztán tovább azt mondja, hogy a fia, amikor felnőtt, ő már simán magyarul kiabálja a gyerekre az utcán. Szóval, igen. És az is volt, hogy ezt a kutatást én csináltam mondjuk 10 évvel ezelőtt, és akkor ilyen jó hangulat volt, hogy a magyarok mondták, hogy már simán beszélgethetnek magyarul az utcán, már nem kell félni semmitől, és ha manapság csinálnám ezeket az interjúkat, lehet, hogy megint más lenne a helyzet.
1: Gondolja?
0: Az is attól függ, hogy hol, meg mikor, de szerintem most megint kicsit rosszabb van a helyzet, mert Pozsonyban is voltak esetek, amikor megint a magyar nyelv miatt valakire vagy kiabáltak, vagy egyszer volt olyan eset is, hogy a kést, hát nem lett sérüles belőle, de valaki késsel próbált támadni.
1: Igen, ez nemrég történt, igen. Bár nem tudom, hogy zárult le aztán végül is az ügy, hogy igazolódott-e a nemzetiségi
0: Igen, de volt ilyen, és aztán ez ugye félelmet okozhat az emberekben.
1: Mindenképpen.
0: De ugye én is úgy élek, hogy magyarul beszélünk a családban, mármint nem én a gyerekkel, de a férjem, és például neki nincs rossz tapasztalata, és ugye járok én játszóterekre magyar szülőkkel, szóval látom, hogy simán beszélgethetnek magyarul, és főleg így a kisgyerekekkel nincs gond, szóval. De a diákokkal, akikkel beszélgettem, meg más diákokkal is, nekik voltak ilyen rossz tapasztalataik utolsó években, hogy valaki leköpte őket villamoson azért, mert magyarul beszéltek, meg ilyesmik, szóval még mindig áll ez a veszélyhelyzet.
1: Ezt mindenképpen megkérdeztem volna, hogy a benyomása szerint még mindig az a jellemző, hogy az ember lehalkítja a hangját a villamoson? Mekkora kockázattal jár magyarul beszélni a Pozsonyi utcán?
0: Szerintem ez a időtől is függ, hogy például napközben szerintem teljesen rendben, és éjszakán lehet, hogy ez veszélyesebb, de ez attól függ, hogy ki mozog az utcán mikor, szóval lehet, hogy olyan emberek, akik ilyen erőszakosabbak, meg természetesen az alkohol is jár, meg ilyen, szóval ha az emberek tiszták, és napközben én nem érzem úgy, hogy nem szabad beszélni, de Pozsonynak vannak most ilyen bizonyos ügyek, a biztonsággal ilyen problémák, és szerintem akkor ott igen, lehet ez veszélyesebb.
1: Említette, hogy főleg a második világháborút követően, de aztán a vad 90-es években is bizony-bizony komoly retorzió érte a magyarokat Szlovákiában. Hogy ezek a traumák, ezek oldhatók ön szerint? Tehát, hogy újra termelődik, mint láttuk, a fiatalok esetében is van traumatikus élmény, de ez valamiképpen kezelhető lenne? Vagy mi kellene ehhez? Mi múlik mondjuk a többségi társadalom viszonyulásán a mindenkori kisebbségekhez?
0: Biztosan kezelhető, de akkor ezt kellene akarni kezelni. És ahhoz kell ez a párbeszéd, ami nyílt, és amikor mind a két oldal tényleg érdekel a dolog, és szerintem lehetne mind a két oldalnak nagyon sok mindent kell magyarázni. És én bízom ezekbe a párbeszédekbe, bízom benne, hogy például ez a könyv is nyithat ilyen párbeszédet, meg bízom a mai fiatalokban, a szlovákiai magyar fiatalokban, aki gyakran most csinálnak ilyen rendezvényeket, meg próbálják szlovákok felé is nyitni. Szerintem ez nagyon fontos, én is teljes mértéken bízom benne, hogy ez megoldható, bár hosszú távon, de szerintem mindig bele kell menni ezekbe a párbeszédekbe.
1: Ugye, mert itt arról van szó, hogy a sokszínűséget, most csupaszítsuk le így a kérdést, értékként kezeljük-e vagy sem, hogy fontosnak tartjuk-e vagy sem, és hát hadd fejezzem itt ki a pesszimizmusomat, én nem látom, hogy olyan különösebben érték lenne a sokszínűség, és hogy miért van ez ön szerint?
0: Ha értékekről beszélünk, szerintem az is fontos mondani, hogy még rosszabb, mint valami gyűlölet vagy ilyesmi, még rosszabb, amikor valaki nem is tudja, hogy ez létezik, hogy ilyen, nem tudom, hogy mondjam ezt most.
1: Arra gondol, hogy azt se tudják, hogy élnek itt magyarok?
0: Igen. Mert akkor azt sem tudom, hogy traumát okozhatok, hanem is tudom, hogy milyen trauma létezik ott. És ezt tapasztalom most gyakran a könyvemmel is, hogy valami szlovák újságíró például mondod nekem, hogy hát ő nem is tud elképzelni, hogy létezhet egy kétnyelvű család. Hogyan beszélhetnek két nyelvet egy családban. És ha valaki felnőtt, ez nem tudja, akkor ez a lépés, hogy megyünk értékekhez, ez még ilyen előző lépés, hogy legalább elismerjük ezt a tényt, vagy megtudjuk valami erről, hogy mit jelent az kétnyelvű lenni, mit jelent az, hogy kisebbségben élni. És én azt hittem már, hogy ez ilyen egyértelmű, hogy ez mindenki tudja, de nem. Hogy tényleg itt néha kell kezdeni ilyen teljesen ilyen alapokkal, vagy valaki más kérdezi tőlem, Szlovákiában vannak magyar iskolák, és ott magyarul tanulnak. És ez tényleg olyan, hogy azt hittem, hogy ez mindenki tudja, hogy vannak kisebbségi iskolák, de nem mindenki tudja.
1: És ugye az még, ha fogalmazhatok így, akkor ez még kisebbik gond, hogy csak nem tudja, de még akár nehezményezhet is, mert hogy van azért egy ilyen fölfogás a mindenkori többségi társadalmakban, hogy az kisebbségek nyelvi elkülönülését fenyegetésként élik meg, és akkor nem csak azt gondolják, hogy nem akarnak integrálódni a társadalomban, de még valamiféle ellenségességet is feltételeznek a részükről, ami akár meg is nyilvánulhat, mert azért a szűkeblőség mindenkire jellemző, na de hogy ez is miért alakulhatott ki, hogy ennyire istenítik az emberek a homogenitást, miközben az emberek sokfélék és egyszerre sokfélék és egy helyen sokféle emberi.
0: Na, szerintem az a rossz, ha valaki például segíteni akar a magyar gyerekeknek azzal, hogy szlovákosítsanak, és akkor legyenek nekik egyszerűbb. Ugye, hogy nem érti az, hogy azt mondanánk, hogy hát akkor menjenek szlovák iskolába, és akkor egyszerűbb lesz mindenkinek, mert egy közös nyelvünk lesz. És pontosan ez az, hogy nem látják ezt az értéket. Mert nem ismerik. Szerintem ez az, hogy nem tudnak elképzelni. És ezért kell mutatni ezt értékként, ezt a több nyelvűséget, vagy több kultúrát. És ez kinek a feladata? Ez egy jó kérdés, hogy ez nyelvésznek a feladata, egy filmrendezőnek a feladata, egy rádiónak a feladata, párbeszédnek a feladata, és valószínűleg mindannyiaknak. Hogy...
1: És ez azért is annyira különös, mert ugye Közép-Európában élünk egy meglehetősen szűk térben, azért ez nem túl tágas földrajzi értelemben, és rendkívül tagolt, tehát itt nagyon szoros közelségben élnek egymás mellett nagyon különböző nyelvű emberek, és az ember azt gondolná, hogy éppen ezért toleránsabbak vagyunk, de a jelek szerint nem.
0: Attól függ, hogy ki, de tényleg van itt elég sok ember, aki nem toleráns, de én inkább azt mondanám, hogy ezért nem toleránsak, mert nem ismerik ezeket a dolgokat.
1: Tehát a felvilágosító munkában látja a megoldást, még a hosszú távú projekt is az. Ugye sok esetben is rákanyarodhatunk arra, hogy fiatalokkal is beszélt olyan értelemben, akik ide jönnek tanulni, és akkor pozsonyi egyetemet látogatnak. Ők számoltak be önnek ezekben az interjúkban arról, hogy sokszor félnek megszólalni, és hát ezt ismerjük mindannyian, szlovákiai magyarok, vagy a többségünk ismeri. Ön ugye a magyar nyelvet fiatal felnőttként sajátított el, tehát van rálátása, ön is több nyelvűvé vált, hogy mit tudna tanácsolni azoknak, akik félnek megszólalni, mert vagy kinevetik őket, vagy megmosolyogják őket, rájuk szólnak adott esetben. Tehát hogy lehet legyőzni ezt a fajta gátlást?
0: Ezt az interjúkban is próbáltam oldani, vagy rákérdezni, és nekem nagyon érdekes volt, hogy igazából ez nem a nyelvtudás kérdése, hanem a önbizalom kérdése. Hogy gyakran az adatközlők mondták, hogy hú, azt hittem, hogy gyorsan fogok fejlődni, jobban fogok beszélni szlovákul. Én nem beszélek jobban szlovákul, csak jobban merek beszélni. Vagy nem félek annyira, vagy önbizalmasabb vagyok. És hogyan lehet ezt az önbizalmat akkor magas szintre tenni? Uh-huh, ez a kérdés. Lenni. Igen, mert szerintem ez tényleg nem erről szól, hogy legyenek nyelvi kurzusok, és jobban tanuljuk a genitívt használni, és nem tudom mit. Mert ez nem segít. Az segít, ha ezt az önbizalmat ezt építsük, és hogyan? Hát csak azzal, hogy használjuk a nyelvet, és esetleg olyan biztonságos környezetbe. Volt egy adatközlő, aki azt mondta, hogy akárkivel nem állt szóba szlovákul, hogy inkább valami más hogyan oldotta, de már saját osztálytársaival már simán beszélt szlovákul. És ha egy évig, két évig beszélt már osztálytársaival, ilyen szabadon, aztán már a többi helyzetekben is elkezdett beszélni. Szóval szerintem megteremteni ezt a biztonságos helyzetet, ahol lehet beszélni szlovákul hibásan, vagy nem tudom, de fontos ez a tapasztalat, hogy valaki megérti, amit mondok, valaki kíváncsi rá, hogy mit mondok. És most hogyan lehet ezeket a helyzeteket hozni? No, igen, a szlovákoknak kéne tudni, hogy ha egy csoportomban van egy magyar, akkor adjam neki egy kis időt. Ne szóljak bele, amikor próbál valamit kimondani. Érezzem vele, hogy ő most fél, akkor én most próbáljam neki valahogy mondani, hogy rendben van, vagy értem, amit mondasz, vagy megpróbálni utána mondani, hogy ezt akarod mondani? Hát igen, jó, akkor rendben. Szóval ezt a tapasztalatot átadni, de ez nehéz, ha ők nem tudják, hogy hogyan reagálni. Szóval ez is az én feladatom például, hogy szlovákokkal beszélgessek erről, hogy hogyan segíthetnek magyaroknak. Nemrég voltam egy konferencián, ez volt a téma, hogy ilyen inkluzív kommunikáció egyetemeken. És ugye ez alatt általában értjük, hogy ilyen fogyatékos emberekkel hogyan kell beszélni, vagy nem tudom milyen fajta kisebbségekkel, és én oda jöttem, és erről beszéltem, hogy a magyar diákokkal hogyan kell beszélni, és olyan sok kérdést kaptam utána, ilyen tanároktól, egyetemi tanároktól, hogy ők nem tudják hogyan kezelni a magyar diákokat, hogy látják, hogy izgulnak a szlovák nyelv miatt. És ez például nagyon segített, hogy tudtunk erről beszélgetni. Én tudtam nekik mondani a magyar szempontot, hogy nekem mit mondták a diákok, uh-huh. És ők nagyon kíváncsiak voltak rá. Szóval például ez, csak például ebbe a inkluzív kommunikációba ez is behozni. Hogy hogyan beszéljünk a saját kisebbségeinkkel, aki nemzeti kisebbségek.
1: Az érdeklődő professzoroknak milyen tanácsokat tudott adni? Legyenek megértőbbek?
0: Igen, adjanak időt, meg igaz, hogy ott van ilyen párhuzam a idegen diákokkal, akik más országokból jönnek, hogy ez néha tényleg ilyen hasonló, hogy bár van érettségi nekik szlovákból, akkor lehet, hogy ez nem az jelenti, hogy tökéletesen tudnak szlovákul a magyar diákok.
1: Az ön személyes életében ez hogyan jelentkezett? Önt érte negatív élmény amiatt, hogy esetleg nem jól ragozott egy adott helyzetben magyarul?
0: De csak Magyarországon. Képzeljen el, hogy Magyarországon ez az elvárás volt, hogy beszéljek tökéletesen, de a szlovákiai magyarok mindig nagyon ilyen megértették a helyzetemet, meg szerintem ők örültek, hogy én megtanultam magyarul, szóval Szlovákiában senki nem mondott nekem, hogy most rosszul beszélsz, uh-huh. vagy persze, hogy nem beszélek tökéletesen, de igyekszem, és szerintem ez fontos.
1: Mert ez ilyen vicaverza, hogy az ember igen. nehezményezi, hogy rászólnak, mert adott esetben rosszul ragoz, akkor hát mondjam így, hogy elvárható az is, hogy ő se legyen nyelvi purista, és ne javítsa ki a másikat mindenféleképpen. Na de akit mondjuk a 90-es években megkergettek Ligetfalun, mert magyarul beszélt, és most csak És ne menjünk vissza még távolabb, mert 45 és 48 között nagyon-nagyon cifra dolgok történtek. Hogy lesz ebből béke? Most sokan szeretik emlegetni a békét, de hát ez is a békéhez tartozik.
0: Szerintem kell sok közös pozitív élményünk. És ha van közös pozitív élményünk, ettől van béke és önbizalom.
1: A többnyelvűség, mert hogy a könyv ennek a története is, vagy a többnyelvűségre is fókuszál, miért érték, miért jó többnyelvűnek lenni?
0: Nekem ez ilyen sokszínűség jelent, és én szeretem a sokszínű világot. Miért jó, hogy vannak nárciszok is, meg tulipánok, meg hóvirág? Hát, mert csak egy virág lenne a réten, akkor kicsit szegényebb lenne a rét. Szóval gazdagabb vagyunk attól, hogy sokszínűbb a világ, és több nyelven tudok jobban kifejezni a világot, szóval nekem, és a világ annyira komplex, és ez annyira szép, és ezért a többnyelvűség is szép.
1: Stúdió vendégünknek, Lucia Molnár Szatyinszkának köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, heti társalgó műsorunk 77. adásának ismétlését hallották. Lucia Molnár Szatyinszká, nyelvész, író, fordító, a Szlovák Tudományos Akadémia Ludovics Túr Nyelvtudományi Intézete szociolingvisztikai osztályának vezetője volt a vendégünk. A beszélgetést visszahallgathatják a patria24.stvr.sk oldalon. A szabad szóműves páholy legközelebb szombaton, a szokott időben, a 11 órai hírek után várja önöket, itt a Pátria Rádió hullámhosszain. Vasi Eső Lívia és Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: Díjözönnel zárult az 50. Dunamenti tavasz Dunaszerdahelyen. Régiószerte népszerűek a diószegi magánszak középiskola által kínált szakok. Szülőfalujában, Bátkában rendezvénysorozattal emlékeztek a 95 éve született Mács József íróra. A hegylevét kóstolgatták és rangsorolták a Bátorkeszi Borfesztiválon. Récsei Noémi vagyok, várom önöket a Szlovák Televízió 2-es csatornáján, szerda reggel 8 óra után a Magyar Magazinban.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Nem tárgyaltak a képviselők Tibor Gaspar parlamenti alelnök leváltásáról. Donald Trump szerint akár 2-3 napon belül megszülethet a közel-keleti békemegállapodás. A hőmérséklet közelíti a 30 fokot, ugyanakkor az ország jelentős területein számítani kell zivatarok kialakulására. Üdvözlöm Önöket, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. A parlament jelenleg nem fog tárgyalni Tibor Gaspar parlamenti alelnöki posztjáról való leváltásáról, a kormánypárti képviselők ugyanis nem szavazták meg az erről szóló rendkívüli ülés programját. A Progresszív Szlovákia által kezdeményezett javaslat mellett mindössze 65 ellenzéki képviselő voksolt. A Progresszív Szlovákia előrejelezte, hogy a bíróság elé került tisztítótűz ügyben szereplő vádemelés miatt Gaspart minden egyes parlamenti ülésen megpróbálják majd leváltani. A Smer erre úgy reagált, hogy válaszul ők is kezdeményezik a progresszív szlovákiás parlamenti alelnök Martin Dubéci elmozdítását. Megszüntette a Ján Szlota ellen folyó büntetőeljárást a legfelsőbb bíróság. A Szlovák Nemzeti Párt egykori elnökét korábban befolyással, üzérkedéssel vádolták, mert a gyanú szerint közben járt egy halálos közúti balesetet okozó ismerőse érdekében a zsolnai kerületi bíróságon. A specializált büntetőbíróság első fokon 4 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte Szlotát. Az ítélet ellen azonban mind az ügyészség, mind a vádlott fellebbezett. A legfelsőbb bíróság most hatályon kívül helyezte az elsőfokú döntést, és megszüntette az eljárást arra hivatkozva, hogy a cselekmény büntethetősége időközben elévült. Jövő héten hétfőn Szlovákiába látogat Narendra Modi indiai miniszterelnök. A pozsonyi várban Robert Fico kormányfő fogadja majd. Ezt Modi indiai miniszterelnök legelső történelmi jelentőségű látogatása Szlovákiában. A találkozón a miniszterelnökök a szlovák-indiai kétoldalú kapcsolatok további fejlesztéséről, valamint a kölcsönös együttműködés stratégiai szintre emelésének lehetőségeiről tárgyalnak majd. A látogatás során várhatóan több megállapodást és egyetértési nyilatkozatot is aláírnak, részletezte a kormányhivatal. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Irán és Izrael közötti hétfőn leállt kölcsönös támadások ellenére a közel-keleti konfliktus lezárását célzó béke megállapodást akár 2 vagy 3 napon belül is el lehetne érni. Kölcsönösen támadták egymást, most pedig a közbenjárásommal megegyeztek abban, hogy leállnak. Jelenleg egy olyan megállapodásról szóló tárgyalások záró szakaszában vagyunk, amely valóban nagyon-nagyon jó lesz, nyilatkozta az amerikai elnök újságíróknak New Yorkban. Észak-Korea és Kína megegyezett az együttműködés bővítéséről a politika, a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a védelem területén. A két ország vezetői abban is megállapodtak, hogy a magasrangú tisztviselők látogatásai révén elmélyítik a stratégiai kommunikációt. Xi Jinping kínai államfő hétfőn érkezett Fennyamba 2 napos állami látogatásra, amely az első ilyen útja az elmúlt 7 évben.
0: Időjárás.
1: Viharok várhatók az ország nagy részén, mindenütt elsőfokú riasztás van érvényben, kivéve Kassa és Eperjes megye keleti járásait. Az éjszakai órákban a hőmérséklet általában 12 és 17 fok közé csökken. Holnap többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, délen és keleten időszakosan felszakadozhat a felhőzet, de országszerte sokfelé kell esőre, záporokra számítani, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Egyes viharok intenzívek lehetnek. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 14 és 22 fok között alakulnak, délen és helyenként keleten azonban akár 22-30 fokot is mérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Kassának Vjezdoszlav utcában az amfiteátrum felé vezető oldalon, a helyszínelés miatt a forgalom kissé lelassult, az érintett szakaszon rövidebb menetidő növekedésre kell számítaniuk az autósoknak. Radar méri a sebességet Dargón a főúton mindkét irányban. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: hazamennek a legények.
1: Pátria Rádió. Fülkete Reves. FM 106,7. Kedves hallgatóink, hallgassanak meg egy beszélgetést a pénteki nappaliból a műsorvezető Fica János. Néhány héttel ezelőtt Komáromban beszélgettem Múcska József helyi vállalkozóval, aki azóta elnyerte az év innovatív vállalkozója díjat a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének idei díjátadóján, így a vele készült beszélgetés még aktuálisabbá vált. Az általa irányított digitális marketing ügynökség napi és professzionális szinten használja a mesterséges intelligenciát, így akaratlanul is beszélgetésünk központi témájává vált az AI. Mennyire befolyásolja a mesterséges intelligencia például a reklámszakmát, a kreatív munkát, és hogyan tud a ma már mindenki számára elérhető kreatív megoldásokkal szolgáló digitális korban nem csupán életben maradni, hanem még fejlődni is egy marketinges cég? És miről szól valójában ez a szakma? Mi szükséges az életben maradáshoz egy kis vállalkozónak? Hogyan fordíthatja saját hasznára egy munkavállaló vagy egy vállalkozó a veszélyes konkurenciának tartott mesterséges intelligenciát? Kiderül a beszélgetésből. 20 éve még koncertet szerveztél, éppen erről beszélgettünk az előbb. Később aztán egy helyi komáromi lapot adtál ki, ami még egy nyomtatott lap volt, aztán a digitális tartalomgyártás területére tértél át, ma pedig már saját marketing ügynökséged van, sok-sok emberrel és alkalmazottal, sőt, még néha podcastot is vezetsz itt Komáromban. Szóval elég sokoldalú személyiség vagy, és elég sokoldalú a munkád. Ezek mind összefüggnek? Tehát ez egy ilyen nagy csomag, vagy szereted a változatos dolgokat, vagy éppen azt csinálod, amit a munkád vagy az élet eléd dob?
2: Igazából mindegyik együtt, egyszerre. Nekem az életemben mindig jelen volt a zene, tehát ezért is kezdtem a koncertszervezéssel a professzionális, úgymond karrieremet, vagy munkámat, és a lapkiadás is igazából elég zeneközpontú volt még az elején, tehát én amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor fiatal voltam, tehát 21 évesen vágtam én bele ebbe a vállalkozósdiba. Először a lap volt, ami indult, tehát nekem a lap volt az első, az 2004-ben indult a Look magazin nevezetű lap, és hát egy 21 éves olyankor mi érdekel zene, kultúra, azon belül inkább ez a fesztivál érzés, erre építettem föl a lényegében, vagy építettem akkori társammal föl a Look magazint, ami aztán egy viszonylag szép pályát bejárt, 10 évig létezett a lap, és közben csapódtak hozzá különböző más elfoglaltságok, mint az egyik volt a fesztivál szervezés. Lényegében a lap volt mindennek a központja, mert ahhoz akkor szükség volt arra is, hogy szöveget írjál, képeket szerkesztél, esetleg fotózzál hozzá, a fesztiválokhoz kellett marketing támogatás, és ez mind úgy valahogy összenőtt egy egészé. Így learning by doing, tehát hogy úgy tanultam meg, hogy közben csináltam a dolgokat, ezért úgy alakult, hogy magunknak csináltuk a marketinget ezekre a fesztiválokra, magunknak csináltuk a marketinget akár a laphoz, akkor bejöttek a képbe a közösségi média oldalak, akkor ott saját magunknak elkezdtünk ilyen oldalakat létrehozni, de ezek nem is voltak úgymond tudatosak, hogy akkor ebből majd lesz valami, és majd egy biznisz lesz belőle, úgymond, hanem akkor az volt a trend, vagy akkor abba az irányba ment a világ, és hát nyilván alkalmazkodtunk, illetve hogy nagyon sokan most is használják ezeket a felületeket, jöttek szembe, elkezdtük használni, és aztán kialakult az, hogy igény van nem csak arra, hogy mi ott esetleg prezentáljuk magunkat, hanem hogy akár mások is szeretnének ott prezentálni magukat, csak olyan távolinak tűnt ez nekik, hogy vagy nem értették annyira a működését, a működési elvét, és akkor elkezdtek beesni ilyen megbízások, hogy nekik kellene közösségi média marketing, nekik kellene akár videó, weboldal, tehát saját magunknak magunknak készítettük az első weboldalakat, a Look magazinnak lett egy weboldala, azt saját magunk raktuk össze, és akkor így alakult ki, hogy megszólítottak minket, ahogy a Look magazinban mondjuk kerestük a hirdetőket, a hirdetőpartnereket, akkor mindig rákérdeztek, hogy, vagy esetenként rákérdeztek, hogy az mellett, hogy csináljátok ezt a lapot, hogy láttam, hogy aktívak vagytok a Facebookon, akkor még a Facebook volt ugye az egyes számú marketing közösségi média felület, hogy ők is szeretnének ott aktívak lenni, szeretnének egy profilt létrehozni, és akkor jöttek ilyen jellegű megbízások, és ehhez csapódtak aztán a videós, fotós, weboldalas megbízások szépen sorjában.
1: És ma már ugye a nyomtatott lap eltűnt, változott a világ, már a Facebook sem az első számú közösségi média platform és hirdetési felület. Ma mi a trend? Mire kell fókuszálnia a marketing ügynökségednek, vagy a cégednek leginkább?
2: Van egy ilyen tévhit, amit igazából szerintem legtöbben, és akár még magam is hajlamos vagyok elhinni, hogy a Facebook mondjuk az már nem az első számú média platform, mert mondjuk vannak úgymond menőbbek, mint a TikTok, vagy akár az Instagram, úgymond így menőbbnek számítanak, de a legtöbb ember még mindig a Facebookon érhető el, és a legtöbb marketing kampány is egyébként a Facebookon fut, és nekik van a legnagyobb, legmagasabb bevételük hirdetésekből, és a tapasztalatink is azok ügynökségi szinten, hogy a Facebookon keresztül lehet a legjobb eredmény.

0: a világ, de úgy gondolom, hogy az egyik erősségünk, illetve az, hogy folyamatosan fejlődni tudtunk, az a alkalmazkodás képessége, és hát alkalmazkodtunk mindig az új irányokhoz, ami egyébként nem feltétlenül ilyen volt, hogy most akkor gyerünk, üljünk le és alkalmazkodjunk, hanem így természetesen, még szerencsére, még egyelőre még ez természetesen megy organikusan. Ahogy a szolgáltatásaink is változtak, mindig jöttek az igények, és szerencsére tudtunk rá reagálni. Nagyon hálás vagyok, vagy büszke is egyben, hogy tudom azt csinálni, amit igazán szeretek, és hogy olyan dolgokkal foglalkozok, vagy illetve foglalkozunk itt a cégen belül, és ez a kollégáimról is elmondható, hogy olyan dolgokkal, amiket szeretünk csinálni. Early adopter, nem tudom, hogy használtok ilyen szavakat, tehát ilyen gyorsan vagy korai szakaszban használó, vagy nem tudom, hogy fordítanám ezt pontosan le. Tehát, hogy amikor bejöttek ezek a közösségi média oldalak, akkor mindig így az elsők között voltam az, aki ezekre regisztrált. Rájött egy új platform, mindig az elsők között szerettem kipróbálni, vagy ha vannak akár ezek kütyükre is érvényes, hogyha bejön valami új kütyű, akkor én azt, ha nem is megvásárolom azonnal, de megnézek róla YouTube videókat, és a technológiával is így vagyok abszolút, beleértve az AI-t is, hogy mindig is ilyen korai szakaszában szerettem ott lenni ezeknél a dolgoknál, mert alapból ilyen a természetem.
1: Akkor a marketing területén, vagy talán más területen is a siker záloga az az alkalmazkodási képesség, hogy egyrészt elsőként tud használni a fejlődő világ adta változásokat, illetve lehetőségeket, és hogy ezekhez minél gyorsabban tudja alkalmazkodni, vagy más is szükséges?
0: Kulcsfontosságúnak tartom. Az én véleményem az, és ezt már talán többször mondtam, akár különböző fórumokon, különböző ilyen alkalmakkal, amikor valakivel beszélgettem. Én egyértelműen az első helyre raknám az alkalmazkodó képességet, mint a vállalkozásoknak egy fontos és fő mozgató rugójának szerintem ennek kell, hogy legyen, hogy alkalmazkodni tudjon, főleg a mai rohanó, pörgő, folyamatosan változó világban.
1: És ez szükséges most a mesterséges intelligencia? Elkerülhetetlen? Kérdezem azért, mert rendszeresen tartasz, vagy gyakran tartasz előadásokat a mesterséges intelligenciáról, akár önkormányzatoknak, tanároknak, szülőknek, gyerekeknek, tehát különböző célcsoportoknak. Tehát mesterséges intelligenciába is így tanultál bele, és fontos, hogy ezt aktívan használni tudd a munkád során, és minél gyorsabban tanuld meg, és minél gyorsabban más is megtanulja ennek használatát?
0: Céges vonalon mindenképp azt gondolom, hogy elkerülhetetlen. Nyilván vannak olyan témakörök, vagy olyan ágazatok, ahol ez abszolút nem egy fontos dolog. Néha szeretnék én is egy olyan kategóriában dolgozni, ahol nem ennyire számít az, hogy rohanjunk előre, és mindig frissek legyünk abban, amit csinálunk. De nekünk, mint marketing, illetve részben IT-vel is foglalkozunk, egy ilyen ügynökségnél ez egyszerűen, hogyha ebben mi nem állunk bele, akkor lényegében megszűnünk létezni, mert ez annyira az IT-re és a marketingre is épül nagyban. Nem azt mondom, hogy muszáj volt, mert itt is megint csak ez a organikus kíváncsiság, és az, hogy jönnek ezek az új technológiák, akkor próbáljuk ki. Tehát ez így alakult, nem volt szintén erőltetve, hogy már pedig most itt van ez a mesterséges intelligencia, és akkor nagyon gyorsan álljunk át rá, mert amúgy éhen fogunk halni, vagy nem lesz több munkánk, hanem jött szerencsére természetesen. Úgy gondolom, hogy a cégek döntő többségének ez egy fontos dolog. Be kell vezetni ezt úgymond a céges működésbe, és aztán vannak különböző szintek, hogy ki milyen szinten vezeti be. Tehát valakinek ez elegendő arra, hogy mondjuk szövegeket generáljon, vagy akár az e-mailekből egy összegzést, vagy egy dokumentumot beszkenel, és akkor abból akár egy jogi dokumentum, és hogy akkor emberi nyelvre mondjuk fordítsa le neki. Vannak egy ilyen felhasználási területek, és aztán vannak olyan felhasználási területek, ahol már belső folyamatokat építenek rá, és rendkívüli módon hatással van arra, hogy hogyan működik a cég. Tehát és ez között akkor vannak különböző szintek. A mi szintünk az, ahol ez nagyon, nagyon hatással van rá, ugyanis a marketing az egyik olyan terület, ahol az AI rendkívüli változásokat hozott az utóbbi 2-3 évben, amióta úgy a tömegeknek ez így elérhetővé vált. Tehát most már egy kis vállalkozó igazából tud generálni magának egy Facebook bejegyzést, tud hozzá akár szöveget, képet generálni, le tudja akár fordítatni vele

0: más nyelvre, ugye nálunk ez a többnyelvűség, ez egy fontos dolog. Korábban ezzel megbíztak valakit, akár a cégen belül, vagy akár egy ügynökséget, most pedig ezt úgy meg tudja csinálni saját magának az a vállalkozó.
1: Ennek fényében egy marketing vagy egy reklámügynökség hogyan tudja felvenni a versenyt mondjuk a mesterséges intelligencia által nyújtott szolgáltatásokkal?
0: Nekünk is igazából ilyen fókuszt kellett vagy elmozdítanunk másik, kicsit, nem azt mondom, hogy másik irányba, mert egyébként a fő irányok, iránycsapások megmaradtak, de igen, nekünk a úgymond a vállalkozók, vagy azok, akiket kiszolgálunk abból a körből, kicsit kiestek ezek a kisebb vállalkozók, akik igazából ezt maguknak meg tudják oldani, de még mindig vannak olyan cégek, akik ezt szívesebben kiadják egy másik cégnek, mert azért még mindig meg lehet ezt professzionálisabban oldani. Kell azért még tudni a mögöttes folyamatokat, hogy akár mitől fog ez jobban működni.
1: Hogy számít az emberi tényező? Ezek szerint azért a kreativitás?
0: Szerintem abszolút számít. Abszolút számít. Én a hibrid modellben hiszek egyébként, és amiket tartalmakat is gyártunk, ugye mi készítünk tartalmakat ügyfeleknek, és van ez a tartalom, amit kigenerál az AI, és mindenki megmondja róla, hogy AI, és egyértelműen az, és van a másik vonal, ahol ez így rá van segítve, hogy mondjuk valós emberek beszélnek egy videóban, valós az egész, de mégsem érződik annyira műnek a dolog, hogyha rá van segítve egy-két helyen AI, egy-két plusz felvétel, vagy valami, ami korábban mondjuk nagyon speciális effektekkel tudtunk csak megoldani, vagy zöld háttér kellett hozzá, stúdió, megvilágítás, egynapos munkafolyamat, le tudtuk a töredékére csökkenteni ezt az időt, amit rászánunk, tehát, hogy jobb minőségű videókat tudunk készíteni, vagy jobb minőségű tartalmakat, nem csak videókat. Viszont a másik vonal pedig, hogy ki kellett a szolgáltatásainkat bővíteni az AI nyújtotta lehetőségekkel. Tehát, hogy a szolgáltatásaink azáltal, hogy fejlődött az AI, tehát nekünk is többet kell nyilván nyújtanunk. Tehát nem maradhatunk meg a 3 évvel ezelőtti, vagy akár az 5 évvel ezelőtti szinten. Bővült az a szolgáltatási kör, amivel kiszolgáljuk az ügyfeleinket, és bővült egyébként a kollégáinknak is a munka köre. Tehát korábban a copywriter az egy olyan feladatkör volt, amire volt egy dedikált ember, és szövegeket írt.
1: Ez már nem létezik.
0: Létezik még, csak már nem olyan formában, illetve azért, hogyha nagyon olyan szövegeket akarunk, ami tényleg megfog, vagy tényleg átadja azt a szellemiséget, amit szeretnénk, akkor ahhoz azért még fontos, hogy ő ott van, de meggyorsult, felgyorsult a munkafolyamata, tehát ő már kap egy 80%-os vagy akár 90%-os minőségű szöveget, amit ő esetleg még tovább feljavít. Akár kicsit videókkal is foglalkozik, videókat készít, vág, akár weboldalakon dolgozik, akár szöveg vagy tartalmi részén, kicsit ilyen account managementre is átmentek a mi copywritereink, tehát hogy foglalkoznak az ügyfelekkel, kicsit mélyrehatóbban elemezniük kell adatokat jobban, mivel ott van mindenre ez a segítség. Tehát, hogy egy ilyen svájci bicskává kellett válni a kollégáknak, nekünk is, úgyhogy ezt hozta el ez az új lehetőségek tárháza.
1: Van szerinted olyan iparág, vagy szakterület, vagy bármilyen szakma, ahol sosem lesz használható a mesterséges intelligencia?
0: Hát kíváncsi lennék egy olyan szakácsra, aki mondjuk ilyen Michelin csillagos szakács, és hogy őt mondjuk hogy tudja helyettesíteni a mesterséges intelligencia.
1: Na jó, de például receptek összeállításában segíthet neki, vagy nem, annak nincs értelme?
0: Segíthet, de hogy maga az a főzés, amikor te kóstolgatsz, és akkor kicsit még hozzásózol, vagy hozzáfűszerezel, ezt egy gép, nem tudom, hogy algoritmusokkal ez mennyire számolható ki.
1: Viszont annak szerinted van értelme, hogy például egy mesters szakács, ha már ezt a példát mondod, éppen az AI segítségével próbáljon összeállítani minél finomabb receptet? Tehát, hogy ennek van értelme, hogy egyáltalán ezt igénybe vegye, vagy inkább ezt el kéne engedni, és mondjuk egy szakács esetében, ami mondjuk egy kreatív szakma, ott inkább arra kéne hagyatkozni, hogy a saját tapasztalatára, a saját ízlésére, a saját tudására hagyatkozzon, és inkább a mesterséges intelligencia lustábbá teszi, és akkor sok hasonló más szakmát is mondhatnék. Tehát én például ilyen kreatív szakács esetében szerinted ennek van értelme?
0: Kicsit messzebbről kezdem. Mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtt még mindenki azt hitte, vagy azt gondolta, a manuális munka lesz helyettesítve majd robotok által, és akkor a gyártósorokon majd robotok fognak dolgozni, meg majd egy robot kifestje nekünk a lakást, és hogy a kreatív emberek, meg a kreatív szakmák, azok biztonságban vannak, a irodista munkák biztonságban vannak, és aztán fordult egy nagyon hatalmasat a világ, és pont a kreatív szakmáknak lett valahogy ez az ellensége, vagy hát nem is ellensége, de egy olyan dolog, amivel együtt kell élni, és együtt kell akár dolgozni. Viszont az, hogy rásegít egy AI, és hogy ő akár egy új megoldásokat keres AI segítségével, mert a szakácsmesterség is olyan dolgokról szól sokszor, hogy kutatnunk kell, hogy például Izlandon hogyan csinálják azt a halat, és milyen technológiákat használnak, vagy vannak ezek a hidrogénes technológiák, vagy nem tudom, most lehet, hogy hülyeséget beszélek, mert nem értek annyira hozzá, de láttam ilyen videókat, és hogy ő ezt a kutatást, vagy hogy hogyan működik ez a folyamat, ezt most már lehet, hogy nem a Google-ba kell beírni, hanem mondjuk beírja az AI-ba, vagy elmondja neki, és akkor visszacsatolást kap róla, hogy akkor ezt így csináld, úgy csináld, ha neked van egy ilyen alapanyagod, vagy van ez a három alapanyagod, akkor abból mondjuk tud neked ötleteket adni, hogy készíthetsz ilyen kaját, olyat, vagy amolyat. Szóval, hogy ilyen kis ötletelésre, brainstormingozásra, akár a szakácsoknak is, miért is ne. Sőt, saját magam is már próbáltam, hogy megnéztem a hűtőben, milyen alapanyagok vannak, ezt beírtam, és akkor dobott néhány recept ötletet. Nyilván én, aki ugye a rántottánál körülbelül befejezi a szakács mesterséget, ezt így meg tudom neki mondani, hogy akkor mennyire béna vagyok hozzá, és akkor légy szíves egy olyan receptet dobjál ki nekem, ami a képességeimhez mérten meg tudom aztán majd oldani.
1: Viszont előbb mondtál egy példát, ugye, hogy ma már szinte akárki tud magának például Facebook posztokat készíteni, akár grafikát is most már tud készíteni az AI segítségével. Ezáltal megint csak ugye a marketing szakma hígul fel, vagy talán kevésbé lesz rá szükség, tehát hogy elveszi az emberi kreativitást, hiszen megoldja például a grafikai munkákat, vagy a kreatív munkákat egy profi szakember helyett.
0: Igen, egyébként ugye egyik legveszélyeztetettebb szakma ez a marketing, ráadásul legtöbben posztok generálására, Facebook bejegyzések, vagy bármiféle bejegyzés generálására használják ezeket, és nyilván ez majd fejlődni fog, de most jelenlegi állapotában ezek még olyan minőséget képviselnek, hogy ez bárki kiszúrja, vagy az emberek többsége kiszúrja, hogy ez most AI generált, hogy ez a szöveg is, hogyha olvasom, akkor úgy érződik rajta, hogy ez AI generált, és onnantól kicsit szkeptikusabban is válnak az emberek azzal, amit látnak. Annyira elhatalmasodott ez az AI. Hát szoktam, hogy is van egy AI mocsok, amit így látunk a közösségi média feleteken, hogy az emberek már nem feltétlenül vágynak arra, hogy AI tartalmakat olvassanak, AI generált dolgokat lássanak. Úgyhogy szerintem elő fog jönni egy olyan igény, hogy ez a kézműves jellegű igény, mint amikor otthonra vehetsz akár a Mercury Marketból, vagy bárhonnan IKEA-ból egy bútort, vagy asztalos mondjuk elkészíti, lesznek egy olyan réteg, akinek igénye lesz erre. Viszont a marketingben egyébként ez egy eléggé komplex és összetett dolog is tud lenni, tehát hogy te neked van egy weboldalad, vannak közösségi média felületeid, a videókat kell gyártanod, tartalmakat kell gyártanod, grafikákat, szórólapokat, brosúrákat, stb. Le kell fotóznod. Egy elég komplex szakma, és mindegyik részét nem tudja az AI helyettesíteni, viszont tehát azok az emberek továbbra is kellenek, akik működtetik ezeket az AI-okat, és instruktálják, és vezetik valamilyen irányba, és hogyha neked olyan céged van, ahol fontos az, hogy neked az irány megfelelő irány legyen, tehát olyan legyen, amivel te azonosulni tudsz, akkor viszont szükséged van egy olyan emberre, aki ezt neked összetudja hozni ezekkel az eszközökkel. Tehát ez az AI inkább egy eszköztár, ami lehetőség, ami használhat bárki, de aki AI nélkül nem tudott mondjuk egy szép grafikát összehozni, az AI-jal is nehezebben fog tudni, vagy nem fogja tudni megítélni azt, hogy ez megfelelő-e, hogy ez jó-e, vagy sem. Rajta lesz a szöveg, rajta lesz az információ, még ha most még néha bénán is, hogy a ékezetek stb. Hiányoznak, vagy ilyesmi, ott lesz az információ, de illeszkedni fog majd a neki a brandjébe, a márkájába. És itt jönnek a képbe azok a vállalkozók, vállalatok, cégek, akiknek fontos a megjelenés, fontos az, hogy ez együttműködjön azokon a különböző platformokon, mindenhol ők felismerhetőek legyenek, mindenhol úgy jelenjenek meg, ahogy ők azt szeretnék, hogy kifelé megjelenjenek. Úgyhogy ez a része, tehát gyorsabbá vált, könnyebben el lehet ezeket készíteni. Többet is várnak el tőlünk, mint marketingesektől ennek köszönhetően, de továbbra is szükség van arra az emberre, lehet, hogy kicsit kevesebbre van szükség, tehát nem kell külön copywriter, nem kell külön grafikus, nem kell külön videós, hanem lehet, hogy ezt egy emberbe is meg lehet találni, mivel kisegíti ő neki a hiányosságait, feljavítja ez a mesterséges intelligencia. Aki eddig sem értett semmihez, az talán az AI segítségével sem fog érteni semmihez. Aki meg sok mindenhez értett, az az AI segítséggel ezek a képességek felerősödnek, és akár be tud vállalni még további dolgokat. Tehát, hogy kicsit azért az embertől is függ, hogy kinek milyen a személyisége, milyen a hozzáállása ezek az a dolgokhoz, de hogy egy kicsit ilyen szupererőt ad pluszba, Azt így kimerem jelenteni. Igen, tehát, hogy ha nem is mindenhez, de sokkal több dologhoz, mint eddig.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Múcska József komáromi vállalkozóval készült beszélgetést hallhatták, akinek digitális marketing ügynöksége elnyerte az év innovatív vállalkozója díjat a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének idei díjátadóján.

0: Újabb sikeres idényt tudhat maga mögött a Dunaszerdahelyi HC Dac női kézilabda csapat, amely először bajnok lett a cseh-szlovák közös MOL-ligában, illetve az elmúlt héten ezüstéremmel zárta a szlovák női kézilabda bajnokságot. Az elmúlt idényről és a jövőről a csapat vezető edzőjével, Debre Viktorral beszélgetek most, aki itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Először is gratulálok az idei teljesítményhez. 2023 és 2024-ben bajnokok lettek a szlovák ligában, idén egy második hely jött össze, a cseh-szlovák MOL ligát pedig már harmadszor nyerték meg. Ez így egy sikeres idénynek számít, vagy már-már elvárt eredmény, vagy van benne valami hiányérzet is?
1: Hát igazából ez egy jó eredmény, de jobban számítottunk és jobbat is vártunk. Tehát a MOL ligának a megnyerés az egy fontos dolog volt, és azt nagyon magabiztosan nyertük meg, és viszont szerettük volna megnyerni a szlovák bajnokságot is, amit szerintem a saját hibánkból nem igazán tudtuk megnyerni. Hát óriási előnyt adtunk az ellenfeleinknek az első két fordulóba, és utána pedig már hiába hajráztunk, már esélytelenek voltunk.
0: Mi a különbség egyébként a két bajnokság között, illetve inkább hát úgy kérdezem, hogy van-e különbség a két bajnokság között, ugye a cseh-szlovák közös, illetve a szlovák bajnokság között színvonalát, vagy lebonyolítási rendszerét tekintve, vagy bármilyen más tekintetben?
1: Hát persze, a MOL Liga az egy 12 csapatos bajnokság tulajdonképpen, ahol egész évben azért dolgozol, hogy megnyert, tehát ott le kell játszani 22 mérkőzést természetesen, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ott nagyon jó idényt futottunk, még a problémáink ellenére is, tehát gondolok itt a sérültjeinkre. A szlovák liga az pedig hát az egy playoff, ahol tulajdonképpen csak három csapat van, és egy oda-visszavágó mérkőzés van, tehát ott sokkal kevesebb a lehetőség a javításra. Azon kívül talán az is egy problémát jelent, hogy a MOL ligát nagyon korán megnyertük, tehát tulajdonképpen nem játszottunk már az utolsó négy fordulóban, nem játszottunk tét meccset, és ez is egy kicsit visszavetett bennünket, és ilyen előzmények után mentünk bele a rájátszásba. A nem is beszél, hogy mindig ilyenkor van ilyen válogatott hét, meg még egy hét kimaradt, tehát megtörik a csapat lendülete, és hát természetesen, amikor lejátsz a csapat az első mérkőzését a rájátszásba, olyankor azért mindig nagyon nehéz feltörögni, úgyhogy velünk is ez történt idén, úgyhogy a Sejjel a hatai pályán simán elvett bennünket, teljesen megérdemelten ezt hozzá kell tennem, nem tudtunk arra szintre feltörögni, ami elvárható lett volna.
0: Ebből kifolyólag mi a cél a következő idényre? Megnyerni mindkét bajnokságot?
1: Hát igazából én úgy gondolom, hogy egy olyan csapat, mint a miénk, nem is vághat neki másképp egy évnek. Tehát jó csapatunk van, jók a lehetőségeink, tehát tényleg minden adott ahhoz, hogy mi ezeket a bajnokságokat megnyerjük. Más kérdés, hogy persze a sportban mindig vannak olyan dolgok, amik előre kiszámíthatatlanok. Mi természetesen úgy fogunk nekivágni a következő évnek is, hogy igenis szeretnék megnyerni a két versenyt.
0: Most éppen a szabadságát tölti, ezúttal is köszönöm, hogy a pihenése során is időt szánt ránk. Meddig tart most a szünet? Mikor kezdődik a felkészülés a következő szezonra?
1: A felkészülés az július 8-án kezdődik, úgyhogy akkor állunk ismét neki. Ez nem azt jelenti, hogy a játékosok nem csinálnak semmit egész odáig. Az erőnlét érdünk szerintem a napokban már küldi a lányoknak a szabadság alatt elvégzendő munkát, úgyhogy az élet azért nem állnak, mert szabadság van. Úgyhogy készülünk gőzölővel, más kérdés, hogy komolyabban ott fogunk belevágni, tehát 9-től indul igazából a kemény munka.
0: És az európai parondon mikor kezdenek ott, mik a célok és mik az elvárások?
1: Hát az európai parondon még egyelőre azt nem tudjuk, hogy milyen bajnokságba fog játszani. Nem, hogy az meg nem nyilvános, tehát van az Európa Kupa és az Európa Liga, tehát ez két külön kávéház. az Európa Liga sokkal erősebb bajnokság, mint az Európa Kupa, de még egyáltalán nem tudjuk, vagy legalábbis én nem tudom, hogy melyikbe fogunk játszani. Hát ezekben a kupákban mindig az az elvárás, hogy minél jobban szerepeljünk, de ehhez azt kell, hogy mondjam, hogy szerencse is kell, mert az utóbbi években mindig olyan csapatot kaptunk, amelyik igazából erősebb volt, mint mi. És hát persze, amikor az ember egy erősebb csapattal játszik, amikor még hozzájönnek is, hogy megsérül egy-két játékos, és akkor már nem egyenlőek a feltételek. Úgyhogy a következő évben mindenképpen jó lenne, hogyha hosszabb időt tudnánk eltölteni a nemzetközi parondon, mert ez jó lenne mindenkinek, a játékosnak, a klubnak, és hát természetesen a szponzoroknak is.
0: Hogyha visszatérünk a szlovák bajnokságra, az elmúlt 4-5 évben ugye folyamatosan ott voltak az élvonalban, a top csapatok között. Mi az erőssége egyébként ennek a csapatnak? Mit mondana a Dacról egy ellenfél, hogy mitől jó ez a csapat? Miért van ott mindig az első helyek valamelyikén?
1: Hát az igazság, hogy eleve a játékosaink jó minőséget képviselnek, ami egy alapfelülő dolog, és én úgy gondolom, hogy sokat is dolgoznak a sikerért. Úgyhogy mindenképpen ez megadja az alapot. Igazából én úgy gondolom mindig, hogy a legfontosabb dolog a kézilabdában az a védekezés és kapus teljesítmény, és én úgy gondolom, hogy ezt idáig azért meg tudtuk oldani, tehát ha jól emlékszem, akkor a MOL ligába mi kaptuk a legkevesebb volt, de igazából mi lőttük a legtöbb gólt is, tehát nem lettünk elégedetlenek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezek voltak az összetevők, hogy a csapat sikeres tudott lenni.
0: Hány válogatott játékos van jelenleg a Dac csapatában?
1: Hát jelenleg, ha jól tudom, akkor 3 játékosunk van a válogatottban, abból az Eliska de Sortova a cseh válogatottban van, és 2 pedig a szlovák válogatottban, úgyhogy ennyien vannak most, de volt, amikor sokkal többen voltak.
0: És hány helyi játékos van? Hányan kerülnek fel átlagosan az utánpótlásból a felnőtt csapatba, illetve hát közülük mennyi a helyi játékos, szlovákiai magyar játékos?
1: Hát, ha jól emlékszem, akkor 4 szlovákiai magyar játékosunk van, és az utánpótlásból pedig általában 2-3 kislány kerül fel a felnőtt csapathoz, ami nem azt jelenti egyébként, hogy ott gyökeret tudnak ereszteni, tehát nem olyan egyszerű az átmenet, tehát nekik még azért sok mindent kell tanulni ahhoz, hogy jó játékosok legyenek, tehát bevethetők legyenek ezekben a komolyabb bajnokságokban, de én úgy gondolom, hogy mindig van 1, vagy esetleg 2, akinek van reális esélye, hogy bekerüljen és játszon.
0: És úgy általában mi a helyzet az utánpótlással? Milyen szinten van? Van-e megfelelő merítési lehetőség? Milyen szinten játszanak az utánpótlás bajnokságokban, vagy az ifi bajnokságokban az utánpótlás csapatok?
1: Én úgy gondolom, hogy az utánpótlásunkban jó dolgoznak, és érdekel eredményeket. Úgyhogy ezzel nincs is semmi gond. Itt tulajdonképpen ott kezdődnek a problémák, hogy amikor egy kislány elér egy bizonyos kort, akkor utána ott már azért vannak prioritások, és nagyon sokan lemorzsolódnak, vagy ezért, vagy azért. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy az alsóbb kategóriákban ott van több játékos, és följebb mindenki kevesebb, tehát ez nem egy jó dolog. Itt azt is tudomásul kell venni, hogy nem minden az eredmény, tehát én nem minden, hogy egy utánpótlásban eredmény centikusnak kéne lenni, úgyhogy inkább az lenne fontos, hogy a játékosok fejlődjenek, és megtanulják az alapdolgokat, amiket aztán később tudnak hasznosítani a felnőtt csapatban. És még egy, ami nagyon fontos az utánpótlásban, hogy olyan korosztályok vannak, ahol elég nagy korkülönbségek vannak, tehát 2-3 év, és hát természetesen az eredmény nagy részt befolyásol, hogy éppen milyen csapatod van, tehát fiatalabb vagy idősebb. Úgyhogy én gondolom, hogy nálunk az utánpótlás nem is jól működik egészen az alapoktól, tehát a 10 évesektől elkezdve. Úgyhogy reméljük, hogy egyre több játékos fog kijönni, és tud majd a felnőtt csapatba játszani.
0: Egyébként a szlovák bajnokság az milyen szinten van, hogyha mondjuk ugye nyilván a magyar női kézilabda magasabb szinten van a szlováknál, és ön onnan érkezett. Hova tudná besorolni a szlovák bajnokság szintjét, színvonalát, illetve népszerűségét?
1: Hát én úgy gondolom, hogy a kézilabda egy nagyon népszerű sportág, tehát Szlovákiában is, és hát az egész világon is egyre népszerűbb lesz, mert tulajdonképpen nagyon látványos, és az emberek szeretik az ilyen sportokat, amik látványosak, gyorsak, dinamikusak. Úgyhogy is, hogyha a hazai csapat ráadásul még jó eredményeket ér el, az még mennél fontosabb. A szlovák bajnokság színvonalát azt én nagyon nehezen tudom megítélni. Én úgy gondolom, hogy ha most a magyar bajnokságot veszük alapul, akkor a magyar bajnokság a magyar közepétől van, mivel lefele lennénk. De az is mindig javítható lenne tulajdonképpen, mert hát hozzá kéne szoknunk ahhoz a ritmushoz, ahhoz a játékhoz, és hogy mindenhez. De én úgy gondolom, hogy ez a három csapat, amelyik a szlovák ligában, illetve hát a MOL ligában játszik, nagyon jó szintet képvisel mind a három, úgyhogy ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk.
0: Hogyan vágnak neki akkor a következő szezonnak? Mik a tervek, mik a célok? Illetve mikor kezdődik pontosan majd a MOL liga?
1: A célokat mindig az elnök úr szoktam megfogalmazni, úgyhogy ő viszont nagyon maximalista, tehát ő tulajdonképpen, amiben elindulunk, azt szeretne mindig megnyerni, ami én úgy gondolom, hogy érthető is. És hát én ugyanígy gondolom, úgyhogy más kérdés, hogy hát a realitás az nem mindig ezt tükrözi, de úgy fogunk nekivágni, hogy igenis nyerjünk valamit, vagy legalább nyerjünk valamiket, tehát azért a szlovák bajnokság ott jó lenne megnyerni, és hát a kupa se egy elengedhető dolog, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a három dolog, tehát a MOL liga, a liga, tehát a szlovák liga és a szlovák kupa megnyerését azt nyugodtan kitűzhetjük, tehát ennek a csapatnak ez majdnem elválaszt szinten van.
0: Én ehhez sok sikert kívánok, illetve további jó pihenést és jó munkát az új szezonra való felkészülés során. Az elmúlt percekben Debre Viktorral, a HC Dac női kézilabda csapat vezetőedzőjével beszélgettem. Köszönöm, hogy itt volt velünk a vonalban.
1: Köszönöm szépen a megkeresést.

0: Mi akadályozza a kerékpárt abban, hogy népszerű közlekedési formává váljon Közép- és Kelet-Európában? Mennyire kerékpározhatók Szlovákia útjai, hogy válik a gyerekkori szakmából felnőttkori elhivatás? Mit jelent egy olyan kutatási terület vizsgálata, amely Szlovákiában még gyerekcipőben jár? A Jó Szóval Oktasd következő adásában erről kérdezem Németh Rolandot, a pozsonyi Comenius Egyetem természettudományi kar, közgazdasági, társadalom, földrajzi, demográfiai és területfejlesztési tanszékének doktorandusát, aki a fenntartható városi mobilitás lehetőségeit kutatja. Gazsik Viktória vagyok, a műsor szerkesztője. Várom Önöket kedden, a 16 órai hírek után itt, a Pátria Rádióban.
1: A Bázis Egyesület idén is jelen lesz a budapesti ünnepi könyvhéten. Tomko Noszek Barbarát és Váji Horváth Erikát kérdezzük dedikálásokról, programokról, friss könyvekről és egy kapcsolódó képzőművészeti kiállításról is. Kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Kele János futballszakíróval vesszük sorra, kik lehetnek a torna fő esélyesei, kik okozhatnak meglepetést és milyen újdonságokat hoz az első 48 csapatos három országban rendezett futballvédelmény. A Szecesszió világnapja alkalmából pedig Kunkelemen Melinda művészettörténésszel idézzük meg a stílus jellegzetességeit, pozsonyi vonatkozásait, valamint az idei nemzetközi fókuszhoz kapcsolódva a Szecesszió női alkotóit és női szereplőit. A szerdai nappaliban Jakubec László várja a hallgatókat 9 óra után a Pátria hullámon.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Nem tárgyaltak a képviselők Tibor Gaspar parlamenti alelnök leváltásáról. Donald Trump szerint akár 2-3 napon belül megszülethet a közel-keleti békemegállapodás. A hőmérséklet közelíti a 30 fokot, ugyanakkor az ország jelentős területein számítani kell zivatarok kialakulására. Üdvözlöm Önöket, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. A parlament jelenleg nem fog tárgyalni Tibor Gaspar parlamenti alelnöki posztjáról való leváltásáról, a kormánypárti képviselők ugyanis nem szavazták meg az erről szóló rendkívüli ülés programját. A Progresszív Szlovákia által kezdeményezett javaslat mellett mindössze 65 ellenzéki képviselő voksolt. A Progresszív Szlovákia előrejelezte, hogy a bíróság elé került tisztítótűz ügyben szereplő vádemelés miatt Gaspart minden egyes parlamenti ülésen megpróbálják majd leváltani. A Smer erre úgy reagált, hogy válaszul ők is kezdeményezik a PSS parlamenti alelnök Martin Dubéci elmozdítását. Megszüntette a Ján Szlota ellen folyó büntetőeljárást a legfelsőbb bíróság. A Szlovák Nemzeti Párt egykori elnökét korábban üzérkedéssel vádolták, mert a gyanú szerint közben járt egy halálos közúti balesetet okozó ismerőse érdekében a zsolnai kerületi bíróságon. A specializált büntetőbíróság első fokon 4 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte Szlotát. Az ítélet ellen azonban mind az ügyészség, mind a vádlott fellebbezett. A legfelsőbb bíróság most hatályon kívül helyezte az elsőfokú döntést, és megszüntette az eljárást arra hivatkozva, hogy a cselekmény büntethetősége időközben elévült. Jövő héten hétfőn Szlovákiába látogat Narendra Modi indiai miniszterelnök. A pozsonyi várban Robert Fico kormányfő fogadja majd. Ez Modi indiai miniszterelnök legelső történelmi jelentőségű látogatása lesz Szlovákiában. A találkozón a miniszterelnökök a szlovák-indiai kétoldalú kapcsolatok további fejlesztéséről, valamint a kölcsönös együttműködés stratégiai szintre emelésének lehetőségeiről tárgyalnak majd. A látogatás során várhatóan több megállapodást és egyetértési nyilatkozatot is aláírnak, részletezte a kormányhivatal. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Irán és Izrael közötti hétfőn leállt kölcsönös támadások ellenére a közel-keleti konfliktus lezárását célzó megállapodást akár 2 vagy 3 napon belül is el lehetne érni. Kölcsönösen támadták egymást, most pedig a közbenjárásommal megegyeztek abban, hogy leállnak. Jelenleg egy olyan megállapodásról szóló tárgyalások záró szakaszában vagyunk, amely valóban nagyon-nagyon jó lesz, nyilatkozta Donald Trump újságíróknak New Yorkban. Észak-Korea és Kína megegyezett az együttműködés bővítéséről a politika, a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a védelem területén. A két ország vezetői abban is megállapodtak, hogy a magasrangú tisztviselők látogatásai révén elmélyítik a stratégiai kommunikációt. Xi Jinping kínai államfő hétfőn érkezett Fennyamba 2 napos állami látogatásra, amely az első ilyen útja az elmúlt 7 évben.
0: Időjárás.
1: Viharok várhatók az ország nagy részén, mindenütt elsőfokú riasztás van érvényben, kivéve Kassa és Eperjes megye keleti járásait. Az éjszakai órákban a hőmérséklet általában 12 és 17 fok közé csökken. Holnap többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, délen és keleten időszakosan felszakadozhat a felhőzet, de országszerte sokfelé kell esőre, záporokra számítani, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Egyes viharok intenzívek lehetnek. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 14 és 22 fok között alakulnak, délen és helyenként keleten azonban akár 22-30 fokot is mérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a fővárosban, a Zsatyevná utcában, a Szaratovszká utca felől érkező oldalon egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze. A helyszínelés és a mentési munkálatok miatt a forgalom váltakozó irányban egy sávon halad. Sebességet mérnek a rendőrök Bátkában, Rimaszombat felé. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Kedves hallgatóink, egy újabb beszélgetés következik a pénteki nappali műsorából. A műsorvezető Fica János. A cseresznye és a medgy a nyár első finom gyümölcsei közé tartoznak. Gyerekkorunkban sokan a fáról ettük őket, de lekvárként, süteményekben, szörpként vagy akár különleges ételek alapanyagaként is találkozhatunk velük. De mi valójában a különbség a cseresznye és a medgy között a konyhában? Melyikből készül a legjobb pite? Mitől olyan különleges a medgyleves? És milyen húshoz illenek ezek a gyümölcsök? Valószínűleg ezekre a kérdésekre ad nekünk választ a következő percekben Kosár Lajos gasztroblogger, akit köszöntök a stúdióban.
3: Jó napot kívánok, szia!
2: Forgattad a szemedet a pite szó hallatán, mi volt a baj vele?
3: Nem, hanem alapkérdésekre, hogy mire használható, mert tudjuk, hogy a cseresznyét is és a medgyet általában majdnem mindenki ugyanarra használja, tehát nagy különbséget köztük keresni, általában a cseresznyét frissen szoktuk vagy süteménybe tenni, de én például úgy nagyjából, ha lesz időm, elhoztam két húsos változatát is, amikor a cseresznyét főzzük, illetve húshoz tálaljuk. Ilyenkor utána említetted a medgyet, mire használjuk. Hát a medgyet alapjába véve, ahogy mondtad, medgyleveshez használják, de ebből különböző salátákba, de a medgyet is, mivel savanykásabb íze van, tehát mint bogyós gyümölcs, szintén, illetve csonthéjas gyümölcs, használjuk a húsokhoz, különböző ételekhez, úgyhogy ebből a szempontból semmi különbség köztük. Kicsit az ízhatásuk más, tudjuk, hogy a medgy az savanykásabb, apróbb szemű, kicsit később érik.
2: Meg is cseresznyét... tudjuk őket különböztetni egymástól azért ránézésre, és ízileg
3: néha
2: is, de
3: igen,
2: van olyan, hogy nem.
3: Néha igen, de vannak most már olyan fajták medgyből is, és olyan fajták cseresznyéből is, hogy nem lehet megkülönböztetni, csak ízhatásra. Tehát valóban különösőleg már, hiszen annyira, ezt is tudni kell, hogy mondod, hogy különbség van köztük. Nem, nincs olyan nagy különbség, már csak a nevük miatt sem, ugyanis sokan és sok országban a medgyet a cseresznyének csak az egyik alfajának tartják, tehát ők cseresznyének veszik, ezt az elnevezésében is tartalmazza. Az angolok ugye savanyú serinek hívják.
2: Vagyis savanyú cseresznyének.
3: Savanyú cseresznyének, ugyanez vonatkozik a német ajkú vidékekre, ahol szól kirse, míg nálunk valóban megkülönböztetjük, és mi vagyunk talán az egyetlen, mint olyan, bár az utána a szláv népek is átvették, hogy mi medgynek hívjuk, és cseresznyének hívjuk.
2: Két különböző gyümölcs, két különböző gyümölcs,
3: és érdekes, hogy a megnevezésük is éppen utal rá, hogy a medgy, az finnugor eredetű szó, ami apró bogyós, illetve apró termésű fának a termését jelentette annak idején, ami látszódik, hogy Közép-Európában, ugyanis a medgy Euró-Ázsiában, illetve a medgy és a cseresznye fajták Euró-Ázsiában honosak.
2: És az igaz, hogy Magyarország az egyik legnagyobb medgy nagyhatalom a világon?
3: Igen, sőt, van egy elég, hogy mondjam, híres fajta, és mégpedig a pándi féle cseresznye. Valóban, hát ha már azt mondod, hogy mennyi, nagyon sok féle fajta van, el is mondhatom, hívják például a Münchenbergi korainak, májusi korai, pomázi hosszúszárú, bigeraoi, burlat, valeri, saklov, dzsubalej, szomolai fekete, margit cseresznye, János cseresznye, solymári gömbölyű, szóval
2: szóval ezek csak a fajták,
3: nagyon sok van. Viszont tudni kell, hogy már a nevükben is benne van, hogy közösek, tehát mind a kettő ugyanaz, tehát csonthéjas, ugyanis latinul prunusnak hívják mind a kettőt, az egyik a medgy, az prunus cerasus, a másik pedig prunus avium. És ez már mindjárt utal is a történelemre, hogy a prunus cerasus a legenda szerint időszámításunk előtt a 60-as években Lucullus, akinek ugye nagy lakomájról volt híres, hozta be Perzsiából, még pedig Cerasus városából, és ezért van cerasusnak hívják, de ez még nem biztos, hogy a medgy volt, tehát valóban ez itt egy kérdés. Utána ugyanis a római birodalomban nagyon elterjedt az ültetése, illetve a madarak, és itt a másik név, a cseresznyének a neve, a prunus avium, ami azt jelenti, hogy madár cseresznye, tehát az avium az madár, hogy a madarak szokták széthordani a magvakat, tehát mikor leszedik, és tudjuk, hogy a seregély rájár, és ők szórják szét a magvakat, és ebből nőnek ki a cseresznyefák, mint olyanok. De van egy olyan feltevés is, ez pedig épp a már említett finnugor bogyós gyümölcsökre vonatkozik, hogy időszámításunk előtt 4000-es sírokba találtak csonthéjas magvakat, amelyre úgy utalnak, hogy talán már a medgy őse, ugyanis a medgy és a cseresznye az egy ilyen hibrid gyümölcs, ami a törpe cseresznyéből, illetve törpe medgyből és a madármedgyből, hogy mondjam, hibridelőt össze, tehát összejött. Érdekes, hogy ebből tudhatjuk, hogy valóban a római birodalomban már óriási cseresznye ligetek voltak. A római katonáknak ez volt az egyik a savanyú káposztán és a lapos kenyéren kívül az egyik legfontosabb, hogy úgy mondjam, tápanyaguk, illetve élelmiszerük, ami nagyon oltotta a szomjat, tehát már 73% a víz.
2: Meg hát tele van vitaminokkal és tápanyagokkal, igaz?
3: Hát a másik dolog, hogy mi minden tartalmaz, mind a kettő. Érdekes, hogy a medgy azért egy kicsit más dolgokat is tartalmaz egészségügyileg, mint a cseresznye. Na,
2: tehát más a hatásuk is.
3: Igen. Például valóban egy marék cseresznyében, ami olyan 10 gram lehet, van 65 kilokalcium energiatartalom van, alig van benne zsír, tehát de fehérje se, viszont van benne szénhidrát, növényi rost, kifejezetten sok benne az A-vitamin, a B1, B2, B6 vitamin, de vannak benne folsavak, niacin, biotin, riboflavin, magas a C-vitamin tartalma, sőt, káliumot tartalmaz, kalciumot, foszfor, tehát már van egy ilyen komplex valamit.
2: Vitaminbomba. Igen. Ezzel szemben a medgy?
3: A medgy ugyanilyen, mármint elmondanám, ott viszont ő tartalmaz melatonint is, tehát alváshoz például nagyon jó, tehát segít az alvásban, ami később a szerotonint hívja elő, tehát a boldogságérzetet. Nagyon sok benne, ahogy említettem, benne is a B-vitamin. A gyulladásos panaszoknál nagyon jó, viszont azt is tudni kell, hogy van benne egy anyag, és ezért mindig mondom, és hiába jönnek nekem a lustasággal, hogy a cseresznyét is és a medgyet ki kell magvazni, és nem magvazni, tehát ki kell szedni a magvát, még befőzés során is ugyanis alapjába véve kevesen tőlete tudják, hogy ciánt tartalmaz, tehát mérget tartalmaz a magva. No, hát a benne lévő prunazin és amigladin a cseresznyében, tehát a belső magokat védi, és hogyha erre ráharap az ember, akkor ilyen kesernyés ízt ad, ugye? Igen. Sok esetben, és ez ciánsavvá válik, ami kismértékben még úgy, ahogy a szervezet elbírja, sőt, sok esetben már benne van a gyümölcs húsában is, de ezt a szervezetünk fel tudja dolgozni, de ha nagyon sokat eszünk belőle, illetve, hogy mondjam, olyan állapotba kerül, tehát a több esetben kiázik, meg sül, és én például utálom a pitébe, hogyha ki kell köpködni a magvaten, ennél rosszabb nincsen, szóval ne legyen az ember lusta, legyen, és magozza ki azt a szerencsétlen medgyet, cseresznyét, tudom, hogy mindenféle gépek vannak hozzá, szalmaszálat lehet használni hozzá, én tegnap is, mikor sütöttem a süteményt, én kézzel tudom, hogy utána az ember fülig vörös lesz, tehát valóban
2: De utána sokkal jobb utána elfogyasztani, sokkal jobb, igen, sokkal nagyobb élmény és finomabb.
3: Igen. Na, még visszatérve akkor a történelemhez, mint olyan, tehát még a gyógyító dolgokra, a levelüket is lehet használni, természetesen nem a te, hogy mondjam, a permetezett levelet, a cseresznye szárat is lehet használni.
2: Abból teát főztek
3: régebben? Teát lehet főzni, igen. A megyből is, a megy nagyon jó például köszvény esetén, tehát köszvénybetegeknél a megylevet inni valóban természetesen.
2: Én úgy tudom, igen, hogy sportolók is azért használják, mert segít az izom regenerálódásában.
3: Igen, az is benne
2: megy
3: van, de segít például a húgyúti fertőzéseknél, a légúti fertőzéseknél, szíverősítő, és ahogy említetted valóban, hogy izomerősítő és antioxidáns is, főleg a megy, de cseresznyére is ugyanez vonatkozik. Na most a visszatérve...
2: Nem véletlen, hogy nagy múltja van ennek a gyümölcsnek is már a ókortól kezdve.
3: Hát ókorban is ismerték, de alapjában véve nagy, hogy mondjam, divattá 17. században vált a megy, mint olyan, addig a cseresznyefajták voltak. Ugyanez vonatkozik, ahogy mondtam, a magyar cseresznyefajtákra, megemlítettük a pándi féle, ami egy nagy termésű, roppanós, nagyon finom, sőt, kimondottan hungarikumnak számító, hogy mondjam, cseresznyefajta, amiről több legenda is van, hogy hol volt az első ilyen fa, honnan kezdték el, hogy mondjam, termeszteni. Több város is például, hogy mondjam, magáénak vallja Magyarországon, hogy nála van, ez pedig a ilyen például kecskeméti, pándiféle cseresznye, a kőrösi cseresznye, a szentesi, a ceglédi, szóval valóban nagyon sokan próbálják, ugye, hogy mondjam, fabulizálni, hogy mi minden. Több legenda is van tőle, hogy például Pándi, ez egy 1848-as huszár katonatiszt volt, aki ültette az első fát, de később kiderült, hogy ilyen katonatiszt nem, nem volt egy ilyen katonatiszt, de ő inkább mással foglalkozott, mint a cseresznyével. Szóval valóban ezek körül is ilyen urban, tehát városi legendák övöződnek. Az a lényege, hogy valóban ez az egyik legjobban termő fajta, amit később nemesítéssel a mai napig különböző számozással, például Pándi 230 vagy Pándi 70-nel jelölnek, és így használnak.
2: Viszont más kultúrában is nagy múltja van a cseresznyének, például ugye a japánoknál híresek a cseresznyefák, amelyek ilyenkor a tavasz elején, már elmúlt ez az időszak, virágoznak, és sok turista csak azért megy Japánba, hogy ezeket,
3: igen,
2: megnézze.
3: Igen, ez a híres szakura cseresznye, illetve maga a Sintó vallásból származik, tehát ez még a konfuciuzmus, a animuzmus előtti legősibb vallásból, amikor azt tartották, hogy ilyenkor, tehát tavasszal a rizs istenek lejönnek és betelepednek a cseresznyefába, és ezzel adják tudtára, hogy itt az idő, jön a tavasz, hogy el kell vetni a rizst. Hm. Na, és ez onnan indul, hogy a sza, az az isten, a rizsisten, a kura, az pedig a cseresznyefa, tehát ez a szakuranak a ünnepe,
2: és ezek a cseresznyefák különböznek bármiben is az itteni, a közép-európai cseresznyéktől?
3: Nem is arról van szó, ugyanis, hanem magát

0: közötti mély, melankolikus gondolkodás, tehát azok, akik oda járnak arra 3-4 napra, akkor ott sétálnak le ott a szakura fák alatt, és látják, ahogy hullik le a levele, és ez ilyen melankolikus, hogy minden elmúló, tehát minden múlik, mint olyan, és ezt az ünnepet nagyon sokáig, tehát már az Edo korszakban, a 8.-10. században ezt már úgynevezett fubukinak hívták, tehát sziromhullásnak, mint olyannak.
1: Milyen érdekes, hogy egy gyümölcsfa milyen spirituális élményt tud nyújtani.
0: Igen, és érdekes, hogy ezek a turista látogatások, illetve odavalók elutazás, ezt már úgy is hívják, hogy hanami, tehát ez a sziromhullásnak az ideje, de visszatérve még a történelembe, sokáig a japán történelembe a szamurájoknak volt a szimbóluma, szintén azt jelképezte, hogy nagyon gyorsan a legnagyobb virágzásában, tehát a virágkorában fog meghalni, ugyanis tudjuk, hogy ők nagyon gyakran fiatalon haltak
1: meg. Nem sokáig éltek.
0: Ez érdekes, hogy ezt felhasználták a II. Világháborúban is, mint olyat. A kamikadzék jelölték a cseresznyevirággal, illetve hát a virágot, de ezt ugye később valóban rehabilitálták, és az 50-es évektől, tehát ez a hivatalos hanami, tehát sziromhullás nézegetés, ez valóban a családi több napig tartó, hogy mondjam, ünnepé válik, ezzel kezdődik a tavaszi időszámítás náluk, úgyhogy mindenképp érdekes elmenni, megnézni. Kevesen
1: egyértelmű.
0: Tudják, így elmondom, amúgy nálunk is vannak cseresznyefák, nálunk például sokan szőlőkbe ültetnek cseresznyefát, ugyanis, hogy mondjam, ha véletlen elfagy a cseresznye, akkor még mindig van szőlő. Másik dolog, hogy a pándinak, ezt még elfelejtettem mondani, egyetlen egy átka van, ezt mondják, hogy a pándi átka, ez, hogy nem tudja magát önbeporozni. Tehát oda kell ültetni egy másik fajta cseresznyét, vagy vadcseresznyét, vagy medgyet, hogy az beporozza a pándi féle cseresznyét, hogy egyszerűen legyen termés. Úgyhogy ez az egyik.
1: Térjünk át egy kicsit a gasztronómiára akkor, hogy hogyan, mit készíthetünk, mit érdemes készíteni, hiszen nem csak édesség készülhet a cseresznyéből.
0: Hát általában, ahogy mondta, valóban lekvárt készítünk belőle, különböző dzsemeket, de borba is használják, tehát van cseresznye pálinkánk is, ugye tudjuk.
1: Természetesen.
0: Megy likőrünk is van, úgyhogy az is van.
1: És ott a megyleves, ugye, amit említettem a bevezetőben, az is magyar az is hungarikumnak,
0: igen,
1: számít.
0: Tehát a gyümölcslevesek valóban általában mi hungarikumaink, nyáron hidegen tálaljuk, télen melegen is tálalhatjuk. Én emlékszem, hogy mindig karácsonykor ettük, mikor nem akartuk enni a halásztét, még gyerekek voltunk, akkor mindig medleves volt. Nyáron például valóban most akkor vagy barackleves, vagy eperleves említettük, de van medleves is. Viszont mondom, készítettünk, hoztam egy receptet is, hogy nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is, mert ugye a férfiak nem nagyon szeretik a különböző édes leveseket, de van cseresznye leves nagykorúknak is, amiben ugyanis beleteszünk a tejszín mellé másfél deci száraz fehérbort is, tehát valóban más íze van, azért mégiscsak karakteresebb. Tehát ugyanúgy készül, mint a klasszikus cseresznyeleves, használunk hozzá ugye sűrítéshez, használhatunk természetesen vagy pudingport, amiben ugye csak keményítő van, vagy pedig lisztet, de ez a egészségtelenebb változat. Biocitromhéjjal ízesítjük, biocitromlével, úgyhogy, és valóban hidegen lehűtve tálaljuk. Viszont hoztam egy másik receptet, és az pedig a sült hús cseresznye és vörös káposztával.
1: Na éppen ezt akartam kérdezni, hogy milyen húsokhoz illenek.
0: Alapjában véve sok húst elbír, tehát valóban adhatjuk csirkehúshoz, sertéshúshoz, disznóhúshoz, illetve marhahúshoz, inkább a medgyet adnám, mint olyat, mert mégis az hozza ki a karakteresebb.
1: Sőt, kacsához is el tudom képzelni.
0: Igen, a sötét húsú, a sötét húsokhoz is, tehát a kacsához is adhatjuk, akár, vagy pedig vathúsokhoz, tehát dánvathoz, vagy pedig őszhöz, úgyhogy mindenképp.
1: Na milyen receptet hoztál akkor most?
0: Na hát ez az a sült hús cseresznye és vörösszkás káposztához, amire nem lesz másra szükségünk, csak 4 szelet sertéshúsra, olyan 35 dek a kimagozott cseresznyére, egy fej, kisfej vörös káposztára, egy deci vagy másfél deci száraz fehérborra, 3 deci, illetve ellenzés 3 darab savanykás almára, 2 fej hagymára, utána pedig a fűszerezéshez citromlé, babérlevél, olívaolaj, borókabogyó, fekete bors és egy kevés só. Klasszikusan elkészítjük a káposztát, tehát valóban megpirítjuk a hagymát, vékonyra vágjuk, illetve releszeljük az almát is és a káposztát is, meglocsoljuk,

0: ugye alma, mert barnóla, a citromlével, utána megpárolt hagymára rátesszük a káposztát, rátesszük a káposztás almát, hozzáadjuk a bort, fűszerezzük, felöntjük, és egy órán át lassan, egész lassú tűzön puhára pároljuk, illetve néha felöntjük, akár vízzel, akár borral a káposztát, és egy ilyen párolt káposztát fogunk kapni. És az utolsó percekben, pár perc után, miután tettünk bele még egy kevés cukrot, amit karamellizálhatunk is, amennyiben még nem karamellizálódott az alma és a káposzta, akkor egy kevés cukrot, egy kevés ecetet, és beleszórjuk a kimagozott medgyet. És valóban hagyjuk még egyszer csak átforgatni.
1: Fontos, tehát a kimagozott medgy.
0: A kimagozott medgy mindenki. Úgyhogy átforgatjuk. Közben természetesen csinálunk a sürt, tehát a sertéshúst egyszerűen csak megsütjük, tehát a klasszikus sütőben, illetve grillen, és ehhez fogjuk tálalni. Főtt burgonyát is adhatunk hozzá, tehát ez egy köret, mint olyan, de laktató. Vagy pedig, mert már láttam egy olyan változatát is, hogy apróra, illetve kockára vágjuk a sertéshúst, minél puhább, annál jobb, úgyhogy ilyenkor használhatjuk a szűzérméket is, és ezt még a hagymán megpároljuk, és amire után ráöntöttük a káposztás almát, meg mindent, akkor ezt együtt, mert ugye tudjuk, hogy a szűzpecsenye vagy a szűzérme sokkal gyorsabban átföl, tehát már magába benne lesz a káposztában a hús, tehát ezt is így lehet kombinálni, de lehet külön is, tehát van egy vegetariánus változat, és amennyiben húst nem fogunk hozzátenni, és de magában is nagyon finom, ízletes, benne van, ahogy említettük, alma, káposzta, cseresznye, az már maga egy olyan hármas, hogy szinte
1: túl egészséges. És hogyha egy picit még a süteményekről beszélünk, akkor úgy tudom, hogy a franciáknak van egy ikonikus süteménye, cseresznye, és a clafouti.
0: Igen.
1: Az milyen, arról mit érdemes tudni? Az nálunk annyira nem ismert, az ilyen palacsintaszerű?
0: Nem, hát az olyan majdnem mind a lepény nálunk, a tésztája egy kicsit más, nálunk ugye divatos a lepény, én viszont nem nagyon szeretem a lepény, cseresznyés lepény, inkább pitét készítek. Ez a clafouti az, hogy a tésztája vajasabb, omlósabb, és hogy mondjam, sok vajat tartalmaz, mert mindig megszórják valamivel, tehát úgyhogy, vagy pedig besütik, mint palacsintába. Tehát ilyen folyékony a palacsinta tészta is, de különböző fajták vannak, attól fog, hogy ki ott csinálja, hogy nálunk van mondjuk rá a dobos, hogy különböző metódusai vannak, és nem a eredeti recept, úgyhogy minden régióban például ezt is Franciaországban máshogy készítik.
1: Tehát, hogyha az ember unja esetleg már a lepényt, vagy a pitét, igen, akkor érdemes egy más kultúrából származó édességet kipróbálni.
0: Vagy
1: de
0: piskóta tésztába, az a legegyszerűbb, azt nagyon csinálja, én is most csináltam, tehát bögré és piskóta tésztát csinálni, amit ugye nem kell annyira felverni, csak ilyenkor mindig azért vigyázunk, hogyha tésztába tesszük, süllyesztjük, hogy úgy mondjam, a friss gyümölcsöt, az jó, hogyha megforgatjuk előtte egy kevés, vagy keményítőbe, vagy pedig lisztbe, természetesen nem tehetünk hozzá fahéjat, vagy vaníliás cukrot, hogy ne süllyedjen le a tészta aljára, tehát hogy megtartsa magát felül, nehogy oda égjen, illetve alul legyen nyírkos, illetve nem átsült az egész, úgyhogy
1: mindkettőt lehet egyszerre, tehát cseresznyét
0: én például most kevertem mind a kettőt, mert vettem, úgyhogy lehet, de mondjuk rá valóban fogok készíteni fekete erdei tortát, aminek a lényege például a medgy, mint olyan, tehát a medgykrém, a medgy, míg a cseresznye alapjába véve inkább, ahogy említetted, lepényre jó, mint olyan, úgyhogy de szerintem az háziasszonyok ismerik, hogy mire lehet felhasználni, de mondom, a friss narancs, illetve medlé, cseresznyelé, bekeverve bárvivel, nagyon egészséges, ne cukorozzuk kevés mézzel, hogyha túl, és a tartósítása pedig annyi, hogy valóban le kell mosni, vagy jó, ha báztatjuk 15 percre, utána leszűrjük, már csak a, hogy mondjam, a férgesebbje fel is jön a víz felszínére.
1: Kukacok miatt?
0: Igen, utóbbi időben az a legrosszabb, hogy már a medgybe is belemászik, eddig mindig öregapám azt mondta, hogy ha már medgybe belemegy a kukac, az már rég rossz, és valóban utóbbi időben már a medgyet is megtámadják a kukacok, de ennek ellenére lehet. Másik dolog, hogy hogy szedjük, tehát valóban szedjük le a fáról az összeset, ne hagyjuk ott, ha lehet szárával tépjük le a jövőt, illetően tehát a jövő évi termés miatt, és általában a gyerekeknek mindig azt szokták mondani, hogy közbe fütyüljetek, mind a seregély, ezt ismerjük ugye a irodalomból, hogy miért, hogy nehogy megegyék a cseresznyét a fán. Úgyhogy, de hát már kétlem, hogy a mai világban a gyerekek fölmásznak a cseresznyefára, és azt tennék, úgyhogy ez sajnos, ez is egy hagyomány volt annak idején.
1: Igen. Én kislányom szeret fára mászni, iskolában még mindig felmászik a fára, úgyhogy azért még akadnak olyan gyerekek. Szóval a cseresznye és a medgy volt a téma, hétvégére. Jó pár ötletet és tanácsot adott nekünk Luigi ezúttal is. Kosár Lajos gasztrobloggernek köszönöm, hogy itt volt velünk a stúdióban.
0: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: Gerendai Károly őszi visszatérésével újra magyar kézbe került a Sziget Fesztivál, amely idén visszanyúl a hagyományokhoz, hiszen visszatérő koncerthelyszínek és színpadok jelennek meg, valamint a nulladik és a mínusz egyedik nap is emlékeztet majd minket egy elmúlt időszakra. De vajon hogyan fér majd meg egymás mellett a nosztalgia és az új generáció elvárásai? Milyen lesz a megújuló 32. Sziget Fesztivál? Erről beszélgetek Gerendai Károllyal, a Sziget alapítójával és régi új tulajdonosával. Köszöntöm a vonalban.
1: Szép jó napot, én is üdvözlöm Önt is és a hallgatókat is.
0: Legutóbb, tavaly novemberben beszélgettünk a visszatérése körülményeiről, és akkor még frissek voltak az élmények, de már akkor elmondta, hogy az utolsó utáni pillanatban tért vissza, így időveszteséggel kezdték el a 2026-os rendezvény szervezését. Hogyan értékelné az elmúlt fél év munkáját most így utólag? Hogyan zajlottak az idei Sziget előkészületei?
1: Hát igazából azt tudom mondani, hogy szerencsére azért nagyjából sikerült behoznunk a lemaradásunkat. Nyilván ami nehézség volt, hogy eleve 3 hónap késéssel tudtuk megkezdeni a szervezői munkát, hiszen bizonytalan volt, hogy lesz vagy nem lesz Sziget, és ez nyilván nem segített sem abban, hogy időben el tudjuk kezdeni egy értékesítés, sem abban, hogy azokat az előkészületi munkákat, a zenekarok lekötését, egyéb olyan dolgokat, amiket azért jóval előbb el kell kezdeni, ahhoz, hogy összeálljon egy megfelelő program, de így utólag most azt mondom, hogy szerencsénk volt, és azért nagyjából sikerült minden olyan lemaradást behoznunk, ami ez alatt az idő alatt feltornyosult előttünk. Úgyhogy most már az igazi kihívás az inkább az volt az elmúlt hónapokban, hogy párhuzamosan hogyan tudunk egyrészt minél több mindent megújítani, újra gondolni, átgondolni, hogy egyáltalán mik azok, amiket érdemes változtatni, és közben megzajlódjon valamilyen módon úgy az előkészítés, a szervező munka, hogy ez ne okozzon ez a fajta gondolkodás további fennakadásokat.
0: Mennyire volt nehéz stabilizálni anyagilag a fesztivált, és mire volt egyáltalán ahhoz szükség, hogy anyagilag biztos legyen az idei év?
1: Hát ezt még azért nem merem ilyen értelemben nagyon múlt időben kijelenteni. Most annyit tudtunk tenni, hogy a nagy alvállalkozóit, partnereit a Szigetnek bevontam kisbefektetőként, tulajdonostársként a Sziget finanszírozásába és működtetésébe, és ezzel az idei évben, hogy most egy tőkeemelést hajtottunk végre, valamilyen módon azt gondolom, hogy biztosítva lesz az idei fedezete az egyébként idénre még tervezett jelentős veszteségeknek. Ugye nemrég jöttek ki azok az adatok, hogy a tavalyi évben 2,8 milliárd forint vesztesége volt a cégnek, amit még az előző tulajdonos alapvetően rendezett, de ez egy olyan mértékű veszteség, amiből azért nincs esély arra, hogy egyik pillanatról a másikra át lehet fordulni, és idén már mondjuk stabilan legalább a költségeket meg tudjuk termelni, vagy akár nyereséget is, hanem mi még idén is egy jelentős 1,5 milliárdos veszteséggel tervezünk, és ennek a fedezetét tudtuk most előteremteni ezzel a tőkeemeléssel, illetve a tulajdonostársak bevonásával, akik mind olyan szereplők, akiknek egyébként is érdeke, hogy megmaradjon a Sziget, hiszen ők azok a nagy alvállalkozók, akik nem csak tulajdonosként értekeltek ezáltal a Szigetben, hanem abban is, hogy egyáltalán van Sziget, mert így tudjuk azokat fenntartani, azokat a megbízásokat számukra, amiből egyébként a vállalkozóként viszont tudnak valamennyi profitot realizálni. Úgyhogy ez most egyelőre azt remélem, hogy azt azokat a fejlesztéseket, azokat a szükséges dolgokat, amik ahhoz, hogy egyáltalán jobb irányba induljon el a Sziget, és későbbiekben újra sikeres lehessen üzletileg is, meg kellett tenni, ezeket tudjuk most meglépni az ő segítségükkel. Azonban az, hogy ez elég lesz-e, és most már elég jó lesz-e ahhoz a Sziget, hogy jövőre látványosan többen jöjjenek, és több jegyet adjunk el, itt jön most az a nagy kérdés, hogy ebben eleget tudtunk-e most tenni a fejlesztésekben, hiszen azért ez egy folyamat, amiben nagyon sok mindenben most elindulni tudtunk egy úton. Ön is említette a felkonban, hogy egyébként visszatérnek akár régebbi színpadok is, lesznek új dolgok is, alapvetően próbáljuk abba az irányba elvinni a szigetet, hogy a hangulata, a látogatók közérzete az még jobb legyen, és még inkább úgy érezzék, hogy itt tényleg minden azért van, hogy ők a lehető legjobban érezzék magukat. És azt remélem, hogy ha lesz egy olyan sziget, ahol általánosságban nagyon elégedettek a látogatók, akkor az segíthet abban, hogy jövőre már még többen akarjanak majd eljönni, mert ahhoz, hogy végül stabilizálni tudjuk a rendezvény létét hosszú távon, ahhoz azért az kell, hogy növeljük újra a látogatottságot.
0: Ön szerint akkor szükség volt az ilyen általam is említett frissítésekre, változtatásokra, változásokra a sziget jövője érdekében? Mindazok ellenére, hogy elvileg ugye tavaly a fesztivál után rekord látogatószámot jelentettek be, mégis szükség volt változtatásokra a jövőt illetően?
1: Hát ugye itt lehet, hogy az félreérthető volt, hogy a tavalyi látogatószám az az előző évhez képest volt egy növekedés, és ezáltal a veszteségek is valamennyit csökkentek a 2025-ös évben, a 2024-es évhez képest, amikor még 3 milliárd fölött volt a veszteség. De ez nem azt jelenti, hogy ettől már rendben volt a sziget, és sajnos, hogyha, tehát ugye azért is döntött úgy az előző tulajdonos, hogy kivonul a hazai piacról, mert hogy egyszerűen olyan mértékű veszteségek voltak, amit már nem látott reálisan finanszírozhatónak. Ezért, hogyha csak ugyanabban a folyóban maradtunk volna, és megyünk tovább ugyanezen az úton, akkor valószínűleg mi is ugyanoda jutottunk volna, hogy egy idő után csődbe megy a cég megint. Ezért én úgy gondolom, hogy itt az nem volt kérdés, hogy szükség van változtatásokra. Az a kérdés, hogy milyen változtatásokra van szükség, mert hogy azért itt az egész fesztivál műfaj is bajban van az elmúlt években. A Covid óta azért nagyon megváltoztak a látogatói elvárások is, a szokások is, alapvetően a világon is egy nagy kérdés, hogy melyik az az út, ami a helyes út ahhoz, hogy a fesztiválok újra sikeresen, stabilan tudjanak működni. Hiszen ha valaki megnézi, akkor mondjuk a mi esetünkben nekünk volt egy Volt Fesztivál, meg egy Balatonszam nevű rendezvényünk is, amiket már az elmúlt években azért zárt be még a korábbi tulajdonos, mert már egyszerűen úgy érezte, hogy annyira veszteségesek lettek, hogy nincs esély arra, hogy megfordítsa ezt a trendet. Én abban bízom, hogy mi ezt a szigetnél még meg tudjuk fordítani ezt a trendet. Ezen dolgozunk most, és én nagyon hiszek abban, hogy ide, ha valaki eljön látogatóként, akkor már érzékelni fogja látványosan azokat a változásokat, alapvetően azt a fajta hangulatot, amitől a sziget igazán annó sikeres tudott lenni, és újra elindulhat egy ilyen fölívelő pályán a rendezvény, mert ez kell ahhoz, hogy ténylegesen hosszú távon is lehessen sziget.
0: Ennek az úgymond stratégiának a része lehet az is, így ami a program alapján értelmezhető, hogy a legfiatalabb generáció mellett a nosztalgiával, nosztalgikus érzésekkel rendelkező generációt, tehát az idősebbeket is szeretnék megszólítani és újra visszacsábítani a szigetre? Ezt jól érzem?
1: Igen, abszolút, természetesen. Tehát én azt gondolom, hogy persze továbbra is alapvetően az E-generáció lesz mindig is a legszélesebb réteg, akik egy-egy fesztiválra ellátogatnak, hiszen ők azok, akik életkorukból, ízlésükből, szórakozási szokásaikból adódóan a leginkább vágynak egy ilyen közegbe. De azt látni kell, hogy csak az E-generációra optimalizálják a rendezvényt, akkor ezzel kizárják azokat, akik még ugyanúgy szívesen mennének szórakozni, de ezeket a zenekarokat, akik a mai fiatalok kedvencei, nem feltétlenül ismerik azokat a szórakozási formákat, nem annyira kedvelik. Én ezért gondolom azt, hogy nekünk nyitnunk kell mindenképpen azok felé is, akik mondjuk ma már, nem tudom, 30 fölöttiek, de ugyanúgy szívesen mennek szórakozni, és jól érzik magukat egy ilyen fesztiválon. Ráadásul a legfiatalabb generációkat eleve nagyon nehéz megszólítani, hiszen ugye hozzánk nagyon sokan jönnek határon túlról, mindenféle más, akár távolabbi országokból is, Természetesen Szlovákiából is jönnek, de alapvetően itt az igazi nagy dolog az az, hogy Ausztráliától, Kanadáig, Chilétől, nem tudom, Franciaországig, Hollandiáig, Angliáig, nagyon-nagyon sok helyről jönnek sok ezren a szigetre. Ezeket az embereket eleve ugye azzal nehéz ide csábítani, hogyha csak annyit kínálunk nekik, hogy olyan zenekarok vannak, akiket otthon is megnézhetnének az otthoni fesztiválokon, és ha már ide jönnek, és esetben egy hétre ide jönnek nyaralni Budapestre és fesztiválozni, akkor azért azt figyelembe kell venni, hogy a 16-18 éves generáció még nem fog nekiállni akár kontinenseket repülni egy fesztiválért, hiszen még nem nincs saját jövedelme, még a szülei nem engedik el, még amit nem. Tehát én úgy gondolom, hogy itt nekünk az nagyon fontos, hogy olyanokat is meg tudjunk szólítani, akik már ezt saját jogon tudják meghozni ezeket a döntéseket. Ők pedig azért inkább már a 30 vagy akár azon túllevő generációk közül kerülnek ki sokan, de ezt valamiért eddig kevésbé vették figyelembe a szervezésnél, úgyhogy én ezért gondolom, hogy nekünk ebbe az irányba is nyitni kell, de mindezt úgy kell tenni, hogy közben nem ijesztjük el a legfiatalabbakat sem, mert mégiscsak ők azért az a bázis közönség, akikre a leginkább építeni szokás a fesztiválokat.
0: Visszatér a nulladik és a mínusz egyedik nap, ugye ez az egyik nagy újdonság. Miről fognak szólni ezek a napok? És miért döntöttek úgy, hogy visszahozzák ezt a hagyományt, pont ezt a hagyományt hozzák vissza?
1: Hát itt két dolgot látni kell. Az egyik az az, hogy a sziget eredetileg is egy egyhetes rendezvény volt, az volt az első szlogenünk is, hogy kell egy hét együttlét, mert úgy gondoltuk, hogy ez egyben egy ilyen nyaralási közösségi élmény is, egy ilyen fesztivál, nem csak egyszerű koncert élmény. Ezeket akarunk adni, és azzal, hogy most már 5 napos az Alapsziget hossza, ezzel azt gondoltam, hogy érdemes egy picit foglalkozni, hogy akár újra egy picit meghosszabbítani ilyen módon a rendezvényt. A másik részről pedig ugye ezek azok a napok, amikor olyan előadók vannak, akik jobban ezt a más célcsoportokat is meg tudják szólítani. A nulladik napja a szigetnek az kifejezetten egy ilyen nosztalgia sziget nap lesz, ahol az elmúlt évtizedekből olyan legendás zenekarok, mint a Fét lesz, a Morsiba vagy a Gorán Bregovic lesznek a fellépők, és megpróbáljuk felidézni azt a fajta, mondjuk nem tudom, ilyen 2000-es évek sziget hangulatot, amikor ezek a zenekarok tényleg fantasztikus, jó és sikeres koncerteket adtak a szigeten. Én hiszek benne, hogy sokan vannak olyanok, akik legalább egy napra így visszajönnének átélni újra ezt az életérzést, amit a sziget tud nyújtani számukra, vagy tudott akkoriban nyújtani. A mínusz egyedik napnak meg az apropóját az adta, hogy Bródy János, aki azért azt gondolom, hogy a magyar kultúrtörténetnek egy nagyon fontos és meghatározó szereplője, eldöntötte, hogy 80 évesen visszavonul a nagy színpadok világától, és ha valaki belegondol abban, hogy a Bródy életmű az Illéstől, az István a királyon át, a Ponzsúzsa számoktól, a nem tudom, a fonográf dalokig, vagy a Bródy szerzeményektől, a Halász Judit dalokig, tényleg generációknak meghatározó kulturális élmények voltak, és ezek mindennek a szerzőnek az életművéhez tartoznak, akkor azt gondoltam, hogy ez jó lenne valahogy méltó módon lezárni ezt az életművet és megünnepelni, úgyhogy ő maga is jelen van velünk, és nem csak akkor emlékezni majd meg, amikor már esetleg nincs közöttünk, és ebben sikerült megnyerni a magyar zenei szakma, sőt, mondom, inkább azt, hogy a kulturális szakma olyan nagyját, hiszen itt színészek, művészek is közreműködnek majd, de tényleg azt tudom mondani, hogy Szörényi Leventétől Konzsuzsán át, Presser Gáborig, vagy Azáriától a, nem tudom, a halott pénzig, vagy nem tudom, nagyon-nagyon sok mindenki, akik ma egyébként a magyar popkultúra a meghatározó szereplői több generációból vállalták azt, hogy ebből az életműből a számukra legfontosabb számokat eléneklik, előadják. Úgyhogy ez egy egyszeri és megismételhetetlen, ilyen nagyon különleges alkalom lesz, amikor 50 fellépő majdnem 6 órán keresztül adja elő a legnagyobb slágereit a Bródy életműnek.
0: Milyen egyéb újdonsággal vagy visszatérő elemmel jelentkezik még idén a sziget?
1: Mindenképpen egy pontos újdonság lesz az például, hogy lesz újra magyar nagy színpadunk, mert hogy szerencsére azért az elmúlt években, vagy most már mondhatom azt, hogy lassan évtizedben egyre jobban megerősödött a magyar zenei felhozatal, és egyre több olyan hazai produkció van, aki sportcsarnokokat, arénákat tud megtölteni. Úgy gondoltuk, hogy ezeknek az előadóknak is jó lenne egy méltó helyet adni, hiszen a Sziget nagy színpadán, ahol egy nemzetközi közönség nézi a koncerteket, ott ugye nehéz jó időpontot a hazai zenekaroknak adni, mert a külföldi előadókat jobban megnézi egyszerre a magyar közönség is, meg a külföldi is, de a külföldi látogatókat, a magyar előadókat kevésbé preferálják, hiszen nem azért jönnek ide, hogy számukra ismeretlen előadókat nézzenek. Ezért úgy gondoltuk, hogy akkor csinálunk külön egy olyan nagy színpadot, amit viszont dedikáltan a magyar előadóknak, a magyar sztároknak szánunk. Ezen túlmenően is lesznek olyan dolgok, amik visszatérő helyszínek, például a luminárium, ami egy ilyen nagyon látványos, ilyen felfújt építmény, ami nagyon szeretett annó a közönség, de lesznek olyan műfajok, amik jobban megerősödnek, illetve vannak olyanok, amik az elmúlt években látszott, hogy nagyon jól működnek, mondjuk az új cirkusz, vagy ez a portás cirkusz művészet, ezért ebből például sokkal több lesz idén a Szigeten, vagy azokból az ilyen vonuló utcaszínházakból, ami szintén nagyon szeretett a közönség, de vannak olyan dolgok, amik nem a múltat idézik meg, vagy az elmúlt évek tapasztalataira alapulva lesznek, hanem egyszerűen az új generációk új igényeinek próbálunk azzal például megfelelni, és sokkal jobban igényli ez a generáció már azt, hogy ő a hogy mondjam, komfortosan jól érezze magát ebben a közegben is, és legyenek olyan helyek, ahol megpihenhet, ahol wellnessezhet, ahol jogázhat, ahol csak egyszerűen egy ilyen chill out helyszínen kikapcsolódhat, és nem tudom, tehát ebbe az irányba is lesznek fejlesztések, a szolgáltatások színvonalában is, a vendéglátásban, egyéb dolgokban lesznek látványos fejlesztések, és összességében én ezt mindig úgy szoktam mondani, hogy a legjobban azzal tudom mutatni, hogy mi iránt mennyire vagyunk elkötelezettek, hogy miközben ugye most is jelentős veszteségekkel tervezünk, például a nem zenei költségvetését a Szigetnek, tehát amik az egyéb más kulturális műfajokra elkölthető források, azokat 50%-kal megnöveltük, miközben eddig is a Szigetnek ez volt az egyik erős színfoltja, vagy a sajátossága, hogy messze nem csak zene van a Szigeten, de most ezt még látványosan megerősítjük, mert én nagyon hiszek abban, hogy akik ide jönnek, azoknak azt kell megmutatni, hogy mi minden plusz tudnak kapni azon fölül, hogy jó koncertek vannak, mert az ma már egy alapelvárás egy fesztivállal szemben, hogy legyenek jó koncertek. Itt az a kérdés, hogy mi mindent kaphat még a közönség a pénzért, amiért inkább itt nézi meg azokat az előadókat, akiket akár más fesztiválokon is megnézhetne.
0: Nekem az alapján, amit ön mond, nem csak a új generáció megszólítása tűnik fel, hanem az az érzésem, hogy fontosabb lett a hazai, vagyis a magyar közönség megszólítása, hogy ők nagyobb számban térjenek vissza a fesztiválra. Ez is egy cél lehet, hogy több magyar látogasson ki?
1: Természetesen ez is abszolút cél, de azért annyiban hadd vitatkozzak önnel, hogy érdekes módon az adataink azt mutatják, hogy igazából nem a magyar közönség fogyatkozott meg a Szigeten. Az nagyjából stagnált az elmúlt években. A nemzetközi közönség kezdett el visszaesni, és ennek inkább az volt pont az oka, hogy nem azokat az elemeit erősítették a Szigetnek, amitől ez nemzetközileg is érdekes, mert próbáltak minden forrást arra koncentrálni, hogy legyenek jó előadók, tényleg komoly nemzetközi sztárok, ami miatt a magyar közönség, aki itt nézhette meg ezeket a nemzetközi párokat, továbbra is valamennyire eljött, csak hogy egy angol, egy francia, egy holland fiatalnak az, hogy Magyarországon nézzen meg olyan előadókat, akiket bárhol máshol, akár a saját hazájában is bármikor megnézhet, az sokkal kevésbé vonzó. Tehát nekünk azt kell megértetni, hogy ez messze több, mint önmagában koncertek. Ez egy nyaralás élmény, egy közösségi élmény, egy kulturális élmény, közben meg lehet látogatni Budapest nevezetességeit, és egy csomó olyan dologgal összekötni itt ezt a fesztiválozást egy nagyon nemzetközi, nagyon multikulturális közegben, ami sokaknak azt gondolom, hogy izgalmas és vonzó, hiszen ebből a szempontból a sziget a mai napig egy egyedi esemény a világban, ráadásul azért egy nagyon különleges környezetben, egy gyönyörű parkban zajlik, egy világváros közepén, tehát ez nem megszokott, hogy minden fesztivál ilyen, mégis valahogy ezeket kevésbé hangsúlyozták ki az elmúlt években, mind a kommunikációban, mind a fejlesztések irányában. Én azt gondolom, hogy most nekünk ezt kell helyre tenni, és ezen az úton elindulni, és most ebbe meg is próbáltunk határozottan lépéseket tenni. Azt remélem, hogy ezt majd a közönség is értékeli.
0: És mi a helyzet az árakkal? Az utóbbi években azért néhányszor bírálat érte a Sziget Fesztivált, hogy nem csupán a jegyárak, hanem a helyszíni vendéglátás, például a sörára is inkább a nyugat-európai, sem mint a magyar pénztárcákhoz lett igazítva. Mire számíthatnak azok, akik idén kilátogatnak a Szigetre?
1: Hát abból a szempontból nem tudom azt ígérni, hogy és most majd még olcsóbb is lesz minden, hiszen nyilván ezek a nagy veszteségek részben abból fakadtak, hogy mégis volt elég bevétele a rendezvénynek, de azt tudom mondani, hogy próbálunk ebben is olyan lépéseket tenni, hogy például, hogy a délután 6-ig jön ki valaki, akkor olcsóbb lesz a vendéglátás 6 óra előtt, és ezáltal ezzel egy picit azt is szeretnénk, hogy jobban kijöjjenek korábban, és mindabban a sokszínű forgatagban jobban elmerüljenek, ne csak a nagy koncerteket nézzék meg, amit egyébként a Sziget sajátossága. Másik részről azért igyekszünk arra odafigyelni, hogy érdemi nagy emelések ne legyenek a vendéglátás áraiban, sőt ugye az ételáraknál már az elmúlt években bevezettek egy úgynevezett budget food kategóriát, ami azt jelenti, hogy minden vendéglátósnak van egy fixen olyan áru étel kínálata is, ami nem haladja meg, ha jól emlékszem, akkor talán most a 3500 forint volt az a határ, ahol meghúzták, és erre is jobban figyelünk, hogy ezt szélesítsük, ezt a fajta kínálatot, illetve azzal is próbálunk valamit kezdeni, hogy jobb legyen az árérték arány is, tehát hogy ne csak annyi legyen, hogy valami ennyibe kerül, hanem hogy azért minél jobbat és minél többet kapjon a vendég a pénzért, mert akkor lehet elvenni ezt az érzést. De annyiban azért itt megint egy picit nem akarok most nagyon ilyen kioktató, nem tudom, szakképzést tartani a hallgatóknak, de azért az fontos látni, hogy nem lehet összehasonlítani azokkal az árakkal, mert sokszor látok ilyen hozzászólásokat, hogy bezzeg a közértbe mennyi egy sör és mennyi a Szigeten, de a közértnek nem 5 nap alatt kell visszatermelni az összes költségét, tehát itt ugye erre az alkalomra speciálisan fölépül egy város, azok a vendéglátó egységek is erre az alkalomra épülnek föl, és annak minden költségét, ráadásul ugye itt 168 órás vagy napi 24 órás működésben kell gondolkodni jóval nagyobb személyzeten, tehát itt ez ebből a néhány napból kell megpróbálni mindenkinek visszakeresni. Nem lehet elvárni azt, hogy ugyanannyira adják a termékeket, mint amennyire azok a helyek adják, akiknek akár 10 éve vagy 20 éve is van arra, hogy visszakeressék a beruházásukat. Úgyhogy ebben igazságtalan, aki azt mondja, hogy hát ő neki az az elvárása, hogy annyira lehessen kapni, mint a szomszédos közértbe, de egyébként van közért is a Szigeten, meg a környékén is, és ilyen értelemben, ha valaki meg ezt nagyon sok hallja, akkor maximumot szerzi be ezeket a termékeket. De én úgy látom, hogy mostanra azért már nem az árakkal van elsődlegesen az embereknek problémája, hanem inkább azzal, hogy mit kapnak a pénzükérők, azt szeretnék látni, hogy ha már valami nem olcsó, akkor érje meg nekik, és az legyen jó minőség.
0: És így a végére, hogyha össze kéne foglalni, akkor mire számíthatnak azok, akik kilátogatnak idén a Sziget Fesztiválra?
1: Hát én azt remélem, hogy alapvetően egy nagyon jó hangulatú, jó rendezvény, de lesz sok jó koncert is természetesen, de azon túl nagyon sok izgalmas egyéb program, és én abban bízom, hogy alapvetően újra egy ilyen sokkal, hogy mondjam, ilyen emberközelibb, olyan általában ilyen közhangulat lesz, ami régen nagyon erősen jellemzője volt a Szigetnek, hogy ez tényleg egy ilyen nem tudom, nem akarok ilyen nagyon olyan szavakat használni, amik már ilyen túlzóak, vagy a, nem tudom, de hogy tehát én nekem az hiányzott az elmúlt években a Szigetben, a kollégáknak is úgy fogalmaztam ezt meg, hogy azt szeretném, hogy a közönség újra azt érezze, hogy ez miatta van. Nem azért, hogy jegyet vegyen, hanem azért, hogy jól érezze magát, és hogy ezt az alap attitűdöt, vagy ezt az alap hangulatot szeretném újra nagyon megerősíteni a Szigeten, mert szerintem az kell, hogy ez a fajta érzelmi bevonódása és kötődése megteremtődjön a látogatóknak, mert akkor fog tudni, azt gondolom, hogy a Sziget ugyanúgy újra olyan sikerrel működni, mint mondjuk az első 25 évében működött.
0: Gerendai Károllyal, a Sziget alapítójával és régi új tulajdonosával beszélgettem az elmúlt percekben az idei Sziget Fesztiválról. Köszönöm, hogy itt volt velünk a vonalban, és köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinkre.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, további szép napot mindenkinek.
2: Vasárnap ismertem meg őt, vasárnap este hét után, és úgy esett, hogy hétfő reggel tőlem ment munkába alá, és este kis szatyán.

0: A Bázis Egyesület idén is jelen lesz a budapesti ünnepi könyvhéten. Tomko Noszek Barbarát és Váji Horváth Erikát kérdezzük dedikálásokról, programokról, friss könyvekről és egy kapcsolódó képzőművészeti kiállításról is. Kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Kele János futballszakíróval vesszük sorra, kik lehetnek a torna fő esélyesei, kik okozhatnak meglepetést és milyen újdonságokat hoz az első 48 csapatos, három országban rendezett futball VB. A Szecesszió világnapja alkalmából pedig Kunk Elemen Melinda művészettörténésszel idézzük meg a stílus jellegzetességeit, pozsonyi vonatkozásait, valamint az idei nemzetközi fókuszhoz kapcsolódva a Szecesszió női alkotóit és női szereplőit. A szerdai nappaliban Jakubec László várja a hallgatókat 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.
2: Tizenhat óra van. A Pátria Rádió hírei.
3: Tibor Gaspar visszautasítja, hogy a saját javára módosította volna a törvényeket. Jelenleg nincs tervben telefonos egyeztetés az amerikai és az orosz elnök között, állítja a Kreml. A nyárias meleg mellett több helyen zivatarok is kialakulhatnak. A híreket Kis Balástól hallják. A teljes kormánykoalíció és a Smer képviselői is kiállnak Tibor Gaspar a parlament alelnöke mellett, jelentette ki Ján Richter, a Smer frakció vezetője, miután a parlamentben nem indult el a Tibor Gaspar leváltását célzó eljárás. Az ülést az ellenzék kezdeményezte a politikus tisztítótűz ügyben való érintettsége miatt. Gaspar visszautasította azokat a vádakat, miszerint a büntetőjogi jogszabályok elfogadott módosításai az ő ügyére vonatkoztak volna, vagy hogy az eljárás során a saját javára próbált volna segíteni. Ján Richter megismételte, hogy Tibor Gaspar leváltása elsősorban a progresszív Szlovákia érdeke, amely így próbálja meg elfedni a mozgalom vezetője Michal Simecska családja körüli problémákat. Július 1-től emelkedik a munkanélküli segélyi maximális összege. Az első három hónapban a támogatás havi maximuma 1651 euró 10 cent lesz, ami közel 98 euróval több a jelenlegi 1553 euró 30 centnél. Az emelés azokat érinti, akik 2026. július 1-e után jelentkeznek be az álláskeresőbe a munkaügyi hivatalnál. Az elmúlt 4 év során legalább 730 napig rendelkeztek munkanélküliségi biztosítással, és ebben az időszakban havi 3240 eurónál magasabb jövedelmet értek el. A szociális biztosító mai tájékoztatása szerint a támogatás összege nem változik azok számára, akik már jelenleg is munkanélküli segélyben részesülnek. A kullancsok aktivitása jelenleg rendkívül magas, ezért nő a kullancs encefatilis, vagyis a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás fertőzésének kockázata. A betegség nem csak kullancs csípéssel, hanem nyers tej és abból készült termékek fogyasztásával is terjedhet. A szlovák állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hivatal tájékoztatása szerint minden legelőn tartott juh és kecske tenyésztő számára tilos pasztőrizálatlan nyers tejet, illetve az abból készült termékeket forgalomba hozni. A laboratóriumi vizsgálat igazolja a kullancs encefalitis vírus jelenlétét az állományból vett mintákban. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, nem csak a kullancsriasztók használata fontos, hanem a természetben tett kirándulások után az alapos önvizsgálat is. Csehország tervezi a lőszer kezdeményezés folytatását, amely Ukrajna számára biztosítja a tüzérségi lőszerek beszerzését, jelentette ki Jaromír Zuna, cseh védelmi miniszter. A CT24 hírtelevízió tájékoztatása szerint a tárcavezető ma Berlinben beszélt erről, miután tárgyalt német kollégájával, Boris Pistoriusszal. Utóbbi bejelentette, hogy Németország további 300 millió euróval járul hozzá a kezdeményezéshez. Csehország a projekt keretében már csak nem 900 ezer darab lőszer finanszírozását biztosította, és jelenleg is aktívan keres további támogatókat és adományozókat. Jelenleg nincs napirenden telefonos megkeresés Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, közölte ma Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Az ukrajnai közvetítői folyamat jelenleg szünetel, ennek ellenére az amerikai tárgyalópartnerek fenntartják a kapcsolatot, a megbeszélések a meglévő csatornákon keresztül folytatódnak velünk és az ukránokkal is. A tárgyalók látogatásának jelenleg nincs kitűzött időpontja, de Oroszországban bármikor örömmel fogadjuk őket, részletezte Peszkov.
2: Időjárás.
3: Viharok várhatók az ország nagy részén, mindenütt első fokú riasztás van érvényben, kivéve Kassa és Eperjes megye keleti járásait. Az éjszakai órákban a hőmérséklet általában 12 és 17 fok közé csökken, holnap többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, délen és keleten időszakosan felszakadozhat a felhőzet, de országszerte sokfelé kell esőre, záporokra számítani, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, egyes viharok intenzívek lehetnek. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 14 és 22 fok között alakulnak, délen és helyenként keleten azonban akár 22-30 fokot is mérhetnek.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset nehezíti a haladást a fővárosban, a Pozsony-Szőlős felé vezető Vajnori felüljárón a D1-es autópálya irányában három személygépkocsi ütközött össze. A műszaki mentés és a helyszínelés miatt a forgalom váltakozó irányban egy sávon halad. Radar méri a sebességet Osgyán mellett Rimaszombat felé, valamint Nagymegyer és Alistál között. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Jó szóval oktasd Gazsik Viktóriával.
4: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! A jó idő visszatértével gyarapodhat a motiváció, hogy biciklire pattanjunk, akár szabadidős tevékenységként, akár közlekedési módként. Mennyire kerékpározhatók azonban Szlovákia útjai? Mi akadályozza Szlovákia lakosságát abban, hogy a hétköznapokban előnyben részesítse ezt a közlekedési formát? Ezt kutatja mai vendégem Németh Roland, a Pozsonyi Comenius Egyetem természettudományi kar közgazdasági, társadalomföldrajzi, demográfiai és területfejlesztési tanszék kinek doktorandusza. Hogy válik a gyerekkori szakmából felnőttkori elhivatás? Mit jelent egy olyan kutatási terület vizsgálata, amely Szlovákiában még gyerekcipőben jár? Pályaképünkből mindez kiderül, ha tehetik, maradjanak velünk. Gondolatébresztő rádiózást kívánok!

0: A társadalmi földrajztudomány területét már korábban megismerhették műsorunk hallgatói, ma azonban azt bizonyítjuk be, hogy egyet tudományágon belül is hányféle lehetőség rejtezik. Míg korábban a városok klímastratégiájáé volt a főszerep, ma a közlekedés földrajz világát ismerhetik meg. Vendégem Németh Roland, a Pozsonyi Comenius Egyetem természettudományi kar közgazdasági társadalom földrajzi demográfiai és területfejlesztési tanszékének doktorandusza, humán földrajz és demográfia szakértője. Üdvözlöm a stúdióban.
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük a legelején, tág határok mentén. Mi vezette rá, hogy a földrajztudomány területét válassza, először is a felsőoktatás első szintjén?
1: Hát nem is mondhatnám, hogy ilyen konkrét pillanat lett volna az életemben. Ez így gyerekkor óta fejlődött, már akkor tudtam 5-6 évesen, hogy számomra ez a földrajz lehet egy jövőbeli alternatíva, és szerencsére jó földrajztanárokhoz volt szerencsém, és úgy tovább motiváltak, hogy igenis, lehet, hogy érdemes lenne tovább foglalkozni ezzel a gyerekkori hobbival. Úgyhogy ez volt talán a logikus választás, és úgy hiszem, hogy nekem nem volt egy más speciális tantárgy, amihez így nagyon vonzottam volna, vagy ami nagyon érdekelt volna. Így maradt ez az egyetlen terület, amire szerettem volna fókuszálni.
0: Gyerekkori hobbit említett így első kiindulási pontként. Miben nyilvánult ez meg? Mert ugye azért a földrajz a szerte ágazó.
1: Legelőször inkább ilyen memória játékok, ahol zászlók voltak fővárosokkal, akár a lakosság számmal. Így azt így megjegyeztem, mindig érdekelt, hogy melyik országnak milyen zászla van. És aztán egyre jobban arra lettem figyelmes, hogy szeretném lokalizálni ezeket az országokat, és ezért születésnapomra sokszor atlaszokat, térképeket kértem, és így azon tanultam, hogy mi hol helyezkedik el, milyen folyók vannak, hol lokalizálhatók az egyes országok, szorosok, kontinensek, úgy, ahogy a tengerek, óceánok, stb. És ugye ez eleinte inkább csak ilyen tényleg arról szólt, hogy lássam, hogy mi hol helyezkedik.
0: És ezt követően, hogyha most ugrunk egyet az időben, ugye most a gyerekkortól ugrani fogunk egyet, az egyetemi tanulmánynak az eleje és a doktori között mi győzte meg amellett, hogy kitartson emellett a tudományák mellett?
1: A mesterképzésemet én lényegében regionális földrajzon vagy régiófejlesztésen végeztem, ami lényegében nagyon hasonlít a mostani társadalomföldrajzi tanszékemhez, ahol jelenleg tanulok, mert itt is a társadalmi folyamatok és a térbeli kapcsolatok vannak a középpontban. Valójában azt tudom mondani, hogy már lényegében a diplomamunkámban a közlekedéssel kezdtem foglalkozni, konkrétan a kerékpár közlekedéssel. Úgy gondoltam, hogy tényleg a közlekedés egy olyan szféra, ami mindenkit érint, mindig egy aktuális téma marad, egy fontos társadalmi kérdés, és hát igen, az emberek döntését nagyban befolyásolja az, hogy hogyan és miként tudnak eljutni bizonyos helyekről bizonyos helyekre, milyen közlekedési módot tudnak használni. Számomra pedig a bicikli közlekedéssel személyes kapcsolatom volt, mert ugye faluról jövök, mindig a rövid távolságokat biciklivel tudtam megtenni, így nekem ez így az életem természetes része volt. Viszont így, ahogy jobban figyeltem, akár a szakirodalmat, akár így a városokat is abban az időszakban, láttam, hogy egyre több figyelmet kap ez a téma. Lehet ez a klímaváltozás szempontjából, egészségi okok, életminőség fejlesztése. Nagyon-nagyon sok pozitív hatását lehetne említeni a kerékpározásnak. Így ez ösztönzött talán arra, hogy ez az a terület, ami fontosabb figyelmet és nagyobb figyelmet igényel tőlem. Úgyhogy belevágtam ebbe a szakdolgozatomba, ami leginkább ilyen közbringa rendszer működését figyelt, azt analizáltam, olyan tér és időbeli elemzésről van szó, konkrétan Oszló városában azt figyeltem, hogy a felhasználók honnan, hova, mikor közlekednek, és ilyen óriási adatbázissal dolgoztam, ami ilyen 3,5 millió adatból állt. És hát azért is kerültem én Oszlóhoz, mert ők nyílt adatpolitikát folytattak, tehát hozzá tudtam férni minden probléma nélkül a kellő adatokhoz, mert valóban én Pozsonban szerettem volna ezt a témát analizálni, de azzal, hogy nem tudtam megszerezni az adatokat, így muszáj volt egy olyan választást megtenni, ami a diplomunkám céljaihoz vezet.
0: Most már érintettük a szakterületét, ami a tanszék honlapja szerint a közlekedés, földrajz és a fenntartható városi mobilitás, azon belül a kerékpáros közlekedés és a mikromobilitás. Miben foglalkozik most pontosan, hogyan foglalná össze azoknak, akik nem mozognak otthonosan ezen a szakterületen?
1: Jelenleg a disszertációm a kerékpár szerepét vizsgálja a városi közlekedésen belül, és bizonyos figyelmet szentelek a felhasználók közlekedési szokásainak vizsgálatára is. Például azt is figyelem, hogy milyen hatással van az időjárás a felhasználók viselkedésére, és hogy hozzátegyem, számomra a disszertációm fő célja és fő eleme a kerékpározhatóságra irányul. A kerékpározhatóság, ez egy szakfogalom, amit a szakirodalomban használnak. Ezt úgy is lehetne jellemezni, mint biztonság, komfort és attraktivitás, és ezekből lényegbe tevődik össze ez a kerékpározhatóság, ami angolul bikeability-t jelent. És én azt próbálom a disszertációmban figyelni, hogy mennyire alkalmas egy város a kerékpározás számára.
0: Ezeket a szempontokat, amikre felpontotta a kerékpározhatóság fogalmát, ezek a gyakorlatban mit takarnak?
1: A metódus, amit az én munkámban használok, több indikátorból áll össze, ami például a megengedett sebességhatár, akár a zöld területek, vízterületek jelenléte, az útsávok száma, terep, viszonyok, ugye már az is nagyon fontos a kerékpározhatóság számára, hogy például egy emelkedőre sokkal nehezebb feltekerni egy klasszikus kerékpárral, ha nem számoljuk ide az elektromos kerékpárokat. Ugyanúgy ide tartozik még például az út lényegében felülete, útborkolat is, mert az is ugye nagyon különböző lehet, hogy egy jó minőségű aszfalton hogyan komfortosan érzi magát a felhasználó, de ugyanúgy ide tartozik a közlekedés, hogy mennyire frekventáltak az utak, mennyi gépjármű halad át rajtuk bizonyos napokon, és ez lényegében ezek az indikátorok, hogyha összekombináljuk őket, rámutatnak arra, hogy mennyire lehet az a útszakasz egy kerékpáros számára kellőképpen attraktív, barátságos, vagy mondhatnánk ezt a biztonság, komfort, stb.
0: Itt a szakterülete kapcsán felsorolt fogalmak közül, ami a leginkább idegenül hangzik, az a mikromobilitás. Elmondaná nekünk, hogy ez mit takar pontosan?
1: A mikromobilitásra nincs egyetlen jó megfogalmazás, nincs egy elfogadott definíció, ez a mikromobilitás folyamatosan fejlődik, és folyamatosan jönnek új közlekedési eszközök, amik nehézé teszik azt, hogy ez most pontosan le legyen definiálva. Hogyha viszont kiindulhatnák egy olyan érthető és egyszerű megfogalmazásból, akkor azt tudnám mondani, hogy ezek olyan közlekedési eszközök, amelyek 45 km per óránál lassabban haladnak, és a súlyuk nem haladja meg a 350 kg.

0: Németh Roland, a Pozsonyi Comenius Egyetem természettudományi kar közgazdasági társadalom földrajzi demográfiai és területfejlesztési tanszékének doktorandusza. Oktatási műsorunkban őt kérdezem kutatási területéről, a közlekedési földrajzról és a fenntartható városi mobilitásról. Mielőtt elkezdte volna a doktorit, még egy kicsit visszakanyarodnék oda. 2 évet az akadémiai közegen kívül töltött, ha jól tudom, ez idő alatt olyan hasznos szakmai tapasztalatot szerzett, ebben majd kijavít, amely kapcsolódik jelenlegi kutatási témájához is a Nagyszombati Önkormányzatban. Így van-e ez, és mit adott önnek ez az időszak?
1: Ez részben így van, és még kiegészíteném. Mikor elvégeztem az egyetemet, akkor az első megállom a Ciklokoalícia nevű polgári társulás volt, ahol egy kerékpározás közlekedés fejlesztését célzó tanulmány kidolgozásában, vagy stratégia kidolgozásában vettem részt, és ezt pont a Nagyszombat megyei önkormányzat részére készítettük. Így ez rövid időszak után jött az a lehetőség, hogy a Nagyszombat megyei kerékpáros koordinátor keresett maga mellé egy nevezhessük asszisztensnek bizonyos munkaerőt, és akkor én megpróbáltam kihasználni ezt a lehetőséget, és jelentkeztem az állásinterjúra. Nagyon jó döntésnek bizonyult ez a közel 2 év, és nagyon azt tudom mondani, hogy az én elképzelésem és a kerékpáros koordinátor elképzelései nagyon sok részben klappoltak. Ilyen adatalapú megközelítést próbáltunk alkalmazni a kerékpár közlekedés fejlesztésére, és tényleg az én feladatom nagyban abból állt, hogy a fenntartható közlekedés fejlesztéséhez hozzátegyek, és alkalmazzam részben azt a tapasztalatot, amit a magiszteri munkám alatt is szereztem, ezekkel az újféle adatok feldolgozásával, de itt azért sokkal a több feladat hárult rám. A mi feladatunk így közösen azt lehet mondani, hogy a kerékpáros közlekedés koordinálása, a kerékpárutak és kapcsolódó infrastruktúra tervezése, ugyanúgy, ahogy a stratégiai dokumentumoknak az aktualizálását biztosítani, ugyanúgy, hogy mondjam, szakmai háttéranyagokat kidolgozni, együttműködni önkormányzatokkal, de abból is állt, hogy a témát népszerűsítsük, edukáció és szemléletformálás

0: és hozzátartozott így a munkakörömhöz. Abban az időszakban, amikor a megyei önkormányzaton dolgoztam, akkor megszerveztük ilyen tavaszi kerékpáros iskola első évadját, ami most már azóta is így folytatódik, illetve még így a munkakörömhöz azt is hozzátom rakni, hogy ilyen szakmai fórumokon többször prezentáltam, képviseltem a megyét. Azt tudom mondani, hogy tényleg, ami a számomra a legfontosabb tényező volt, és így a legpozitívabban tudom értékelni, hogy a lényegében egy kicsit a kutatási eredményeket tudtam alkalmazni a valódi problémák oldására és a döntéshozatalban.
1: Ezek a megelőző történések, mint ebben a projektben való részvétel, vagy előtte ugye már a magiszteri munka, amire kitértünk, ezek adtak-e valamilyen ilyen rálátást, vagy szemléletmódot, valamilyen fajta alapot a jelenlegi doktori munkájához?
0: Egyértelműen azt tudom mondani, hogy igen. Biztos vagyok benne, hogy ha nincs nekem ez a 2 év kitérő, akkor sokkal nehezebben tudtam volna most érvényesülni, és sokkal nehezebb lett volna kitalálni, hogy mégis merre, mi legyen az a téma, amivel foglalkozni szeretnék, és hogyan oldjam, és ami a legjobb, vagyis hogy én, amit nagyon élvezek benne, hogy tényleg próbálom úgy oldani az adott problémát, és a dizertációmat, hogy annak valós értéke legyen, amit tényleg a városok ki tudjanak használni. Konkrétan én a Nagyszombat városán csinálom az egész kutatásomat, hát így számukra lesz legnagyobb értéke, de viszont próbálom, hogy nyitott maradjon, aránylag, hogy reprodukálható legyen más városokban is, legalábbis a metódus, amit használok. Úgyhogy itt számomra itt tényleg a kutatás és a döntéshozatal összekapcsolása az, ami a legfontosabb.
1: Ha már lehetőségekről beszélünk, akkor épp ez a Cikló Koalícia Polgári Társulás és a Nagyszombat megye, illetve városainak képviselői, azok, akik meghívást kaptak május 20-án Zsul Gerzon holland nagykövet által egy munkareggelire, amelyen egy workshopot is tartottak, amelyet Melissa és Chris Brandt lett a fenntartható mobilitás terén világszerte elismert szakértők tartottak meg. Ezen az alkalmon ön is részt vett. Mi volt ennek a találkozónak az apropója, célja? Mit adott önnek a részvétel?
0: A találkozó célja első sorban az volt, hogy Melissa és Chris előtte van a nap Szlovákiában tartottak egy ilyen prezentációt. Így szerették volna még kihasználni, vagy megragadni azt az alkalmat, hogy ők itt vannak, és szervezni egy ilyen bicikli megbeszélést, ahol tényleg önkormányzatok, a minisztérium és az akadémiai szféra is részt vett. Így kerültem én a képbe, mint az a személy, aki ezzel a témával foglalkozik. Hát ez az egész munkareggeli, ha így nevezhetjük, ez nagyon pozitív atmoszférában telt. Melissa és Chris nagyon sok témát érintettek a prezentációjukban. Ők maguk is azt mondták, hogy ezt általában ilyen 3-4 workshopon belül szokták leprezentálni, de azzal, hogy itt olyan személyek voltak, akik ebben a témában jártasak, így tényleg tudták nagyon sűríteni és gyorsítani a folyamatot. Hát a leginkább, amit pozitívan értékelek, az, hogy kitértek olyan témákra, amik így Szlovákiában is relevánsak. Így a kérdések is legfőképpen azok voltak a résztvevők részéről, hogy hogyan tudnánk oldani bizonyos problémákat, amik jelen vannak, de viszont például ők Hollandiát mutatták be legfőképpen. Ott teljesen más a kerékpár szerepe, és így másképp viszonyulnak az emberek ehhez az egészhez. Ennek ellenére viszont tényleg, ami talán így az egésznek az eredménye, ennek az egész találkozónak, hogy mennyire fontosak a mobilitás szokások változtatásában a történetek, és hogy mennyire erősen tudnak hatni az emberekre, mert sokszor az adatok is kevesek, és lehet argumentálni bármilyen jó adattal, hogy miért is fontos a kerékpározás támogatása, hogyha azt ott úgy nem fogadják be a döntéshozók. Így tényleg ők próbáltak egy ilyen utat is mutatni, hogy azok a valódi, amit megélnek az emberek, és ezt átadják másnak, hogy milyen pozitív dolgok és történnek kerékpár használatából kifolyóan, hogy milyen erejük lehet. És ők ezt a tapasztalatot úgy adták át, hogy már más országokban ezt alkalmazták, és lényegében tudják, hogy pozitívan tudott hatni erre az egész mobilitás kultúrára.
1: Mielőtt tovább mennénk, egy gyors közbe kérdezés itt felmerült bennem, ugye ilyen keresztnév alapon emlegette a válaszában Melissa Melissát és Kriszt, de közben azon gondolkodtam, hogy itt nagyon általánosan sikerült a kérdésben megemlíteni őket, és gondolom rajtam kívül a hallgatókban is felmerül ez a kérdés, hogy de mégis miért ilyen fontosak ők? Erről tudna valamit mondani?
0: Melissa és Krisz az utóbbi időben több ilyen híres könyvnek a szerzői, amit a fenntartható közlekedésről írnak, azon belül pedig így a kerékpározásra, a kerékpár közlekedésre még nagyobb figyelmet szentelnek, és hát, hogyha így megnevezhetném őket, akkor így ők mostanában azok a személyek, akik így a legjobban popularizálják ezt a témát. Nagyon, vagyis aránylag nagy a nézőközönség, rengeteg országban, akár Kínától kezdve, Kanada, és tényleg szerte-szerte a világba tartanak számos prezentációt, számos workshopot, így főleg az miatt, hogy lehetne őket nevezni a témán belül szakértőknek, akik lényegben nem az akadémiai szférából jönnek, hanem így az ismeretterjesztésre összpontosítanak, számos és számos könyv, cikk fűződik a nevükhöz.
1: Most akkor egy kicsit visszatérnénk a szakmázáshoz, bizonyos köntösbe burkolózva. Beszéljünk néhány szakpublikációjáról, ami eddig fűződik a nevéhez. A Szlovák Tudományos Akadémia földrajzi szaklapjának idei első számában jelent meg közös tanulmánya Marcel Hornyák dotáns úrral, aki, ha jól olvastam utána, a téma vezetője is a doktori disszertációjának. A kerékpározásra való alkalmasság felfedezése, koncepciófejlesztés, megközelítés és a közép-kelet-európai kerékpározási kutatások kritikai áttekintése címmel, ez saját fordítás, jegyzem meg. A tanulmány egyébként angol nyelvű. Elsősorban általánosan az érdekelne, hogy mit ad doktoranduszként a társszerzős publikálás lehetősége a közös kutatás gondolkodása témavezetővel.
0: Legfőképpen azt tudom mondani, hogy egy kis biztonságot, biztonságérzetet ad, mert mégis egy tapasztaltabb és szakmában ismertebb és rutinosabb szakemberrel tudok együttműködni. Az nálunk igaz, hogy az én témavezetőm nem foglalkozott ezelőtt a kerékpár közlekedéssel, így hogyha én szeretnék publikálni a témámban, így mindig én vagyok az ötletgazda, én vagyok az, aki kitalálja, hogy hogyan, mit, és ő pedig próbál nekem útmutatást nyújtani, segíteni, átadni a tapasztalatait, és amit még pozitívan tudok értékelni, az talán az a jó kapcsolat, hogy nagyon rövid időn belül tudunk dűlőre jutni, közös hangot találni, pillanatokon belül el tudjuk dönteni, hogy milyen irány a jó irány, hol vannak a gyengeségek, mire kellene még kicsit jobban összpontosítani. A témavezetőm ötletei és szemléletmódja nagyon fontos a cikk minőségének, így mondanám, javítására, és az, hogy az a verzió, ami végül megjelenik, az minél jobb minőségben legyen. És még amit hozzátennék, az az, hogy talán mindig kicsit kibővül az a alapötlet, és kicsit más szemszögökből is tudunk fókuszálni az adott témára, ami végkifejletben általában pozitívan szok megvalósulni.
1: Ez a felhozott tanulmány abból indul ki, hogy a közép- és kelet-európai térségben alul fejlettek a kerékpáros közlekedés lehetőségei, mivel az évtizedeken át előnyben részesített autóhasználat rányomta a bélyegét a fejlesztésre. Célja definiálni a kerékpározhatóság az úgynevezett bikeability fogalmát, amiről már itt ugye beszéltünk, és összehasonlító elemzést kínál fel a régió és a szélesebb európai vidék között. Mik voltak ennek a munkának a fő tanulságai, mit erősített meg, vagy mit cáfolt?
0: A legfőbb tanulság talán az, hogy Közép- és Kelet-Európában a kerékpározási feltételek komplex vizsgálata hiányzik, és főleg városszintekről beszélünk itt, ami azt jelenti, hogy egy teljes úthálózat értékeléséből áll össze. Azt tudom mondani, hogy így Közép- és Kelet-Európában így picit visszamaradottabb ez az egész téma, így sokkal kevesebb figyelmet szentelnek neki. Azok a metódusok, amelyeket így azt tudom, hogy a nyugat-európai irodalomban láthatunk, nincsenek applikálva, nincsenek olyan szinten szétbontva, ami összehasonlítható lenne. Így ez is egy impulzus számomra, vagy egy motiváció, hogy ebben a térségben ilyen első próbát tegyek, és minél komplexebben értékeljem a kerékpározás feltételeit.
1: Mindeközben, hogyha az Európai Unió szintjét tekintjük, és hogy arról beszélünk, hogy az elmélet meg a gyakorlat az végül is így nemzetközi szinten az fej-fej mellett halad, tehát példaként felhozhatjuk azt is, amit több forrás történelmi fordulópontnak nevez az európai kerékpározás történetében, mégpedig azt, amikor az Európai Parlament, az Európa Tanács és az Európai Bizottság 2024-ben elfogadta az Európai Kerékpáros Nyilatkozatot, amely a kerékpározást önálló, fenntartható közlekedési eszközként ismeri el, és célul tűzi ki a kerékpáros infrastruktúra fejlesztését, a biztonság növelését, valamint a gazdasági támogatást. De ennek kapcsán az uniós források felhasználásánál is több esély teremtődik meg az önkormányzatok, illetve az országok számára a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére. Az eddigi kutatása alapján hogy látja, történik-e ténylegesen előmozdulás, vagy ez inkább egy ilyen papírforma szinten hozott előre mozdulást?
0: Mi ez aránylag aktuális? Hát 2 évvel ezelőtt történt ez a bicikli deklaráció, vagy akkor jött létre. Így még nehéz értékelni azt, hogy valójában inkább ez papíron létezik, vagy pedig már vannak hatásai, amit így érzékelhetnénk. De esetre, ha általánosságban beszélhetnék így az utóbbi években láthatókról Szlovákiában a kerékpárközlekedésben, akkor azt tudom mondani, hogy látható a pozitív változás, és ez részben annak köszönhető, hogy a források egyszerűen megjelentek, akár a helyreállítási tervből mindegy körülbelül 85 millió euró állt a önkormányzatok részére, és a pályázatok iránt óriási volt az érdeklődés, nem is jutott hozzá minden önkormányzat ilyen forráshoz. Ennek ellenére azt tudom mondani, hogy még mindig alacsony aránya van a kerékpár használatnak. A 2021-es népszámlálás azt mutatja, hogy a napi ingázásban mintegy maximum 4%-ot alkotta a kerékpár. Így még mindig azt tudjuk mondani, hogy inkább a kerékpár ilyen szabadidő eszközként van kezelve, mint sem egy teljes értékű közlekedési módnak. Ha Szlovákiában beszélhetnénk még akadályokról vagy kihívásokról, amik a kerékpár közlekedést érintik, akkor ide tenném egy részben a szuburbanizációt is, ami növeli a napi megtett távolságokat, és autófüggőséghez vezet.
1: Itt egy pontra közben vágnék és megjegyezném, hogy a szuburbanizációt már korábban említettük a műsorban, de ez már régebben volt, úgy csak így a kiegészítés kedvéért elmondjuk, hogy ez a fogalom ugye azt akarja, hogy a városokból a vidékre költöznek ki az emberek.
0: Ami továbbra fontos kérdés Szlovákiában, az, hogy ezek a források ugyan most megjelentek az utóbbi, tegyük fel, 5 évben, de a fontos kérdés, hogy hogyan lehet ezeket a forrásokat a lehető leghatékonyabban felhasználni. És pont erre fontos az adatok használata és ésszerű felhasználása, elsősorban gyűjtése, ami a nemzeti szinten még mindig nagyon-nagyon gyenge, visszamaradott. Illetve fontosnak tartom a kerékpáros és tömegközlekedés integrációját is, amit jelen állapotban sem nevezhetünk megfelelőnek. Ugye ezt mind akadályként említhetjük azért a vasúti közlekedés megbízhatóságát, akár a kerékpártárolók hiányát az állomásokon, és a biztonságos utakat, amik összekötnék a megállókat ugye a lakóhelyekkel. Szóval ez az egész multimodális szemlélet, ez még így aránylag gyenge Szlovákiában. Ugyan a szerelvények kerékpár szállítására már sok esetben alkalmas térre rendelkeznek, de ez még mindig csak nagyon az első fog, vagyis csak a kezdetek. Hogyha összehasonlítjuk fejlettebb, jobban nyugat-európai országokkal, lehet az ugye Belgium, Hollandia, lehet Németország, de Ausztria, nem kell messze menni, Ausztria is elég, akár Svájc. Ott egyszerűen az állomások környékén rengeteg ezreivel parkolnak a kerékpárok, és nem mondhatjuk azt, hogy egy gazdag országban nem kerékpároznak az emberek, úgyhogy itt ez szisztematikus és hosszan tartó munkát igényel, hogy ezt az egész témát úgy kezeljük, hogy az végül is pozitív irányba mozduljon.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Oktatási műsorunkban továbbra is Németh Rolanddal, a Pozsonyi Comenius Egyetem közgazdasági, társadalom, földrajzi, demográfiai és területfejlesztési tanszékének doktorandusával beszélgetünk tudományterületéről, a fenntartható városi kerékpárközlekedésről.
1: Már a külföldi példákat említettük, ebben a tanulmányban megjelenik a 15 perces városnak a koncepciója, fogalma, nevezzük aminek. Ez ugye a város tervezés szempontjából egy érdekes felvetés a jövőre nézve. Mit akar ez a fogalom?
2: A 15 perces város, ez a szakirodalomban nemrég jelent meg, aránylag szintén egy új fogalomnak nevezném. A szerzője Carlos Moreno, Pár Sorbonne-ről professzor úr, aki azzal magyarázza a 15 perces város jelentőségét, hogy lényegében minden, ami az élethez szükséges célállomás, legyen az élelmiszer, iskola, kórház, állomás, stb. 15 percnyi elérhetőségben van gyalogosok, illetve kerékpárosok számára. Az azt jelenti, hogy 15 perces gyaloglással, illetve kerékpár használattal elérhetőek. Ezzel minimalizálva a autó használatának fontosságát, szóval minimalizálja azt, hogy az emberek a kevésbé fenntartható közlekedési eszközöket választják. És ez a 15 perces város, ez most így egyre felkapottabb lett a köztudatba, és minél több város próbál elfelé mozdulni, és próbálnak, ha nem is az egész városon belül, de bizonyos város részeken belül próbálják alkalmazni ezt a koncepciót.
1: Ez most egyelőre a mi hazai szempontokból inkább egy álomnak hat, ha úgy vesszük. Ezzel szemben mi a valóság, a szlovákiai városoknak a valósága? Itt igazából az merült fel bennem a készülés során, és ami érdekel, és mindenképp szeretnék rákérdezni, az az, hogy mutatkozik-e különbség a kisvárosok, a nagyvárosok és a falvak között a kerékpárok kihasználtsága szempontjából. Erre rá lehet-e mutatni a mutatásán belül vagy kívül?
2: Pontos adatokra nem szeretnék hivatkozni. Hát amit a legjobb adatnak tekinthetünk és legaktuálisabbnak, az még mindig a 2021-es népszámlálás, ahol a lakosságot megkérdezték, hogy milyen közlekedési eszközzel közlekedik munkába, illetve iskolába. És hát ez alapján mondhatjuk azt, hogy így a legnagyobb különbségek, amik megmutatkoznak, az ugye észak-dél, nyugat-keleten belül így régiókra bontva, hogy például a nagyszombati kerület az egyik legjobb a nyitrai mellett, de ez ebből is áll, hogy ugye aránylag sík a terep, így a sokkal a bonyolult struktúrával rendelkező régiók ebben hátrányban vannak. Hogyha viszont nem megyünk erre a város nagyságra, vagy 15 perces város, akkor itt azért látható különbségek, és bizony vannak falvak, ahol ezek a számok bőven lehetnek 20-30% körül is. Úgy szintén itt Dél-Szlovákiában, Dél-Nyugat-Szlovákiában kisebb városok is nagyobb számokat érnek el. Így azt mutatható, hogy a kisebb városok előnyben lehetnek a nagyvárosokkal szemben, de ez nem kell, hogy így is legyen. Persze igen, Pozsony sokkal a bonyolultabb, sokkal a nagyobb a forgalom, és itt a szuburbanizáció is nagy szerepet játszik. Természetes, hogy ezek a számok kicsik, de ha például átmegyünk Nagyszombatba, ami egy város, ami teljesen más struktúrával rendelkezik, és ez egy olyan város, amire applikálhatjuk azt a 15 perces város fogalmat, mert a távolságok az egyes helyek között nagyon kicsik, és lényegében a város egyik széléről a másik szélére nem több mint 5-6 kilométer a távolság. Ez egy prototípus lehet, és Nagyszombat azért magasabb számokat is ér el, mint Pozsony, de hát az annak is köszönhető, hogy már évek óta rengeteg beruházást szentelnek a fenntartható közlekedés és főleg a kerékpár közlekedés fejlesztésére.
1: Ami magát a szakterületet illeti, és még érdekes számunkra az a nemzetközi viszonylat, tehát hogy a hazai pályán túl milyen a nemzetközi megítélése, feltárása. A fenntarthatósági kerékpár közlekedés kutatásáról azt találjuk, hogy ez egy nagyon aktív, multidisziplináris tudományterület, amelynek magas társadalmi relevanciája van. Tehát az érdekelne, hogy milyen a hazai és a nemzetközi közeg, mennyire aktuális és mennyire releváns a kerékpáros közlekedésnek a kutatása.
2: Tehát a kerékpáros közlekedés kutatása nemzetközi szinten egy nagyon dinamikusan fejlődő ág, terület. ahogy mondom, főleg a nyugat-európai országokban már azért itt évtizedekről beszélünk, amióta foglalkoznak ezzel a témával. Még ha összehasonlítom Szlovákiával, akkor nagyon limitált számban vannak jelen ezek a szakpublikációk, cikkek, így látható ez a lemaradás, és ugye hát most beszéltünk Szlovákiáról is, vagy így alapvetően a nemzetközi szakirodalomról, hát egyre inkább azt tudom mondani, hogy aktuálisabb, és egyre több figyelmet kap ez a téma, ami abból is fakad, hogy a városok valójában keresik ezeket a környezetbarát, helytakarékos, zajcsökkentő, de akár összességben fenntartható közlekedési módokat, mint például a kerékpáros közlekedés, ami az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz is kapcsolódik. Így nagyon-nagyon aktuális. Ha visszatérnék egy-két szóval Szlovákiára, akkor azt tudnám mondani, hogy ezek az első cikkek, publikációk tényleg az utóbbi 5-10 évben jöttek létre. Azelőtt ez a téma szinte semmilyen figyelmet nem kapott, és jelenleg is azt tudnám mondani, hogy Szlovákián belül még mindig limitált figyelmet kap, így örülök annak is, hogy én vagyok az első között, aki komolyabban foglalkozik ezzel a témával, és próbál reagálni azokra a hiányosságokra, amik nem csak Szlovákián belül hiányoznak, mert hát itt beszélhetnénk óriási hiányosságokról, hanem arra is próbálok reagálni, hogy mi az, ami a nemzetközi irodalomban, szakirodalomban még nincs feltárva, mik azok az ágak, mik azok a útvonalak, amiket érdemes figyelmet szentelni.
1: Csak hogy a végén egy kicsit összegezzük azt, hogy miért releváns ez a tudományterület. Összetudnánk-e foglalni azt, hogy mire nyújt, milyen társadalmi problémákra nyújt megoldást a kerékpáros közlekedés infrastruktúrának a fejlesztése és az elterjedése? Tehát mi a gyakorlati haszon a hétköznapi emberek számára?
2: Tehát a kerékpározás egy alternatívát nyújt, mint a klímaváltozás szempontjából. Beszéltünk itt a dekarbonizációról, légszennyezésről, zajcsökkentésről, de továbbá, ahogy már előbb is említettem, itt az a helytakarékosság is, még mindig egy aránylag olcsó közlekedési eszközről beszélünk, ami olyan családok számára, vagy egyének számára, akik nem rendelkeznek például jogosítvánnyal, még mindig egy logikus megoldás lehet. Illetve még ide raknám, ide sorolnám az egészségre nyújtott hatásokat, a napi fizikai aktivitás mennyiségének az elérésében is segít. Nem kell itt most sportbiciklizésre gondolni, hanem elég arra gondolni, hogy egy pár percet bizonyos célokat elérünk azzal a biciklivel, és azzal is mozgunk, aminek sok pozitív hatása lehet. Illetve még így a társadalomra kinyúló hatások, így arra gondolok, hogy aki biciklire ül, teljesen másképp érzékeli a környezetét, és teljesen más viszonyban marad végig az utazása során a közvetlen körülötte történő eseményekkel. Így például sokkal hamarabb fut össze valaki egy köröztöződésben egy ismerőssel, ahol pár szavat válthat, így ez a szocializáció is, a kapcsolatok fenntartása, stb., amit autóban ülve nagyon nehezen elképzelhető, hogy megvalósuljon.
1: Igen, már csak néhány személyesebb jellegű kérdés a végére. Ugye amikor beszélgetünk, javában zajlik a vizsgai időszak, hamarosan véget ér a nyári szemeszter. Hogy értékelni ezt az évet, milyen tanulságot visz magával, mik voltak az esetleges nehézségek vagy motiváló pillanatok?
2: Ezt az évet nagyon pozitívan tudom értékelni az egyetemen, mivel én most harmadikos doktorandusz vagyok, ez azt jelenti, hogy még egy teljes év vár rám. Így ez az év, ha így visszagondolok, így a legszabadabb évem is volt, de ez nem azt jelenti, hogy a szabadság azt jelenti, hogy nincsenek gondok, és nincsenek kötelességek, ellenkezőleg. Nagyon is oda kell figyelni, hogy az a munka a dizertáción főleg folytatódjon, így erre is fókuszáltam azok mellett még, hogy szintén a cikkek írása volt talán a prioritás, mert hát nekünk doktorandusoknak ez is egy fontos kritérium, hogy a publikációs kötelességeket teljesítjük. Azok mellett még voltak oktatási kötelezettségeim, tehát három tantárgy, illetve hát három tantárgyon belül gyakorlatokat tartottam a hallgatók számára. Hát ez is azért időigényes feladat, de hát a harmadik évre már azért azt tudom mondani, hogy tapasztaltabb lettem, és könnyebben ment, mint az első két évben. Így lezárásul nagyon jól értékelem az évet, és sokat léptem előre a disszertációm előkészítésében, de nem áll meg a munka, még a nyáron is tovább kell folytatni, és nagyobb kihívások várnak, akár itt most gondolok egy nemzetközi konferencián való részvételre is, ami szeptemberben következik. Így most a következő hetekben, hónapokban egyrészt a disszertációt erősíteni, és a konferenciál való felkészüléssel foglalkozni. Ez a két fontos feladat számomra.
1: Június 1-e és 30-a között 13. alkalommal zajlik a Munkába kerékpárral kampány Szlovákiában, amelybe idén közel 12 000 csatlakoztak be. Ezen felül a valóságban mit jelent a fenntartható kerékpárközlekedés, mit jelent a közlekedési földrajz kutatása? Erről is beszélgettem Németh Rolanddal, a Pozsonyi Comenius Egyetem természettudományi kar közgazdasági társadalom földrajzi demográfiai és területfejlesztési tanszékének dr. Randuszával. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm a meghívást.

0: A 15 perces város olyan város tervezési koncepció, amelynek célja, hogy a mindennapi szolgáltatások, mint az iskola, a munkahely, az egészségügyi ellátás vagy a bevásárlási lehetőségek gyalogosan vagy kerékpárral legfeljebb 15 percen belül elérhetők legyenek. A koncepció ma már számos európai város fejlesztési stratégiájában megjelenik. Milyen lehetőségek állnak azonban Szlovákia előtt? Mennyire kerékpározhatók az ország útjai? Mivel foglalkozik az, aki közlekedik? És földrajzot kutat. Oktatási műsorunk mai adásában Németh Rolandot, a Pozsonyi Comenius Egyetem közgazdasági, társadalomföldrajzi, demográfiai és területfejlesztési tanszékének doktoranduszát kérdeztem. Fiatal kutatóinkat összefogó tablónk így egy újabb pályaképpel bővült és bebizonyosodott, hogy a társadalmi földrajz egy szerteágazó tudományág. Mai műsorunkat szombaton a 15 órai hírek után ismételjük meg, új résszel két hét múlva várom önöket. Kubányi Péter hangmérnök kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, Gazsik Viktóriát hallották. További szép napot, lankadatlan kíváncsiságot kívánok, a viszonthallásra.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Tibor Gaspar visszautasítja, hogy a saját javára módosította volna a törvényeket. Jelenleg nincs tervben telefonos egyeztetés az amerikai és az orosz elnök között, állítja a Kreml. A nyárias meleg mellett több helyen zivatarok is kialakulhatnak. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. A teljes kormánykoalíció és a Smer képviselői is kiállnak Tibor Gaspar a parlament alelnöke mellett, jelentette ki Ján Richter, a Smer frakció vezetője, miután a parlamentben nem indult el a Tibor Gaspar leváltását célzó eljárás. Az ülést az ellenzék kezdeményezte a politikus tisztítótűz ügyben való érintettsége miatt. Tibor Gaspar visszautasította azokat a vádakat, miszerint a büntetőjogi jogszabályok elfogadott módosításai az ő ügyére vonatkoztak volna, vagy hogy az eljárás során a saját javára próbált volna segíteni. Ján Richter megismételte, hogy Gaspar leváltása elsősorban a progresszív Szlovákia érdeke, amely így próbálja meg elfedni a mozgalom vezetője Michal Simecska családja körüli problémákat. Július 1-től emelkedik a munkanélküli segély maximális összege. Az első három hónapban a támogatás havi maximuma 1651,10 € lesz, ami közel 98 euróval több a jelenlegi 1553,30 €-nél. Az emelés azokat érinti, akik július 1-e után jelentkeznek be az álláskeresőbe a munkaügyi hivatalnál. Az elmúlt 4 év során legalább 730 napig rendelkeztek munkanélküli biztosítással, és ebben az időszakban havi 3240 eurónál magasabb jövedelmet értek el. A szociális biztosító mai tájékoztatása szerint a támogatás összege nem változik azok számára, akik már jelenleg is munkanélküli segélyben részesülnek. A kullancsok aktivitása jelenleg rendkívül magas, ezért nő a kullancs encefalitis, vagyis a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás fertőzésének kockázata. A betegség nem csak kullancscsípéssel, hanem nyers tej és abból készült termékek fogyasztásával is terjedhet. A Szlovák Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal tájékoztatása szerint minden legelőn tartott juh- és kecsketenyésztő számára tilos pasztörizálatlan nyers tejet, illetve az abból készült termékeket forgalomba hozni, ha a laboratóriumi vizsgálat igazolja a kullancs encefalitis vírus jelenlétét az állományból vett mintán. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, nem csak a kullancsriasztók használata fontos, hanem a természetben tett kirándulások után az alapos önvizsgálat is. Csehország tervezi a lőszerkezdeményezés folytatását, amely Ukrajna számára biztosítja a tüzérségi lőszerek beszerzését, jelentette ki Jaromír Zóna, cseh védelmi miniszter. A CT24 televízió tájékoztatása szerint a tárcavezető ma Berlinben beszélt erről, miután tárgyalt német kollégájával, Boris Pistoriusszal. Utóbbi bejelentette, hogy Németország további 300 millió euróval járul hozzá a kezdeményezéshez. Csehország a projekt keretében már csaknem 900 ezer darab lőszer finanszírozását biztosította, és jelenleg is aktívan keres további támogatókat és adományozókat. Jelenleg nincs napirenden telefonos megkeresés Donald Trump amerikai elnök és Vladimir Putyin orosz elnök között, közölte ma Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Az ukrajnai közvetítői folyamat jelenleg szünetel, ennek ellenére az amerikai tárgyalópartnerek fenntartják a kapcsolatot, a megbeszélések a meglévő csatornákon keresztül folytatódnak velünk és az ukránokkal is. A tárgyalók látogatásának jelenleg nincs kitűzött időpontja, de Oroszországban bármikor örömmel fogadjuk őket, részletezte Peszkov.
0: Időjárás.
1: Viharok várhatók az ország nagy részén, mindenütt első fokú riasztás van érvényben, kivéve Kassa és Eperjes megyek keleti járásait. Az éjszakai órákban a hőmérséklet általában 12 és 17 fok közé csökken. Holnap többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, délen és keleten időszakosan felszakadozhat a felhőzet, de országszerte sokfelé kell esőre, záporokra számítani, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. fordulhatnak, egyes viharok intenzívek lehetnek. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 14 és 22 fok között alakulnak, délen és helyenként keleten azonban akár 22-30 fokot is mérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a fővárosban, a D1-es autópályán a Gagarin utca lehajtója előtt a Pozsonyliget falu felől érkező oldalon két személyautó ütközött össze. A baleset miatt a kanyarodósáv le van zárva. Radar méri a sebességet Pincen mindkét irányban, valamint Nagymagyaron Szenc felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Bábel Ivett.
2: A parlamenti ellenzék ma megpróbálja leváltani a parlament alelnöki posztjáról a Szmeres Tibor Gáspárt. Az ellenzék szerint Gáspárnak a tisztító tűz ügyben betöltött szerepe miatt nincs helye a parlament vezetőségében. A vád szerint Gáspár rendőrfőkapitányi idejében a biztonsági szervek legfelsőbb körei bűnszervezetként működtek. Erről kérdezem Grendel Gábort, a Szlovenszko Mozgalom parlamenti képviselőjét. Támogatni fogják Gáspár leváltását a parlament alelnöki posztjáról?
3: Kérdéses, hogy egyáltalán sorra kerül-e ez a programpont, mert ugye tudjuk, hogy a kormánykoalíció általában mindent megtesz annak érdekében, hogy a minisztereket, vagy esetleg a parlament alelnökét, tehát az erről szóló indítványokat megsevítassa a parlament, úgyhogy én még azért megvárnám a végét, hogy egyáltalán ma erről elkezde tárgyalni a parlament. Amennyiben igen, akkor természetesen támogatni fogjuk a leváltását, hiszen mi is úgy gondoljuk, hogy a politikai felelősség azt diktálja, hogy egy ilyen pozícióban nem lehet olyas valaki, mint a volt rendőrfőkapitány.
2: Abban nincs igaza a kormánykoalíciónak, hogy talán meg kellene várni, hogyan dönt ebben az ügyben a bíróság, mivel mindenkit megillett az ártatlanság védelme?
3: Természetesen mindenkit megillett az ártatlanság vélelme. Itt nem egy büntető jogi eljárásról van szó, hanem a politikai felelősségvállalásról. Tibor Gáspárt nem csak azért tartjuk alkalmatlannak erre a pozícióra, mert elkezdődött a tisztító tűz tárgyalása a speciális bíróságon, hanem itt volt például Andruskó vallomása is a kucérgyilkosság ügyében például, de mi azt is felháborítónak tartjuk, hogy a kormánykoalíció a választási ciklus energiájának 90%-át arra pazarolta, hogy a parlamentben a büntető törvénykönyvet módosítsa Tibor Gáspár javára, illetve azon személyek javára, akik ellen eljárások indultak korrupciós ügyekben.
2: Robert Fico kormányfő a leváltás kísérletére azzal reagált, hogy akkor a kormánykoalíció is leváltja az ellenzék parlamenti alelnökét, a PSZ-es Martin Dubécit. Ugye ott a 2014-es elnökválasztási kampány kapcsán merült fel az ő neve, Radoslav Prochácka kampányát vezette, és valami gondok voltak a finanszírozás körül. Mit gondol erről az ellenreakcióról?
3: 2014-ben Robert Fico volt a kormányfő, és 2016 és 2020 között is a Smer kormányzott, mégpedig akkor Radoslav Prochácka pártjával, tehát ők a Háló nevű párt volt a Smer koalíciós partnere. Úgyhogy a Smernek elég ideje volt arra, hogy ha bármilyen gyanú merült fel az elnökválasztási kampánnyal kapcsolatban, akkor ezt kivizsgálhassák és felelősségre vonhassák az esetleges elkövetőket. Úgyhogy itt nyilvánvalóan egy politikai válaszlépésről van szó Robert Fico részéről, de egyelőre úgy néz ki, hogy a mostani koalíciós partnerei nem támogatják ezt a kezdeményezést, tehát ők azt állítják, hogy nem szavaznák meg Martin Dubéci leváltását. Azt azért természetesen margóra meg kell jegyezni, hogy a parlament alelnökeinek megválasztása, illetve leváltása titkos szavazással történik, tehát bárki bármit mondhat. mondhat nyilvánosan. Ez még nem jelenti azt, hogy a titkos szavazáson is úgy fog eljárni, mint azt a kamerák előtt elmondja. Ilyesmire már volt példa a parlament történetében.
2: És hát azt is említsük meg, ugye ön is jelezte ezt a titkos szavazást, hogyha sor kerülne a szavazásod Dubéciról, akkor hogyan viselkedne, vagy hogyan szavazna a Szlovenszkó mozgalom? Ezt azért is kérdezem, mert Igor Matovics pártelnöknek is voltak érdekes kijelentései a napokban, bírálta Dubécit, azt mondta, hogy Dubéci nem szívesen mondana le a parlamenti alelnöknek járó előnyökről, és hogy szerinte a PS-nek nem is lett volna szabad elfogadnia ezt a tisztséget a Smertől, mert az egy csapda volt. Viszont ugye általában mindig az egyik parlamenti alelnöki poszt az ellenzéket illeti meg.
3: Ez a kijelentés azzal van összefüggésben, hogy ugye ez teljesen világos és egyértelmű, hogy az egyik parlamenti alelnöki pozíció mindig az ellenzéknek jár, eddig rendben van, és a legerősebb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia erre a posztra Michal Simecskát jelölte a választási ciklus elején, és a kormánykoalíció pusztán politikai okokból, mert akkor így felelt meg nekik, de valós indok nélkül leváltották Michal Simecskát, tehát Igor Matovics kijelentése arra vonatkozik, hogy az ellenzék nem engedheti meg azt, hogy a kormánykoalíció diktálja azt, hogy kit jelölhet az ellenzék, illetve kit nem jelölhet erre a posztra. Tehát azok után, hogy a koalíció titkos szavazásra leváltotta Michal Simecskát, szerintünk, és ezt a véleményt én is osztom, politikai hiba volt más képviselőt jelölni erre a posztra, és Martin Dubécit hagyni megválasztani. Mert ugyanúgy, ahogy ok nélkül leváltotta a koalíció Michal Simecskát, ugyanúgy bármelyik más ellenzéki jelöltet is a jövőben leválthatja, nincs meg a garancia arra, hogy ezt a lépést ugyanúgy nem teszi majd meg a kormánykoalíció, akkor, amikor a politikai érdeke ezt fogja diktálni. Tehát ezért gondoltuk azt, hogy hiba volt megengedni a Progresszív Szlovákia részéről azt, hogy a koalíció diktálja, hogy melyik politikusát fogadja el a kormánykoalíció, és melyiket utasítja el ebben a székben.
2: Az ellenzék ma Tomás Drucker oktatásügyi minisztert is megpróbálja leváltani. Ezt támogatják, hogy távozzon is? Ha igen, akkor miért?
3: Természetesen ez ugye az elektronikus jelentkezési program hibája miatt kezdeményezték az ellenzéki kollégák, a kereszténydemokrata párt jött ezzel a javaslattal, és meg is szólítottak minket, felkértek, hogy támogassuk ezt a javaslatukat. Mi egyetértünk abban, hogy ez a minisztérium felelőssége az, hogy ez a rendszer nem működött úgy, ahogy kellett volna, és ezért a politikai felelősség természetesen a miniszter urat illeti, aki hát az első napokban és órákban elbújt a nyilvánosság előtt, ahelyett, hogy kiállt volna és elmondta volna, hogy mi történt és hogy hogyan orvosolják a problémát.
2: Említsünk meg még egy témát, közeledik a július 4-e, erre a napra írta ki az államfő a demokrati által szorgalmazott népszavazást. Két kérdésről szól majd a referendum, a közjogi méltóságok életjáradékának megszüntetéséről, illetve a NAKA és a speciális ügyészség újraindításáról. Ön részt vesz a népszavazáson?
3: Sokat gondolkoztam ezen. Én úgy gondolom, hogy miután a köztársasági elnök kihúzta a kérdések listájáról az előrehozott választásokra vonatkozó kérdést, így nyilvánvalóvá vált, hogy nem lesznek előrehozott választások, és előrehozott választások nélkül szerintem a további két kérdés igazából értelmét vesztette. Tehát ezeknek a kérdéseknek akkor lett volna értelmük, hogyha a népszavazáson a polgárok jóvá hagyják, illetve kérvényezik az előrehozott választásokat, és az előrehozott választások után rögtön az új kormány koalíció első intézkedései az életjáradékkal kapcsolatban, illetve a speciális ügyészség és a ...nak a létrehozásával kapcsolatos törvényeknek az elfogadása lett volna az elsődleges feladata. Így lett volna értelme. Én attól tartok, hogy az előrehozott választások nélkül nincs igazán értelme ennek a két kérdésnek, hiszen az életjáradékot nyilvánvalóan a jelenlegi ellenzéki pártokban álló kormány törölni fogja, és az is nyilvánvaló, hogy nem lenne okos ötlet a jelenlegi kormánykoalíciót arra ösztönözni, hogy ők hozzák létre az új speciális ügyészséget és NAKA-t, hiszen ezeket az intézményeket olyan ügyészekkel és rendőrtisztekkel foglalnák el, akik a mostani koalíció érdekeit szolgálják.
2: Az ellenzék ma megpróbálja leváltani a parlament alelnöki posztjáról a Szmeres Tibor Gáspárt, akinek szerintük a tisztító tűz ügyben betöltött szerepe miatt nincs helye a parlament vezetőségében. Erről kérdeztem Grendel Gábort, a Szlovenszko Mozgalom parlamenti képviselőjét. Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen, minden jót.
2: Egy hónap háttér egyezkedés után megvan az új romániai miniszterelnök jelölt. Eugen Tomak, eddigi európai parlamenti képviselő, az államfő határon túli románokkal való kapcsolatokért felelős tiszteletbeli tanácsadója, már meg is kezdte a tárgyalásokat a parlamenti pártokkal, ugyanis ahhoz, hogy kormányfő lehessen, 10 napon belül parlamenti többséget kell szereznie, ami nem lesz egyszerű. Arról mi várható az elkövetkező napokban, Pataki István újságírót, a Maszol hírportál főszerkesztő helyettes. Kérdezem. Ha jól értem, ez most egy technokrata, egy szakértői kormány lenne?
4: Szakértői kormányról van szó, bár a miniszterelnök maga ő nem nevezhető technokratának, egy vérbeli politikus, kétségtelen viszont, hogy egy bukott politikus. Az általa vezetett kis párt, a Népi Mozgalom pártja, ezt korábban Traian Băsescu volt államfő, hozta létre. Ez a kis párt egyrészt nincs a parlamentben, és az utóbbi években eltűnt a politikai szintéről. Az, hogy Eugen Tomák mégis európai parlamenti képviselő lehetett, az az ő ügyességének, politikai opportunizmusának is köszönhető, hiszen sikerült olyan szövetségeket kötnie ezzel a kis párttal, amely révén ő maga meg tudott maradni az európai parlamenti képviselőségnél. De mindenképpen az ő esetében politikusról beszélhetünk. Az államfő az ő jelölésével vélhetően abban bízik, hogy megvannak a megfelelő kapcsolatai mindegyik politikai párt fele, illetve a 4 volt koalíciós párt fele, és ezáltal lehet előnyös számára ez a próbálkozás. A miniszterek azok egytől egyig, hiszen van már egy nem végleges, de egy átmeneti lista, ami még változhat. A miniszterek azok igazából technokraták, többnyire olyan politikusok, akik nem a politikából, ha a politikából is semmiképp se annak az első vonalából érkeznek, maximum pár tagok esetleg, de nem klasszikus politikusok, nem egykori képviselők, stb.
2: És ugye hétfőn már meg is kezdte a tárgyalásokat Tomák a parlamenti pártokkal. Mennyire voltak sikeresek ezek a tárgyalások, hogyan nyilatkoztak a pártelnökök?
4: Hát semennyire tulajdonképpen. A tárgyalások után a Nemzeti Liberális Párt gyakorlatilag elutasította a támogatást. Ugye a Nemzeti Liberális Párt a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS alkotja jelenleg a kormánykoalíciót, az ügyvívő kormányt, amely ugye korábban megbukott egy bizalmatlansági indítványon. Szóval a Nemzeti Liberális Párt, fogalmazzunk úgy, hogy erős szkepticizmussal fogalmazott, szinte biztosra vehető, hogy ők nem fogják támogatni a parlamentben. A Mentsétek meg Romániát Szövetség, amellyel egyébként korábban Eugen Tomák pártja együttműködött, és ennek az együttműködésnek a révén jutott be az Európai Parlamentben, nyilván ehhez is fűzött reményeket Mikus Orden államfő, hogy talán innen remél majd támogatást. A Mentsétek meg Romániát Szövetség is meglehetősen elutasítóan nyilatkozott. Tulajdonképpen nem zárta teljesen be a kaput, de inkább a tárgyalások utáni nyilatkozatokból úgy tűnik, hogy ez a párt sem feltétlenül támogatja. Egyértelműen a párt valószínűleg, hogy nem fog egy olyan álláspontot elfoglalni, hogy támogatja. Az persze nem kizárt, hogy esetleg egyes képviselői mégis rászavaznak, abban az esetben, ha egyáltalán részt vesznek a szavazáson, hiszen ez is egy fontos kérdés, hogy a pártok miként döntenek, hogy egyáltalán bemennek.

0: akik közel állnak, mondjuk így finoman, a szociáldemokrata párthoz, tehát az ő részükről egy pozitív szavazás várható a parlamentben. Az RMDS-szel ma tárgyal Eugene Tomák. Az RMDS-nek az álláspontja azért egyelőre az, hogy nem igazán jó az Eugene Tomák féle megoldás, de hát meglátjuk a tárgyalások utáni nyilatkozatokat, meg majd aztán a végső állásfoglalását az RMDS.
1: És hát ugye a kérdés az, hogy sikerül-e megszerezni ezt a parlamenti többséget, hiszen ön is jelezte, hogy a Pinili nem igazán akarja támogatni ezt a miniszterelnök jelöltet. Ki marad még? Várható, hogy a szocialisták mellé beáll mondjuk valamelyik jelenlegi ellenzéki párt?
0: Az AUR az egészen biztosan, hogy ő még tárgyalni sem akar, persze véletlenül nem is tárgyalna vele Eugene Tomák, de hallani sem akar erre a kormányról. Az AUR-nak az álláspontja továbbra is az, hogy előrehozott választások kellenek. Van néhány kis párt, frakciócska a parlamentben, amely az AUR-hoz közel álló, tehát ilyen mindenféle kis ultranacionalista csoportok, pártocskák, frakciócskák, amelye támogatják, vagy legalábbis ők meggyőzhetők arról, hogy támogassák Eugene Tomák kormányát, ezért nehéz megjósolni. Tehát inkább arra hajlanék, hogy nem sikerül, de végső soron nagyon minimálisan, tehát néhány szavazattal, akár sikerülhet is, abban az esetben a szociáldemokrata párt támogatja, ha esetleg az RMDS is támogatja, és néhányan átszavaznak mondjuk a Mentsétek meg Romániát szövetségből is, és akkor ehhez jönnek még a nemzeti kisebbségek képviselő is, mint mondtam, ezek a kis pártfrakciócskák. Hát így összejöhet egy többség, de jelenleg lehetetlen ezt megjósolni, inkább arra hajlanék, hogy nem fog sikerülni ez a próbálkozás.
1: De ha még sikerülne, és ugye egy szakértői kormányról beszélünk, amelynek gondolom korlátozott a mozgástere, tehát mennyire nyúlhatna hosszúra ez az időszak?
0: Tulajdonképpen nem korlátozott a mozgástere, hiszen amennyiben megszavazzák, egy teljes jogú kormányról beszélhetünk. A probléma az, hogy minden egyes lépését így is azokkal a pártokkal kell egyeztesse, akik egymással gyakorlatilag nincsenek beszélő viszonyban. Tehát a probléma ugyanúgy megmarad, hiszen minden egyes törvényhez, minden egyes lépéshez ki kell alakítani egy új és új többséget. Ami rendkívül nehéz, a másik probléma az, hogy én nem hiszem, hogy bármelyik pártnak is a szavazói örülnek annak, hogy mondjuk az ő pártjuk támogat egy olyan kormányt, amelyben nincs is benne. Hát igazából ilyen faramuci helyzet, én nem gondolom, hogy bármelyik párt nyerhet ebből a történetből. Presztízs kérdés a szociáldemokratáknak, hogy végre Bolozsán nincs már ott a kormány élén, de igazából miután senki sem profitálhat, vagy talán csak az AUR az egyetlen következetes ellenzéki párt az utóbbi időben, én arra számítok, hogyha ez sikerül is ezt a kormányt megszavazni, akkor néhány hónapon belül megbukik, és újra kezdődik minden.
1: Azt is említsük meg, hogy Romániának az uniós helyreállítási alap augusztus végi határideje előtt is még végre kell hajtani a számos reformot, tehát ezért is fontos lenne a parlamenti többség megszerzése?
0: Igen, tulajdonképpen ezekben a kérdésekben ismétlem, így is, úgy is a pártoknak kell megegyezniük. Tehát amennyiben van egyesség, akkor ezeknek a nagy része átvihető. Egyébként a többségükben van is egyesség. Én azt gondolom, hogy ezen nem fog múlni az, hogy Románia egyrészt a SAFE program keretében belül megkapja a pénzt, másrészt a helyreállítási alapból megkapja a pénzt. Tulajdonképpen az Európai Uniónak is az az érdeke, hogy Románia ezeket megkapja, az AUR erősödhet, már pedig az nyilván az Európai Uniónak sem érdeke, hogy Romániát egy olyan párt irányítsa, amelyet többen azért egy orosz barát vonallal is vádolnak.
1: Egy hónap háttéregyezkedés után megvan az új romániai miniszterelnök jelölt. Eugene Tomák meg is kezdte a tárgyalásokat a parlamenti pártokkal, ugyanis ahhoz, hogy kormányfő lehessen, 10 napon belül parlamenti többséget kell szereznie, ami nem lesz egyszerű. Arról mi várható az elkövetkező napokban, Pataki István újságírót, a Maszol hírportál főszerkesztő helyettesét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm a megkeresést.
1: A vasárnapi és a hétfői napon újra kiéleződött a helyzet Irán és Izrael között. A két ország rakétákkal támadta egymást. Szakértők szerint ezek a fejlemények a konfliktus legkomolyabb eszkalációját jelentették az április elején megkötött törékeny tűzszünet óta. Donald Trump amerikai elnök azonban a támadások leállítására szólította fel a feleket. Nem sokkal ezután az iráni hadsereg főparancsnoksága bejelentette, hogy felfüggesztik az Izrael elleni támadásokat.

0: Mi várható a Közel-Keleten? Erről kérdezem Tálas Pétert, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzőjét. Először is kezdjük azzal, mi okozta, hogy az elmúlt két napban Irán és Izrael is fokozottan támadni kezdte egymást.
1: Ugye azt kell látni, hogy Irán nagyon szeretné az ellenállás tengelyének a megőrzését és a stratégiai veszély elkerülését. Tehát Teherán számára azt jelenti, hogy az iráni vezetés a Hezbollah súlyos vereségét is el akarja kerülni, és amikor Izrael valami módon támadja a Hezbollahot, illetve Libanont, ebben az esetben az utóbbi időben Irán hát maga száll a Hezbollah védelmére. Most is ez történt, tehát Izrael emlékeim szerint talán Beirutban bombázott, erre válaszul ugye az irániak 10-11 rakétát lőttek ki Izrael különböző területeire, és ezt követően válaszoltak az izraeliek gyakorlatilag az irániaknak. Ugye a konfliktus részben két összekapcsolt harc szintéren zajlik, van egy amerikai-izraeli-iráni háború, ami intenzitásában kétségtelenül jelentősen csökkent, mert a felek egy ilyen, mondjuk azt, hogy tűzszünet formában vannak, de ez a tűzszünet azért elég lazán van értelmezve minden részről. A másik pedig az Izrael-Hezbollah libanoni háború, ami viszont továbbra is igen aktív, és jelenleg gyakorlatilag ez jelenti a regionális eszkaláció fölforrását.
0: És úgy tűnik, hogy Donald Trump amerikai elnöknek sincs ínyére az, hogy ugye Izrael kiterjesztette ezt az offenzívát Dél-Libanonra. Hogyan értékeli azt, ahogy az elmúlt napokban Donald Trump beleszólt ebbe a konfliktusba?
1: Azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy az Egyesült Államok a háború lezárásában és Irán nyomás alá tartásában érdekelt. Tehát Washington elsőleges célja, hogy nem annyira most már a rezsimváltás Iránban, hanem egy olyan politikai megállapodás létrehozása, amely korlátozza Irán nukleáris programját, fenntartja az amerikai stratégiai jelenlétet a Perzsa-öbölben, illetve hát biztosítja a tengeri kereskedelmi útvonalakat, különösen egyébként a hormuzi szorost, és megakadályoz egy újabb regionális háborút, vagy a háború kiterjesztését. És ez azért nagyon fontos, részben azért nagyon fontos, mert ugye tudjuk, hogy Donald Trump ugye a béke elnökeként jelent meg, és gyakorlatilag úgy szeretné eladni magát. De szerintem, ami ennél is fontosabb, hogy az Amerikai Egyesült Államokban már a novemberi választásokra készülnek, és nem lenne jó, ha a novemberi választások olyan módon, olyan körülmények között zajlanának, amikor az Egyesült Államok és Izrael még konfliktusban van Iránnal, azzal az Iránnal, aki egyébként még meg tudja bénítani a hormuzi szorost, és a hormuzi szoros megbénításával gyakorlatilag energiaválságot tud előidézni a világban. Tehát azt gondolom, hogy az Egyesült Államok és Donald Trump is a háború lezárásában érdekelt, viszont ezzel szemben Izrael gyakorlatilag ugye abban érdekelt, hogy Irán hosszú távon se tudja helyreállítani a katonai nukleáris képességeit, Libanonban pedig addig nem tekinti lezártnak a háborút, amíg a Hezbollah nem vonul vissza Dél-Libanonból, nem veszti el rakéta és drón képességeinek jelentős részét, illetve nem szűnik meg közvetlenül fenyegetni Észak-Izraelt. Nagyjából itt állunk, és emiatt van eltérő érdekeltsége Izraelnek és Donald Trumpnak, aminek hát egyre hangosabban és egyre látványosabban ad jelt egyébként maga az amerikai elnök is.
0: És az izraeli kormány Libanon politikája mennyire hátráltathatja az amerikai-iráni béketárgyalásokat, mert jelenleg úgy tűnik, hogy eléggé igen.
1: Így van. A gyakorlatilag a jelenlegi helyzet paradoxon az, hogy az amerikai-izraeli iráni háború pillanatnyilag a lezárás irányába halad, miközben az izraeli Hezbollah konfliktus továbbra is aktív, és pont ez veszélyezteti a szélesebb regionális rendezést. Ugye Washington a két front szétválasztására törekszik, míg a teherániak, illetve a Hezbollah összekapcsolná őket. A következő hetek kulcskérdése szerintem az lesz, hogy sikerül-e Libanont leválasztani, tartani az iráni dossziéről, vagy pedig a libanoni harcok ismét magukra rántják az egész térséget egy újabb eskalációs ciklusba. Még nem látjuk ezt, mindenkinek van különböző eszköze, részben a tompítására, részben pedig az eskalációra is. Most úgy látszik egyébként, hogy vannak területek, ahol lehet kompromisszumot kötni. Ugye egyre inkább úgy tűnik, hogy a hormuzi szoros lezárása, vagy a hormuzi szorosnak a megbénítása az hosszú távon Iránnak sem jó, mert ez a saját kereskedelmi útvonalát is megbénítja. Viszont a másik nagy probléma, hogy Irán még mindig köti azt a feltételt, vagy be akarja tartatni azt a feltételt, hogy libanoni béke nélkül nincsen iráni-amerikai megállapodás sem.
0: Maradva még Libanonnál, ugye az elmúlt napokban elég éles kijelentések érkeztek Donald Trumptól, ugye a hírek szerint viszonylag éles szóváltás is történt közte és Netanyahu között, mert az amerikai elnöknek egyáltalán nem tetszett ez a támadás, amit ugye Izrael elkezdett Libanonban. Mennyire van ön szerint esély arra, hogy ez az egész eset megronthatja a viszonyt Amerika és Izrael között, ha ez így folytatódik, akár Amerika végül ki is állhat Izrael mögül? Mert valami ilyesmit mondott Donald Trump, hogy magára maradhat Netanyahu.
1: Nem hiszek ez utóbbiban. Nyomást gyakorolhatnak, illetve hát mondjuk azt, hogy zsarolhatják a Netanyahu kormányt azzal, hogy esetleg kevesebb támogatást kapnak, de az Amerikai Egyesült Államok nagyon szilárdan áll Izrael mögött. Ez nem az elnöknek a függvénye szerintem, hanem egész egyszerűen a kongresszus és a szenátus erőviszonyai azt mutatják, hogy igenis mind a demokraták, mind pedig a republikánusok között nagyon nagy számban vannak azok, akik kulcsfontosságú Izrael biztonsága. Tehát én ebben nem hiszek. Az ilyen összeszólalkozások, ezek inkább úgy gondolom, hogy indulatos elégedetlenség jelei. Tény egyébként, hogy mindenkinek van eszköze, tehát az Amerikai Egyesült Államok is tud egyébként nyomást gyakorolni Izraelre, tehát mondhatja az Izraelnek azt, hogy hát sajnos kevesebb a rakétánk, úgyhogy nem tudsz majd egy ideig lövöldözni, de nem hiszem, hogy kihátrálna Izrael mögül. Ami a Netanyahu kormányt illeti, ott pedig hát ne felejtsük el azt azért, hogy tulajdonképpen ugye ősszel választások lesznek, tehát Knesset választások, és a választásokban való bemenetel, tehát az, hogy mi történik gyakorlatilag a választási kampányban, az nem teljesen közömbös. Nem teljesen közömbös abból a szempontból sem, hogy mekkora sikerei lesznek egyébként Netanyahu-nak. Ugye Netanyahu-nak esélyei az növelni, ha azt tudná mutatni, hogy a háború, amelyeket megvív, azok eredményt mutatnak, és ezt eredményezik, hogy az Izrael vissza tudja állítani azt az elrettentő képességét, amivel korábban rendelkezett. Ez nem biztos, hogy akkor jelenik meg, ha Hezbollahot annyira visszaszorítja Izrael, hogy ebben részt kell vennie Iránnak is, tehát hogy Irán erre válaszol. Én azt gondolom ennek megfelelően, hogy mindenki abban érdekelt, hogy valami módon tompítsa a konfliktust, itt inkább az időzítés az, ami kellemetlen. Jelenleg még az izraeliek láthatóan a libanoni fronton nem elégedettek az eredményeikkel. Meglátjuk, hogy ebben mennyit tudnak előrelépni a következő hetekben.
0: Mert hogy vannak olyan szakértői vélemények, hogy ugye Izraelben vannak olyan pártok, politikusok, akik még keményebb fellépést várnának el Iránnal szemben, tehát ebből a szempontból nézve Netanyahu-nak valójában nem is annyira érdekel most békét kötni Iránnal?
1: Én azt gondolom, hogy Iránnal talán igen, ami nem érdeke, az a libanoni frontnak a befagyasztása. Ott világosan kell látni, hogy szerintem Irán már kellőképpen meg van gyengítve ahhoz, hogy igazán komoly támadásokat vagy fenyegetést ne jelenthessen Izraelre. Csak gondoljunk arra, hogy a legutóbbi, amivel kezdtük a beszélgetést, ott körülbelül 10-11 rakétát lőttek ki az irániak. Ez nem egy komoly teljesítmény. Tehát ez azt jelenti, hogy Iránnak is nagyon hát spórolnia kell az eszközeivel. Amit viszont nem sikerült végrehajtania, az a Hezbollah, vagy fogalmazunk úgy, az úgynevezett iráni proxiknak a megítése. Ide gondolom egyébként, hogy ide sorolnám a Hamaszt, ide sorolnám a Hezbollahot, az iraki különböző katonai szervezeteket, és azt lehet látni, hogy most az Hezbollah kérdését akarja megoldani Izrael, ráadásul úgy, hogy nagyon sokak attól is félnek, vagy nagyon sokan attól is félnek, hogy Izrael bevonul és tartósan ott marad Dél-Libanonban, mondván, hogy kell neki egy olyan sáv, ami biztosítja azt, hogy az északi élő izraeliek védve legyenek. Ezt viszont senki nem akarja, szerintem az európaiak egész biztosan nem akarják, mert ugye azt mondják, hogy eddig minden egyes izraeli-libanoni megszállás, tehát amikor Izrael megszállta Libanon, az csak újabb és újabb konfliktusokat szült, és abban sem vagyok biztos, hogy az Amerikai Egyesült Államok abban érdekelt, hogy egy ilyen tartós, hát mondjuk azt, hogy egy olyan góc alakuljon ki, ami egy újabb konfliktushoz vezethet idővel.
0: És ha már az iráni szövetségesekről beszélt, akkor említsük meg a jemeni huszikat is, mert ugye a hétfői hírek szerint ők is rakétatámadást kezdtek Izrael ellen, és tilalmat hirdettek az izraeli hajózásra a Vörös-tengeren. Ők milyen szerepet töltenek be ebben a konfliktusban?
1: Azt gondolom, hogy a huszik azok még egy olyan társaság, akiket a legkevésbé mozgósított Irán. Nagyon sok elemző azt mondja, hogy a hormuzi szoros mellett gyakorlatilag a Vörös-tengert összekötő szorost is az iráni proxik tulajdonképpen meg tudnák bénítani, és ez sokkal súlyosabb lenne. Ez pont a huszikról szól egyébként, tehát hogy ők, akik a Vörös-tengeri hajózást meg tudják bénítani, vagy legalábbis meg tudják zavarni, és ez egy sokkal súlyosabb konfliktushoz vezetne, mert ez nem kizárólag energia problémát jelentene, hanem a világkereskedelmet bénítaná meg, hiszen ne felejtsük el, a Vörös-tengeren keresztül a Szuezi csatornán át zajlik a kereskedelem egy jelentős része. Tehát a huszik még ott tartanak, akiket még mozgósíthat nagyon sok elemző szerint Irán. A kérdés természetesen az, hogy ezt meglépje, mert ez egy újabb eszkalációt jelentene. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül érdekelt Irán sem abban, hogy a világot saját maga ellen hangolja. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy a teheráni vezetés azért valami módon vissza szeretné fogni. Részben a proxik támogatását is, részben pedig különösen az eszkalációt, csak gondoljunk arra, hogy egyelőre az arab államok semlegesek ebben az egész kérdésben, de nagyon könnyen előfordulhat, hogyha Irán eszkalál, vagy továbbra is akadályozza a szorosok működését, akkor ez a semlegesség, ez egy Irán ellenességbe fordulott is.
0: És beszéljünk még egy kicsit Iránról is. Ugye a háború kirobbanásakor több tucat vezető, politikus, katonai vezetőt iktatott ki Izrael és az Egyesült Államok, és ugye voltak, akik már a rendszerváltásról beszéltek, életét vesztette az ajatollah is, az új ajatollahot azóta se nagyon lehetett látni. Mennyire gyengült meg az elmúlt hónapokban az iráni rendszer, vagy vannak-e még eszközeik, amiket bevethet ön szerint?
1: Külön kell választani az iráni rendszer eszközeit. Én nem vitatom azt, hogy katonailag nagyon erősen meggyengült Irán. Iránnak a legnagyobb erőnye jelenleg az, hogy van neki ilyen aszimmetrikus képessége, tehát olyan képessége, amit nagyon nehéz megsemmisíteni. Drónok, különböző kis hajócskák, amivel támadás aknát helyezhet el, támadást hajthat végre a szorosokban. De ami a belső biztonságát illeti, a stabilitás illeti, hogy szerintem rosszabb a fordulat, mint amire számított az Egyesült Államok, Izrael. Tekintettel arra, hogy éppen, hogy a forradalmi gárdának a radikális szárnya az, amelyik a leginkább hatalomra került, és ne felejtsük el, hogy most Irán védelmét alapvetően ez a csapat, társaság az, aki végrehajtja, vagy végzi, vagy kiáll az iráni szuverenitás és az iráni védelem mellett, és ez nagyon megerősítette azt a rendszert, ami egyébként egy nagyon durva elromlórendszer, és ráadásul azok kerültek most előtérbe az ajatollahokkal szemben, akik egyébként ennek a korábbi rendszernek mondjuk azt, hogy az erőszakszervét adták. Tehát én ezt egy kontraproduktív történetnek tartom, részben azért, mert egyre kevesebb Iránon belül a kompromisszumra képes politikus, másrészt, mert gyakorlatilag azokat helyezte előtérbe, akik tulajdonképpen az ajatollah rendszernek is a legerőteljesebb elnyomó szervét képviselték, vagyis a forradalmi gárdát.
0: Ki lehet jelenteni, hogy Donald Trump lebecsülte Iránt?
1: Azt gondolom, hogy mindenféleképpen azt ki lehet jelenteni, hogy nem számított Irán ilyen ellenállására, nem számított arra, hogy az iráni rendszer gyakorlatilag a saját rendszerének a védelmét, tehát létét látja veszélyben, és ez olyan lépésekre ösztönözte az iráni vezetést, mint a hormozi szoros lezárása, ugye ne felejtsük, ilyen 80-as évek óta beszélnek erről, de csak most került ilyen módon sor rá, ez soha nem fizikális lezárás, hanem vagy teljes fizikális lezárás jelent, hanem azt, hogy megbénítja a működését a szorosnak, és hát senki nem gondolt arra, hogy egyébként pedig megtámadnak amerikai különböző katonai bázisokon kívül öböl államok infrastruktúráját is, amit szintén megtett Irán, és amit szintén váratlanul érte az amerikai vezetést.
0: Kiéleződött a helyzet Irán és Izrael között, a két ország rakétákkal támadta egymást. Szakértők szerint ezek a fejlemények a konfliktus legkomolyabb eszkalációját jelentették az április elején megkötött törékeny tűzszünet óta. Donald Trump amerikai elnök felszólítására azonban Irán fel is függesztette az Izrael elleni támadásokat. Mi történik a Közel-Keleten? Erről kérdeztem Tálas Pétert, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzőjét. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Sem az oktatási minisztert, sem a parlament alelnökét nem tudta ma leváltani az ellenzék. Donald Trump szerint akár 2-3 napon belül megszülethet a közel-keleti békemegállapodás. Jelenleg nincs tervben telefonos egyeztetés az amerikai és az orosz elnök között, állítja a Kreml. Holnap többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, 30 fok alatti csúcshőmérséklettel.
1: Napzárta. Kis Balázsa.
0: Részletes híreink. Második próbálkozásra sem sikerült megnyitni ma az oktatási miniszter leváltásáról szóló rendkívüli ülést. Tomás Drucker menesztését 3 ellenzéki párt indítványozta, Tibor Gaspar leváltása sem jött össze az ellenzéknek. Részletek Ürge Tamástól.
2: A bejelentkező szavazáskor csak 63 képviselő volt az ülésteremben, így a parlament határozatképtelen volt az oktatási miniszter ügyében. Holnap reggel ismét megpróbálják megnyitni az ülést. A rendkívüli tanácskozást a KDH, a Slovensko és a PS kezdeményezte, mivel a minisztérium kudarcot vallott az e-prihlás ki elektronikus rendszerrel. Bírálják, hogy a gyerekeket több helyre is felveszik, végül a központi kiértékelő automata dönt arról, hova iratkozzon be a hónapokkal korábban megadott iskolai rangsor alapján. Ha egy gyereket több helyre is felveszik, akkor a szülő joga meghozni a végső döntést, érvel az ellenzék. Válaszol a bírálatokra az oktatási minisztérium azt közölte, ilyen nagy rendszerek bevezetése mindig hibákkal jár, és ezt nyíltan be kell vallani. A szaktárca arra hivatkozott, hogy az elektronikus rendszer bevezetésére az uniós helyreállítási program végrehajtása keretében kötelezte magát Szlovákia még az előző kormány idején. A parlament képviselői ma délután nem kezdték meg a tárgyalást azon rendkívüli ülésen, amelyet Tibor Gaspar a parlament alelnökének leváltására hívtak össze. A képviselők elutasították az ülés programját, ezért Richard Rashi házelnök berekeztette az ülést. A Gaspar leváltására irányuló javaslatot az ellenzéki PS képviselőnői nyújtották be. Az indokok a tisztító tűz az Ocsisztyec ügyhöz kapcsolódnak, amelyben Gaspar vádlottként szerepel. A képviselőnő Gaspar eddigi nyilvános fellépéseiben és politikai tevékenységében, parlamenti alelnöki minőségben arra irányuló törekvést látnak, hogy a parlamenti szerepvállalását olyan lépések átültetésére használja fel, amelyek közvetlen vagy közvetett összefüggésben állhatnak a saját büntető ügyével, illetve a hozzá közel álló személyek ellen folyó büntető eljárásokkal. Gaspar a leváltására tett kísérletet az ellenzéki PS vezér Michal Simecska édesanyja ügyének elfedésére irányuló igyekezetként értékeli. A múlt héten emellett a személye elleni ellenzéki és média tájékoztatási hisztériáról is beszélt.
0: Ján Richter, a Smer parlamenti frakció vezetője kijelentette, hogy a kormánykoalíció működik és nem él át válságot, még akkor sem, ha a parlamentben ismételten el kell halasztaniuk egyes törvényjavaslatok tárgyalását. Ez nem válság, fogalmazott a politikus. Az ellenzék azon kezdeményezéseit, amelyek a kormánytagok vagy éppen Tibor Gaspar parlamenti alelnök leváltására irányulnak, határtalan leváltási hullámnak nevezte. Megszüntette a Ján Szlota ellen folyó büntetőeljárást a legfelsőbb bíróság. Az SNS egykori elnökét korábban üzérkedéssel vádolták, mert a gyanú szerint közben járt egy halálos közúti balesetet okozó ismerőse érdekében a zsolnai kerületi bíróságon. A specializált büntetőbíróság első fokon 4 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte Szlotát. Az ítélet ellen azonban mind az ügyészség, mind a vádlott fellebbezett. A legfelsőbb bíróság most hatályon kívül helyezte az elsőfokú döntést, és megszüntette az eljárást arra hivatkozva, hogy a cselekmény büntethetősége időközben elévült. Július 1-től emelkedik a munkanélküli segély maximális összege, az első három hónapban a támogatás havi maximuma 1651 euró 10 cent lesz, ami közel 98 euróval több a jelenlegi 1553 euró 30 centnél. Az emelés azokat érinti, akik 2026. július 1-e után jelentkeznek be az álláskeresőbe a munkaügyi hivatalnál, az elmúlt 4 év során legalább 730 napig rendelkeztek biztosítással, és ebben az időszakban havi 3240 eurónál magasabb jövedelmet értek el. A szociális biztosító mai tájékoztatása szerint a támogatás összege nem változik azok számára, akik már jelenleg is munkanélküli segélyben részesülnek. A kullancsok aktivitása jelenleg rendkívül magas, ezért nő a kullancs encefalitis, vagyis a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás fertőzésének kockázata. A betegség nem csak kullancscsípéssel, hanem nyers tej és abból készült termékek fogyasztásával is terjedhet. A szlovák állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hivatal tájékoztatása szerint minden juh- és kecsketenyésztő számára tilos pasztőrizálatlan nyers tejet, illetve az abból készült termékeket forgalomba hozni, ha laboratóriumi vizsgálat igazolja a kullancs encefalitis vírus jelenlétét az állományból vett mintákban. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, nem csak a kullancsriasztók használata fontos, hanem a természetben tett kirándulások után az alapos önvizsgálat is. Jövő héten hétfőn Szlovákiába látogat Narendra Modi indiai miniszterelnök, a pozsonyi várban Robert Fico kormányfő fogadja majd. Ez Modi indiai miniszterelnök legelső történelmi jelentőségű látogatása Szlovákiában. A találkozón a két kormányfő a szlovák-indiai kétoldalú kapcsolatok további fejlesztéséről, valamint a kölcsönös együttműködés stratégiai szintre emelésének lehetőségeiről tárgyal majd. A látogatás során várhatóan több megállapodást és egyetértési nyilatkozatot is aláírnak, részletezte a kormányhivatal. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Irán és Izrael közötti kölcsönös támadások ellenére a közel-keleti konfliktus lezárását célzó békemegállapodást akár 2 vagy 3 napon belül is el lehetne érni. Kölcsönösen támadták egymást, most pedig a közbenjárásommal megegyeztek abban, hogy leállnak. Jelenleg egy olyan megállapodásról szóló tárgyalások záró szakaszában vagyunk, amely valóban nagyon-nagyon jó lesz, nyilatkozta az amerikai elnök újságíróknak New Yorkban. Csehország tervezi a lőszerkezdeményezés folytatását, amely Ukrajna számára biztosítja a tüzérségi lőszerek beszerzését, jelentette ki Jaromír Zuna cseh védelmi miniszter. A CT24 hírtelevízió tájékoztatása szerint a tárcavezető ma Berlinben beszélt erről, miután tárgyalt német kollégájával Boris Pistoriusszal. Utóbbi bejelentette, hogy Németország további 300 millió euróval járul hozzá a kezdeményezéshez. Csehország a projekt keretében már csaknem 900 ezer darab lőszer finanszírozását biztosította, és jelenleg is aktívan keres további támogatókat és adományozókat. Jelenleg nincs napirenden telefonos megkeresés Donald Trump amerikai elnök és Vladimir Putyin orosz elnök között, közölte ma Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője. Az ukrajnai közvetítői folyamat jelenleg szünetel, ennek ellenére az amerikai tárgyalópartnerek fenntartják a kapcsolatot, a megbeszélések a meglévő csatornákon keresztül folytatódnak velünk és az ukránokkal is. A tárgyalók látogatásának jelenleg nincs kitűzött időpontja, de Oroszországban bármikor örömmel fogadjuk őket, részletezte Peszkov. Észak-Korea és Kína megegyezett az együttműködés bővítéséről a politika, a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a védelem területén. A két ország vezetői abban is megállapodtak, hogy a magasrangú tisztviselők látogatásai révén elmélyítik a stratégiai kommunikációt. Xi Jinping kínai államfő hétfőn érkezett Fennyamba 2 napos állami látogatásra, amely az első ilyen útja az elmúlt 7 évben. Ma kezdődött Komáromban a 61. Jókai Napok, a szlovákiai magyar amatőr színjátszás legrangosabb seregszemléje. Az ötnapos rendezvényen színjátszó csoportok, diákszínpadok és versmondók mutatkoznak be, miközben szakmai programok és kísérő rendezvények is várják az érdeklődőket. A Jókai Napok több mint 6 évtizede szolgálja a magyar nyelvű amatőr színjátszás és kulturális élet fejlődését. Az idei rendezvényen is számos előadás, szakmai értékelés és közösségi program szerepel a kínálatban.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: A magyar labdarúgó válogatott ma Debrecenben a Nagyerdei stadionban 19 órától teltház előtt a kazah együttessel játszik előkészületi mérkőzést. Christian Eriksen, a dán labdarúgó válogatott középpályása már családja körében odahaza gyógyul, miután kiengedték a kórházból. A 34 éves játékos azután került kórházba, hogy vasárnap az ukránok elleni odenzei barátságos mérkőzésen a második félidő közepén rövid időre eszméletét vesztette. Egybehangzó spanyol sajtóértesülések szerint José Mourinho megérkezett a spanyol fővárosba, hogy holnaptól munkába álljon a Real Madrid labdarúgó csapatánál. A hivatalos bemutatására pedig holnap kerül sor a Bernabeu stadionban. A portugál vezetőedzőért cserébe a Real Madrid 15 millió eurós kivásárlási árat fizetett a Benficának. Mourinho 2010 és 2013 között már volt a madridiak vezetőedzője, akkor egy-egy bajnoki címet, királykupát és spanyol szuperkupát nyert a csapattal. A magyar férfi kézilabda válogatott nem kapott szabad kártyát a januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A magyarok 31-29-re kikaptak Szerbiában, és mivel a visszavágót csak 31-30-ra nyerték meg, elveszítették a selejtezős párharcot, nem jutottak ki a VB-re, ezért a Magyar Szövetség szabad kártyát igényelt. Végül Törökország és Szaúd-Arábia indulhat szabad kártyával a VB-n. A Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai női páros vereséget szenvedett a londoni tenisztorna nyitófordulójában. A San Antonio idegenben 115-111-re legyőzte a New Yorkot a kosárlabda NBA nagy döntőjének harmadik mérkőzésén, így összesítésben 2-1-re szépített az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban.
1: Időjárás.
0: Az éjszakai órákban a hőmérséklet általában 12 és 17 fok közé csökken, holnap többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, délen és keleten időszakosan felszakadozhat a felhőzet, de országszerte sokfelé kell esőre, záporokra számítani, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Egyes viharok intenzívek lehetnek, a legmagasabb hőmérsékleti értékek 14 és 22 fok között alakulnak, délen és helyenként keleten azonban akár 22-30 fokot is mérhetnek. Kedves hallgatóink, ez volt a Napzárta, a Pátria Rádió adászáró hírműsora. Kubányi Péter hangmester nevében is a hírszerkesztő Kis Balázs köszöni a figyelmüket. Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor jelentkezünk ismét. Ha tehetik, ébredjenek szerdán is velünk. További szép estét, a viszont hallásra!
4: A Bázis Egyesület idén is jelen lesz a budapesti ünnepi könyvhéten. Tomko Noszek Barbarát és Váhi Horváth Erikát kérdezzük dedikálásokról, programokról, friss könyvekről és egy kapcsolódó képzőművészeti kiállításról is. Kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Kele János futballszakíróval vesszük sorra, kik lehetnek a torna fő esélyesei, kik okozhatnak meglepetést és milyen újdonságokat hoz az első 48 csapatos három országban rendezett futball VB. VB. A Szecesszió világnapja alkalmából pedig Kunk Elemen Merinda művészettörténésszel idézzük meg a stílus jellegzetességeit, pozsonyi vonatkozásait, valamint az idei nemzetközi fókuszhoz kapcsolódva a Szecesszió női alkotóit és női szereplőit. A szerdai nappaliban Jakubec László várja a hallgatókat 9 óra után a Pátria hullám hosszain.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.
5: Tlmoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši, diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

Výstraha.

Aj, to je mrzká pesnička na pohreb, ale to je moja útecha.